0: tenni kell, hogy hozzá kell járulni ahhoz, hogy azzal tudok csak, hogy jól tanulok, hogy jól viselkedek, tehát ilyen megfelelési kényszer volt mindig, és tényleg ez így sikerült is, és hát aztán ugye elkerültem középiskolába, akkor kollégiumba kerültem, akkor egy kicsit úgy kinyílt a világ, mert abból a kis faluból ugye bekerültem egy nagyobb városba, és mikor leérettségiztem, akkor ott a Győri vasútállomáson helyezkedtem el pénztárosként. És érdekes, hogy az alkohollal való találkozásom az harmadikos gimnázista koromban volt, amikor egy osztálykiránduláson hoztak be a fiúk valamilyen édes likőrszerű valami, és én abból hát egy kupicával hajutott, és az mégis valahogy olyan felszabadító érzést adott, hogy olyan jól éreztem magamat, meg vidám voltam. És mondták, hogy igen, igen. És aztán ugye ez úgy abba is maradt, hogy nem foglalkoztam vele, és azért amikor bekerültem a munkahelyemre, ott azért már névnapokat, születésnapokat, mindent megünnepeltek a kolléganők, és hát aztán én is benne voltam azért ebbe. Akkor nem mondom, hogy nagyon, mert éreztem, hogy azért nem szabad sokat írni, mert az már káros, de mindig vártam az alkalmakat, tehát úgy számon tartottam, hú, ekkor megint lesz. Tehát ez már egy figyelmeztető jel lehetett arra, hogy lehetett volna, hogy itt már valami van, mert vágyódom az utána valami után.
1: Emlékszel rá, hogy mi volt az, ami miatt ez ilyen vonzóvá vált?
0: Igen, az állandó megfelelni vágyás, hogy stressz, hogy én ezt jól csináljam, hogy biztos, hogy jól csinálom. És ez így olyan lazán tudtam venni a dolgokat, és különben egy nagyon hívő család volt a miénk, nagymamámmal jártunk misére, ugye én katolikus vagyok, római katolikus, és hát ez ment is szépen, amíg ugye otthon voltam, mikor középiskolába elkerültem, akkor már úgy azért az úgy távol volt, kollégista voltam, nem mindig lehetett kimenni a kollégiumból, és aztán a munkahelyemen megismerkedtem a leendő férjemmel, ő a Győri Mávdaszba futballozott, hivatásos futballista volt, és aztán megismerkedtünk, következő évben eljegyzés után esküvő. Aztán jöttek a gyerekek, úgy mindent olyan jónak éreztem körülöttem, és meghalt aposom, és örököltünk egy szőlőt Balatonegericsen, mert a férjem oda valósít. És hát kellett menni dolgozni a szőlőbe. És ugye azt gondoltam, hogy ez jó bor, hát ezt én tudom, hogy nem pancsolás is. És akkor nem is vettem észre, hogy egyre több kellett belőle. És hazamentem munkából, ugye mindig volt otthon, hazamentem munkából, öntöttem magamnak két pohárral, és akkor csináltam tovább a munkámat otthon. És a férjem figyelmeztetett először, hogy figyelj, Zsuzsa, nem iszol te egy kicsit sokat? Mondom, hát mit akarsz még tőlem, mert dolgozok, itt van a két gyerek, iskolába jártam másfél évig minden héten kétszer Pestre, úgyhogy mondom, hát ennél többet nem tudok. De hogy nem jó az, hogy te már este 5 órakor meg fél hatkor ágyazol.
1: Milyen érdekes, bocsánat, hogy megszakítalak, de milyen érdekes, hogy ilyenkor, amikor jön egy jelzés a környezetből, hogy nem sok az, azonnal bekapcsol az, hogy elkezdjük a teljesítményt vizsgálni, hogy elvégzem a feladataimat, jól funkcionálok, tehát nem sok.
0: Igen, és ez egy védekezés is, és megmagyarázom, hogy én miért, pedig akkor már keményen függő az ember. És hát ahogy csúsztam bele egyre jobban az alkoholizmusomba, akkor még csak otthon, és szigorúan, tehát nem látta senki a külvilág, ahogy csúsztam bele, egyre jobban távolodtam el a jó Istentől. Nekünk még egyházi esküvőnk volt, a gyerekeim meg vannak keresztelve, aztán utána, mintha így elvágták volna, és sőt, odáig jutottam, hogy egy Isten káromról lett belőlem, mert iszonyatosan tudtam káromkodni, hogy nincs is Isten, meg nem. Édesanyámnak mondtam, mikor mondta, hogy imádkozik,

0: többet nem szabad nekem inni. És én úgy voltam vele, akkor még azért annyira szerettem inni, meg annyira kell. Jó, majd én, ha javulnak az eredményem, akkor én majd szépen tudom, hogy mennyit szabad innom, kevesebbet, de fogok. És hát 2,5 évig meg tudtam állni, hogy nem igyak, de ez ilyen erőből volt.
1: Szenvedős volt?
0: Szenvedős mindenfélét. Próbálkoztam, nagyon-nagyon kemény volt. Néztem a leleteimet, hogy már jobb lehet. És akkor sutyiba elkezdtem. Tehát úgy, hogy a család se tudta, egy-egy pohárral. És akkor mondtam a férjemnek, te most már egész jól vagyok. Majd én csak egy-egy pohárral vacsorához, vagy ebédhez. És akkor. De hát az az első pohár, az ott mindent vitt. Tehát még keményebben belekerültem ebbe a lehúzó spirálba, és akkor férjem meghalt 2002-ben agyvérzésbe, és én ott maradtam egyedül a nagyszőlővel, és pont szüret előtt volt, és most mi lesz velem, és akkor is a Jóisten velem volt, mert szinte az egész csapat a főnökségről, ahol dolgoztam, jött és segített, és na hát aztán utána, amikor ez úgy lezajlott, akkor még jobban belehúztam, még jobban. És akkor már csak a fiam volt otthon velem, a lányom már akkor férhez ment, külön család voltak, és hát a fiam küzdött velem a legtöbbet. Ő figyelt rám, meg próbált terelgetni, és akkor én el is jártam egy csoportba, ott minden hókusz-pókusz kipróbáltunk, ugye akupunktúra a fülembe, relaxáció, meditáció, mindenbe benne voltam. De akkor még mindig úgy voltam vele, hogy azért akkor még mindig az ital volt az, aki elől járt, és még kellett nekem.
1: Ez az az állapot volt vajon, amikor igazából nem az alkoholtól akar az ember megszabadulni, hanem a következményektől.
0: Igen.
1: És szeretne valahogy rossz következmények nélkül ügyesen inni.
0: Igen, ugye? Igen, pontosan. És hát aztán ugye édesanyám is mindig, amikor hívott telefonon, akkor ha észrevette, hogy Zsuzsa, itt áll, és akkor ugye én teljesen fel voltam háborodva, hogy dehogy is, hát onnan tudja 40 kilométerre. A lányom is úgy piszkálgatott, a fiam is már nem is nagyon beszéltünk, hanem ő magára csukta a szobája ajtaját, és hát mondom, engem mindenki bánt, jött az ön sajnálat. És én már nem hiányzok senkinek, se legjobb lesz, hogyha én most ebből innen kilépek, és akkor volt egy öngyilkossági kísérletem, és hát akkor is az volt, hogy ahogy elkezdtem hányni a sok gyógyszert, meg ugye borral vettem be, megrepett megint a nyelőcsőbe azért, és ez már nem volt olyan horror, de azért ott is kaptam vért, mert azért sok elment, és hát még egy lehetőséget elszalajtottam, hogy itt egy, talán abba kellene hagyni, talán másképp kellene élni. És aztán utána megunta a fiam, és azt mondta, viszontlátásra anyu, elköltözök. Mondom, már annyiszor ígérte, úgysem megy el. És elment a húgához, és aztán a széje volt, a lakás felújítás alatt voltunk, és akkor nagyon megijedtem, kértem a doktornőt, hogy hagyd menjek be kórházba, mert nagyon nagy bajba vagyok, nagyon szeretnék ebből kijönni.
1: Az ijesztett meg, hogy a fiad elköltözött?
0: És akkor teljesen egyedül maradtam, hogy most akkor mi? Hogy én ezt hogy fejezem be meg egyáltalán? Mi lesz velem? És még akkor is, még akkor már az alkohol követelte. Tehát akkor már nem akartam én inni. Akkor már nem akartam, de muszáj volt ahhoz, hogy működni tudjak. A legvégén a munkahelyemre is be kellett vinni, mert olyan 10 óra körül már ugye ment ki, és akkor már remegett volna a kezem. Úgyhogy, és azok is egy nagy harcok voltak, hogy bármelyik pillanatban, ha esetleg megszondáznak, akkor mi lesz, és aztán úgy mentem be a kórházba, hogy még hajnalban fölébredtem, és mondtam, hogy még egyet iszom, mert utána nem fogok. És lementem, megvettem magamnak a kis italomat, és utána már nagyon megértem, hogy a doktornő elé hogy állok így. Pedig tudtam, hogy olyan

0: helyre megyek, ahol tudják, hogy emiatt vagyok ott, és elkezdtem kapkodni valami nyugtatót, sose szoktam így, meg nyugtatót sem nagyon szedtem, és nem emlékszem rá, hogy kerültem be a kórházba. Arra emlékszem, hogy ahogy magamhoz tértem, mert nem voltam, hogy a kezembe éreztem, hogy megy az infúzió, meg fölnéztem, és akkor ott láttam a neont, és ez jött gondolatba, lehet, hogy hangosan is kimondtam, hogy édes jó Istenem, de jó, itt már majd fognak nekem segíteni, és ezzel egy olyan nyugalom, és visszaaludtam. És aztán, amikor jött a vizit, akkor mondtam a kezelőorvosnak, hogy doktor úr, lehetsz, és mondjon már egy helyet, ahol lesz lehetőségem ebből kijönni. Azt mondja, hát itt van a kórházba. Ja, és hát többször voltam kibejáros a pszichiátriára, és mondom, itt már olyan sokszor voltam, és itt nem jött a segítség. Azt mondta, hogy hát akkor menjen oda a szociális munkáshoz, kap egy listát, és vannak lehetőségek. És akkor kaptam tényleg egy listát, és akkor végigolvastam, és valahogy így rábögtem, hogy dömös. Kimentem a mosdóba, fölhívtam Dömöst, a Kata férje, az Oli vette föl, és akkor mondtam, hogy szeretnék menni, és egy hónap múlva jöhettem, és kérdezte, hogy volt-e epilepsziás rohamom. Mondom, hála Isten, az még nem volt. És hát ugye én is alkoholista voltam, de azért az a iszákos mentő misszió, mondom, úristen, milyen emberekkel leszek itt. Ugye még itt, hogy valahogy úgy éreztem, hogy nem vagyok én azok közé való, mert ugye az én olvasatomban az volt az alkoholista, aki ott petreng, meg le van pusztulva, hát mondom, én munkahelyen jártam a dolgozni, valahogy úgy, ahogy kinéztem, próbáltam kinézni, ha nagyon elviselhetetlen volt a kinézetem, akkor betelefonáltam, és hazudoztam, hogy miért. És eljöttem ide. És akkor én az esélytelenek nyugalmával, hogy ez a két hét nekem biztos nem.
1: Mert
0: biztos.
1: Hogy két hét, sőt, annyi mert sem akkor két nap volt.
0: És akkor én ott ültem a sarokba, és elkezdtek az énekek, és az volt az én énekem, hogy ki vagyok én, kinek. Hát én nekem úgy potyogtak a könnyeim. És mondom, nem igaz, hát. És akkor jöttek az igék, és akkor megint, tudod, úgy ki jött a könnyeimen keresztül, és jött belőlem ki az a sok minden, ami lerakódott, és hát én úgy mentem haza, hogy a föld felett egy 20 centivel, és hogy ez milyen csodálatos, és milyen jó, és szinte mikor hazaértem, otthon is látták rajtam, hogy megváltoztál. És hát szinte még most is elérzékenyülök, ahogy mondtam, hogy hát én akkor ajándékot kaptam. Engem a Jóisten úgy szeret, annak ellenére, hogy én őt tagadtam, meg szittam, mondom, hát ez nem igaz, hogy nekem ezt a lehetőséget ide adta, holott nem is érdemlem meg ezt a kegyelmet, hogy így szeressen. És aztán egyre jobban közelebb kerültem. Egyre jobban tudtam imádkozni, egyre jobban tudtam rábízni magamat a Jóistenre, és annyira jó érzés. Jó, hát most már azért 75 évesen az ember az emberi természetéből adódóan is lejjebb nyugszik, meg lenyugszik. De úgy érzem, hogy ennél többet én nem kaphattam volna, hogy olyan lelki béke van bennem, és olyan jó érzés, hogy azt a sok rossz mindent, hogy le tudtam tenni, és a Jóisten megbocsátott, és el is vette tőlem, hogy nincs káromkodás, még az is zavar, hogyha más káromkodik. Nincs bennem harag, hogy elfogadóbb lettem, hogy el tudom fogadni az embereket, nem csak a sorstársakat, hanem esetleg a mindennapi emberek közül azokat, akiket nehéz elviselni. És hát most, hogy így, most tényleg egyedül maradtam, de nem vagyok egyedül, mert a Jóisten velem van, meg azt mondom, hogy, hogy még ebbe is, ebbe az iszákos életemből is adott nekem olyan ajándékot, hogy egy olyan közösséget, egy olyan családot, ahova mindenhol, minden alkalommal mehetek, akár az örömömmel, akár a bánatommal. És nekem ugye tavaly halt meg a párom, aki nagyon nagy segítségem volt, akit szintén a jó Istentől kaptam. 19 évig voltunk vele együtt. Ő hozott el ide Dömösre. És hogy kaptam egy olyan társat is magam mellé, aki segítőként mellettem volt, és hogy én is tudtam az ő utolsó napjaiban segíteni neki. Édesanyámat tudtam ápolni, fizikálisan, lelkileg is. Nagyon-nagyon segítség volt nekem az, hogy tudtam, hogy a Jóisten ott van mellettem, és ad erőt ahhoz is. Amikor én már azt mondtam, hogy jaj, ezt már nem bírom tovább. Jaj, már 3 napja nem aludtam, nem bírom. És adott erőt, és tudtam csinálni. És most, hogy már nincsenek ilyen feladatai, most más feladatokat adott a Jóisten, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ide is el tudtam jönni újra erre a helyre, ahol én nagyon-nagyon hálás vagyok itt mindenkinek, aki engem segített, és itt olyan szeretetet éreztem, amikor első alkalommal, amikor ide beléptem, hogy itt olyan kedves volt mindenki, és nem nézték le az alkoholistát is, és nem úgy bántak velem, meg velünk, hogy hú, hát ezeknek már úgyis mindegy, ezekkel már nem tudunk segíteni, hanem szeretettel, és ez nagyon-nagyon sokat jelent egy felépülő alkoholistának, amikor megérzi a szeretetet, és megérzi a Jóisten közelségét is, úgyhogy ez egy hatalmas nagy kegyelem.
1: Megtapasztaltad azt, milyen az, hogy izomból nem inni, ugye abban a 2,5 évben, amikor az első nyelőcsövérzés után megijedtél, és azt mondtad, hogy ott volt egy 2,5 év, amikor megfeszített akarattal valahogy nem ittál, és hogy sokféle terápiát próbáltál, orvosi segítséget, sok mindent, ami ugye a józanságban próbált volna megtartani, vagy segíteni. Ez sokan nem ért. Igazából érteni én sem értem, csak tapasztalom így, hogy 10 éve én is itt láthatom az Isten csodálatos munkáját a misszióban, de ezt nem nagyon lehet érteni, hogy hogyan működik ez, viszont te a saját életeden keresztül, hát ha mégis meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami más az Isten szabadításában. Tehát, hogy eljöttél ide 10 napig, Isten körül forogtak, vagy 2 hétig a gondolataid, és valami olyasmi gyógyult meg benned, amit semmiféle más világi terápia nem tudott meggyógyítani.
0: Hát én úgy érzem, hogy amikor úgy átadtam az életemet a Jóistennek, hogy én már nem tudok, én már itt semmi vagyok. Uh-huh. És segíts, és engedtem, hogy bejöjjön a lelkembe, mert ugye ez azért nem csak ugye fizikális tüneteket is okoz, de inkább lelki betegség. És az embernek annyira kiüríti a lelkét ez a állandó harca az alkohollal, meg a gonoszszal, meg amit tudom én, hogy olyan üresnek érzi magát, hogy már semmi nem jó, már csak az. És itt meg kaptam olyan igéket, meg olyan nem is utasítás, hanem iránymutatás, meg tanítás, hogy lehet ezt másképp is, meg az Úr Jézussal a szívedbe, mennyivel másabb, mennyivel. És ott hiába, amikor úgy izomból nem ittam, mondták, hogy foglaljam el magamat, hogy olvassak, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk. Mindent csináltam én, de mégse engedtem be, mert akkor még mindig ott motoszkált az agyamba az a fránya gonosz, hogy majd én már most már mindjárt ihatok, és az milyen jó lesz nekem. Mm. És csak abban a pillanatban, vagy hát abban a fél napban volt jó, mert amikor elkezdett az ember kihozani, újra ugyanazok a rossz gondolatok, azok a lelki fájdalmak, vagy a beteg lelkem kezdett el megint működni. Tehát ez nagyon-nagyon más, teljesen más. És ezt én sem tudom megmagyarázni, és ugye van egy olyan énekünk, hogy ó, értetetlen kegyelem. És erre csak ezt tudnám mondani, hogy ez annyira emberileg, annyira értetetlen, hogy az ember maga se érti, hogy ez én velem hogy történt.
1: Amikor a beszélgetésünk elején voltunk, akkor te elmondtad azt, hogy gyermekkorod óta mennyire megnehezítette az életedet, vagy szorongatta a megfelelési kényszer. És hogy tulajdonképpen ez össze is függött azzal, hogy elkezdtél az alkohollal barátkozni, mert az átmenetileg pillanatokra föloldotta ezt a szorongást, igen, megfelelési kényszer. Ez hova lett?
0: Hát nem, ez is eltűnt, és helyette jött az alázat, jött a saját magamnak való megbocsájtás, és teljesen más életet tudok vagy hát élek így is, és ez nagyon jó. Ez nekem akkora lelki békét ad, hogy most is éreztem ebbe a tavalyi nehéz évbe, hogy milyen könnyedén átvitt a Jóisten ezen, hogy a gyász folyamat is, ez teljesen más volt most, mint amikor a férjem meghalt 2002-ben, és akkor még így átkoztam meg, szittam meg minden. A Jóisten, tehát egy olyan csodálatos érzés, hogy ezt is nem is tudja az ember megfogalmazni. Aki nem jár hitben, meg nincs hite, én sajnálom azokat az embereket.
1: 18 éve mindennek, hogy a te szabadságod tart és megtart benne az Isten. Hazamentél Dömösről, ugye sokszor elhangzik, egyébként nem csak Dömösön, mindenféle terápián, ahol a függőségből való szabadulással foglalkoznak, hogy egyedül nem lehet megállni. Igen. Egyébként nem csak a függőség után, a hitben sem, igen, tudunk egyedül megállni. Mi lett a te közösséged? Megfogadtad-e rögtön ezt a tanácsot, ezt a tanítást, hogy nem szabad egyedül maradni, hanem támogató közösségbe tudjuk megtartani mindazt a szabadságot, amit megkaptunk. Ez hogy alakult?
0: Hát én, amikor innit hazamentem, akkor azt hiszem, hogy egy-két hónapig még nem kerestem, de úgy motoszkálta a fejem. Tudtam, hogy hol kell keresni, mert képbe voltam, és akkor felhívtam a megadott telefonszámot, és akkor egy ilyen nagyon cigarettázott női hangot, tessék, és beleszólt a telefonba, és akkor olyan félve mondtam, hogy hát én most jöttem Dömösről 2 hónapja, és szeretnék a csoportba járni. És akkor mondja, hát gyere, hát szeretettel várunk, akkor már hangja is más volt.
1: Ez a Győri Kékkereszt,
0: igen, csoport. Igen, és akkor mentem, és akkor a félve mentem be, hogy jó, hát pedig itt tudtam, hogy az alkoholisták nem rossz emberek, meg kik közé megyek, akik már itt voltak Dömösön. És hát aztán nagyon jól éreztem magam, úgyhogy nekem a péntek az egy olyan, a pénteki nap, én már délelőtt arra készülök, hogy délután megyek a csoport. Az egy ilyen nagyon jó dolog, majdnem hasonlíthatnám arra, mint amikor Isten tiszteletre készül az ember. És hát hála Isten, hogy nagyon aranyosak voltak, befogadtak, azóta már többen elhunytak ebből a csoportból. És akkor ugye más, 2 éves józan voltam, amikor a Jóisten azt is gondolta, hogy na hát akkor vezeste a csoportot. Hát nagyon félve fogadtam el, és nagyon sokat jártam Mosonmagyaróvárra, mert ugye aranya közel van hozzánk, és hogy ott tanulni, hogy tényleg hogy is kellett csoportot vezetni. Meg olyan érdekes, hogy még a buszmegállóban is van, amikor megszólítanak, vagy én szólítok meg magam, és beszélgetünk. És annyiszor ad a Jóisten lehetőséget arra, hogy én beszéljek róla, meg erről a lehetőségről, hogy úton útfélen vannak ezek a lehetőségek. A zöldségestől elkezdve a kórházi folyosón mindenhol tudtam róla, vagy tudok róla beszélni, és nagyon-nagyon jó érzés. Úgyhogy ezt a szolgálatot én kértem, és imádságban is kértem a Jóistentől, hogy azt szolgáljak akkor neked, így, hogy vezetgessek, próbáljak vezetni embereket te feléd. És ezt olyan csodálatosan kapom.
1: A történetedet hallgatva, így úgy érzem, hogy a levegőben maradt az a nehéz kérdés, hogy mi történt a fiaddal való kapcsolatban? mert hogy ő elköltözött otthonról, látva azt, hogy te mennyire mélyen vagy, most már 18 éve tart a te szabad életed, meggyógyult-e a kapcsolat a fiaddal?
0: Hát igen, ő aztán visszaköltözött, tövid be a kórházba akkor, és aztán hazaköltözött, aztán befejezte a lakásfelújítást, és hát akkor még jó pár évig együtt, vagy hát velem lakott, és akkor megnősült, és elment a Tatabányára, de ő vele nagyon jó a kapcsolatom. Ugye ők már azért inkább a kamaszkor kezdetén látták az én kínlódásomat. A lányomnál van egy olyan, hogy egy ilyen, mint hogyha egy ilyen háló lenne köztünk, még mindig. Ő nagyon haragudott rám, ő nagyon szerintem szégyente is, hogy az én.
1: Nehéz volt neki ez.
0: Igen. És milyen érdekes, hogy egészségügyben dolgozik, gyógytornász, és az akkori munkahelyén a főorvos asszony mesélte neki, hogy van egy orvos barátnője, és ott van egy főnővér, aki nagyon érti a munkáját, nagyon ügyes, de egyre jobban csúszik bele az alkoholizmusba. És hát azt mondja, nem is tudja már, hogy mit csináljon vele, mert nem akarja már tovább fedezni a problémát. És akkor ugye a főorvos azt mondta, hogy hát nekem és az egyik gyógytornászomnak az anyukája nagyon kínlódott, de itt volt Dömösön is, és azóta úgy rendben van. És itt találkoztam, segítőként itt voltam, és akkor itt Dömösön találkoztam ezzel a hölgye. Én mindig azt mondom, a Jóisten, olyan, mint egy Oscar díjas rendező, de még annál is nagyobb, mert tényleg, hogyha vele együtt járunk, meg rábízzuk magunkat, akkor nagyon jó dolgokat ad nekünk.
1: Köszönöm szépen, Zsuzsa. A hallgatóktól most el kell köszönnünk, mert lejárt a műsoridő. 4 hét múlva találkozunk itt egy újabb élettörténettel a Mária Rádió az Alkohol és Én műsorában. Ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Mai beszélgetőtársam Molnárné Zsuzsa nevében is köszöntjük a hallgatókat. Zsuzsa, neked Isten áldása legyen az életeden és a szolgálatodon ezután is.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és a hallgatókra is Isten áldását kérem.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, nem.
2: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Szeretett testvéreim, a mai napon, hétfőn, ugye az egyház szerinti szándéknéküli nap, remete Szent Pálról vesszük Pálos templomhoz illően a Szent Misét. Remete Szent Pál nem csak névadó szent a pálosoknak, hanem eszmény. A remeteség végig vonul az egyház történelmén. Az osztálytalálkozónk Mátra Verebé Szentkúton volt, és ott is egy fiatalember remete életet él. Nagy ünnepi gatyába, és azért szép fehér felső ümökbe, ott volt a szentmisén, rózsafűzér a nyakába. Ez mindig van. Egy nagyon intelligens fiú, ismerem régóta, most ott, mit tudom, egy új barlangot ás a remete barlangok között. És ott élvezi a barlang hűvösségét. De reggel mindig ott van a szerzetesek zsolozsmáján és szentmiséjén. Ez mindig van és mindig lesz remetesség. Tiszteljük őket, valahol a tiszta evangéliumot próbálják megélni. Sok év óta ismerem ezt a remetét. Valaki, aki nem ismerte, ott az osztálytársak közül találkozott vele, és úgy nem megrémült, csak úgy meglepődött, olyan szerencséje volt, hogy egy remetével találkozott. A remeteség intézménye az nem idejét veszítette. Van, lesz. Olyan, mint a tisztító tabletta egy folyadékba. Valahol tisztító jelenség az egyházunkban. Szeretett testvéreim, olyan szépek és aktuálisak ezek a szentírási szakaszok. Ugye Jeremiás próféta könyvét olvassuk talán egy hét óta, és most is, mint többször már előtte, Jeremiásnak nagy küzdelmei vannak. Nem az Úrtól kapott feladat az ő küzdelmének az oka, hanem a hamis próféták, az udvari próféták, akik pénzért mindig azt mondták, amit éppen az aktuális király hallani akart. Testvéreim, mindig így volt e világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Jeremiás egész életét végig kíséri a hamis próféták és az ő Istentől való küldetésének ütközése. Most éppen Hananiás prófétával áll szembe. Hananiás egy tisztességes, udvari próféta. A mai politikai helyzet ugyanaz, hogy ATV-t hallgat az ember, vagy hírtévét, ebből lehet tudni, most éppen udvari prófétát hallgatunk, vagy pedig a másik végletből. Eszünket mindig használni kell. Hananiás, az udvari próféta világosan beszél. Azt mondja, így szól a seregek ura, mindegyik Istenre hivatkozik. Hananiás mit mond? Nabukodonozorról, a babiloniak királyáról. Azt mondja, a babiloni király rabigáját összetöröm, két év múlva visszahozatom Isten háza edényeit, amit már Nabukodonozor elintézett, amelyeket Nabukodonozor innen Babilonba vitetett, és visszahozom Jekóniást, Júda királyát, Joakim fiát, Júda összes számzötteivel együtt. Jön a boldog aranykor. És mindezt a szerencsétlen udvari próféta, Hananiás az Úrra hivatkozva mondja. Testvérek, mindig használjuk az eszünket. Akkor is voltak bérencek, ma is vannak. Egyik pénzért azt mondja, amit éppen Hananiás. Sőt, odáig elmegy, Jeremiás persze az ellenkezőjét mondja, mint az udvari próféta. Ő így beszél, a papok és az egész nép előtt, akik a Úr házában vannak, úgy legyen, bár csak ezt adná meg az Úr, amit Hananiás beszél, dumál. Hogy visszakerüljenek az Úr templomának szent edényei. De halld most az én igémet is. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak, a járványos betegségekről jövendőltek, stb. Hananiás proféta erre levette Jeremiás nyakáról az igát. Ez egy faiga volt. Hát bemutatja, hogy Jeremiás is szabad. Eljön az nagy dicsőséges korszak. Visszakerülnek a templom edényei, lesz a teljes kultusz pompával. Testvérek, szóról szóra ebben a helyzetben vagyunk. Bötű szerint. Csak legyen eszünk. Ugye leveszi a faigát Jeremiásnak a nyakáról, és azt mondja, így töröm le Nabukodonozornak, Babilon királyának igáját. Aztán az Úr szól újra Jeremiáshoz. Te összetörted a faigát, gyerek, hát mit csináltál? A faigát én adtam neked. Nem hiszed el, hogy igazam van? És jön a következő. És erre figyeljünk. Vasigát rakok ugyanis mindezeknek a nemzeteknek nyakára. Benne vannak a zsidók is. Hogy mind a babiloni királyt szolgálják, azon felül a föld vadjait, és neki adom. Hananiáshoz pedig így szólt Jeremiás. Figyelj, Hananiás, téged nem is küldött az Úr. A népet mégis rávetted, hogy higgyed el, hogy higgye el hazug szavaidat. És akkor azt mondja az Úr a végső szóban, eltöröllek téged a föld színéről, Hananiás. Meghalsz még ebben az égben, mert vakmerően az Úr ellen jövendőltél. Testvéreim, ez a történelem játéka. Van Hananiás, van Jeremiás. Hananiás mondja, hogy az emberek szívesen hallgatnak, ez történt a politikánkban is. Jeremiás meg mondja az Úr szavát, ki figyel erre a ma reggeli misére? Mi 20-an, 30-an. Mindig van Hananiás, akit fölkap a nép, ünnepel, vannak Jeremiások, akik igát hordanak prófétai jelként, de Hananiás leveszi az igát, a faigát, aztán Jeremiás meg fölveszi a vasigát. Hananiás belepusztul a hazugságba, Jeremiás majd fogságba fog kerülni, de legalább az Úr szavát hirdeti. Az evangélium ugye a vízen, a vihar a tengeren, ugye epizód Jézus életéből, Jézus imádkozik, az apostolok átmennek a Gennezárti tavon, vihar a tengeren, és Jézus ezeket a vergődő apostolokat megszánja. És a víz színén ugye elindul feléjük. Nem mese ez. Ez egy Jézus kép. Ugye a tenger a lehúzó erőknek a lakhelye. Rengeteg ártatlan ember belepusztult a tengerbe. Így a tenger a nép fantáziájában a lehúzó erőknek a lakhelye. És Jézus fölötte áll a lehúzó tengernek. És Péter azt hiszi, szellem, ha te vagy, mondd, hogy feléd menjek a vizen. És mondja Jézus, jöjj. Jézus erejében Péter fölötte áll a lehúzó erőknek. Elindul. De kételkedni kezd. Süllyedni kezd. Uram, elveszek, jöjj! És Jézus kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt, te kicsiny hitű, miért kételkedsz? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt, a csónakban lévők leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Testvéreim, hogy együtt nézzük a kettő mai napi szakaszunkat, az Úr diadaláról van szó. Jeremiás esetében is, Péter vagy Jézus esetében is. Azt tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Maradjunk Jézus mellett. A Hananiások meghalnak, Jeremiás marad. Fogságba kerül, Péter is süllyedni kezd, de azért megmenekült. És leborult a csónakban. Te vagy az Isten fia. Ezt a hitvallást mondjuk el ma reggel mi is, Jézus fele. Te vagy az Isten fia. Jó helyen vagyunk. Amen.
0: Puszta Sándor, tékozló fiú. A mindenségben kell lenni egy helynek, ahol még emlékeznek rám. Apám szíve az, mire várok még? Hazamegyek.

József Attila, Istenem, dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha megszántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább eke szarvat fogva szántanék én is a nyomodba, a szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjad, én zavarnám a fele varjat, és bármilyen féle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék.

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Ez az ige az életemben megjelent egyszer, amikor egy házban laktunk, ahol alattunk egy kocsmát akartak nyitni, és ez nagyon nem volt az ínyünkre, és éltünk tőle. És hát azzal az emberrel, aki ráadásul a kocsmát nyitotta volna, ő ott lakott a házba, és akkor volt vele összetűzésünk, és nagyon-nagyon nehéz pillanatokat éltünk át. Amikor ez az összetűzés megvolt a szomszédunkkal, akkor gyakorlatilag megfenyegetett minket. A feleségem nagyon nehéz pillanatokat élt át, mert félt kimenni is az utcára. Én bennem is nőtt a harag, igazság szerint, és volt, hogy hát igen, nem kívántam jó helyre ezt az embert, de aztán valahogy a Bibliához nyúltunk, és azt kérdeztük magunktól, hogy ó, Uram, akkor te mit tennél? És akkor jött elő ez az ige szembe, hogy ne rosszal válaszoljunk arra, amit kaptunk, hanem próbáljunk jóval válaszolni erre a helyzetre, és szeretettel. És hát valójában nem igyekeztünk ezzel az emberrel utána sokáig vitatkozni, hanem inkább elköltöztünk végül. Ez volt a megoldás.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kelj fel, ó Isten, védd meg ügyedet, és ne feledkezz meg a hozzád könyörgők szaváról.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Az Úrban remélek, igéjében bízom.
1: Uram, irgalmaz!
0: Uram, irgalmaz!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Uram, irgalmaz!

0: ártatlan élettel láttál el minket.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nékünk.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízom benned!
0: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnvánat szentségében.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kapunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, a haldokló békéje.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, a tisztító tűzben levő lelkek frissítője és enyhítője.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, minden szentek koronája.
1: Bízom benned!
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízom benned!
3: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
3: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kímeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
3: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
3: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké éneklem majd az Úr irgalmát.
3: Könyörögjünk! Isten, kinek irgalma végtelen, és kinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
4: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

felelősség egymásért. Ha észreveszed Jézus hívását, és igent mondasz Jézusnak, azonnal észre fogod venni, hogy ez az igen egy másik percben újabb igen kimondását teszi lehetővé. Az egyik igen szavad, mint egy láncreakciót idéz elő, és vonza a másik igent. Egyszerűen az igenek folyamában találod magad, ami egyre mélyebbre sodor. Légy éber, nehogy Jézus hívása süket fülekre találjon benned, hiszen tőle függ a jövendő életed kibontakozása. Jézus a jóra és az igazságra hív. Ha hozzáigazodsz, a hétköznapok banalitásai közepette életed egészen új távlatok felé fordul. És ebben nem csupán te vagy az érdekelt. Egy az emberi család tagjai között mély és láthatatlan összetartozás létezik. Az Istennek kimondott igen vagy nem, azonnal sok-sok más ember életére is hatást gyakorol. Ha a vámos Máté Jézus hívására nem mondott volna azonnal igent, valószínűleg egész életét a vámnak, a vámhivatalnak szentelte volna, és nem lett volna apostol, nem írta volna meg az evangéliumát. Mi meg nem ismertük volna meg hivatásának történetét, nem kaptunk volna indítást példájának a követésére. Máté hatalmas felelősséget viselt, amikor döntenie kellett, kövesse Jézust, vagy legyincsen, és hagyja tovább menni. Még ha nem is lenne ilyen meghatározó befolyásunk másokra, felelősségünk mégis ugyanaz. Sok emberrel vagyunk kapcsolatban. Magunkkal húzzuk őket föl vagy le. Attól függően befogadjuk-e Jézus hívását, vagy elutasítjuk azt.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Mária Rádió.
1: Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média Műhelye készíti.
2: Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élő Kincseink című adásának szerkesztő műsor vezetője. A nyár közepén műsorunkban egy mesét és remek zenéket hallhatnak kedves hallgatóink olyan előadók tolmácsolásában, akikkel a most és a közeljövőben zajló népzenei, néptáncos, kézműves táborokban vagy kisebb-nagyobb fesztiválokon találkozhatnak. Mivel szerencsére e fajta rendezvényből igen sok van, így az ott tanítók, fellépők közül alig néhányuk muzsikájából tudunk ízelítőt adni az elkövetkezendő szűk egy órában, de ha adásunk után kedvet kaptak megkeresni, ki hol lép fel vagy tanít, böngészszék az internetet, és aztán kerekedjenek fel élőben is meghallgatni a remek előadókat. Például a 25 éves fennállását ünneplő Hagyományok Háza munkatársai minden nagy fesztiválon szó szerint éjjel-nappal várják a Kárpát-medence hagyományos kultúrájával megismerkedni vágyókat, de azokat is, akik már elmélyült ismeretekkel bírnak, hisz az alapoktól az apró részletek finomságaiba is betekintést engedő programok szerepelnek a Hagyományok Háza által összeállított fesztiválnaptárakban. Első zenekarunk például a Pál István vezette szalon Anna és bandája lesz annak a jubileumi nagykoncertnek házigazdája, melyet a 35. Művészetek Völgyében rendez a 25 éves Hagyományok Háza. Az est a magyar népzene sokszínűségét ünnepli. Legendás művészek, fiatal alkotók, erdélyi mesterek és táncművészek együtt mutatják meg a hagyomány élő erejét. Generációkon és stílusokon átívelő találkozás lesz ez, felmutatva a népzene szeretetét és ma is érvényes, megigéző erejét, ahol valamennyi résztvevőt a néphagyomány iránti mély és személyes kötődés kapcsolja össze. Galgamenti táncdallamokat játszik Szalonna és bandája.

0: Ma már szinte minden nyári fesztiválon, táborban hallhatunk mesét remek mesemondóinknak köszönhetően. Az úgynevezett élőszavas mesemondás átörökítésének gyakorlata, mely már nem a hagyományos keretek közt zajló generációról generációra történő tudásátadással, hanem tudatos újratanítással, tanulással történik. A hagyományok háza több évtizedes elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteket összegző munkájának köszönhetően felkerült a szellemi kulturális örökség jó gyakorlatok regiszterébe. Hogy a nyári fesztiválokon, táborokban is keressék a mesemondókat, most következzen egy remek mesemondó és énekes, Berec András, kinek Kőkertben Lilium címmel megjelent lemes sorozatáról hallgassuk meg a táncok születéséről szóló mesét, majd Berec András énekét Molnár Miklós és Balogh Kálmán kíséri.
1: Élt egy csorocsói ember. Volt neki 99 joha, 3 kecskéjes, 1 felesége. Még volt 5 kutyája, abból 70 bolhája, 1 furuljájos, abból 1000 nótája. Igen, de ezek mind keserves, húzalmas nóták valánok. Akkor még abba a világba, abba a nagy régiségben nem ismerték a táncnótát. Azért táncolni se tudtak. Csaracsúly egyszer kapta magás bély csíkba. S mit ad Isten, csíkba ott állti, Isten markából kinyőtt hatalmas lókupec. Sűrű gondok közt tengerpénzét számolgatá. Valamíg ott egy cigán legényke, kinek gogyája onlikatos volt. Egy családmacska, egy egeret abba, egy hét alatt nem fogja meg. Arra járt még egy szebeni toronyóra javító, ki a fejt tekergeti. Itt miért fejlődik a technika olyan álmosít, bihollosúságba. Odább fenn regáti csobánok nézték a meredek útot. Jöjjenek ki, bé, vagy maradjanak ott kün, hát. Ebbe az időben az angyalok jól laktak ezzel a nagy békességgel, s csak úgy, kíváncsiságba csemérkedni kezdtek. Egyik angyal egy másikot úgy megkanyarító, tiszta kíváncsiságból, hogy az az égből aláhút. Hútába eszi tűzte, hogy esne, ha szárnyát nem bontaná ki. Összezárt szárnyakkal zuhana egyre sebesebben. Szárnyán a túlul rizege ám, egy tolupili a többi közül, mely gyengébben volt, megforva ki egy szakada. S a mesémnek már rég vége lesz, nem még hullani fog. Na, hullam az angyal, s nagy csodálkoztába az ajka megnyit kereken. De csak akkoracskára, mind a gyűszű. Akarta vagy nem, fűtölni kezdett. Elég unalmas muzsika volt, de hát a magasságtól, s a nagy eséstől volt ideje a nyelvét reaért, hogy kótára igazítsa, s taktusba ráncsa. Hútába fájn nótát rittyente. Az unalom jó szerző, de az attól az új szerzeményt olyan boldog volt, szinte

0: angyal füttyit először a csaracsói hallá meg. Hopnó, ez az a boldogság, melykor reálmesik bennem karcsina. Ezelőtt jobb lesz, ellépjek, s ellépe.
1: Akkor,
0: állj meg, ember, az angyalát! A most fic, amit tud magad alá, de ez belőle egy pulic karcsina, irán vissza, így beszéle magába. S akkor, szerencsés úristen, most segélyezz, alig lépe kettőt, belé találtott raktusba. No, ő ma nem bánta, ha reo, ha másra esik, ő ma ezt a kettőcskét kiárja. Kettő balra, kettő jobbra. Antiad be jól esik el a kicsi szertelenség.
2: Hey, hoj!
0: Hey! Na, el lesz a csárdás. S a kocsikban már való egy csárdás figura. Világnak első táncfigurája. Ahogy így tempózgatik, jő az asszon. Erége! Jóhott mindent hagyott magárod kün. Hol az ember? Mit csina? Az ember, hogy meglátta a vére langot vete, magához húzta jó kurázsison. A kemény húsú, mozgalmas fehér nép volt, melyen a bolhát el lehet-e nyomni. Idő múlva az ember eltorta magától. Hallam, kívánja esményt azt a szoros közelséget. Megmérte a szemivel, te tütű tolpik, s hát persze, hogy igen. Visszahúzá magához. S akkor avval is jól lakott, átdobta a másik oldalára, s ott is elébb elnyomá magától. De csak azért, hogy helyányozzon. Az is bejó, hozta vissza. Vissza. A mozsikás, ha jó szaggot segít, a csontot figurára igazítsa. Polibá nyugodjon, olyan volt, annak a körmit nem is kellett nyírni, annyit kergette az ujjait. Szaladoztak a húron, mint csitkó a tavaszi pázsinton. Azt mondta, a múlottságba elhitt, fiaim, az ablakba muszkált a virágot, nem kell tegyetek, mert én leszek az. Annóta nincs, hogy én ne tudjam. Ha ugye kezdte az aprájába, abban minden nóta benne van, és mikor már részegek is tudták, mit akarnak fúni, kezdé nyomozni őket az öreg. Igen, de mikor domokosa a lózsi kérdezte. Azt tudja-e, Palibá, hogy kün vagyon a lődörgője?
2: Jaj, a bük tüzít neki, fiaim, ha honne tudna. Tük fújjátok, si meg utánatok, azt mondá az öreg.
0: Pedig akkor az egyszer valóban kün vala. Igazság volt, nem nóta. Egy lapja muszkátáról így hulla le. Na, a sok dobigálás után a csaracsói kíváncsi leve, úgy vagyon-e az asszon, ahogy hatta. Kicsi kezit a feje felett jó, megforgatta, úgy aztán a teste is kisirüljön szépen. Jobb az adott pillanatban a forgatós és megleve. Az is csíkba terme először, s onnót hordózták át valami maroszékiek udvarhelyre. Az itt az a neve, hogy maroszéki.

Ám, pero az asszont forgassa, hadd szédüljön, annak is ő veszi hasznát. Forgassa, mint fazakas a sarat azon a kicsi asztalka, az is úgy van, csak ő a lábával siríti, ahol ő jó, meglábincse azt az agyagot, s akkor ahhoz sebesen fordul, nyakat szorít neki, s hasa tereszt. Így van az emberes az asszonya, nyakát cirogas, s hasa tereszt neki. Csaracsolj, és jó megnézte előtte sírülő feleségét, s látta hasanyőt. Hey, ott az öröm, régiek azt mondták, hogy te néma vagy, s van 20 gyermeked, kiállhatsz a kapuba, neked van igazod. Csaracsúly ember a nagy örömre gondol a füstöl egyet. Hopp, el az asszont. Tudta, ha balra, ha nyitja, jobbról tér meg, de különben jár, és neki annyi. Kerengjen a világban, nézelődjön, vigyázkodjon. No hát, elé a katiát, szivort ízít. De azt a szivarot el nem szíphatá. Jő az asszon. Szivort homo, főtőz veré, csizma órát, reaszorítá, sorkát borros jobbra eltekeri. A szivorman ótva volt, de még mindig a lábát tekerte, de ma még a csípeit is. Tetsze neki erőst. Na, emma a vérbú.

Asszon érkeze, verbum figura, abba helybe cett halott leve, s forgatósnak változa. Igen, de az embernek az esze szivor füstön járt. No, asszont el, hadd legyen es, mint kedvire kerengő hollandi bolygó. Ő maga tizet ráncs, boldogul heppendez.

Így. Jó nyugodtan. De mossa sokocskat. Ne hol az a szó. Jő, mint viharról a homályos fetekes ég. Hát minnyá üti el. Csaracsói, magosba szívort, fél, asszont fékez. De az a szívort, csizmos, gagya közzi ese. S hogy az oda bejszorult, gagya és meggyúlt. Ott ma ótani kellett, sup-sup a kezivel a gagyát. Megverte, de márjátlanul. S hogy a fagyos csizmos füstölni kezdegete. Ha a csizmát is kellett, tűsse keményen. Ám ma aztán valóban verbunk volt. Angyal, mikor meglátta a fentrő, fücót és suphoz igazítta. Oj, men alkalmas, tapintatos anyja.

De helyába az utas, Mikó égő szívoroboly szerző. Azt ő a csizmaszárból kikoptos, jól elhonyitta. Repül ám az égő szívós, ha úgy ese, hogy a cigan leginke bocskorocskájába húd belé. Az envedésid, az is langot fogott, még gyúta az ő gogyáját is. De ahol a cigány gyár meg a télen, annyit fázott szegény, félragyogott. Csípeit megtekerte ő, és alovat neki bajó meleg van itt. De mikor már az ingyá is füstöt vetett, kellett tócsa ő, és az annyit csapott magá. Nem is láttad, csak hallottad. A mellyit, az oldalát, a bokáját, mindenütt. Így lett volt a csíki csinger állás, s az itt olyan. Hó, nem akarsz-e táncolni, te is? Kérdé kupecet a csaracsúj, mikor a ma az asszonya fékezve volt. Mi ez a gyermek, hogy meggazdagod evel a sok figurával? Nem bízz, Girile, hogy ellass tőle valamicskét. Pénz számolok, töpi oda. Sajjájsze, most is aval törődik. Toronyórás, mikor látta itt, mindenki eszenékütt marad. Ígyet, ont kacaga, biforgácsol. Azóta, mikor szebenbe táncot indítnak, a kezikőt elébb ide hátra csapják. Kacaghat bátran akárki nemzet, de oda is kerülhet könnye. Aztán mikor belé fognak, s hatalmason múlatnak, így a mutató ujjokkal fenyegetőzni szokta, hogy te nagyon vigyázz, s akkor átfordulna, s te is nagyon vigyázz, a baj akár mikor, s akár kin megtörténhetik. Fenn a regáti csobánság, csak nézte ezt a nagy bojdulást. Aztán, hogy látták, itt mindenki magát kapdossa, gondolták, Erdély fődje tüzet fog minnya, s az ég szögdösnek úgy. No, innet hamar kerüljünk haza, okoson. Így határozának. A hazavezető út szűk volt. Sűrű erdőn át vezetett. A nap már leszentült. Sorra szikös venkére és csak egy emlékeze. Egy a szíjúját megkapta ennek az emlékezőnek, s úgy oszta a többies igazoda. Összekalácsoltok mind. Egyik a mást jól megmarkulá, hogy csak egyes el ne vejszén. S így oldalaslag léptek, ahogy a szűkös venkén lehet-e. Egyet ellől, egyet hátul, egyet ellől, egyet hátul. Odahaza lakodalmas udvaron kapták magikot, s ha annyira beléjövének ebbe sok jóba, nem hagyják abba. Járták vígon, kereken, mintha szűk erdei ösven tippodnának. Máma is mikor jó kedvig támad, összekapackodnak. Hoppá, igaz kérdik, mi a helyzet, aval az angyallól megy fityere? Nem tudom. Vaj, most ez zuhanik. Vaj, mikor még lass, hogy a föld már csak egy műtyányi közelség. Szárnyat bonts, felszáll a magasba. Bodor felőkre. Hát, tám még a mozsikásnak is jár egy annyicska pihenő, igaz-e? Bár egy nyelet,

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Élőkincseink című műsorának végén egy hosszabb táncfolyamat részletét a Felső Maros mentéről Vajdaszent Iványból játsza az erdélyi Üverzenekar, kikkel szintén találkozhatnak a nyáron táborokban, fesztiválokon. Ezzel a zenével búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária, abban a reményben, hogy találkozunk egy-egy rendezvényen, vagy ha véletlenül elkerülnénk egymást, akkor itt a Mária Rádió hullámhosszán 4 hét múlva ugyanebben az időpontban várom önöket. Adásunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla kollégiumának támogatásával készült 2026-ban.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hitünk és életünk, ez a címe a sorozatnak. A mai témánk pedig pont mind a kettőt érinti. Kik az egyház tagjai? Ez a mai kérdésünk, és hogyha visszautalok az elmúlt hetek, elmúlt alkalmak címeire, ezt hagyd tegyem meg, akkor látjuk ennek az ívét. Az Úr Jézus Krisztus az egyházban a fejezet cím, amelyet elkezdtünk tanulmányozni. Kérdezzük, hogy mi maga az egyház, Krisztus titokzatos testét szemléltük. Hogyan maradt közöttünk az Úr Jézus abban az egyházban, amelyet ő alapított, valamint rákérdeztünk, hogy az egyháznak elsősorban mi a küldetése, és azt mondtuk, hogy Krisztus tanúja legyen az egész világon. Mai témánk tehát, hogy kik az egyház tagjai. És valóban azt gondoljuk, úgy érzékeljük, hogy erre tudunk egyszerű választ adni, és ez ténylegesen nem is bonyolult, de még mielőtt elkezdenénk a válaszadást, Isten szent lelkét kérjük, nem csak azért, hogy megértsük, amiről ma szó van, és egyre bensőségesebben magunkba fogadjuk, hanem hogy megértsük, milyen csodálatos a mi meghívottságunk, és a lélek világossá tegye számunkra, hogy ő megadja kegyelmét, hogy a küldetésünknek is eleget tegyünk. Ezért imádkozzunk Origenész imájával az egyházért, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Emlékezzél, Urunk, egyházadról, szabadíts meg minden gonosztól, tedd tökéletessé a szeretetben. Forrazd egységben népedet a világ négy égtájáról, és vezess el mindenkit országodba, ebbe a szent Isten országba, amelybe őket meghívtad. Amen. Kik az egyház tagjai? Azt mondjuk, azok, akik hisznek az Úr Jézusban, akik megkeresztelkednek, és akik engedelmeskednek az egyháznak. Egy 9. századi szerző azt mondja, így tanít, ne tűrjél közöttünk hitetlent, hív néped megszentelt körében, miként a jó pásztor egyetlen, úgy a nyáj is osztatlan legyen. Hívő közösség tagjai vagyunk, akiket egyesít Isten szent lelke. Egyek vagyunk a hitben, majdnem azt mondtam, hitünk tárgya az Úr Jézus. Benne hiszünk, ez az ő ajándéka. A hitünknek a gyümölcse pedig, hogy eljutunk oda, hogyha felnőttként tettük, akkor csodálatosan megéltük azt a mozdulatot tudatosan, de ha nem, akkor évről évre több alkalmunk is van, hogy megújítsuk a keresztségi fogadásunkat. Eljutunk tehát ahhoz, hogy megkeresztelkedjünk, eltemetkezünk Krisztus halálába, az ő föltámadásában újjászülessünk, és az ebben a kegyelmi rendben, amelyet a Szentség által nekünk készít, már az ő életét éljük. És a harmadik mozzanat az volt, hogy engedelmeskednek az egyháznak. A mai ember, a mai kor érzékeljük, hogy milyen nehezen tud mit kezdeni ezzel a szóval, nem tud bánni vele igazából. Ez a hitbéli engedelmesség, amely az életet akarja, és hogyha az egyház útján igyekszem járni, hogyha az egyházat követem, az egyházban az egyház szabályai szerint akarok élni, az Anyaszent Egyházban, akkor egy élő közösség, élő tagja akarok maradni. Péter apostol az első pünköstkor kihirdette Krisztus föltámadását és a Szent Lélek eljövetelét. Sokakat szíven találtak az ő szavai, hittek az Úr Jézusban, és azt kérdezték az apostoloktól, mit tegyünk hát, emberek, testvérek? És erre válaszolta Péter, hogy tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Igen, Péter világosan megfogalmazza az apostolok cselekedetei második fejezetében, olvastuk ezt 36. 38. versben. Bűnbánatot tartsatok, keresztelkedjetek meg Jézus nevében a bűnök bocsánatára. Anya Szent Egyházunk azt tanítja, hogy az egyház tagjává kell lenni mindenkinek legalábbis szándéka szerint, aki üdvözülni akar. Az egyház tagjai mindazok, még a kisdedek is, akik meg vannak keresztelve, nem csupán a predestináltak vagy a hívők, hanem a tökéletesek és bűnösök egyaránt. Akik nincsenek megkeresztelve, azok nem tartoznak az egyház testéhez. Az eretnekek, szakadárok, kiközösítettek nem tagjai az egyháznak. Ez csak néhány kiragadott gondolat az egyház tanításából nagyon sokrétű, és nagyon fontos, hogy jól értelmezettek legyenek ezek a tanítások. Hadd idézem ismét a Szentírás új szövetségi részéből az apostolok cselekedeteit, és továbbra is maradjunk a péteri tanúságnál. Tudja meg hát egész Izrael háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Urrá és Messiássá tette. Az imént is ezt mondtam, fontos ez a gondolat, hogy ezek a szavak szíven találták őket. És megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát, emberek, testvérek. Mondjuk ki újra Péter szavait, mert ő ezt válaszolta, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjen meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Még más szavakkal is bíztatta és buzdította őket. Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek, írja az apostolok cselekedetei. Aznap, mint egy 3000 lélek megtért.

Nagyon fontos kulcsszavakat hallottunk, ezek pedig nem más, mint a hit, a bűnbánat, a bűnbocsánat, maga a keresztség. Bár talán kétszer vagy háromszor is idéztem a péteri szavakat, mégis, ha nem is negyedszerre, de hagyj emeljük ki ebből a legfontosabb mozzanatot, mert Krisztust fölismerjük, akit az Isten úrá és messiássá tett. És hozzáfordulunk. Ő előbb szeretett minket, Isten szeretete. Nyilvánvaló lesz mégis számunkra, a teremtett lény fölismeri az Úr szeretetét, és tud rá válaszolni, és megkapja hit ajándékát. Fölismeri a csodálatos kegyelmi rendben a bűnös voltát, és ahhoz fordul, aki meg tudja őt szabadítani. Bűnbánatot tart, és kéri a keresztséget. A hitet pedig igyekszik megőrizni, és megélni, gyakorolni, megvallani. Az életében, vallásos életében aszerint cselekedni, amint az ő bensője vezérli. Az isteni szó, az isteni jelenlét. Az első kérdésünk, hogy mi kapcsol minket az Úr Jézushoz és egyházához. És valóban ismét itt találjuk a keresztség mozzanatát, amit kérünk, illetve egy kisdednél a szülők kérik, de hitvallást tesznek, és tulajdonképpen arra tesznek ígéretet a keresztszülők támogatásával, hogy Isten segítségével ebben az Isten ismeretben segítik elő a gyermeket. Napról napra igyekeznek megismertetni velük Istent, az ő létét, amennyire az emberen múlik, és megismertetni azt, amit megkaptak, hogy továbbadják, Isten hogyan szeret bennünket, és az üdvösségünket akarja. Az Isten is a felebarát szeretetét akarják továbbítani. A keresztség szentsége által leszünk, tehát az egyház tagjai. Tudatosan, vagy úgy, hogy drága szüleink, keresztszüleink hitvallást tesznek fölöttünk, és ők kérik az egyház hitében a keresztséget. Isten kivétel nélkül minden embert meghívott önmagához, hogy legyen az ő gyermeke és örököse, az isteni élet örököse. Már az első embereknek is, azóta is minden embernek a lelkében ott van ez az isteni hivatás, de mégis azt látjuk, hogy nem minden ember fogadja el. Azok, akik elfogadják, azokat az Úr Jézus titokzatos módon önmagába, titokzatos testébe, az egyházba kapcsolja. A keresztség szentségében saját képét lelkünkbe oltja, mint egy eltörölhetetlen jegyet. És ez a keresztségi jegy arra kötelez minket, hogy az Úr Jézushoz hasonlóvá legyünk, és kövessük őt, de arról is biztosít bennünket, hogy ehhez az Úr Jézustól minden segítséget megkapunk. Talán eszünkbe jut az kifejezés, hogy Isten képére, saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Hát érezzük, hogy itt pontosan erről van szó. Ez a jegy arra hív bennünket, hogy hasonuljunk hozzá az Úr Krisztushoz, akinek vonásait felismerjük. Urunk, mutasd meg nekünk a te arcodat. Fadd fedezzen fel a te vonásaidat, a te szépségedet, és hozzá szépüljek én is. Nem magam miatt, és nem magamtól, hanem azért, mert valóban rád kezdek hasonulni, úgy akarok élni, mint te. Következő kérdésünk, mi szakít el minket az Úr Jézustól, vagyis az egyháztól? A válasz pedig így hangzik, hogy aki az egyházzal bármiképpen szembeszáll, önmagát szakítja el tőle és az Úr Jézustól. És talán ezen, ennél a kérdésnél, vagy ezen a ponton egy picit megállhatunk, mert van egy lehetőség, talán majdnem azt mondtam kísértés, amikor az egyházat egy intézményként látjuk. Látjuk fehér ruhában a pápát, látunk püspököket, papokat, nem tudom, most nem is próbálom leírni, hogy ki hogyan képzeli, hogy milyen képe van az egyházról. Pedig itt a lényeges az, hogy a fő Krisztus, Krisztus titokzatos teste, lelki templomok, élő emberek, akik benne hisznek, akik hozzá tartoznak, akik belé oltották az életüket, és belőle merítenek, és kerességük óta őrzik örökségüket, hordozzák örökségüket, hogy a mennyország a cél, amikor Isten örömében egyek leszünk. Az egyházzal tehát nem mint intézménnyel szállok szembe látszólag, hanem éppen a Krisztust látom magam előtt, akivel sajnos sokszor szembe szegülünk. Bár az Úr Jézus képében, az Úr Jézus képének jele kitörölhetetlen a megkeresztelt lélekből, mégsem vagyunk elszakíthatatlanok az Úr Jézustól és az egyháztól. Aki ugyanis szembeszáll az egyházzal, nem engedelmeskedik neki, és tanításán törvényeit nem fogadja el, az saját magát erőszakosan kitépi az egyházból.
az Úr Jézus titokzatos testéből. Ennek a szakadásnak örökre megmarad a helye saját lelkében. Itt a földön folyton mindegy vérzik, sajog a helye, a kárhozatban pedig a pokol örök szenvedésnek forrása lesz. Az Úr Jézus mondta, hogy ha valaki az egyházra nem hallgat, az olyan, mint a pogány. Nyilván finomíthatjuk a képet, és ez talán fontos is. És a lanyhasságunk, talán a lustaságunk, a közömbösségünk, vagy éppen ezt is mondjuk ki, valami negatív hatásra való eltávolodásunk, az nem ez a súlyos kategória. Tényleg arról van szó, hogy valaki szembe száll, elszántan szembe fordul azzal az isteni ajándékkal, amely közösségbe, anyaegyház ölébe hív bennünket, és amelyben megélhetjük a Krisztus jelenlétet. Éppen ezért imádkozzunk azért, hogy ez az egyház egy legyen, hogy egységes legyen, és egymást erősítsük, egymás keresztjét viseljük, egymást támogassuk, Krisztus lelkületével éljünk. És ezért hadd folytassam az iménti Origenész imádságot, amikor az egyház egységért fohászkodik. Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról, szabadítsd meg minden bajtól, és tökéletesítsd a szeretetben. Gyűjtsd össze a szél minden irányából, és vezesd meg szentelve országodba, amelyet számára készítettél. Origenész azt mondja az imája végén, mint ahogy mi is, mert tiéd a hatalom és a dicsőség. Isten hatalma és dicsősége felragyogott előttünk, ennek lettünk részesei és örökösei. Adja meg nekünk a Jóisten, hogy ennek a teljességét, az üdvösséget benne elnyerhessük.

Lélekben menjünk vissza húsvét vasárnapra és pünkösd ünnepéhez. Méghoz azért, hogy két mondatot, egy-egy mondatot megragadjunk, és az egyház tagjaiként ott legyünk a feltámadás örömében, mert hisszük, hogy harmadnapra az Úr föltámadott az írások szerint, és hittel valljuk, hogy a Szentlélek, ami Úrunk és éltetünk, nekünk megadatott, ő, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Valljuk, hogy ő szólt a próféták szavával. Amikor tehát visszamegyünk húsvét vasárnapra, akkor azt halljuk, hogy vidd a feltámadás örömét a körülötted élő emberekhez. Pünkösdkor pedig, mintha ezt hallanánk, hogy cselekedeteidben bízzál a Szentlélekben, és hirdesd örömmel a hitet. Kedves testvérek, kedves hallgatók, ez az egyház tagjainak a kötelessége, ez a küldetése és ez az öröme. Ami kincsünk, azt szeretnék megosztani másokkal, tanúságot tenni erről. És a harmadik kérdésünk éppen erre vonatkozik, hogy miben áll a krisztusi hit. A krisztusi hit az Úr Jézus személyének szóló feltétlen bizalom. János evangéliumában olvassuk, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem hisz a fiúnak, nem fog életet látni, hanem Isten haragja marad rajta. Ezen kívül számtalanszor olvasuk az evangéliumokban, hogy higgyünk neki, mert csak akkor vagyunk az övéi, és általa a mennyei atyáé. Ennek a benne való hitnek pedig a legelső jellemzője, hogy elsősorban az ő személyének szól. Nem egyik vagy másik tanítását kell hinnünk. Nem is csak a róla szóló tanítást, hanem az ő személyének kell hinni, vagyis ő előtte kell meghódolni. Jézus személye itt a lényeg. Tanítását, igazságait, törvényeit is csak azért kell hinni, mert ő mondja. Még ha be is látnánk értelmünkkel azok helyességét, akkor sem azért fogadjuk el azokat, hanem azért, mert az Úr Jézus mondja, illetőleg egyháza, amelyben tovább él közöttünk. És már is itt egy fogódzó pont korábbiakban említettekhez. Ha az egyházra tekintünk, akkor Krisztust halljuk általa. Mert én bennetek, közöttetek maradok a világ végezetig. Az egyház által Krisztus szól. Egy másik jellemzője a krisztusi hitnek, hogy teljes és feltétlen hit. Vagyis egyrészt nem csupán egy szellemi állásfoglalás, valami vélekedés, hanem egész lényemnek a meghódolása, életemnek, gondolkodásomnak, szavaimnak és cselekedeteimnek a törvénye és irányítója. Ismét János evangéliumát hadd idézzem, ezt mondja az Úr Jézus, bizony, bizony, mondom nektek, aki én bennem hisz, amely tetteket én cselekszem, ő is cselekedni fogja azokat. Másrészt a Krisztus hit nem csak teljes, hanem feltétlen is. Minden áron, akár életünk árán is engedelmeskedünk szavának. Most Lukács evangéliumából idézek. Mindaz közületek, aki le nem mond mindenről, értem, amilyen van, nem lehet a tanítványom. Halljuk tehát a küldés szavát, vidd a feltámadás örömét a körülötted élő emberekhez, és cselekedeteidben pedig bízzál a Szentlélekben, és hirdesd örömmel a hitet.

Folytassuk a kérdések sorát. Lehet-e mindenki az egyház tagja? Kérdőjel. Azt válaszoljuk, hogy mindenki lehet az egyház tagja, aki hisz az Úr Jézusban, és kész megkeresztelkedni. Talán ezért is fontos hangsúlyoznunk, és úgy élnünk az egyház közösségében, hogy valóban a húsvét éjszakáján a keresztségi fogadásunk megújítása tudatos legyen. Minden esztendőben az újjászületés szentségét ünnepelve magunk válaszolhatunk, ellenem mondunk a bűnnek, és hitet teszünk a Szent Háromság egy Istenben. Nem kétséges, hogy Isten mindenkit meghívott önmagához, tehát hajlandó mindenkit is el is fogadni egyszülött fiában, az Úr Krisztusban. És az is bizonyos, hogy az Úr Jézus sem tagadja meg senkitől az egységet a keresztség által, aki teljesíti annak feltételeit, vagyis igazán hisz ő benne, és kéri a keresztséget. Csak az a kérdéses, vajon ezeket a feltételeket képes-e mindenki megtenni? Szerezhet-e mindenki megfelelő ismeretet az Úr Jézusról, amely őt a hitre indítja, és ha már hisz, módjában áll-e mindenkinek megkeresztelkedni? És az első pillanatra úgy látszik, hogy nyilvánvalóan nem lehet mindenki az egyház tagja, hisz sokan nem hallják meg az evangéliumot, és a keresztelésről sem sokan nem tudnak. Tudnunk kell azonban, hogy többféleképpen lehet az egyházhoz tartozni. Mindenki csak olyan módon köteles hozzá tartozni, amilyen módon az az ő számára lehetséges. Isten senkit sem kötelez lehetetlenre. Egyesek számára világos az Úr Jézus személye, az egyház és a keresztség is elérhető formális, teljes értelemben, és ebben az esetben formálisan, teljes értelemben kell az egyházhoz tartoznia. Sokan vannak olyanok, akik hallottak ugyan az Úr Jézusról, az egyházról, de nem látnak világosan. Ha megvan bennük a szándék, hogy tisztázzák ezt a kérdést, és óhajtják tudni az igazságot azért, hogy elfogadják és hozzáigazodjanak, akkor szándék szerint már is az egyházhoz tartoznak. Végül talán olyanok is vannak, akik semmit sem hallottak az evangéliumról. Az ilyen lelkeknek azt az ismeretet és lelki indítást kell elfogadniuk, amit éppen kaptak az Istentől. Ha ezt készségesen megteszik, akkor Isten népéhez, a világosság fiaihoz tartoznak, az Isten országának reménybeli örökösei. Az pedig, hogy a hívást az ismeret adott mértéke szerint kiki elfogadja, az a szabad akarat hatalmában áll. Tehát valamiképpen mindenki lehet, mindenütt és minden időben az egyház tagja. Jusson eszünkbe Paul Claudel szava, azt mondja, csak akkor beszélj Krisztusról, ha kérdeznek. De élj úgy, hogy kérdezősködjenek tőled Krisztus felől. Ha megadatod nekünk ez a közelség, ez a formális és teljes értelmű egység, akkor valóban talán éppen ez a legfontosabb. Isten lelki által ezt megtenni. Elnémulni, ha kell, de életünk beszéljen róla. Életünk tanúskodjék arról, hogy mi ismerjük Krisztust, hogy hozzá tartozunk, hogy az ővéi vagyunk.

Az utolsó kérdésünk úgy hangzik, hogy milyen jogai és kötelességei vannak az egyháztagjainak. Az egyháztagjai számára a jogok és kötelességek forrása az Úr Jézus személye. Megint és ismét azt kell mondanunk, hogy nem az egyház, mint egy kitegylet, egy egyesület, egy klub szabályokat hoz, és szépen be kell tartanunk azokat a szabályokat, mert mondjuk akkor kiesünk a játékból. Nem. És elnézést ezért a buta, lehetetlen mondatért, de szándékosan így faragtam. Mert a lényeg az, hogy az Úr Jézus személye föltárul előttünk, és ő van jelen az egyházban. Őt találjuk a szentségekben, ő vele találkozunk, és ő küld ebbe a közösségbe, és ő áld meg bennünket ebben a közösségben. Emlékezz a keresztségedre, és add át magadat, egy egész életedet, ez Isten irgalmának. Válasz ez Jézus szeretetére, mindarra, amit tőle kaptunk. Szent János apostol evangéliumában olvassuk az Úr Jézusról, mindazoknak pedig, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik az egyház tagjai, az Úr Jézus titokzatos testének a tagjai, az Úr Jézus személyének hordozói lettek, és így az Úr Jézus személyiségéből forrásozó jogok örökösei. Az Úr Jézus egyházában letétbe helyezte mindazokat az eszközöket és kegyelmeket, amelyek felhasználásával és segítségével az egyház tagjai Isten igazi gyermekei lehetnek, vagyis nevéhez méltóak. Az egyház tagjainak joguk van tehát mindezekhez a kellékekhez, amelyeket összefoglalva az egyház lelkipásztori szolgálatainak nevezünk. Ez szolgálat keretében tartoznak a szentmise áldozat, a krisztusi tanítás, a szentségek, valamint a szentelmények. És hogyha ezeket a kegyelmi eszközöket természetüknek megfelelően használjuk, akkor azok kegyelmi tartalmát is jogszerűen birtokoljuk. Mindezeket a kincseket azonban, amelyek számunkra az Úr Jézus szent nevének áldásai, nem csupán jogoknak tekintetjük, hanem a legszorosabb értelembe vett kötelességeknek is. Aki ugyanis az Úr Jézus szent nevét hordozza, annak kötelessége e névnek megfelelni, az ehhez szükséges eszközöket felhasználni. Mit is mondtunk? Szent mise áldozat, a krisztusi tanítás, a szentségek és a szentelmények. Ha fölismertük Krisztust ezekben, ha fölismerjük az egyház tagjaiként, akik hitben megkeresztelkedtünk, és igyekszünk engedelmeskedni az egyháznak, akkor keresni fogjuk ezeknek a mélységét és gazdagságát, mert Krisztussal találkozunk ott. Éppen ezért imádkozunk az egyházért. Imádkozunk a papságra, az Istennek szentelt életre szóló hivatásokért. Imádkozunk a hívek közösségért. Színes, végtelenül színes, leírhatatlan egyházi közösségért szerte a világon. Hogy valóban az első pünkösd óta Isten lelkére hagyatkozzunk, és így töltsük be keresztény hivatásunkat. Emlékezve a keresztségre, és átadva magunkat, s egész életünket Isten irgalmának. Áldása legyen rajtunk, az életünkön, és segítsen bennünket, hogy hitelesen tegyünk tanúságot Krisztusról, a mi reménységünkről. Úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 5 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenekkel, amen!
4: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat! A fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki életünk vérrel ítélkezett. A vérrel ítélkezés helye a Getsemáni kert. Jézus magányosan az apostoloktól eltávolodva éli át szenvedését. A szenvedés elszakít bennünket a világtól, barátainktól. Lassan már csak az Atya szerető tekintete az egyetlen mencsvár, s rájövünk, hogy a harcot egyedül magunknak kell megvívnunk. ne féljünk, mert atyánk sohasem hagy minket árván. A Szent Szűzzel szenvedéseinkben is elkísér, és velünk is marad. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérével ítélkezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Mikor tudjuk mi Jézushoz hasonlóan elfogadni az emberek egymásra utaltságával járó nehéz terhet. Nem csak az életünk emberi közösség termelte javai közösek, vétkeink bűnhődése is az emberiség közös terhe. Ezt vállalta a megváltó, hogy minden szenvedésünk a másokért elfogadott keresztté legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden nap

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák levetköztették őt, és vörös köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megalázásból, meggyalázásból szőtt bíborköpenye soha se felejtesse el velünk néma hallgatását. Akkor is örökre értette szemember, ha tanult, hogy tanuld meg a földig meghajló

0: megbocsátó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Add Uram, hogy életemet ne látszat teljesítménnyel, ne sikerek alapján, ne emberi elismeréssel mérjem, hanem a szeretet súlyával. Jézus kimondta, és meg is élte a törvényt. Ha a buzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsaküzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézus nem szitta az őt bántókat, hanem imádkozott értük. Tudok-e imádkozni az engem bántókért? Tudom-e kérni helyettük a bűneink bocsánatát? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
6: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 12-e. Tüntess el arcáról a paráznaság jeleit. Hoseás prófétánál olvassuk ezt a második fejezet negyedik versében. Tüntess el arcáról a paráznaság jeleit. Érdekes, hogy a testi paráznaságot kevésbé toleráljuk, mint a lelki paráznaságot. Isten ígérete az, hogy noha ő jogosan száll szembe népével a sokféle lelki paráznaság miatt, végül mégis megkönnyörül övéin. A lelki paráznaság alatt elsősorban nem a gondolati tévejgéseket értem, mert hála az Úrnak, hogy a gondolat nem a szabadságjogok okán, hanem Isten bűnbocsátó megváltó kegyelme miatt szabad. A gondolatok szabad cikázása nem csupán nyomorúságunk terméke, hanem egyben Isten ajándéka is. A mennyei szabadság előíze. Odaállt azonban, a szabad gondolat is megtisztul. A lelki paráznaság alatt tehát nem gondolati tévejgéseket értünk. A lelki paráznaság az, amikor valakit az érzelmei irányítanak, ezért döntés helyett állandóan csak kóstolgat. A lelki paráznaság az, amikor valaki az egyetlen élő Isten helyett a saját vágyai szerinti alkotott Istenét imádja. A lelki paráznaság az is, amikor valaki megváltójának tartja ugyan Jézus Krisztust, de cserélgeti a gyülekezetet, mindig más lelkészbe szerelmes. A lelki parázna az, akit nem lehet semmiféle válasszal, szolgálattal, odaadással, elfogadásra bírni. Lelki parázna az, akinek mindig több kell, más kell, új kell, a másiké kell. A lelki parázna az, aki úgy viselkedik, akárcsak egy óvodás, meglátva a másik babáját felkiált, hogy nekem az a baba kell. Vagy ugyanolyan baba kell. De az ige szerint parázna az is, aki Isten ígéretét félretéve olyanná akar lenni, mint a homok a tengerparton. Hiszen nincs félelmetesebb a soknál. A homokba bele lehet hulladni, az agyonnyom eláraszt. Tudom, hogy eredetileg ez a kép Isten áldásainak gazdagságát volt hivatott szemléltetni. Mi azonban parázna módon szó szerint értjük ezt is. Félelmetes az olyan ember, aki sok. Márpedig a hívő ember gyakran elbukik ebben a kísértésben, amikor Isten áldásait akarván közvetíteni, olyan sokká lesz, mint a tengerparton a homok, amiben belefullad a megtéríteni kívánt áldozat. Isten irgalmazzon nekünk, paráznáknak. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szentmisében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Hírpercek.
1: A budapesti parlament lett Európa legszebb épülete. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzánói Mária kegyhelyre látogat. Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Dunapartján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tópartján álló Sionvára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén, szeptember 7-én 14. Leó pápa a Róma melletti Genazzánóban található Mária, a Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat, ahol szentmisét mutat be. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században az ágostonrendi szerzetesekre bízták. 14. Leó pápa már két nappal pápává választása után magánlátogatást tett a kegyhelyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. A Vatikán News tájékoztatása szerint Kisboldogasszony ünnepének vigíliáján a Szent Atya hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, ahol egy festményt is lelepleznek. 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik majd, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. A Szent Atya Chicagóban éppen abba az ágostonrendi provinciába lépett be, melynek védőszentje a Genazzánói Jó Tanács anyja. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint három hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett. Legyen áldott az Úr neve. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?

0: Krisztus Urunk táplálja és oltalmazza egyházát, amelyért áldozatul adta önmagát. Kérleljük és mondjuk, tekints Urunk egyházadra. Áldott vagy egyházunk pásztora, aki ma világosságot és életet adsz nekünk. Engedd, hogy hálaadással fogadjuk drága ajándékaidat.
1: Tekints Urunk egyházadra,
0: tekints irgalommal nyájadra, amelyet nevedben összegyűjtöttél, hogy senki se vesszék el azok közül, akiket neked adott az Atya.
1: Tekints Urunk egyházadra,
0: vezesd egyházadat parancsaid útján, a Szentlélek erejében legyen hűséges hozzád.
1: Tekints Urunk egyházadra,
0: tápláld egyházadat igéd és kenyered asztaláról, hogy ennek az ételnek erejében örvendezve kövessen téged.
1: Tekints Urunk egyházadra,

0: Urunk Istenünk, árazd jóságosan szentséges világosságodat érzékeinkre. Add, hogy életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat irántod, akinek bölcsessége teremtett, és gondviselése kormányoz minket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Veréb fióka esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, míg Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a menti alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságuk pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a menti alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Kibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizalesi főegyház megyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az AeroCivil, elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke. Leó pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leó novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leó látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leó perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk. Kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan Veri Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelkidakorlatos elmékedésem közepete, tompa puffanásra leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veri Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veri Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig pár napos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veri Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riottan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket veréből csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örökige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kócos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám, hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösségre szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből. Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyant veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bújtozik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
1: Zarándokút Alsó-Szentivánra, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpontok. Augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. Programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező Hardi templom reggel 6 óra 50 perckor, indulás 7 óra 10 perckor. A távolság 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándokhelyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsó-Szentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes, kanonok, címzetes apát, irodaigazgató, Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
2: Ha keresed az igazságot, és nem félsz találkozni vele. Az Emmanuel közösség vár egy háromnapos lelki gyakorlatra a budapesti Városmajori templomban, ha 18 és 35 év közötti fiatal vagy. A lelki gyakorlat kizárólag ennek a korosztálynak szól. Jelentkezés teljes név és életkor megadásával az alábbi e-mail címen. miobaradabudapest@gmail.com. A részvétel ingyenes. Étkezésedről kérik, magad gondoskodj. A részleteket a jelentkezőknek válasz e-mailben küldik. Miobarada a világ számos országában tart teltházas lelki gyakorlatokat. Horvát származású, házas, 4 gyermek édesapja, kutató agronómus és laikus misszionárius, aki számos püspökkel, pappal dolgozik sok évtizede, és aki Isten erőteljes működését és sok konkrét csodát is megtapasztalt szolgálata és családi élete során egyaránt. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, a fiataloknak szóló forráspontok főszervezője, a Biblia egy év alatt podcast sorozat előadója is ott lesz. Várnak szeretettel!
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Egyetemes imára hívnak Ukrajnáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot adott ki az életvédelméről. Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az EGRI szemináriumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szentatya. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hétfőn nyilatkozatot adott ki az életvédelmével kapcsolatban, miután Magyarországon társadalmi párbeszéd indult a témát érintő kérdésekről. A közlemény hangsúlyozza, hogy a katolikus egyház tanítása szerint az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. A püspöki konferencia szerint az előidézett abortusz, az ártatlan emberi élet kioltása és az eutanázia olyan döntések, melyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kérte a kormányzatot, hogy az életvédelem kérdése ne napi politikai viták mentén dőljön el, hanem annak alapján, mely megoldások nyújtanak valódi segítséget a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek és a családoknak. A püspöki konferencia felajánlotta tapasztalatát és együttműködését, valamint arra buzdított, hogy az élet kultúráját ne csupán szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségnyújtásban is építsük. Az EGRI érseki papnevelő intézet augusztus 12-e és 15-e között hivatástisztázó lelki gyakorlatot szervez azoknak a fiatal férfiaknak, akik szeretnék komolyabban megvizsgálni, milyen hivatásra hívja őket a Jóisten. A program központi kérdése, vajon mi Isten terve az életemmel? A résztvevők segítséget kaphatnak annak felismeréséhez, hogy valóban Isten hívását érzik-e, vagy inkább saját vágyaik és környezetük elvárásai befolyásolják döntéseiket. A lelki gyakorlat során személyes és közösségi imádság, vezetett szentségimádás, csendes elmélkedési idő és lelki beszélgetések segítik az elmélyülést. A fiatalok találkozhatnak a szeminárium elöljáróival, kispapokkal és papokkal is, akik őszintén beszélnek a papi hivatás szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a részvétel semmilyen elköteleződéssel nem jár, ugyanakkor fontos lépés lehet egy tudatosabb és Istenre figyelő életút felé. További információ az EGRI Főegyházmegye honlapján található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Ez az ige az életemben megjelent egyszer, amikor egy házban laktunk, ahol alattunk egy kocsmát akartak nyitni, és ez nagyon nem volt az ínyünkre, és éltünk tőle, és hát azzal az emberrel, aki ráadásul a kocsmát nyitotta volna, ő ott lakott a házba, és akkor volt vele összetűzésünk, és nagyon-nagyon nehéz pillanatokat éltünk át. Amikor ez az összetűzés megvolt a szomszédunkkal, akkor gyakorlatilag megfenyegetett minket. A feleségem nagyon nehéz pillanatokat élt át, mert félt kimenni is az utcára. Én bennem is nőtt a harag igazság szerint, és volt, hogy hát igen, nem kívántam jó helyre ezt az ember, de aztán valahogy a Bibliához nyúltunk, és azt kérdeztük magunktól, hogy ó, Uram, akkor te mit tennél? És akkor jött elő ez az ige szembe, hogy ne rosszal válaszoljunk arra, amit kaptunk, hanem próbáljunk jóval válaszolni erre a helyzetre, és szeretettel. És hát valójában nem igyekeztünk ezzel az emberrel utána sokáig vitatkozni, hanem inkább elköltöztünk végül. Ez volt a megoldás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mária Rádió Miriam komáromi stúdiójából. Elkezdjük szerda reggeli napindítónkat. Én Berta Péter vagyok, indítsuk együtt ezt a mai reggelt. A következő bő másfél órában a megszokott módon folytatódik napindítónk. Természetesen mi mással is kezdhetnénk a mai reggelt, mint a napi evangéliummal. Máté evangéliumából szól a mai napi szakasz. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanú bizonysága, vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És hallgatóink, ez volt a mai evangélium.

Most következzenek Horváth István Sándor atya gondolatai a mai evangéliumhoz. Jézus a keresztény közösségi élet egyik legnehezebb, mégis fontos területéről tanít a mai evangéliumban. Mit tegyünk, ha valaki hibázik, vétkezik ellenünk, eltér az igaz úttól? A válasz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Aztán pedig a fokozatosságot megtartva kell őt figyelmeztetni. A helyes testvéri figyelmeztetés művészet és felelősségteljes szeretetből fakad. A másik személy háta mögötti pletyka, a haragtartás, a közöny, a jóindulatúnak nevezett félrenézés, vagy a hibák takargatása alig ha fog eredményt hozni. Az első lépés négy szem közti. Nem megszégyenítő, hanem testvéri, diszkrét. Nem a leleplezés a cél, hanem a gyógyulás elősegítése. Jézus nem az igazság kimondását hangsúlyozza minden áron, hanem azt, hogy keltsük fel a jó indulatot a fele barátban, hogy ő akarjon megváltozni. Ha ez nem sikerül, Jézus újabb lépéseket javasol. Tanúk bevonását, majd a közösség elé fordulást. Ez fokozatosságot és türelmet feltételez. Ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy a közösség nem zárhatja ki az igazság keresését a szeretet nevében, és a szeretet nem lehet közömbös az igazság iránt. A bűn nem csak egyéni ügy, hanem az egész test szenved miatta. Jézus nem csak tanít, hanem példát is mutat. Ő maga is szelíden, de határozottan szólítja meg a bűnöst, és közben mindig nyitva hagyja a lehetőséget a megtérésre. Uram Jézus Krisztus, taníts engem szeretettel szólni akkor is, ha testvérem hibázik. Adj bölcsességet, hogy ne megszégyenítsem, hanem felemeljek. Ne ítélkezzek, hanem gyógyítsak. Segíts, hogy mindig igazságban és szeretetben éljek, és legyek eszközöd a kiengesztelődés szolgálatában. Kérlek, légy jelen minden emberi kapcsolatomban, hogy hozzád hasonlóan én is irgalmas és türelmes legyek. Kedves hallgatóink, ezek voltak Horváth István Sándor atya a mai evangéliumhoz fűzött gondolatai.

Ma augusztus 12-e van, ez az év 224. napja. Ma a Klárák ünneplik névnapjukat. A Klára női név, a latin Klárus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, fényes, ragyogó, híres. Most következik három válogatásunk a mai naphoz kötődő eseményekből. Először pillancsunk rá, milyen jelentősebb esemény történt, természetesen a teljesség igénye nélkül az elmúlt jó 900 évben. 1099-ben az Ascalóni csatában Bujon Gottfried vereséget mér Al-Afdal vezír Jeruzsálem visszafoglalására indított seregére, ezzel véget ér az első keresztes háború. 1687-ben a nagy harsányi csatában a Savoyai Jenő vezette császári hadsereg vereséget mér a török haderőre. 1877-ben a Sub-Hall amerikai csillagász felfedezi a Mars mindkét holdját, a Phobos-t és a Deimos-t. 1908-ban elkészül az első Ford T-modell. 1914-ben a Szerbia elleni hadjárat kezdeteként a monarchia seregei átlépték a határt a Drina folyónál. Szintén 1914-ben, valószínűleg az előző eseménytől nem függetlenül, Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzen Magyarországnak. 1953-ban, augusztus 12-én a Szovjetunió felrobbantja az első hidrogénbombáját Szibériában. Következő válogatásunkban arra pillantunk rá, kik is születtek augusztus 12-én az elmúlt jó 500 évben. 1651-ben látta meg a napvilágot Margit Terézia császárnő, negyedik Fülöp spanyol király leánya, első Lipót német-római császár első felesége. 1821-ben Királyi Pál, magyar újságíró, publicista, politikus. 1887-ben látta meg a napvilágot

1827-ben William Blake, angol költő, festő, grafikus és nyomdász. 1848-ban George Stevenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1955-ben Thomas Mann, Nobel-díjas német író. 1964-ben Ian Fleming, angol író, a James Bond regények szerzője. 1982-ben Henry Fonda, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész. 2014-ben Pális Ferenc, magyar labdarúgó, csatár. 2020-ban Kulcsár Gergely, magyar atléta, olimpiai ezüst és bronzérmes gerelyhajító edző. 2024-ben pedig elhunyt ezen a napon Domonkos Béla, magyar bábművész. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő főbb események, évfordulók, abszolút a teljesség igénye nélkül, és természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap.

kedves hallgatóink, most következik egy ajánló a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámából. A Remény heti lap következő számának meghatározó témája nem más, mint a napokban következő Szent István ünnep. Erre hangol az augusztus 16-án megjelenő külön szám. Már az Esztergomban készült címlapfotó is az államalapító Szent Királyra hívja fel a figyelmet. A negyedik oldalon Balga Zoltán atya, a nyolcadik oldalon pedig alapfőszerkesztő helyettese Molnár Tamás atya osztja meg gondolatait augusztus 20-a kapcsán. Egy részlet az Intelmekből, egy Szent István napi vers és a gyerekrovat egész színes oldalán. Továbbá a Nagy Magyarra és a Budapestre invitáló meghívók kínálnak további segítséget ahhoz, valamint buzdítanak arra, hogy a kicsik és a nagyok egyaránt méltóképpen ünnepelhessenek augusztus 20-án. Ebben segít a friss lapszám. Idén is megrendezésre került az elmúlt héten Medjugorjében a Mladi Fest nevezetű ima találkozó. Erről is olvashatnak az érdeklődők beszámolót a friss lapszámban. Mondtál valamit címmel a lap főszerkesztője Nagy András atya osztja meg gondolatait a kommunikációról és az ehhez kapcsolódó problémákról. Évközi idő 20. vasárnapjára Zsidó János atya osztja meg homíliáját a heti lap hasábjain. A vezércikket ez alkalommal Albán József atya írta. A friss lapszámban olvasható többek között arról is, hogy Kazaksztánban boldoggá avattak egy szemét, ő is inspirálhatja a kedves olvasókat. Szintén olvasható a friss lapszámban arról is, hogy Nyitrán, Bényben, Dénesden és Mária búcsukra várják az érdeklődőket. Ez a 15. és a 16. lapszámban található. 15. és 16. oldalon található ez az ajánló. Kedves hallgatóink, ez volt a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámának ajánlója.

0: az idén is megrendezésre kerül a Felvidék egyik hagyományos programja, ami főleg a ministránsokat célozza meg a Jópásztor szervezésében. Ez pedig nem más, mint a Felvidéki Ministráns Olimpia. Ennek kapcsán köszönhetem itt a vonalban az egyik főszervezőt, Farkas Zsolt atyát. Jó reggelt kívánok ezen a korai órán, Zsolt atya.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ha jól tudom, a ministráns olimpia most már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, sőt már másfél évtizedről beszélhetünk, ha jól tudom, ez az idei a 15. Mit is kell tudni, mi ez a ministráns olimpia, mi hívta életre, és azt hiszem majd a következő kérdésben kivesézzük, hogy mi is vár a fiatalokra majd.
1: Igen, hát én 15 évvel ezelőtt kezdtük el szervezni a ministráns olimpiát, egy olyan ötletből fakadóan, hogy ilyen helyi szinten az egyik esperesi kerületben már volt az esperesi körzet minisztránsainak egy ilyen sporttal egybekötött tábor. Nem is kimondottan olimpiának nevezték, de ebből az ötletből fakad, hogy lehetne magyar, felvidéki magyar minisztránsoknak szervezni egy ilyen tábort, ahol sporttal egybekötött lelki programot kaphatnak azok a minisztránsok, akik egész évben szolgálatot teljesítenek az oltárnál. Ez az első minisztráns olimpia Nagykéren került megrendezésre. Andruskó Gyuszi atyával együtt szerveztük, akkor még, mint teológus hallgató, én, mint plébános, és ez nőtte ki magát, hogy nem csak egy ilyen esperesi kerületet szólítottunk meg, hanem most már azt lehetne mondani, hogy több püspökségből érkeznek gyerekek erre az olimpiára, erre a táborra.
0: Mi vár itt a minisztránsokra? Milyen programokra készülhetnek? Olvastam, hogy nem csak fizikai megmérettetés vár rájuk, de még szellemi feladatokkal is meg lehet birkózni.
1: Igen, hát a legnépszerűbb ugye sport a gyerekeknél az a futball, aztán a röplabda, pingpong, a stafétafutás, ami a fizikai megmérettetésre utal, aztán pedig lesz kvíz, de hát olyan tudáspróba, ami hittanos liturgikus ismereteket, akár történelmi ismereteket feltételez, tehát ebben is mérkőznek a gyerekek, aztán pedig sakk, tehát ilyen szellemi sport is van, tehát hat sportágban mérik össze az erejüket a gyerekek, és ugye a szentmisével kezdődik mindig a program, ugye reggel persze, ugye most is a fölkészülés van a szentmisére, ugye ezt ébresztő után reggeli torna is van, és általában mindig, hogy az első nap, amikor nyitó szentmise van, az kicsit későbbet kezdődik, viszont mindig reggel 8 órakor szentmise van, tehát lelki programmal kezdődik mindig a nap, és a lelki programmal ér véget ugyanígy, tehát a fizikai megmérettetés mellett. Tegnapi napon is egy újonnan készített animációs filmmel a Jézus életéről ismerkedhettek meg a gyerekek a holnapi napon például, vagy illetve a mai napon Jelencsics Erik atya fog beszélni az afrikai misszióról, az ő tapasztalatairól, ugye látogatást tett ott. Zambiában aztán vagy tetítés, beszélgetések, van lehetőségük társas játékozni is. Tehát ismerkednek ezek a gyerekek egymással, tehát a szellemi mérkőzések és a fizikai megmérettetés mellett az barátságok is szövődnek.
0: Igen, itt szóba került a szellemi és a fizikai része. Esetleg még így, ha behozunk a beszélgetésbe egy lelkipásztori szempontot, a sport mire tud tanítani, vagy mit tud hozzáadni akár egy átlagember, vagy egy hívő ember életéhez, életminőségéhez is?
1: Hát ugye a sportban, főleg a közösségi sport, az jobban megismerteti magát az ember, tehát megismeri önmagát is, hogy milyen, vagy hogy a közösségi sportban tudjanak együttműködni, akár lemondani, vagy áldozatot hozni, áldozatot vállalni, tehát egy közösségi szellemet is teremt gyakorlatilag. Tehát a sport az mindig kihoz az emberből a maximumot, akár még határszélsőséges helyzeteket is, hogy hogyan tudjuk megoldani azokat, focinál is, tehát érzelmek is vannak, az is van. Ugye pályán ugye ellenfelek, viszont a szünetben, a többi programnál pedig jó barátok vagyunk. És hát ugye a közösségi sport az mindig építő jellegű, de aztán ugye a sakk, de az is ugye, hogy azon kívül, hogy a saját erejét is, tudását is megmutatja a fiatal, tehát mindig ugye többen vesznek részt ugye a sakkban is, vagy a kvízben, hogy hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudnak ötletelni, tehát mindenképpen ilyen építő jellegű ugye a sport.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszámolót. Esetleg még arról beszéljünk, hogy meddig is tart ez a megmérettetés, és mikor zárul a minisztráns olimpia.
1: Igen, a tegnapi napon kezdődött, most első alkalommal itt Bátorkeszin, ugye 15 évre visszamenőleg, ha visszatekintünk, akkor 4 alkalommal Nagykéren került megrendezésre, aztán 6 évig Szőgyénben, Nagytétényben a következő 4 év, és most először itt Bátorkeszin, amelynek aztán a zárása a pénteki napon lesz, a nyitó szentmisét Kis Robert nagyszombati püspöki helynek úr celebrálta, és aztán a záró szentmisét pedig jó magam pénteken 11 órakor a Bátorkeszi templomban.
0: Azt hiszem, még arról nem beszéltünk, hogy hány fiatal is van jelen most a táborban, vagy mennyit vártok még?
1: Most 50 fiatal van jelent a táborban. Voltak olyan évek, ahol amikor a 100-at is megütötte, vagy akár az fölött is. Tehát ez a létszám egy nagyon barátságos létszám, tehát könnyen szervezhető a program, ahol többen vannak, az már sokkal nagyobb és komplikált a szervezést is igényel. Tehát most jelenleg tiltás, minisztráns van és segítő jelen a minisztráns olimpián. Úgyhogy még ha van olyan fiatal, aki ma érkezik, tehát még nem késték el a mérkőzéseket.
0: Nagyon szépen köszönjük, és hát a szervezőknek sok erőt és kitartást, a srácoknak pedig jó versenyzést kívánok és sok élményt. Nagyon szépen köszönjük Farkas Zsolt atyának, hogy beszámolt nekünk a 15. felvidéki minisztráns olimpiáról, aminek Bátorkeszi ad otthont.
1: Nagyon szépen köszönjük, és üdvözöljük a Mária Rádió dolgozóit és hallgatóit. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

Gágyor József, ott fenn az Úrnak. Ott fenn az Úrnak sok a dolga. Ügyelni kell a csillagokra, nézni a bolygók körforgását, az üstökösök rohanását. Betartják-e az ősi rendet, melyet kezdetben megteremtett. Ott fenn az Úrnak sok a dolga. Vigyázni távol világokra, élő lényekre és holtakra, tegnapokra és holnapokra, jutalmazni és ítélkezni, mindent tudni és nem feledni. Ott fenn az Úrnak sok a dolga, mert ő az Úr, és ő a szolga. Legtöbb gondja a földdel támad, mert az emberben nincs alázat. Verejtékül ki homlokára, és cseppenként hull a világra.

0: idén is megrendezésre kerül. Augusztusban, a héten, az Egyúton nemzetközi zarándoknap. A nemzetközi jellegéből adódóan innen a Felvidékről is kapcsolódnak több eseménnyel ehhez a programhoz. Ennek kapcsán köszönhetem itt a vonalban a Via Maria Polgári Társulás képviseletében Méhes Rihárdot. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Bele is csapnák a közepébe. Innen a Felvidékről hányféle módon és milyen túrákkal kapcsolódunk a majd a hamarosan megrendezésre kerülő Egyútonhoz?
1: Tehát a idei Egyúton zarándoklatok a békéért lesznek felajánlva, békéért a világban és a lelkekben, és most hétvégén szombaton lesz kettő zarándoklat, például lesz Dénesdről Somorjára fogunk zarándokolni, illetve Cigléthegyre lesz zarándoklás, ami igazából 7.30-tól a Cigléthegyre az partról fog indulni, és Szőgyént és Kürtszöllőhegyet fogja érinteni. A gyülekező 7.30 órakor lereszt a Barton a Szent Kereszt felmagasztalása templomnál, és 11 órakor pedig részt vesznek az ünnepi búcsúi szentmisén Szőgyénben, a Nagyboldogasszony templomban. Majd 16 órakor, miután megérkeznek Cigléthegyre, a Handa Vándor együttessel egy családi délután lesz Cigléthegynél. Említett Dénesd és Somorja közti zarándoklás pedig 9.45-kor zarándokáldással kezdődik a Somorjai Nagyboldogasszony templomban. Ezután busszal átmegyünk Dénesdre, Nájszkáluzsnára, és innen egy 12,5 kilométeres zarándoklás következik Tejfalura, ahol 17.30 órakor lesz magyar búcsúi szentmise a tejfalusi Nagyboldogasszony kápolnában.
0: Ha felkeltettük a hallgatók figyelmét, még gondolom nem késő csatlakozni. Szükséges valamilyen módon regisztrálni, itt szó volt autóbuszról, vagy milyen módon is lehet még bekapcsolódni, ha valaki így az utolsó pillanatokban, az utolsó napokban kapott kedvet csatlakozni?
1: Hát igazából nem szükséges egyébként regisztrálni, tehát bejelentkezni, csak azért jó, ha tudunk róla, hogy kit várjunk még, ki fog még érkezni. És maga az zarándoklat során ugyebár emelkedések lesznek egyes állomásokon, és utána még, ha van valakinek kedve egyébként, még 22-én is lesz egy úton zarándoklat. Kisbaromlakra, udvartról, a temetőtől, illetve augusztus 29-én, szintén szombaton, Zoboralján lesz zarándoklás.
0: Talán néhány gondolatot megéri arra is áldoznunk, hogy meséljünk arról, hogy mi is ez az Egyúton kezdeményezés, és miért is nemzetközi zarándoknap.
1: Az Egyúton zarándoklat igazából Magyarországról a Mária út, polgári Mária úttól származik, és kijelölnek általában egy napot, Nagyboldogasszony környéki szombatot, amikor is egy közös célért történik a zarándoklás, és ez Kárpát-medence különböző országaiban történik, így nemzetközivé válik ez a kezdeményezés, és ezen az egy napon, illetve most egyébként lehetőség van a környező hétvégéken is ugyanazon a egy közös célért közösen zarándokolnak, akár vízen, gyalogosan, kerékpárral, illetve bármi fajta képen. Idén ugyebár a békért, a külső és a belső békért, az egymás felé fordulásért, a megbékélésért, a remény megerősödéséért indulunk útnak.
0: itt már szó volt értelemszerűen arról, hogy a Felvidéken is csatlakoznak, és értelemszerűen Magyarországon is számos helyről kapcsolódnak be ebbe a kezdeményezésre. Esetleg tudunk-e arról, hogy hol mindenhol, még a Kárpát-medencében, vagy akár azon kívül csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez? Gondolom az erdélyi testvérek is kiveszik a részüket belőle. Tudunk-e még egyéb országokról?
1: Hát ilyenkor ugyebár a Máriót fő nyomvonalán is, Mária Celtős Csíksomjóig is szinte az egész szakaszon vannak zarándoklások, tehát ugyanúgy Ausztriában is szerveznek gyalogos zarándoklatokat. Ugyanúgy Medvesalján is lesz, bár az most szeptember 6-án fognak ezért a célért nálunk is zarándokolni, de ugyanúgy akár Szerbiában, Horvátország környékén is lesz zarándoklás, és a már az említett erdély is, hogy a bár Székelyföld is becsatlakozik ez a kezdeményezéshez.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót, és áldott zarándoklatot kívánunk, és valóban az idei egyúton célja a külső és a belső béke olyan dolog, amiért azt hiszem nem lehet eleget imádkozni, és nagyon is rászorulunk, ezért nem maradt más hátra, mint hogy jó munkát kívánjak, és megköszönjem Méhes Rihárnak, aki a Via Maria polgári társulás képviseletében beszámolt ezekről az eseményekről.
1: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és szép napot kívánok nekik.
0: Nagyon szépen köszönjük a hallgatók nevében is.

0: István király. Sík Sándor drámájából Baráros Imre mond el részletet.
1: A csata előtti éjjelen ott álltam a csillagos ég alatt a dombon. A király is sátor előtt. Körülöttem csend. Túlnan az erdő szélén koppány sátrai. Középen égett a mágia. A somogyi táltosok áldoztak a szent kő előtt. És akkor elgondoltam. Odát is magyarok vannak. Ideát is magyarok. És holnap egyik magyar abrítja a másikat. Miért? Én értem. Az én királyságomért. És akkor történt valami. Valami rettenetes és nagyszerű. A szívemet, mint a kétélű kard járta volna át. Iszonyú fájdalom az én a magyar népemért. Abban a percben meg tudtam volna halni, hogy egy csepp magyar vérrel kevesebb hújjon. De ugyanakkor csillag gyulladt ki a lelkemben. Megláttam, miért a harc, miért a vérontás. Nem én érettem az én hitvány hatalmamért, hanem ő értük, hogy megmaradjanak. Nincs itt menekülés a kereszten kívül. Ott, azon az éjszakán, akkor lettem magyar király, és másnap győztem, és azóta számtalanszor győztem, és meg nem szűnt bennem annak a láthatatlan belső kardnak a marása. Minden ítélet, amit kimondtam magyar fejekre, minden darabka föld, amit elvettem tőlük, hogy idegennek adjam, minden tinó, amit odaadtam Dézsmába, tizedbe, idegen úrnak, papnak, mind belém szólt. Jobban fajt én nekem, mint ő nekik. És mégis megtettem. Ítéltem, elvettem, odaadtam. Mert így kellett tennem. Ezért állított ide az Úristen. Ez az én küldetésem. És ez az én szeretetem. Attól tanultam, aki keresztre feszítette magát az emberekért. Krisztus hívja a magyarságot. És én oda terelem a szívére, ha ostorral, ha fegyverrel, ha akasztófával is, de oda terelem. Egynek sem szabad elveszni azokból, akiket rám bízott az Isten. Könyörülj, Uram, könyörülj! Ne engedj gondolkozni. Védj magadhoz, Uram, fáradt szolgádat. Vérrel verejtékező Krisztus, ne engedj a jövőbe látni. Ne engedj kétségbe esni. Mindazonáltal, Uram, legyen meg a te akaratod.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Közzétették Leó pápa közelgő franciaországi útjának programját és logóját. Két keréken érkezett Szent Ferenc erekjéje Csíksomjóra. Láthatóvá vált Konstantinus császár hídja a Dunában. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz apostoli látogatást. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus hozott nekünk. Leó pápa 4 napos látogatása során Párizst, Lourdot és Metzét is érinti, ahol az állami vezetőkkel és a hívekkel találkozik, számos szentmisét és vallásközi megbeszélést is tart majd. A Vatican News híre szerint a látogatás logója egy kör alakú ólomüvegablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének egységét szimbolizálja. A középpontban a csúcsív és a kereszt az utazás apostoli és liturgikus dimenzióját fejezi ki, a galamb a Szent Lelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. Motoros zarándoklatot tartottak Csíksomjón, ahol a hit, a testvériség és a motorozsás szabadsága találkozott szombaton a Ferences jubileumi év motoros zarándoklatán. A program különleges mozzanataként motorkerékpáron érkezett Assisi Szent Ferenc erekéje a Kegytemplomba. Adja hírül a romkat.ro, erdélyi hírportál. A zarándokokat ezúttal is a Ferences lelkiség hívta közösségbe, amelyhez a Hargita fürdői pálos szerzetesek is csatlakoztak. Az esemény mottója Szent Maximum gondolata volt, mely így hangzik: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A liturgia csúcspontjaként a ferences atyák és a pálos testvérek közösen áldották meg a motorosokat és járműveiket. Az zarándokok közvetlen közelről is lerohadták tiszteletüket Szent Ferenc erekjéje előtt, amely a ferences örökség békéjét és szellemiségét hozta el a modern kor motoros zarándoklatainak. A Duna a rendkívül alacsony vízállása miatt Bulgáriában láthatóvá váltak a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei, amelyek az év nagy részében a folyóvize alatt rejtőznek. A több mint 2 kilométer hosszú építmény első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, és az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon, tudósít a Múltkor történelmi magazin. A hidat Krisztus után 328-ban adták át, azonban csupán néhány évtizedig tölthette be eredeti szerepét. A szakértők szerint 367-re már nem is volt használható. Pusztulásának pontos ideje és körülményei máig tisztázatlanok. A Pleveni Múzeum kutató csoportja drónok segítségével készített légi felvételeket a folyómederből előbukkant maradványokról, melyek alapján feltérképezhették a látható alapozás vonalát, és felmérhették annak jelenlegi állapotát is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 8 óra. A Napszentje című műsor következik.
2: Boldog Bernhard Lichtenberg, német áldozópap, vértanú. Második János Pál pápa 1996. júniusában németországi látogatása során Berlinben boldoggá avatta a nácizmus két áldozatát, Karl Reisnert, június 14-én ismertettük az életét, és Bernhard Lichtenberget, akik hősi fokon gyakorolták és vallották meg katolikus szent hitüket. Mindketten szembeszálltak a náci rezsimmel, és ezért haltak meg. Bernhard atya berlini prépostként nagy hatással volt német környezetére. A porosz miniszterelnök Hermann Göring irodájában égtelen fölháborodást keltett, amikor valami pap, így mondták, valami pap betelefonált, és pedig arról telefonált, hogy személyesen Göringgel akart beszélni, mert úgy hallotta, hogy az esztervégeni koncentrációs táborban embertelen állapotok uralkodnak. Mi köze ennek a papnak hozzá? Kérdezte Göring. Amiért telefonált, az a következő volt: zsidókat, kommunistákat, szocialistákat és gyanús német kormánytisztviselőket deportáltak a táborba. Gyakran verték őket, néhányukat megölték. Amikor ezt elmondták Göringnek, következőket válaszolta: és akkor mi van? Ez csak az új birodalomra tartozik, senki másra. Ám az egyházat, legalábbis egyelőre, nem volt ajánlatos provokálni. Így, ahogy mondták, a csuhásnak adtak egy időpontot. Ki ez a csuhás egyáltalán? Kérdezte Göring, aki nem szokott hozzá, hogy bárki is fölemelje szavát a bebörtönzöttekért. Választ megkapta: a berlini püspökség vezetője, Bernhard Lichtenberg. Bernhard atya persze nem találkozott Göringgel, csak az egyik miniszteri biztossal, akitől nagyon határozottan azt követelte, hogy javítsanak a foglyok sorsán. A hivatalnok mindenre igent mondott, anélkül, hogy ezt komolyan gondolta volna. Ám az atya nem érte be ennyivel. Azt mondta, hogy később személyesen fogja ellenőrizni, történt-e változás. Ekkor került fel a Gestapo listájára. A titkos besúgók minden lépését és szavát lesték. Óriási népszerűsége miatt csak 6 év múlva merték letartóztatni. Bűneinek egyike az volt, hogy a berlini Szent Hedvig katedrálisban imaórákat tartott az üldözött zsidókért. Az egyik fohász így hangzott: imádkozzunk a zsidókért és mindazokért, akiket koncentrációs táborokban tartanak fogva. Az atya nem is sejtette, hogy ezen könyörgéssel már saját magáért is imádkozott és imádkoztatott. Jó maga is odakerült, és 1943. augusztus 12-én vértanú halált halt. A felebaráti szeretet vértanúja lett. Emlékezzünk meg ezen a napon boldog Vernahegyi János hitvallóról. Olaszország Ascoli tartományának Fermo nevű városában született 1259-ben. Mivel szülei előkelő emberek voltak, 10 éves korában a székeskáptalan tagjai közé választották. János azonban sohasem tudta elsajátítani a kanonokok elvilágiasodott életét, emiatt azok kinézték maguk közül. János úgy akart élni, mint egy egyszerű ferences barát. 13 éves korában lemondott kanonoki tisztségéről, és Szent Bonaventúrának, a rend generálisának engedélyével belépett a ferencesek közé. Miután letette a fogadalmakat, Szent Bonaventúra Alverna hegyére rendelte, ahol Szent Ferenc megkapta Krisztus 5 szent sebét. Ott élt nagy szegénységben, csak egy csuhája és egy breviáriuma volt. Télen-nyáron mezítláb járt, a pusztaföldön aludt, tápláléka pedig a létminimum alatt volt. Sokat böjtölt, évente többször tartott 40 napi böjtöt, egyet a Szentlélek tiszteletére, egyet a Szűzanya, egyet a Szent Angyalok, egyet Szent Márton, egyet pedig Szent Ferenc tiszteletére. Ilyenkor csak kenyeret és vizet fogyasztott, de a nem böjtös napokon is csak egyszerre vett, akkor is csak az esti harangszó után. Sokat sanyargatta önmagát, súlyos vezeklővet hordott. Nem csoda, ha szervezete idő előtt megrokkant, és a szamár testvér, testünket nevezte így, Assisz Szent Ferenc, és a szamár testvér megbetegedett. Híres gyóntató és szónok volt. Hetedik Henrik császárt is elbűvölte, amikor az Alverna hegyén járt, és meglátogatta Jánost. Vándor apostolságot is vállalva, fölkereste a környező városokat és falvakat. Isten misztikus látomásokkal és elragadtatásokkal tüntette ki. 1322. augusztus 10-én halt meg, csak 1882-ben hagyták jóvá tiszteletét.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: A teremtett világ megóvása sokszor egészen hétköznapi kérdéseknél kezdődik, például hogyan műveljük a kertünket, hogyan bánunk növényeinkkel, és hogyan értjük meg a természet működését. A mai vendégünk Sipos József növényorvos. Két nyári témát járunk körül, a cukkinit, amely ilyenkor szinte minden veteményes főszereplője, valamint azt a sokakat foglalkoztató kérdést, hogy miért hullik idő előtt a szilva a fáról. Kedves József, szeretettel köszöntelek a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntelek, kedves atya és a kedves hallgatókat is!
0: Sok kertben nyáron alig győzik leszedni a cukkinit. Miért lett ennyire népszerű ez a növény?
1: Igen, amikor beköszönt a nyár és a kert megtelik aktív élettel, hiszen itt a vakáció közepén vagyunk, mindig egy nagyon fontos zöldség kerül fókuszba, ez a cukkini. Ha lehet egy picit visszamenni a gyerekkoromra is, és a nagyszüleim kertjére gondolok, ott sorakoztak a tökfélék, lenyűgözött, hogy apró magból milyen hatalmas, csodálatos növény képes fejlődni. Számomra mindig is a cukkini a nyár bőségét jelképezi. Szeretem benne az, hogy nem egy igényes növényről van szó, és napról napra, amikor úgymondva termőre fordul, megajándékoz bennünket a csodálatos termésével. Olyan szép, hogy még este megnézzük, hogy mekkora a termése, reggelre meg már milyen hatalmassá tud válni, és a cukkini a teremtett világ védelmében is, és a teremtett világ megbecsülésében számomra azt jelenti, hogy a természet türelemmel, gondoskodással, figyelemmel mindig viszonozza számunkra a törődést. Sokan nem tudják, mi is ez a cukkini. Tudni kell erről a cukkiniről, hogy ez egy tökfélék családjába tartozó növény. Közép-Amerikából érkezett Európába, és az olaszok kezdték el rendszeresen ezt a növényt termeszteni. És azért is terjedt el, mert gyors növekedésű növényről van szó, tehát bátran lehet vetni ezt a növényt. Egy éjszaka alatt lemértem, atya, volt, hogy a termése 4-5 centimétert is képes volt nőni.
0: Ez nagyon komoly.
1: Tehát hatalmas, tehát szinte, ha van víz, van tápanyag, akkor ez a növény csodát tud nekünk mutatni. És a termése azért is értékes, mert 90% a víz, és egy nyári frissítő zöldségnek lehet használni, alkalmazni, sokféleképpen fel lehet használni, mert értékes, magas a kálium és a kalcium és a C-vitamin tartalma. Ha már említettem a vízkérdést, akkor szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy a cukkinin hatalmas levelet fejleszt, gondoljunk egy tökre, és ezért nagyon sok vizet párologtat. Ebben a meleg időszakban is inkább hajnali órában levél alá öntözzünk, inkább ritkábban többet öntözzünk a víz kiadagolásával, tudjuk segíteni azt, hogy szép kiegyenlített termések fejlődjenek.
0: Sokan panaszkodnak arra, hogy rengeteg virág nyílik, de kevés termés fejlődik. Mi lehet ennek az oka?
1: Nagyon fontos kérdés a cukkininél, ez pedig a termékenyülési probléma. Egy picit előrébb ugrok a gondolattal. Nagyon sokan a Sipos gazda oldalra is írtak, épp az elmúlt héten is, hogy olyan deformált cukkini termések alakulnak ki. Ez azért van, és akkor, hogyha a kérdésedre is válaszolva, mert a hiányos megporzás okozza egyik oka az, hogy ledobja a virágot is, de ledobja a termést is. Tudni kell, hogy a cukkini esetében külön van a hím és külön női virágot fejleszt, és a méhek, beporzó rovarok nélkül sok termés nem fejlődik, nem termékenyül a virág, és ezért képes ledobni. Ledobja akkor is a virágot, ha nem kiegyenlített a vízellátás. Tehát, hogy eszembe jutott, meg kellene öntözni. Ennek következtében a cukkini úgy válaszol, hogy ledobja a virágot, hiszen neki az a lényeg, hogy a növény élje túl ezt a kedvezőtlen feltételt. Akkor is ledobja a virágot, ha nem megfelelő a tápanyagellátás. A cukkini nagyon szereti a káliumot és a kalciumot, amely segíti a virágkötést, és már más növénynél is említettem, a foszfor és a bor adagolása nagyon fontos a növénynek, mert ez minőségi és mennyiségi erősödést is jelent a növény életében.
0: Ha hiányoznak a méhecskék, tehát a beporzó rovarok, lehet ezt valamilyen módon helyettesíteni, vagy segíteni?
1: Általában a mesterséges, úgymondva betelepített kaptárakkal lehet, de leginkább ezek üvegházba és fólias sátrakba történnek, zárt rendszerbe. Ide poszméheket szoktak betelepíteni. Kint a szabadföldön hiába rakok oda nagyobb részt poszméheket, mert azok előszeretettel elmennek másfele. Ezeket a megporzási dolgokat üvegházba, fóliába teszik be, de gazdaságilag nem éri meg a cukkinit betenni ezekbe a hajtató berendezésekbe.
0: Milyen betegségek és kártevők veszélyeztetik leginkább a cukkinit? Előfordul, hogy a kis termések megsárgulnak és lehullanak. Ez betegség vagy természetes jelenség?
1: Természetes jelenség is lehet, mert a nagy meleg szárazság és a hatalmas UV-sugárzás következtében a növény a stresszre úgy válaszol, hogy ledobja a virágot, megég a termése, ez úgynevezett napégés alakul ki a termésen. Gondoljunk bele abba a pici zsenge kis termésre, milyen kis vékony bőrszövete van, és ha ez a nagy meleg megégeti, akkor napégés alakul ki. De bizony, figyelnünk kell augusztusban is a károsítókra, mert megjelenik a lisztharmat, a leveleken kialakulhat, és komoly problémákat idéz elő, de megjelennek kártevők függetlenül attól, hogy egy nagy levéle van, meg ilyen szikár levele van, a levéltetvek előszeretettel károsítják, a takácsatkák, és bizonyos helyeken, például a betűnnek törni és szomjasak, akkor a vadak is tudják előszeretettel rágni, nyulak, őzek, szarvasok, vaddisznók is előszeretettel, hiszen szomjasak, és ezt a lédús termést előszeretettel fogyasztják.
0: Milyen természetes környezetbarát módszerekkel tudjuk megőrizni a növény egészségét? Van-e valamilyen gyakori hiba, amit a hobbi kertészek elkövetnek a cukkini gondozásánál?
1: Mindenféleképpen nagyon fontos a tápanyagellátás, és a ne ültessük sűrűn. Tehát nagyon fontos közel, ezeknek nagy térállás kell. Gondoljunk a tökre, dinnyére, uborkára, ezeknek nagy térállás, ami azt jelenti, hogy legalább, ha lehet, akkor másfél méter, de az a jó, hogy kétszer-két méteres ültető fészkeket alakítsunk ki. Legyen tér, ahova fusson a növény, terjeszkedjen a növény. Ez nagyon fontos. Szellős legyen a lombozat, ez is nagyon lényeges. Másik, hogy ne hajtsuk túl a növényt, hiszen augusztusban már nem szabad nitrogéntartalmú tápelemeket adni, mert ez maga után hozza, hogy nem a termésre összpontosít a növény, hanem igazából a zöld vegetatív részt fejleszti. Ebben az időszakban már

0: akkor csökken a virágképződés, mert ugye hozza az újabbnál újabb virágokat, a terméskötődés is romlik, és bizony nagyon komoly a vízstressz, mert megfigyeltem, hogy hiába adom alól a vizet a növénynek, ha fölül 35-40 fok van, akkor is kialakulhat egy nagyon komoly stressz tényező. Nagyon jól lehet a cukkini környékét takarni. Ezért a korábban beszélt mulcsozással, talajtakarással, szalmával tudjuk segíteni, hogy a talajainkat egy kicsit hűtsük, ne melegedjen fel olyan mértékben.
1: Most beszéljünk a következő témáról, a szilváról. Nyár közepén ugye sokan ilyetten látják, hogy rengeteg apró szilva hever a fa alatt. Kell ettől megijedni? Mikor természetes a gyümölcshullás, és mikor utal valamilyen problémára?
0: Az elmúlt időszakban nagyon sok kertbarát keresett azzal, hogy miért hullik le a szilva termése, amikor a fa rendszeres öntözés kap, egészséges, sem kártevő, sem betegség nem látható a fán. Ezeknek általában, ha ilyen probléma van, élettani problémája van. Első nagyon fontos a szilvafára jellemző a természetes termésritkítás. Általában a gyümölcsfa sok több virágot hoz, és több termésköt, és amennyit képes biztonságosan kinevelni, azt tartja meg. A többi termést lerúgja, ledobja magáról a fa, eltolja. Ez maga után hozza, hogy ez egy természetes jelenség, különösen akkor, amikor kicsit a vízellátás nem megfelelő, nagyon nagy meleg van, tehát a természet szabályozza önmagát, annyit hagy meg a fán, amennyit ő ki tudna valamelyest nevelni. Megfigyeltem, hogy sokan úgy gondolják, hogy az öntözés minden problémát megold, pedig tudni kell, hogy a vízellátás önmagában nem elegendő. Adni kell a fának lombozaton keresztül, vagy gyökéren keresztül, sokat említett káliumot, kálciumot, bort, levélen keresztül szeretném felhívni a figyelmet a magnézium adagolására, mert az segíti a többi elemnek a felvételét. Ha túl sok a fán a termés, nagyon sokat kötött, ilyenkor egy hormonális szabályozás lép életbe, és ennek következtében az etilénhormon termelése szabályozza a fának ezt a képességét. Sokat emlegettük már a hőstressznek a kérdését. A 40 fok körüli hőmérséklet, az alacsony páratartalom, a magas UV-sugárzás és a forró szél segíti a fát abban, hogy erős pároloktatás alakul ki, és ennek következtében nagy a vízvesztesség, és ledobja a termést a fa, így reagál. És még egy nagyon fontos. Sokan nem is gondolják, hogy az egyik legfontosabb probléma a gyökér stressz. Ez rájöttünk otthon a mi kis gyümölcsösünkbe, hogy öntözünk, a talajaink nagyon kötöttek, és a levegőtlenség alakul ki a gyökér körül. Ennek következtében csökken a gyökereknek a lélegzése, illetve romlik a tápanyagfelvétel, mi azt csináljuk otthon, püskét nyomunk le a talajba, és kompresszorral levegőt bombázunk be a gyökér zónába, annak érdekében, hogy meglevegőztetjük a gyümölcsfa körül a talajt. Próbálunk így is odafigyelni, mert látjuk mi is a problémát problémákban. És még ledobhatja a gyümölcsöt rejtett betegségek miatt, például monília, fitoplazma, baktériumos betegségek, illetve a máskor is beszélt beporzási problémák miatt, hiszen a hideg volt, vagy nem megfelelő volt a feltétel, nem úgy mozogtak a beporzó rovarok.
1: Tehát érdemes ritkítani a gyümölcsöt, a szilvát, vagy ezt bízzuk a természetre?
0: Én azt javaslom, hogy a szilva ritkítását az bízzuk a természetre.
1: Mit tehet most a kert tulajdonos, hogy a megmaradt termés egészségesen beérjen?
0: Mindenféleképpen ugye a fa szabályozza önmagát, lehullott a termés. A megmaradt termésre figyeljünk, már ekkor nem tudunk védekezni a szilva moly ellen, tehát ilyenkor, amikor azt látja a kedves kertbarát, kertulajdonos, hogy a kis terméséből ilyen mézga csepp ló kifele, az már sajnos a mójnak a kártétele, nem tudunk már mit tenni. Ebben, mert ugye most már érésre fordult a gyümölcsösünk, vagy majd szép lassan érik, ekkor már csak természetes anyagokat tudunk esetleg a lombozatra kijuttatni. Javaslom, hogy mindenféleképpen még lombozaton keresztül a korábban felsorolt tápelemeket juttassuk ki. Ezzel is segítjük a minőségnek a beépülését, illetve a tényleg a tárolhatóságot is.
1: Köszönjük szépen Sipos József növényorvosnak, hogy ismét hasznos tanácsokkal segített.

0: követtél bennünket. A kertészkedés nem csak munka vagy hobbi, hanem találkozás a teremtő bölcsességével is. Ha figyelünk a természet jelzéseire és felelősen gondozzuk a ránk bízott kertet, akkor nem csak bőségesebb termése számíthatunk, hanem mi magunk is közelebb kerülünk ahhoz a harmóniához, amelyre Ferenc pápa Laudato Si enciklikában is hív bennünket. Köszönjük a beszélgetést, jó Isten áldjon!
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus, és áldott kertészkedést kívánok!
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele mai napindítónkba. Köszönjük, hogy együtt indították a reggelt. Búcsúzik önöktől a mai napindító műsor vezetője Berta Péter. Áldott szép napot kívánok. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió. Bíró László püspök homiliáját hallják.
1: Kedves testvéreim, a mai igeliturgia az ember fele segítően hajló Istenről szól. Isten mindig kezet nyújt felénk, segítően szeret. Kérdés az, hogy elfogadjuk-e Istennek ezt a megelőző szeretetét. Az első olvasmány hátterét ismerjük. Krisztus előtt a 9. században vagyunk. Ákáz Északnak, Izraelnek a királya, a felesége Jezabel egy tíruszi származású pogány, a Bákutusz híve. A lakosságnak is egy része, az északi részen, ugye a Bákultusz követi. Ákáz zsidó, de hogy az országot gyarapítsa, stabilizálja, belemegy ebbe a játékba, hogy a Bákultusz pártfogója. Jezabel is ezt akarja. Illés próféta az egyetlen, ott északon, Izraelben, aki Jahve hitét képviseli. A Kármel hegyén, ugye a Bál papok fölsülnek, mert az áldozati oltár tüze nem gyulladt meg. Ezzel Illés a népnek bebizonyította, Jahve az igaz Isten. És azok dühükbe agyonverték a bálpapokat. Jezabel nem hagyja bosszú nélkül, Illésnek menekülnie kell. És eljut jó messzire Sion hegyéhoz, a Sínai hegyhez, ahol Mózesnek megjelent az Úr, átadta a törvénykő tábláit, szövetséget kötött a választott néppel. Illés reméli, hogy ahogy Mózesnek, úgy majd neki is megjelenik az Isten. Ott a Sínai hegyen. Egy barlangba húzódik meg. Lesi várja, hogy jöjjön az Isten. Szélvihar van, mert tördeli a sziklákot, de az Isten nem volt ott a szélviharban. Földrengés van, de Isten nem volt ott a földrengésben. És sorolja a különböző természeti jelenségeket. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. És most jön az üzenet, a tűzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befette arcát köntösével, kiment, és a barlang elé állt. Enyhe szellő képében jelenik meg az Úr. Ennek a érdekes a története tovább, ugye a Bál kultusz követői úgy gondolták, hogy Bál a viharnak az istene. És a viharban nem volt ott az Úr. Jahve az enyhe szellőben jelenik meg Illésnek. És Illés az enyhe szellőben ismeri fel a felé hajló Istent. Testvérek, igazából a mai ember is így van az Istennel. Várnánk valami látványos jelenését az Istennek, teremtsen rendet, sújtson oda. Valamelyik teológusnak az írását olvastam a héten, és magyarázza, Isten minden hatósága olyan nagy, hogy mer nagyon kicsin lenni, láthatatlanná válni. Annyiszor fölteszi a kérdést, hol van az Isten? Isten nagyságában mer enyhe szellő lenni. Ez a mi Istenünk. Ezt az Istent kell észrevenni. Magyarázzuk, ugye első péntekenként a Dilexit Nusta Ferenc pápának a enciklikáját, és a pápa úgy magyarázza, hogy a társadalomban olyan nagy a racionalizmus, olyan nagy a technikai felszereltségünk, egyszerűen nem maradt helye a szívnek, nem maradt helye a csendnek. Pedig Isten, a mindenható hatalmas, az enyhe szellő susogásában jelenik meg. Minden nap, héten, ha megpróbálnánk kicsi csendet teremteni, nem csak a kis rutinimádságainkat elhadarni, hanem csendbe lenni, megvárni az enyhe szellő susogását. Nagyon mély és szép a római levélnek a mai részlete. Pál apostol annak idején elindul a keresztények üldözésére. A damaszkuszi úton megfordul az élete. Elveszik egója, keresztény lesz. És most saját népére, honfitársaira gondol. Felőlük nézve, ő hitehagyó, apostata. Pál mégis, mint Krisztus hívő, nem tagadja meg népét. Elkezd fohászkodni, népe megtérésért. Azt mondja, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismereten tanúskodik a Szentlélekben. Nagy az én szomorúságom, állandó szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól, testvéreimért, a test szerinti népemből valókért. Pált valami meleg ragaszkodás tölti el, és aggódás saját népéért. Azzal, hogy Krisztus követő lett, nem szűnt meg zsidónak lenni. Azt mondja, inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól, testvéreimért, a test szerint való népemből valókért. Ez a mély ragaszkodás a népért. Egyszer együtt voltunk a katonaságnál az ország összes laktanya parancsnokával, és beszéltünk a hazaszeretetről. Zsoldos katonák vannak, és kérdezte neked a parancsnokokat, hogy mit gondoltok, hogy ezek a katonák miért vannak itt? Hazaszeretetből? kórusban mondták, hogy nem. A Zsoldért. Pálban valami mélységes, mély ragaszkodás él a népért, néphez. Közeledik majd a Mohács 500. Ember olvashatja a történelmet, milyen keservesen áll össze második Lajos körül a királyi hadsereg, hogy majd Bátáról elinduljanak Mohácsra. Akkor se volt meg a hazaszeretet. Mindig elgondolkodom anyai öregapámon, aki Galíciába volt. Többször járhattam arra. Itt a magyar szót nem lehetett hallani. De öregapám védte a hazát ott. És meg is védték Krakkót az oroszoktól. Aztán 4 évre elkerült Szibériába. Bennük ott volt a hazaszeretet. Vagy apám, mikor kim volt a Dunnál, ő is elment védeni az asszonyokat, az apászákat, meg a papokat. Mert tudták, mi történt Oroszországban. Ment haza szeretetből. Szerencsére azon kevesek közé tartozik, akik hazajöttek. Pálban is ott van a saját népéhez való ragaszkodás. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól, testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. És akkor felsorolja, hogy népe mennyi kegyelmet kapott Istentől. Övék a törvény, a fiúság, és sorolja sorba az Isten tisztelet, az ígéret, övék az atyák, és a csúcsa ennek a felsorolásnak. Övék az atyák, és tesz szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen. Testvérek, ez a mélységes ragaszkodás a saját fajtájához. Példaadó, ahogyan aggódik övéért, a nemzetéért. Testvérek, mindenkinek megvan a szabadsága. Azért az a felelősség meg a miénk, hogy a mieinket hordozzuk imádságban. A szabadságban éppen hogyan élnek vagy döntenek. De érezzük magunkénak őket. És ez a fajta odaadás, ami Pálban megvan, legyen meg bennünk is. Hordozzuk mieinket imádságunkba. Minden család annyifele szalad, ahányon vannak. Szétestünk. Pálnak ez a ragaszkodása övéihez. Ő is tehetetlen. Pedig belőlük származik Krisztus. De legalább imádkozik értük. És megvan benne az a készség, hogy inkább lennék én távol Krisztustól, csak hogy ők rátaláljanak Krisztusra. Hordozni a mieinket. Erre hív bennünket, hogy az Isten lehajol, ugye Illés prófétához, és ma az evangéliumban Péterhez, úgy legyünk ott a mieink mögött, imádságunkkal, szeretetünkkel, akárhogy is torzult az életük esetleg. Az evangélium ismerős. Kenyérszaporítás megtörténik. A tömegben is nagy a kísértés, de az apostolokban is, hogy egy földi messiásra gondoljanak Jézusban. Ilyen király kell nekünk, ilyen főnök, aki tömeget tud etetni ingyen kenyérrel. Tetszik ez a Jézus nekik. Mégiscsak itt a messiás. És Jézus félti apostolait, átküldi a tó másik partjára őket. Ő maga eltűnik, elmegy a hegyre imádkozni. Egészen más a messiás, mint a tömeg elképzelte. A tömeg úgy gondolta, hogy a politikai messiás elérkezett. Félti az apostolokat is ettől a félreértéstől. Apostolok kint vannak a Gennezáreti tón, hirtelen vihar. Jézus megy feléjük a vizen. Szépek ezek a Jézus képek egy ilyen elbeszélésben. Tehát Jézus, aki fölmegy a hegyre egyedül imádkozni, ő, aki egy az atyával, én is az atya egy vagyok, ami az atyái az enyém, ami az enyém az atyái, és most imádkozik fönt a hegyen, aki egy az atyával. Aztán az elbeszélés szerint megy a víz tükrém. Ez az atyával egy ugyancsak. Ugye az ókori gondolkodás a vizet úgy látta, mint a lehúzó erőtnek a lakhelye. Dániel könyvébe, vagy Ezekiel könyvébe, és ugye a gonosz az a vízből emelkedik föl, az emberfia az ég felhő így jön. És Jézus, amint megy a víz színén, az, aki fölötte áll a lehúzó erőknek. Az apostolok félnek, Péter sejti, hogy Jézus, ha te vagy, add, hogy feléd menjek a vizen. Péter indul. Megy a víz színén, mint Jézus. Egyszer csak lecsúszik a tekintete Jézustól, süllyedni kezd. Ments meg, Uram, mert elveszek. Jézus nyomban kinyújtotta kezét. Testvérek, nagyon mélyek ezek a képek. Péter tud menni épp úgy, mint Jézus a vízszínén. De amint lecsúszik az tekintete Jézustól, merülni kezd. Testvérek, minden káosz itt kezdődik, egyéni életekben is, amikor lecsúszik a tekintetünk Jézustól. A Jézusra irányultság elveszik. Dénes Valéria az imádságról azt mondja, az imádság az fölfele irányultság lelkületének megteremtése. Amikor meglazul az imádságunk, akkor szokott lecsúszni a tekintetünk Jézustól, és akkor elkezdünk merülni. Hány ilyen kaotikus létet látunk, aztán vagy veszi a fáradtságot, és visszakapaszkodik az imádságon köröztül Istenhez, és megújul az élete, vagy nem. Hál' Istennek sok ilyen megújult életet láthat az ember. Akik elveszítették a kapcsolatot Istennel, és egyszer csak visszatalálnak, és ragyogó arccal mesélik, jönnek. Péter itt úgy ábrázoltatik, mint akinek lecsúszott a tekintete Jézustól, és merülni kezd. De Jézus az embert fölemelő szeretettel szerető, kinyújtja kezét Péter fele. És Péter megragadja Krisztus kezét, Jézus pedig így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Csak jön ez a szép mondata, záró mondata az evangéliumban. A csónakban levők pedig leborultak előtte, ez a megrendültség, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ez a leborultak előtte, ez a megrendültség. Talán már idéztem más predikációban is. Ferenc pápa idéz ugyancsak egyik filozófust. A megismerés nem a fogalmaknál kezdődik, hanem a megrendültségtől. Amikor tudok megrendülni, rácsodálkozni valakire, akkor keresem, hogy megismerjem. Testvérek, ha engednénk, hogy a Szent Mise is megérintsen bennünket, maga az átváltoztatás, ez a bizonyos leborulás, akkor a fölfele irányultság talán nem veszne el belőlünk. Amen.
2: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.

0: Hírek.
1: A budapesti parlament lett Európa legszebb épülete. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzánói Mária kegyhelyre látogat. Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Duna partján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tó partján álló Sionvára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén, szeptember 7-én 14. Leó pápa a Róma melletti Genazzánóban található Mária, a Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat, ahol szentmisét mutat be. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században az Ágoston rendi szerzetesekre bízták. 14. Leó pápa már 2 nappal pápává választása után magánlátogatást tett a kegyhelyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. A Vatikán News tájékoztatása szerint kisboldogasszony ünnepének vigíliáján a Szent Atya hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, ahol egy festményt is lelepleznek. 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik majd, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. A Szent Atya Chicagóban éppen abba az Ágoston rendi provinciába lépett be, melynek védőszentje a Genazzánói Jó Tanács anyja. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint 3 hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékesegyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, Johanna Szent Franciska de Chantal grófnak a feleségét ünnepli a Szanyaszent Egyház. 1572-ben született előkelő emberek családjában. De Chantal grófnak lett a felesége, házasságból 6 gyermek született, melyek közül 2 fiatalon meghalt. Érdekes módon a vadászaton az egyik barátja lelőtte Chantal grófot tévedésből, és a feleség nem haragudt meg érte, hanem még meghívta az egyik gyermeke keresztapjának lenni. Azt mondja a lelkiíró, hogy ez milyen nagy lelkület, biztosan. A férj halála után Szalézi Szent Ferenc genfi püspök volt lelki vezetője, és megértette, hogy neki egy női szerzetes rendet is kell alakítania, a vizitációs nővérek rendjét Szűz Mária látogatásának tiszteletére, hogy hát a szeretet gyakorlatát, a szegényeken való segítés, illetve Isten imádásának a rendszeres gyakorlására. A genfi püspök halála után a másik nagy de Sal Szent János, vagyis de Paul, Páli Szent Vince lett a másik lelki vezetője. Hát milyen nagy emberek voltak ezek a korban, messze meghatározták az Isten szeretetnek a megvalósulási lehetőségeit. Úgyhogy hálás szívvel emlegetjük őket mindmáig. Nem véletlen, hogy Chantal Szent Franciskából is olyan nagy személyiség lett. 1641-ben hunyt el, azt a szép lelkületét, amelyet megélt, hálásan köszönjük, és nekünk is utánozni kell a szentet, jót kell tenni, a rászorulókat segíteni, a bűnösököt meginteni. Hallani fogjuk az evangéliumban, ez nem könnyű feladat, de mégis ezt is vállalni kell, hogy hát Isten szeretetét helyesen tudjuk megvalósítani. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vegyünk részt ezen a szerda reggeli szentmisén, amelyet a szent tiszteletére, Istennek hálát adva, önmagunk számára is kell a kegyelmet kérni, hogy tudjunk Istennek tetszően élni. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz szívjad a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, ki az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Istenünk, te Szent Johanna Franciskát, változatos életútján kiváló érdemekkel ékesítetted, közbeni járására enged, hogy hűséggel teljesítsük élethivatásunkat, és szinten jó példát adjunk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A prófétai látomás a város pusztulásáról tanít. Hallottam, amint az Úr hangos szóval kiáltotta, Jeruzsálem bűnhődése elérkezett. Mindenkinek a kezében ott van már a pusztító eszköz. És láttam, hogy a felső északi kapu felől 6 férfi indult el, és fegyver volt mindegyiknek a kezében. Közülük az egyik fehér ruhát viselt, és íróeszközök voltak az oldalán. Az érc oltárhoz léptek, és ott megálltak. Izrael Istenének dicsősége ekkor fölemelkedett a kerubokról, amelyek fölött trónolt, és a templom küszöbéhez szállt. Ekkor az Úr azt a férfiút hívta, aki gyolcs ruhát viselt, és írószert hordott az oldalán. Ezt parancsolta neki. Indulj, és járd be Jeruzsálem városát, s jelöld meg tébetűvel azoknak a homlokát, akik sírtak és bánkódtak mindam a bűnök miatt, amelyeket ebben a városban elkövettek. Majd hallottam, amint a többi férfihoz így beszélt. Menjetek utána, járjátok be a várost, és pusztítsátok azt. Ne irgalmazzatok, senkin se könyörüljetek. Pusztítsatok el öreget, ifjút, hajadont és asszonyt, írtsatok ki mindenkit. De ne bántsátok azt, akinek a homlokán a tébetű alakja látható. Az öldöklést a szentélynél kezdjétek el. El is kezdték az öldöklést a templom előtt álló öregeken. Majd ezt mondta nekik az Úr. Induljatok! Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat. Erre azok elindultak, és a városban mindenkit megöltek. Ezután az Úr dicsősége a templom küszöbéről visszatért a kerubok fölé. Szemem láttára fölemelték szárnyaikat a kerubok, és fölemelkedtek a földről. Elindultak a kerekekkel együtt, és megálltak az Úrháza keleti kapujának a bejáratánál. Izrael Istenének dicsősége lebegett felettük. Ezek azok az élőlények voltak, amelyeket Izrael Istene alatt láttam a Kobár folyó mellett, és megértettem, hogy kerubok voltak. Mindegyiknek 4 arca és 4 szárnya volt. Szárnyuk alatt emberi kézhez hasonló valami volt. Az arcuk olyan volt, mint azoknak a lényeknek az arca, amelyeket a Kobár folyó mellett láttam. Mindegyikük arccal előre haladt. Ez az Isten igéje.

Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Magasabb az egeknél az Úr dicsősége. Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig. Fölséges

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait: ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztes őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet, ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy egy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves keresztény testvéreim, megjelölni az embereket a tau jelével, ez Ezekiel próféta látomásának a fő gondolata. Vagyis ezek az Úr nevét dicsérték. Ezek megtartották az Úr parancsait, és jól lehet nekük is kellett rettegésben élniük, hiszen a babiloniaiak veszélyt jelentettek rájuk, de mégis az Istennek való szenteltségük, vagy az Istenhez való tartozásuk adott nekik egy biztonságérzetet, mert Istennek a jelével, a tauval voltak megjelölve. Milyen szép is, rögtön eszünkbe jut, hogy amikor megkereszteltek minket, bennünket is a keresztelő pap megjelölt a kereszttel a homlokunkon, sőt, még a szülőket, illetve a keresztszülőket is megkérte, hogy azok is rajzoljanak keresztet a gyermek homlokára.

mert az Úr számon tartja gyermekeit. Örül azoknak, akiben megvan a keresztény öntudat, mert van az emberben egy ilyen belső kérdés, ez a Szentlélektől van a lelkiismereten keresztül, hogy vajon jó-e az, amit teszek, és ahogy teszem, és nem kellene egy többet tennem. És ez pedig azt jelenti, hogy az embernek van egyfajta kapcsolódási pontja, egy ilyen mindig a fejlődésre, a többé válásra való segítő készség. Chantal Franciska Johannát nagyon tisztelték a rend, vagyis a vizitációs nővérek társulata. És mindig megfigyelték azt az életmódot, ahogyan él, hogy Istennek tetszően éli a mindennapjait, és megkérdezték tőle, hogy mi az életben a legnagyobb, hogy hát vértanúvá lenni, Isten ügyéért erőszakos halált szenvedni, hogy ez a legnagyobb, és ehhez hasonló semmi nincs. És azt mondotta a Szent, hogy a mindennapokban helyt állani, a szeretet parancsát teljesíteni, az Istennek örömet okozni, ez is olyan fontos, ez is olyan lényeges, ez is annyira meghatározója tud az életünknek lenni, hogyha erre törekszünk és tesszük, akkor Isten akaratát is teljesítjük. Tehát Loyolai Szent Ignác tanács az, hogy minden nap önmagunk vizsgálatát, a lelkiismert vizsgálatot is gyakorolni kell. De hát közösségben élünk, mindig kisebb vagy nagyobb társaságba telik az életünk, és ha nem akarjuk is, meglátjuk a másikon a hibát. Na most ezt el kell-e viselni, emberileg szólva le kell-e nyelni, vagy pedig szóvá kell tenni. Azt már a bevezetőben is mondtam, hogy nem hálás feladat. Mert ha nem alázatos ember, akkor megharagszik, megsértődik, és ő is próbál valamit a saját igazáért tenni, de nem az igazáért tesz, hanem visszavág, vagyis bosszút áll. És ezért nem szabad ezt csak úgy felelőtlenül gyakorolni, mert többet árthatunk, mint amennyit használunk. Hát akkor hogy kell, kérdezhetnénk? Hát azért figyelembe venni a lelki állapotát. Milyen helyzetben van? El tudja-e viselni? Hát ez jó, ha el, de még nem elég, mert kellene javulnia. És ezért olyan fontos, hogy egy kicsit önmagunkon is elgondolkodjunk, hogy nekünk, ha az a parancs nem jelent nehézséget megtartani, hát azért mindig van, amelyik nehezebb, és azt hogy győzzük le annak a nehézségét, és azt mikorra tanultuk meg, hogy az ellen is harcolnunk kell nekünk is, mert a bűn megsebzi bennünk az Istenhez tartozás örömét. Ezért, kedves testvéreim, jobb előre imádkozni az illetőjét, hogy tudja elfogadni, vagy legalábbis Isten segítségét kérni, hogy tegye őt képessé befogadni az észrevételt, és azután pedig, ha nekünk könnyebben megy segíteni, hogy neki is

0: legyen eredménye ilyen téren, és tudja önmagának az elvégzett munka sikerével Isten dicsőségét megélve lélekben növekedni. Hát de Santa, Szent Franciska Johanna ebben is példakép. Nyilván azt mondhatnánk, hát a nagyoktól láthatta, hát egy szalézi Szent Ferenc, a genfi püspök milyen kiváló ember volt, és milyen nagy lelki ember. A másik meg Páli Szent Vince, nagyon-nagyon normális ember volt, és Istent is olyan természetes módon tudta szeretni, hogy hát mond egy érdekest, elgondolkodunk rajta. Ha imádkozni készülünk, az a benyomásunk, hogy a gonosz lélek megzavar. Lehet benne valami, mert nem akarja, hogy Istennel beszélgessünk. És elkezdtük az imát, és valaki jön, nekünk meg tudomásul kell venni, mert hát ha az Isten küldte, nem biztos a gonosz, bíztatta, hogy jöjjön. És amikor befejeztük, mondja a Szent, nem kell előről kezdeni az imát, csak onnan folytatni, ahol abba maradt, mert az Isten tudta, hogy nem saját belső lustaságunk, vagy nem törődömségünk miatt lett, hanem sokkal inkább a helyzet hozta úgy, ahogy, de hogyha türelemmel és alázattal voltunk a rendelkezésére problémái megoldásában, akkor biztos, hogy Istennek tetsző, és őt is növeli, és minket is erősít a jó további megtételére. Amen. Egy néhány pillanatig azon gondolkodjunk, kedves testvéreim, hogy vajon tudok-e én ennek örülni, hogy a keresztségben megjelölte Krisztus keresztjével, és ezeknek az örömeknek a mindennapokban van egy megújító hatása, ha öntudattal kérem az Urat. Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szentasszonyok lelki nagyságának követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között, hallgass meg, Urunk! Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát, hallgass meg, Urunk! Adj kegyelmet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére. Hallgass meg, Urunk! Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példát követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a föld termését, s az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titkálta a részesünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort, felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedvesen minden ható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy ez az áldozat, amelyet Santal Szent Franciska Johann emlékezetére bemutatunk neked, árassza hívő népedre a béke és az egység áldását, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert magasztalnunk kell gondviselésed soros titkát, hogy választottaidban, akik országodét magad Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi átadlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazára a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiomtatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, 14. Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás mellett testvéreink és mindazok, akik irgalmatban bízva távoztak a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunk Istennyel, a boldogságos Szűz Máriával, a Szent Józseffel, az ő egyesével, a Szent Apostolokkal, de Santtal, Johanna Szent Franciskával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részessé lehessünk a örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békétben, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Ím az Isten báránya, ím aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok mélt, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Keressétek először az Isten országát, és minden mást megkaptok hozzá, mondja az Úr.
1: Imádság Ervin Gábor boldogávatásáért. Mennyei Atyánk, szenteltessék meg a Te neved. A Te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel növekedjünk a főparancs teljesítésében. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
0: Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel, egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak, ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket, hogy békét, Uram, stedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Amen. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a mennyei lakomamelyben, de Santol, Szent Franciska Johann emléknapján részesültünk, szentelje meg szívünket és lelkünket, hogy valóban az isteni természet részesei lehessünk, Krisztus a mi Urunk által.

Az Úr angyala köszöntötte boldogságos Szűz Máriát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. És az ége testé lett. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts le nekünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk és távol lévő testvéreinkkel. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Laudato si. Ferenc pápa, áldott légy, kezdetű enciklikája. A biológiai sokféleség elvesztése. Az ember a föld erőforrásait is kifosztja, a gazdaság, valamint a kereskedelmi és termelői tevékenység csak azonnali célok elérését figyelembe vevő felfogása miatt. Őserdők és más erdők elvesztése olyan fajok kipusztulását is magával hozza, amelyek a jövőben különösen fontos erőforrást jelenthetnének. Nem csak a táplálkozásra, hanem a betegségek gyógyítására és sok egyéb célra. A különböző fajok olyan géneket tartalmazhatnak, amelyek kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be a jövőben valamilyen emberi szükséglet kielégítésében, vagy valamilyen környezeti probléma megoldásában. De nem szabad a különböző fajokra csak mint lehetséges, kiaknázható erőforrásokra gondolni. Nem feledkezhetünk meg ugyanis arról, hogy azok önmagukban is értékesek. Minden évben több ezer növény és állatfaj tűnik el, amelyeket többé már nem ismerhetünk meg. Gyermeikeink már nem láthatják azokat. Örökre elvesztek. Túlnyomó többségük emberi beavatkozáshoz kapcsolódó okok miatt pusztul ki. Miattunk több ezer faj nem tudja már létével dicsőíteni Istent, és nem tudja közölni velünk saját üzenetét. Ehhez nincs jogunk. Meg lehet aggaszt minket, amikor tudomást szerzünk egy-egy emlős vagy madárfaj kihalásáról, ezek nagyobb ismertsége miatt. Az ökoszisztémák megfelelő működéséhez azonban a gombákra, az algákra, a férgekre, a rovarokra, a hüllőkre és a számtalan különböző mikroorganizmusra is szükség van. Néhány kisebb egyedszámú faj, mert gyakran nem veszünk észre, egy-egy élőhely egyensúlyának fenntartásában kulcsfontosságú szerepet játszik. Igaz, hogy az embernek be kell avatkoznia, amikor egy ökoszisztéma kritikus állapotba kerül. De ma az emberi beavatkozás egy annyira összetett valóságban, mint a természet, olyan szintű, hogy az ember által okozott állandó katasztrófák az ember újabb és újabb beavatkozását váltják ki, ekképpen pedig az emberi tevékenység mindenütt jelen való lesz, és ezzel az összes kockázat együtt jár. Gyakran ördögi kör jön létre. Az emberi beavatkozás, amely egy probléma megoldására irányul, sokszor csak súlyosbítja a helyzetet. Például sok madár és rovar, amely elpusztul a technika által kifejlesztett növényvédőszerektől, hasznos magának a mezőgazdaságnak is. Eltűnésüket pedig másik technikai beavatkozással kell helyettesíteni, amely feltehetőleg újabb káros hatással jár majd. Dicséretesek és olykor csodálatra méltók azoknak a tudósoknak és szakembereknek az erőfeszítései, akik igyekeznek megoldást találni az ember által okozott problémákra. Ám ha körbenézünk a világon, észrevehetjük, hogy az ilyen mértékű emberi beavatkozásnak, amely gyakran a pénzvilág és a fogyasztás szolgálatában áll, az a következménye, hogy a föld, ahol élünk, valójában egyre kevésbé gazdag és egyre kevésbé szép, egyre szűkösebb és egyre szürkébb, míg a technika és a fogyasztási kínálat korlátlanul halad előre. Eképpen úgy tűnik, mintha azon lennénk, hogy egy pótolhatatlan és helyrehozhatatlan szépséget egy másik, általunk készített szépséggel helyettesítsünk. Amikor valamely vállalkozás környezetre gyakorolt hatását vizsgálják, általában figyelembe veszik a talajra, a vízre és a levegőre gyakorolt hatásokat, de egy alapos tanulmány sem mindig foglalja magában a biológiai sokféleségre gyakorolt hatást, mintha egy-egy faj, állat vagy növénycsoport elvesztése csekély jelentőségű volna. Az országutak, az új ültetvények, a kerítések, a víztározók és egyéb építmények elfoglalják az állatok természetes élőhelyeit. És néha annyira szétszabdalják azt, hogy az állatpopulációk már nem tudnak sem vándorolni, sem szabadon mozogni, egyes fajokat pedig már kihalás fenyeget. Léteznek alternatív lehetőségek, amelyek legalább enyhítik-e létesítmények hatásait, így például az ökológiai folyosók létrehozása, de ez a körültekintő gondoskodás csak kevés országban figyelhető meg. Amikor egyes fajokat kereskedelmi céllal kizsákmányolnak, szaporodási képességüket nem mindig vizsgálják meg annak elkerülésére, hogy létszámuk túlzottan lecsökkenjen, és ennek következtében az ökoszisztéma egyensúlya felborulhat. Az ökoszisztémák gondozása olyan látásmódot feltételez, amely nem csak a közvetlenül láthatót veszi figyelembe, mert ahol csak a gyors és könnyű gazdasági nyereségre törekszenek, ott senkit sem érdekel igazán az ökoszisztémák megóvása. De az önző hanyagság által okozott károk ára lényegesen magasabb, mint az elérhető gazdasági haszon. Ha bizonyos fajok kipusztulnak, vagy súlyosan sérülnek, akkor minden számítást meghaladó értékek vesznek el. Ezért nagyon súlyos egyenlőtlenségek néma tanúivá válhatunk, amikor egyes jelentős haszon elérésére törekvések és az emberiség többi részével, jelenlegi és jövőbeli nemzedékeivel fizettetik meg a környezetrombolás magas költségeit.
0: Encyklikák.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Aki padlóra kerül, a földről másképpen látja a világot. Gondolkodtunk már ezen? Én többször átéltem, padlóra kerültem. Nehéz volt és fájdalmas. Az ütés persze, hogy nem tetszik. Sokáig sajog. Visszaemlékezek rá, aki ütött. De mégis, amikor ott vagyok lent, észrevettem valamit. Másképpen látom a világot. Ha csak egyfajta képet akarok ide festeni, hogyha valóságosan a szobánkban a padról kerülünk, bármilyen okból kifolyólag, másképpen látjuk az asztalt, másképpen látjuk a szekrényt, mindazt, ami el van helyezve, és csak fölülről láttuk. Szabó Lőrincnek Lóci óriás lesz című verse pontosan erről szól. Már kamaszkorom óta nagyon szerettem ezt a verset, sokszor elgondolkodok rajta. Persze nem kívánom senkinek, hogy padlóra kerüljön, de mégis, ha egyszer ott van, ne feledkezzem meg róla. Talán most innét másképpen látom az életemet és a világot, másképpen látom az embereket. Nem könnyű ilyenkor elfogadni, én ezt megértem, teljes egészében. Mégis nem haszontalan ez az időszak, higgyétek el nekem. Isten ebben a helyzetben is megadja nekünk, persze, hogyha erre egy picit is nyitott vagyok, fölismerjem, hogy az élet hogyan és miképpen formál és alakít engem. Isten a sorsunkon keresztül szántja föl a szívünket, hogy oda, a fölszántott földbe, mint jó földműves, belehullassa az esőt és a magot. Ezt nem kerülhetjük el, hogyha teljes életet akarunk élni. Nehéz ezt ma megérteni. Amikor sokszor azt gondoljuk, hogy a politikai erők megoldják az élet legalapvetőbb problémáit. Vagy legyen olyan közösség, vagy olyan társadalom, ahol mindenre van pontos megoldás. Drága testvérek, ne ringassuk magunkat illúzióban. A politikai hatalmak jönnek, mennek. Én, mint pálos szerzetes, erről nyugodtan beszélhetek, hiszen rendünket nagyon sokszor a politikai erők tették tönkre és taposták a földbe, és mégis újraélett. Ne feledd, hogyha földre kerülsz, mert bármilyen okból fogva kiütöttek, másképpen látod a világot. Isten megnyitja a szemedet, hogy láss. Ezt ne feledd el.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Egyetemes imára hívnak Ukrajnáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot adott ki az életvédelméről. Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az EGRI szemináriumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jogtiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját, és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szentatya. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hétfőn nyilatkozatot adott ki az életvédelmével kapcsolatban, miután Magyarországon társadalmi párbeszéd indult a témát érintő kérdésekről. A közlemény hangsúlyozza, hogy a katolikus egyház tanítása szerint az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. A püspöki konferencia szerint az előidézett abortusz, az ártatlan emberi élet kioltása és az eutanázia olyan döntések, melyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kérte a kormányzatot, hogy az életvédelem kérdése ne napi politikai viták mentén dőljön el, hanem annak alapján, mely megoldások nyújtanak valódi segítséget a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek és a családoknak. A püspöki konferencia felajánlotta tapasztalatát és együttműködését, valamint arra buzdított, hogy az élet kultúráját ne csupán szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségnyújtásban is építsük. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet augusztus 12-e és 15-e között hivatástisztázó lelki gyakorlatot szervez azoknak a fiatal férfiaknak, akik szeretnék komolyabban megvizsgálni, milyen hivatásra hívja őket a Jóisten. A program központi kérdése, vajon mi Isten terve az életemmel? A résztvevők segítséget kaphatnak annak felismeréséhez, hogy valóban Isten hívását érzik-e, vagy inkább saját vágyaik és környezetük elvárásai befolyásolják döntéseiket. A lelki gyakorlat során személyes és közösségi imádság, vezetett szentségimádás, csendes elmélkedési idő és lelki beszélgetések segítik az elmélyülést. A fiatalok találkozhatnak a szeminárium elöljáróival, kispapokkal és papokkal is, akik őszintén beszélnek a papi hivatás szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a részvétel semmilyen elköteleződéssel nem jár, ugyanakkor fontos lépés lehet egy tudatosabb és Istenre figyelő életút felé. További információ az Egri Főegyházmegye honlapján található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Legutolján az egyházról beszéltünk, többek között azt is mondtuk, hogy az egyházban nagyon fontos az egység. De ezt hadd tegyem hozzá, egységgel együtt fontos a sokszínűség is. Az egyház nem kolhoz, amelyben mindenkinek egyenruhában kellene haladnia. Nem szabad sem az egységet, sem a sokszínűséget, a sokféleséget nem szabad túlzásba vinni, mert abból mindig aztán veszélyek jönnek. Ugye az egységet kicsit eltúloztuk, amikor legalábbis a latin egyházban egész világon latinul kellett misérni, Dél-Amerikától Japánig és Afrikáig. A II. Vatikáni zsinat óta már népnyelven misérünk, és az afrikaiaknak meg van engedve az is, hogy például liturgikus táncokat mutassanak be Jóisten tiszteletére. Sőt, én magam is mondtam olyan misét egyszer, amelyiken indiaiak szintén a felajánláskor a bort és a kenyeret tánclépésben hozták ki. De ez annyira szép volt, hogy engem nem csak hogy nem zavart, hanem egyenesen meghatott. Szóval ez a fajta sokszínűség ez nagyon üdvösen befolyásolta az evangélium terjedését Afrikában is, és főleg Ázsiában. Ázsiában 50 évvel ezelőtt a keresztények alig tették ki a összlakosság 2%-át, most még már 9%-nál tartunk, és ez azt gondolom én, hogy jó rész annak köszönhető, hogy a saját nyelvükön végezhetik a szentmisét és a többi liturgiát is. Még azt is szeretném újra hangsúlyozni, amiről már szintén volt szó, azt hiszem az utolsó órán, hogy ugyanakkor az egyházban mindenki hivatalos az életszentségre, nem csak a papok és a szerzetesek. A 11. században élt egy Gracianus nevű bencés szerzetes, aki külön tantárgyat csinált az egyházi jogból, és akkor alakult nagyjából az egyház jog, és ő azt tanította, hogy kétféle keresztény van. Az egyik csoportba tartoznak a papok és a szerzetesek, akik arra hivatottak, hogy szentek legyenek. A másik csoportba tartoznak a világi hívek, akiknek az a feladatuk, hogy mentsék a lelküket. Innentől kezdve aztán bizony házas embert nagyon ritkán avattak szenté, legfeljebb akkor a király volt, vagy vértanú volt. Viszont ez ellen már küzdött Szalézi Szent Ferenc is, aki azt írta a Jámborság útja című könyvében, tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnánk zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból, vagy a házasok köréből. A szemlélődő, kolostori és szerzetesi jámborságon kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy általa a világi életet élők is a tökéletességre törekedjenek. A II. Vatikáni zsinat véglegesen tisztázta ezt a kérdést, olvashatjuk a zsinat egyik dokumentumában, amely a népek világosságáról szól, az egyház mind a népek világossága, mindenki előtt világos, hogy bármilyen rendű rangú keresztény ember meg van hívva a teljes keresztény életre, és az is nyilvánvaló, hogy ez az életszentség a földi társadalomban is előmozdítja az emberhez méltóbb életet. Ennek is köszönhető talán, hogy boldoggá avatták Lizői Szent Teréznek a szüleit is, Batthyány Stratmann Lászlót vagy Bódi Magdit. És itt megjegyzem zárójelben, hogy imádkozzunk azért, hogy Batthyány Stratmann Lászlónak a feleségét, Koret Mária Teréziát is mielőbb boldoggá avassák. Kedves hallgatóim, mostan egy egészen más témára szeretnék áttérni, hát egészen más olyan értelemben, hogy ez is az egyházról szól, de mostan az egyházüldözéssel szeretnék foglalkozni. Elsősorban főleg azokkal a üldözésekkel, amelyeknek politikai jellegük van, ahol tehát arról van szó, hogy az állam és az egyház között van valami ellentét. Tudjuk, hogy 30-tól 313-ig a Római Birodalom üldözte az egyházat. Voltak ugyan békésebb időszakok is, de újra meg újra visszatértek azok a császárok, akik vagy nem is voltak egészen normálisak, vagy hatalmi őrületben szenvedtek, akik aztán elrendelték a keresztények üldözését. Néró császár 64-ben felgyújtotta a Rómát, és a nép haragját a keresztényekre hárította, mintha a keresztények gyújtották volna fel a várost, és ekkor 64-ben már, ahogy egy későbbi római pogány történetéről megírja, ingens multitudo, azaz nagy tömeg halt meg Krisztusért. Egyeseket lefejeztek, másokat keresztre feszítettek, megint másokat pedig élve elégettek. Valószínűleg ekkor végezték ki Szent Péter és Szent Pál apostolokat is. Néró 54 és 68 között volt uralmon. Aztán akkor egy kis csend jött, majd Domitianus császár 81-96 között szinte egy önmagát istenítő zsarnok volt, aki a császárkultuszt megtagadó keresztények közül sokakat kivégeztetett. Ekkor üldözték el János apostolt is Patmosz szigetére. 98 és 117 között Trajanus volt a császár, aki szerint minden kereszténység gyanújába eső ember kötelezni kell az áldozat bemutatásra. Tehát értsük meg jól, arról van szó, hogy a keresztényeknek is áldozatot kellett volna bemutatniuk a pogányok, rómaiak isteneinek, illetőleg magának az istenített császárnak. Aki ezt nem teljesítette, azt kivégezték. Nos, ekkor dobták vadállatok elé első Szent Klement pápát és antiochai Szent Ignácot is, aki 107 körül Rómában halt meg. Aztán 161 és 180 között Marcus Aurelius idejében szintén voltak kivégzések, ekkor ölték meg Szent Justinus filozófust 165 körül, és körülbelül 50 keresztényt a franciaországi Lyonban. Ezt követően hamarosan 193 és 211 között Septimius Severus is folytatott keresztény üldözést. Az ő áldozatai voltak Szent Irénaeus püspök, Szent Perpétua és Felicitas keresztény asszonyok, akiket egyébként Kartágóban, Észak-Afrikában végeztek ki 203 körül, és talán ekkor ölték meg Szent Apollinaris püspököt is, aki újabban került be a misekönyvbe. Itt megjegyzem, hogy én most csak olyan vértanúkról beszélek, akiknek a neve bent van a misekönyvünkben, a legújabban, illetőleg a legújabb Zsolozs Más könyvben. Nos, következő nagy egyházüldöző Décius volt, ki 249 és 51 között elrendelte, hogy minden alattvalója ünnepésen áldozzon az isteneknek. Előtte már egy darabig nem volt keresztény üldözés, ezért keresztény emberek is magas pozíciókba juthattak, mert hiszen amúgy meg egy becsületes dolgos emberek voltak, és most elrendelte mindenki, aki valamilyen állami hivatalban dolgozik, az mind mutasson be áldozatot. Nos hát ekkor bizony voltak sokan olyanok is, akik elbuktak akik bemutatták az áldozatot, vagy például hamis igazolást szereztek arról, hogy ők már áldoztak a császár szobra előtt, stb. Stb. Ezek aztán utána csak hosszú penitencia bűnbánat után térhettek vissza az egyházba. De ugyanakkor nagyon sokan voltak ekkor is áldozatok, például Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Szicíliában 250 körül Szent Cecília, az egyházzenészek védőszentje, Szent Dénes püspök Párizsban néhány diakonusával együtt. Aztán jött Valerianus, aki 253 és 260 között, tehát hamarosan, a Décius után megint üldözte a keresztényeket. Ő elsősorban a papságot és a püspököket akarta úgymond kiirtani, hogy szétrúzza az egyház szerkezetét. Ekkor lettek áldozatok Szent Kornél pápa, Szent Első István pápa, Szent Ciprián püspökő is Kartágóban, második Sixtus pápa, négy diakonusával együtt, valamint Szent Lőrinc, akinek igen nagy volt a kultusza, és a mai napig megvan. Valószínűleg ekkor ölték meg a minisztránsok védőszentjét, Szent Tarzíciuszt is. És végül talán a legnagyobb üldözés a római birodalom vége felé, 300 körül Diokleciánus császár idejében volt. Ő négy rendeletet is kiadott. Az utolsó szerint minden keresztény köteles áldozatot bemutatni az ő szobra előtt. Hát ekkor nagyon sokan lettek vértanúk. Szent Sebestyén, Szent Kozma és Damián. Itt zárójelben megjegyzem, hogy Zalamejében van ilyen falu, hogy Kozma dombja, vagy Szent Kozma dombja. Hát ugye egy ilyen elfajzott név, Kozma és Damián. Ez két vértanú volt. Hát amikor ugye a falut Kozma dombjának nevezték, akkor sajnos fogalmuk se volt óra a híveknek, hogy kiről nevezték el a saját falujukat. De legalább mostanra véletlenül lenne egy kozmadombjai, vagy Szent Kozmadombjai hallgatóm, ha neki mondom, hogy tudja, hogy Szent Kozma és Szent Damián két védtanúnak a emlékét hordozza az ő falujuk. Folytassuk tovább. Szent Marcellinus és Péter, Szent Pongrás fiatalon halt meg, Szent Ágnes szintén fiatalon halt meg, Szent Lúcia ugyancsak fiatalon lett áldozat Szirakúzában, a mai Szicíliában. Ekkor ölték meg Szent Vince diakonust Hispániában, a mai Spanyolországban, Szent Flóriánt, akit mi is tisztelünk, itt őt Felső Ausztriában ölték meg, Szent Nézeusz és Achilleusz, Szent Januárius püspök, alexandriai Szent Katalin, a kitűnő filozófus vértanú, akit 305 körül Alexandriában, vagyis a mai Egyiptomban öltek meg. Ekkor lett vértanú, kicsit később, Szent Quirinus püspök, akit Szombathelyen a Perint patakba folytottak bele. Őt 309-ben végezték ki, ekkor már hivatalosan megszűnt a keresztény üldözés, hiszen 305-ben meghalt Diokleciánus császár is. De hát sajnos vidéken még ezt nem mindenki tudta, úgyhogy itt Magyarországon is, meg főleg keletebbre még egy darabig bizony folytak keresztény üldözések. Vannak kiváló, nagyon népszerű szentek, akiknek nem tudjuk pontosan, hogy mikor haltak meg, azt se, hogy hol, de legendákká váltak. Ilyen Szent György katona, aztán Szent Balázs, a torokgyógyító püspök, aki valószínűleg Örményországban szenvedett vértanúságot 300 után. Nem tudjuk pontosan azt sem, hogy Szent Polikárp mikor lett vértanú, illetőleg ő nem a említett időszakokban, hanem valamikor egy közbűső időszakban, 155-ben. Első Kalixus pápa pedig 222-ben. Ez a kettő időpont van, hogy ekkor hivatalosan nem volt keresztény üldözés, de hát látható, hogy azért úgy mellékesen, akkor is fordultak elő ilyen szörnyűségek.

őt az úgynevezett monoteletisták ölték meg, akik azt tanították Jézusról, hogy Jézusnak csak egy akarata van. Ugye Jézus, mint tudjuk, egy személy, de két természete van, isteni és emberi. Van isteni akarata is, és van volt emberi akarata is. Tehát ő ugye ragaszkodott a két akarathoz, amit mi is vallunk mai napig, ezért megölték. Szent Taniszló püspök Varsónak volt a főpásztora, 1079-ben halt meg, Boleszláv lengyel király ölette meg, mert a bűneit szemére vetette. Beked Szent Tamás, a neve valószínűleg ismert a kedves hallgatóim előtt is, 1170-ben második Henrik angol király áldozata lett. Ő ennek a királynak kancellárja volt, és a király őt nevezte ki a saját kancellárját, Canterbury érsekévé. A Beked Szent Tamás azonban nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy ő neki minden lépését majd a Henrik császár fogja meghatározni. Ezért lemondott az állami hivatásáról, harcolt az egyház függetlenségért, ezért száműzték Franciaországba, majd 1170-ben, miután visszatért onnan, megölték. Magyarországon komoly kultusza van Nepomuki Szent Jánosnak. Ő a prágai érsek helynöke volt, 1393-ban a Moldvába dobták bele. Azért, mert védte az egyház jogait IV. Vencel cseh királlyal szemben, és nem volt hajlandó elárulni a gyónási titkot, azt, hogy a király felesége mit gyónt neki. Most megint angol szenteket említek. Fischer Szent János püspök és Mórus Szent Tamás mind a kettő 1535-ben lett vértanú. Fischer Szent János rochesteri püspök volt, Mórus Szent Tamás pedig 8. Henrik királynak a kancellárja. Mind a kettejüktől azt kívánta 8. Henrik, hogy ismerjék el az ő törvénytelen házasságát. Tudnik első feleségét elbocsátotta, utána az egyik udvarhölgyét vette el feleségül, és mivel sem a püspök, sem a kancellár, Mórus Szent Tamás nem volt hajlandó elismerni ezt a házasságot érvényesnek, ezért mind a kettejüket megölték. Miki Szent Pál és 25 társa 1597-ben Nagasakiban szenvedtek vértanúságot, méghozzá keresztre feszítették mindannyiukat. Köztük voltak jezsuita papok, voltak világi hívek, voltak még nők is. Ruiz Szent Lőrinc és társai ugyancsak Nagasakiban, Japánban szenvedtek vértanúságot, összesen 16-an voltak, 1633 és 1637 között. Zaorong Szent Ágoston 119 társával együtt Kínában lett vértanú, 1815 táján. A csapatban voltak még egész fiatalok is. Egy Anna Wang nevű 14 éves kislány és egy Xi Guizi nevű 22 éves fiú. Kim Taegon Szent András, Csong Hasang Szent Pál és társaik, ők pedig Koreában szenvedtek vértanúságot 1939 és 66 között. Összesen 103 vértanút avattak szenté. Vanga Szent Károly és 21 társa 1886. június 3-án Ugandában, Afrikában szenvedett vértanúhalált. Mindannyian fiatal fiúk voltak, akik nem voltak hajlandók a király fajtalan kérésének elégetteni, nem voltak hajlandók fajtalankodni a királlyal, ezért megölték őket. Egyeseket karddal lefejeztek, másokat pedig
száraz

évébe kötve, érve elégettek. De egyébként 1885-1887 között Ugandában rajtunk kívül is még nagyon sok keresztényt megöltek. Aztán Dunglak Szent András és társai, összesen 117-ek, ők vietnámi vértanúk, akik valószínűleg a 19. században szenvedtek halált. Aztán Magellán Szent Kristóf és társai, mexikói vértanúk. Itten, akiket szentje voltak, az összesen 25 személy, 22 pap és 3 világi hívő. Aztán hadd említsem meg, mint az eddig egyetlen olyan cigány szentet, akit II. János Pál pápa boldoggá avatott, Boldog El Pelé, Severino Jiménez Maya, őt Spanyolországban 1936-ban ölték meg azért, mert egy katolikus papnak a védelmére kelt. Kedves hallgatóim, most röviden még hadd soroljam fel azokat a nagyobb keresztény üldözéseket, amelyek a 16. századtól a harmadik világban zajlottak le. 1614 és 1630 között Japánban több mint 4000 keresztényt megöltek. 1633 és 38 között ugyancsak Japánban közel 35 000 keresztényt öltek meg. Kínában 1899 és 1901 között több mint 30 000 keresztényt öltek meg. Köztük 5 püspök volt, a többi pap és világi hívő. Mexikóban 1920 és 30 között nem csak azt a pár embert ölték meg, akikről megemlékezünk a liturgiában, hanem összesen 5300 keresztényt. Ebből körülbelül 300 volt pap, a többi pedig világi hívő. Nos, kedves hallgatóim, a mai világban is folynak keresztény üldözések. A világon szerteszét igen sok helyen. Érdekes, hogy még Mexikóban és Latin-Amerikában is szenvednek keresztények vértanúhalált, elsősorban azért, mert vannak szervezett bűnöző csoportok, akik titokban ölnek meg keresztényeket. Mexikóban például én magam is hallottam egy olyan papról, amikor még Párizsban tanultam, ugyanott lakott korábban, ahol én. Ezt a papot azért ölték meg, mert prédikálta kábítószer fogyasztás ellen, és ezért a kábítószeres banda őt kért, kinyírta, megölte sajnos. Én hadd mondjam el azt, hogy a világ lakóinak körülbelül most gyenge egyharmad része keresztény. Körülbelül jó 32%, tehát nem egészen egyharmad. És az erőszak cselekményeknek pedig 3/4 részét ma is keresztények ellen követik el. 73 országban legalább 260 millió keresztény él életveszélyben. Évente körülbelül 3-4 000 keresztényt ölnek meg a világon, naponta átlagosan körülbelül 16-ot. Tehát ma, amikor én ezt mondom a kedves hallgatóknak, mai napon is körülbelül 16 keresztényt megöltek, illetve megölnek a nagyvilágban. A keresztényüldözésben egyébként Észak-Korea áll az első helyen, ez egy ateista állam, ahol minden vallást üldöznek, és most is legalább 50 000 keresztény van kényszermunkatáborban. Vannak még ateista államok, ilyenek Kína, meg ilyen Vietnám, azokban ma ilyen véres keresztényüldözés, hála Istennek, nem folyik. De vannak
muszlim államok, amelyekben igen sajnos véres keresztény üldözés is folyik. Hadd soroljam fel őket. Szomália, Irak, Szíria, Afganisztán, Szudán, Irán, Pakisztán, Eritrea, és még Nigériában is nagyon veszélyes a keresztények helyzete, bár ott a keresztények majdnem ugyanannyian vannak, mint a muszlimok, de a muszlimok között vannak ilyen rendkívül agresszív csoportok, amelyek keresztényeket ölnek meg. Azt hiszem 2016-ban volt olyan, hogy egyszerre 500, körülbelül 500 keresztény földművest, parasztot, muszlim pásztoremberek megöltek, többségüket elégették. Az iszlám államokban egyébként az a baj, hogy a keresztények nem egyenjogúak a muszlimokkal. Sok minden tilos nekik, nem építhetnek általában új templomot, nem harangozhatnak, nem tarthatnak például körmeneteket. És ami a legsúlyosabb az, hogy nem misszionálhatnak. Tehát ha egy muszlim államban megtudja az állam azt, hogy egy keresztény ember megtérítette egy muszlimot, megkeresztelte, akkor vagy egyszerűen legyilkolják mind a kettőt, vagy halálra ítélik őket és felakasztják. Hát kedves testvéreim, azt tudom csak mondani befejezésül, hogy imádkozzunk azért, hogy a világban szűnjék meg a keresztény üldözés, és azért, hogy a keresztények pedig üldözés ellenére se veszítsék el a hitüket. Most befejezésül még visszatérve az egyház egységére, arra mindannyiunknak dolgoznunk kell az egyház egységén, testvérként kell élnünk az egyházban, hadd olvassam föl Lizői Szent Teréznek az imáját. Legfőbb óhajom, hogy téged szeresselek, mint halálig, anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Újra mondom, anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Még hozzátoldom Koltai Gellérnek, ki szívét osztja szét című dalát, abból néhány sort. Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Az légy ki sose fél, ki a szívek melegét összegyűjti két karjába, mit nem téphet senki szét. Köszönöm szépen a figyelmet!

az áldás gondolatokat hallják. Külön-külön csak szavak vagyunk, együtt azonban költemény. Kétségből egységre úgy találunk, ha egybegyűjt minket a szeretet, áldások vagyunk. Egymásnak, egymásért vagyunk áldás. Ez a közösség, egy közös ég, Isten szeretetének oltalma alatt. Ha kinyitjuk magunkat egészen, egyszerre jutunk a szeretetbe. Mint a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember, amint a harmadcsebben megcsillan a világ, úgy sejlik föl rajtunk a magasságos arca, emberlétünkön ott az áldás, mert ajándékunk a szeretet egyesítő ereje, és miénk az öröm is, az áldásból megszülető ünnep.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Budapest egyik legfontosabb jelképét, a parlamentet választották Európa legszebb épületének. Egyetemes imára hív Ukrajna, emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint három hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékesegyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. A Dunapartján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tópartján álló Sionvára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szent Atya. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában, vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
0: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
5: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
6: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos, és ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, nem tudom, mit keresek itt, nem mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy tényleg az a 3 nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
7: Ami egy nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben, az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
8: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, ez itt a Tevékeny Szeretet című podcast legújabb adása. Két hetente szerdán mindig hallhatnak arról, hogy mi mindent segít és tesz a katolikus Caritas önkéntesei és munkatársai által. Reméljük, olyan csokrot állítottunk össze mára is, ahol beszélgetések, megvallások és érdekes témák váltják egymást. Első mai témánk a nemrég megalakult Caritas mentőszolgálat lesz. Az önkéntes orvosokból, ápolókból és járművezetőkből álló csapat vezetőjével dr. Horváth Tamással készített interjút Kristóf Búzás be a munkatársunk. Fogadják szeretettel.
2: Hogyan mutatnád be röviden a most megalakult Caritas mentőszolgálat küldetését?
3: Ennek a mentőszolgálatnak is ugyanúgy, mint számos tevékenységnek, ami a Caritason belül zajlik, az önkéntesség a lényege. Tehát itt is önkénteseket várunk, önkéntesekkel szeretnénk dolgozni, akik vagy hivatásukból adódóan, vagy érdeklődésük okán ennek a tevékenységnek a üzésében jártasak, vagy jártasságot szeretnének szerezni, és ezen a módon szeretnének embertársaikon segíteni. Ugye vannak, mindenképpen szükség van tapasztalt, illetve nem csak tapasztalt, hanem megfelelő jogosítványokkal már rendelkező, tehát professzionális mentő dolgozókra is, orvosokra, ápolókra, gépkocsivezetőkre, hiszen ez egy olyan területe az egészségügynek, ami meglehetősen komoly, jogosan komoly feltételekhez kötött. Magyarul ehhez az önkéntes jó szándék nem feltétlenül elegendő. Ez nem jelenti azt, hogy ide csak professzionális egészségügyiek jöhetnek önkéntesként, hiszen pont az ő jelenlétük teszi lehetővé, hogy teljesen idegen területről érkező önkéntesek is ehhez a munkához csatlakozzanak. Kulcsszó, a küldetéshez tartozó kulcsszó az önkéntesség megerősítése, illetve megtartása egy új területen.
2: És mit jelent számodra személyesen, hogy ennek a szolgálatnak a vezetője lettél?
3: Nagyon megtisztelő, hogy rám bízták ennek a megszervezését, hiszen eredendően én csak a fogalmazók úgy ötletgazda voltam. Számomra ad egy újabb lehetőséget. Ugye én már ezen a területen önkéntesként 1991 óta folyamatosan részt veszek másik önkéntes mentőszolgálat keretén belül tudtam ezt megvalósítani, viszont mindenképpen terveimben volt ennek a folytatása, illetve a lehetőség szerint a kiszélesítése, hiszen a önkénteseket a mai viszonyok között lényegesen nehezebb megtalálni, mint például 31-nány évvel ezelőtt. Akkoriban tulajdonképpen elég volt csak egy hívószó, és utána semmi más dolgunk nem volt, mint szépen beosztani a jelentkezőket a különböző szolgálati időpontokra. Most az élet úgy alakult, hogy sokkal kevesebb önkéntességre fordítható ideje és motivációja van az embereknek. Tehát magyarán nekünk kell megkeresni őket. Paradox módon egyébként most, amikor ugye arról beszélünk, hogy az információhoz talán soha nem volt ennyire egyszerű hozzáférni, az az információ, hogy ilyen lehetőség van, hiába kerül fel már a legkorszerűbb módokon, médiába, internetre. Ennek ellenére valahogy nem jut el az emberekhez. Vagy azért, mert ezek talán ilyen irányítottabb formában zajlanak az információk, vagy azért, mert túl sok van, és elfedi minden más a hívószót. Úgyhogy elnézést, hogy megkülönöm, az önkéntességre kanyarodtam vissza, de ezt érzem az egyik legfontosabb feladatomnak is, és hogy ezt lehetőségem nyílt egy új területen elindítani, ez mindenképpen megtisztelő számomra.
2: És hogyan fogadta az ötletet Écsi Gábor atya és a Caritas vezetése?
3: Számomra is meglepő módon abszolút pozitívan. Ugye említettem, én már 91 óta, több mint 30 éve végzem, vagy gyakorlom az önkéntes mentést, és ezt ugye Écsi Gábor atya tudta rólam, hiszen én is, bár nem a lehető legszorosabb módon, de a Magyar Szentek templomának közösségéhez tartozónak érzem és tartom is magamat. onnan volt a mi személyes ismerettségünk, és hát ő tudta rólam, hogy én ezt csinálom, és amikor hát most már lassan tényleg 2 éve, vagy talán több is 2 éve, most ősszel lesz 2 éve, hogy megkerestem azzal az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha a Caritasnál is lenne egy mentőszolgálat, nagyon, nagyon, nagyon pozitívan állt hozzá. Ennek részemről az is adta a bátorságot ennek a felvetésére, hogy 2015-ben a migránsválság indulásakor, amikor ugye a nyitott déli határokon keresztül özönlöttek be a messziről jött emberek, és az ő ellátásukban a Caritas is részt vett, én akkor is találkoztam velük, illetve a katasztrófa védelem korábbi munkatársaival, más alkalmakkal is már találkoztam, akik ugye Caritas színekben vettek részt az aktuális feladatok ellátásában. Ennek ellenére azért tartottam egy kicsit attól, hogy nem lesz pozitív a fogadtatás, de gyakorlatilag semmilyen negatív visszhangja nem volt. Konkrétan, amikor fölvetettem az ötletet Ézsi Gábornak, hát gondolom mindenki ismeri, a már ismert mosolyjal, de érdeklődéssel végighallgatott, elmondtam, hogy mit, miért, hogyan gondolnék, azt mondta, hogy vissza, végig gondolja, és szólni fog. És valóban így volt, hogy később szólt, hogy hát a vezetőséggel egyeztetett, és érdekli őket a ötlet, menjek el, és mondjam el nekik. És ott volt szerencsém akkor ugye találkozni a Caritas vezetőségével, elmondtam, és utána gyakorlatilag csak annyi volt a reakció, hogy hát akkor kezdjük megszervezni. Úgyhogy akkor nekiálltunk megszervezni. Körülbelül így volt az indulás.
1: Köszönjük szépen ezt az érdekfeszítő beszélgetést dr. Horváth Tamásnak, a Katolikus Caritas mentőszolgálatának vezetőjével, és Kristóf Búzásbe a kolléganőnkkel. Sok sikert kívánunk nekik, és várjuk a további tapasztalt, elkötelezett önkéntesek jelentkezését. Következő mai témánk anyárhoz kapcsolódik. Mint köztudott, a Katolikus Caritas 22 településen tart fenn jelenlétpontokat, hogy a felzárkózó településeken élő hátrányos helyzetű családok és emberek közösségépítés révén, szakmai segítséget kapva kicsit fel tudjanak emelkedni az épp aktuális problémáikból, és hosszú távon értékes és biztonságos jövőt tudjanak építeni maguk számára. A közösségépítés egy közösség szíve, lelke, maga mindig egy terasz, egy ház környékén. A konyha után talán ez az a hely, amit leginkább kihasználnak a családok és a közösségek is. A következő beszélgetésünkben arról számoljunk be, hogy a Luzsaki jelenlétpont hogyan bővült, milyen segítséget kapott ahhoz, hogy egy fedett terasszal is rendelkezzen most már a jövőben, és így segítse az ottani programokat a fiataloknak, családoknak és idősebbeknek egyaránt. Fogadják szeretettel ezt a beszélgetést, amelyben Fodor Barbara, a Luzsaki jelenlétpont vezetője, és Kristóf Búzás Bea kolléganőnk beszélgetett.
2: A Luzsoki jelenlétponton új közösségi tér épül, és ezzel kapcsolatban kérdezzük Fodor Barbit, a Luzsoki jelenlétpont vezetőjét. Hogyan született meg a fedett terasz ötleteit Luzsokon? Volt egy konkrét pillanat vagy helyzet, ami ezt elindította?
4: Hát a legelején, amikor mi átköltöztünk a felújított jelenlétpontunkra, akkor már láttuk, hogy volt kialakítva terasznak hely, azonban akkor nem tudjuk, hogy miért, de nem épült terasz a jelenlétponthoz, és ez folyamatosan egy ilyen hiányérzetet adott nekünk, hogy mennyire jó lenne itt egy terasz, mert tehát, hogy a gyerekekkel kint is lehetne lenni, illetve felnőttekkel is, és ez így folyamatosan egy ilyen jelzés volt részünkről, hogy szükségünk van teraszra.
2: Tehát ez szült ezt az igényt igazából, hogy fejlesztétek ezt a jelenlétpontot. Úgy értesültünk, hogy a belga önkéntesek végzik nagyrészt a ti munkatársaitokkal együtt ezeket a munkálatokat. Hogyan találtak egymásra a helyi közösség és a belga önkéntesek? Hogy jött az ötlet, hogy ők érkezzenek a településre?
4: A Boldog Ceferino intézet, akik a közfogisainkat biztosítják, náluk már dolgoztak egyszer, és hál' Istennek egy pesti kollégánk felesége is kapcsolatba került, így jött, hát ilyen keszekusza szálakon, de hogy a Caritas így jött képbe, hogy egy ilyen közös ismeretség, és ők már Esztergomban is a Caritasnál már szintén készítettek egy közösségi teret, és Farkas Gábor kollégánk akkor így összekapcsolt minket, aki Boros Julival összekapcsolta, és akkor így Boros Juli mondta, hogy jó lenne, hogy akkor a teraszt ők építenék meg nálunk. Tehát, hogy így elsősorban a Boldog Cefrén intézet által érkeztek Magyarországra, és akkor az ottani személyes kapcsolatok alapján került képbe a Caritas.
2: És azt lehet tudni, hogy ők mivel foglalkoznak, hogy ők is fiatalok, egyetemisták, tehát hogy honnan érkeztek konkrétan, mi a fő motivációjuk?
4: Ők egy non-profit szervezetnél dolgoznak, amúgy egész fiatalok, heten érkeztek a településre, és annyit tudok róluk, hogy olyan szervezetnél dolgoznak, akik pénzt próbálnak kérni a belga emberektől, hogy ilyen karitatív jellegű tevékenységet folytassanak.
2: És milyen a közös munkahelyekkel? Mennyire tudják megteremteni azt a kommunikációs vagy egyéb kapcsolódást így a többiekkel? Mennyire érzik már úgymond otthonosan magukat?
4: Határozottan otthonosan érzik magukat, hál' Istennek. Nyilván, tehát a belga önkéntesek csak angolul beszélnek, hát a luzsaki lakosok nem beszélnek idegen nyelvet, szóval ez az activity mutogatunk, fordítunk, telefonnal módszer játszik, de például tehát a szomszédunk rendszeresen tehát így segít nekik, mondta nekik, hogy elmutogatta, hogy kukát húzzák ki, mert jön szerdánként a kukás, mondta, hogy kell öntözni a magas ágyásokat is, tehát azért így van némi segítségük így a hétköznapokon, amikor éppen mi nem vagyunk ott.
2: Úgy hallottam, hogy voltatok olyan kedvesek, hogy ugye elvittétek őket az első nap, ugye, kirándulni, hogy egy kicsit megmutassátok nekik a környezetet, a környékét ennek a településnek.
4: Igen, Szegedi Tibi vállalta a program felelős szerepét. Ő legelső nap elvitt őket Pécs belvárosába, tehát hogy azért egy gyönyörű, szép kulturális várost tekinthettek meg. Nagyon örültek neki, egy csomó tervük van még, például Villányba szeretnének menni, ilyen borkóstoló programra, vagy éppen Siklósra, Harkányba egy fürdőzésre, illetve a helyi strandot is, a sejeit is meg szeretnék nézni, hogy a helyi ember hova tud elmenni, hogyha éppen nem tud eljutni Harkányba, vagy Pécsre.
2: Izgalmasnak tűnik, akkor egy kicsit felfedezik Magyarországot is.
4: Igen, igen. Hál' Istennek egy szép régiót választottak.
2: És visszatérve a terasznak a építkezéséhez, vagyis majd, hogyha elkészül, vannak-e már konkrét programok, amiket ide megálmodtatok, vagy események? Tehát mindenképp jól ki fogjátok tudni használni ezt az új közösségi teret, mint mondtad, hogy elég nagy szükség volt rá, főleg jó időben, de hogy vannak-e ilyen konkrét elképzelések?
4: Igen, hát a legelső sorban úgy néz ki, hogy jövő hét péntekre befejeződnek a munkálatok, és arra gondoltunk, hogy egy közös ebéddel a lakosokkal, illetve az önkéntesekkel, illetve velünk felavathatnánk ezt a teraszt, tehát ők átadják nekünk, és ezt egy gulyás levest ők kérték külön, hogy egy igazi hungarikummal lepjük meg őket, és tehát egy gulyás levessel fogjuk felavatni ezt a hát közösségi teret, tehát hogy azért ez egy fedett rész, simán hívom így, hogy közösségi tér. De a mindennapokban nagyon bízom benne, hogy a gyerekekkel, tehát hogy tényleg most már nem leszünk időhöz kötve, tehát nagyon sokszor, mondjuk amikor esős idő van, akkor sem tudunk kimenni, vagy éppen amikor nagyon meleg van, így akkor sem tudunk kimenni, hogy ez egy ilyen köztes hely lesz, ahol tényleg időszaktól, időjárástól függetlenül tudunk közösséget építeni, játszani, vagy csak beszélgetni.
2: Jelent ez a fejlesztés hosszabb távon a luzsok jelenlétpont illetében, tehát hogy további projekteket is elindíthat, tehát hogy vannak-e további fejlesztési tervek így a fejetekbe, szeretnétek ezt tovább vinni?
4: Tehát én szeretném, hogyha mondjuk még egy tároló is kerülne kialakításra, mert azért tehát kerti eszközök, szerszámok, tehát most jelenleg bent vannak a jelenlét, tehát a jelenlétpont belsejében vannak ezek tárolva, ami azért sok helyet foglal. Szerintem azért egy ilyen nagy udvarra rendelkező jelenlétpontnál azért jó lenne egy külső tároló, akár a játékok miatt, vagy éppen tehát, hogy tényleg, hogy az eszközöknek az élettartamát növelve, hogy nem kint ázik, nem kint a napon szárad, tehát hogy erre szerintem még szükség van. Én azért erre már így tettem javaslatot, reméljük, hogy a következő időkben, években ez sikerül.
2: Még az érdekel engem az önkéntesek kapcsán, hogy ők hol vannak elszállásolva, hogy ott helyi családoknál, illetve hogyha leteszik a munkát, akkor utána ők a szabad idejükben úgy lehet-e tudni, hogy mit csinálnak. Tehát kirándulnak, vagy ismerkednek a környezettel. Tehát mi az, ami ő nekik így plusz, hogy itt vannak?
4: Hát az ő ötletük volt, hogy a jelenlét ponton szeretnének szállást, ezért most a jelenlét pont szobáiban alszanak, élnek. Azért biztos, hogy nem olyan komfortos nekik, de ez nagyon-nagyon élvezik. Amit így a szabadidejükről tudok, hogy így sétálgatnak a faluba, tehát hogy próbálgatnak beszélgetni a lakosokkal, tehát nagyon nyitottak. Azért szeretnénk nekik így a helyi kuriózumokat így házhoz hozni, tehát hogy így egy vajszlói mézédes görögdínyét is adtunk nekik, gyümölcsöket, tehát hogy azért így próbáljuk mi is a nem tudom, a minimális élvezetet belecsempészni a dolgos hétköznapokba.
2: Szuperek vagytok, akkor jövő pénteken lesz majd a lezárás ennek a folyamatnak, és egy nagy buli várható.
4: Hát köszönjük szépen. De a munka nagy része a belgáké, a következő nagy része miénk lesz, hogy ezt emberekkel, mély beszélgetésekkel megtöltsük. Tehát, hogy azért kettő szoba van a jelenlét ponton, illetve a konyha, amit így tudunk közösségi térként használni, és ez egy hatalmas előrelépés nekünk, hiszen ez egy plusz egy közösségi tér, amit tudunk hasznosítani, és hát azért mégiscsak a terasz ad egy ilyen otthonosabb érzést, tehát én magamról is tudom, hogy egy kávé fölött a teraszon, tehát nagyon mély beszélgetések, minőségi beszélgetések tudnak megvalósulni, én ebbe bízok, hogy ez tényleg egy ilyen otthonos érzést a lakosoknak, ahol tényleg megnyílhatnak.
1: Kedves hallgatóink, bár a nyár még javában tart, fontos arra is gondolnunk, hogy hamarosan becsengetnek az iskolákban. Éppen ezért indította el a Katolikus Caritas a Legyen Öröm az Iskola kezdés adománygyűjtési akcióját, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását tudja támogatni a tanév elején, és immár a tanév során is folyamatosan a Lépcsőfok program által. Ennek az eseménynek egy részletét hallgathatják meg. Hogyan is zajlott ez a sajtótájékoztató, ahol beszámoltunk az idei legfőbb célokról, és amelyen legnagyobb örömünkre Csemer Boglárka énekesnő is részt tudott venni, hogy hírét vigye adománygyűjtő kampányunknak. Fogadják szeretettel ezt a részletet.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget, én is nagyon szépen köszöntök itt mindenkit, és hát, hogy a szociális munka rejtelmeibe itt betekintést nyújtsak mindenkinek, lehet, hogy arra kevés lesz az idő, de a Lépcsőfok program bemutatására kihasználnék itt egy 5-10 percet, hogy bemutassam mindezt a programot, ami tavaly elindult. Annak a paradigmaváltásnak a jegyében, ami itt igazgató úrtól is elhangzott, hogy folyamatosan alkalmazkodnunk kell a rászorulók egyéni szükségleteihez is, illetve azokhoz a fontos országos programokhoz is, amik ezen a területen elindulnak, és nyilván nekünk ezeket figyelni kell, és úgy kell ezeket a programokat jól elindítani. És ugye szó volt itt erről a Legyen Öröm az iskolakezdés kampányról, hogy ennek az akciónak van egy több évtizedes tapasztalata, és már több tízezer gyermeknek támogattuk ezen keresztül gyors segítséggel, tanszerrel, taneszközzel az iskolakezdését, de fontos itt az elején elmondani, ami elhangzott itt az elején is, hogy a Katolikus Caritasnak nagyon két fő markáns eleme van. Az egyik az az intézményeiben és programjaiban, projektjeiben zajló professzionális, szociális munka, ahol már tanulás támogatás az nem volt új keletű. Tehát nekünk vannak felzárkóztatási programjaink, jelenlét programjaink, tanoda jellegű programjaink, biztos kezdett gyerekházaink, ahol már nagyon markásan megjelent a kísérés, a folyamatos támogatás, hogy nem plusztán tanszerekkel és taneszközökkel segítünk, hanem ott van a teljes tanév, és a gyerekek és a családok mellett kell lennünk. A másik nagyon hangsúlyos vetülete a katolikus Caritasnak a tevékenységének és a missziójának, ami elhangzott, ez a 10 000-es önkéntes hálózatunk, aminek az a legnagyobb ereje, hogy a legrászorultabb családokhoz is el tud érni az egész országban. És ötvözve ezeket a tapasztalatokat, mind a legyenről az iskolakezdésnek a tanszer és eszköz adomány átadásait, valamint a programjainkban zajló tanulás támogatást, egyre inkább felértékelődött az, hogy próbáljuk meg ezt a tanulás támogatási elemet is markánsan megjeleníteni az önkéntes hálózatnak is a missziójában, hogyha legyenről az iskolakezdésről beszélünk, és így jelent meg ez az egész éves kísérés is ennek az akciónak a keretein belül, tavaly, amikor elindítottuk ezt a programot, szóval a lépcsőfok program ennek a paradigmaváltásnak az eredménye, ami bebizonyította nekünk azt, hogy hogy az igazi segítség az nem áll meg ott, hogy adunk egy füzetet, vagy egy ceruzát, vagy egy iskolatáskát, hanem ennél sokkal többre van szüksége ahhoz, hogy visszaállítsuk az emberi méltóságot. És akkor, hogy megnézzük a létjogosultságát ennek a programnak, hoztam azért néhány statisztikai tényadatot, nem fogok itt nagyon belemerülni, de inkább 2-3 beszédes adatot hoztam, ami rávilágítson arra, hogy a kutatások és statisztikák egyértelműen megerősítik azt a ragadós padló jelenséget, hogy a mély szegénységben születő gyerekeknek mennyire nagyon nehéz és szinte képtelenség kitörni abba a státuszból, amibe beleszületnek, és hogy a szegénységnek az egy nagyon hangsúlyos eleme, hogy beszűkülnek a tanulási esélyek. Itt vannak ugye a PISA felmérések, amik bizonyos időközönként megismétlődnek az iskolákba, és ennek nagyon súlyos mérései és megállapításai voltak az elmúlt időszakban. Az ilyen az egyik, hogy a 15 éves magyar diákoknak közel 2/3 nem érti, amit olvas, tehát funkcionális analfabéta. Vizsgálta azt is ez a kutatás, hogy a családi háttér, a biztos családi háttér és a szociálisan mély szegénységben lévő helyzet milyen különbségeket mutatta a PISA teszt eredményei között, és ez egy 50 pontos behozhatatlan hátrányt mutat. Tehát az a gyermek, aki nagyon rossz szociális körülmények között él, nagyon rosszul teljesít ezen a teszten, és ezt magában nem tudja ezt a hátrányt az iskola és a rendszerek kompenzálni. Szükség van olyan civil szervezetekre, akik folyamatosan ott tudnak lenni a gyerekek között és mentorálni tudják őket. Még hoztam egy adatot, a lemorzsolódásnak az adata, hogy azok a gyerekek, akik kikerülnek az oktatási rendszerből, mindenféle végzettség nélkül megszakítják a tanulmányaikat. Emögött nagyon sok ok lehet, krízis lehet, motiváció hiánya lehet, nagyon sok összetevője lehet egy ilyen helyzetnek, de gyakorlatilag itt az ő esélyeik lezárultak. Ez 11%-os országos szinten, de itt felírtam külön ezt a régiót, hogy az észak-magyarországi régióban ennek a duplája. Azokon a településeken, ahol például nálunk felzárkózó települések program működik, az még ennél a 20%-nál is több, tehát ez egy irdatlan nagy adat, hogy a gyerekeknek ez a nagy százaléka lemorzsolódik az iskolában. Ezt nem oldja meg egy adományfüzet, meg egy iskolatáska csak pusztán, hanem ehhez muszáj, hogyha ez párosul korepetálással, mentorálással, figyelemmel, odafigyeléssel, folyamatos buzdításra, és erre ad választ a mi lépcsőfok programunk, ami tavaly elindult. Ebben a programban ugye 3. és 12. osztály közötti rászoruló gyereket vontunk be ebbe a programba, akikkel már volt élő bizalmi kapcsolatunk, tehát már annak az önkéntes hálózatnak a látókörében volt, amiről az elején szót ejtettem. Azokból a családokból kerültek ki, akikkel már a önkénteseink, plébánai önkénteseink már kapcsolatban voltak. Minden gyermek számára átlagosan biztosítottunk 100 000 forint keretet, ugye ezt ebbe az évben megemeltük ezt a keretet, de 100 000 forint keretről beszélünk minden gyereknél. Ez nem utalvány vagy készpénz jelentett, hanem egyéni szükségletekre szabott célzó természetbeni adományt vagy szolgáltatást. És hát az fontos itt kiemelni, hogy nem voltak sablon megoldásaink. Ugye minden gyermek más, és minden család más, és minden gyermekkel való közös munka, ez egy ilyen mikroszociális diagnózissal indult. Tehát nyilván fel kellett mérni azt a helyzetet, amiben a család van és a gyermek van, mik az elakadások, hol kell nagyobb szükség, hol kell nagyobb támogatás, és minden

0: biztosítva voltak hozzá, hogy ugye ezt a 100 000 forintot ezt nem utalványban vagy készpénzben adtuk oda, hanem ugye ebből a mentorok és az önkéntes támogatók segítségével a családdal közösen eldöntötték, hogy milyen eszközre, milyen szolgáltatásra van szükség, magántanára van-e szükség, vagy IT eszközre van szükség, utazási költség biztosításához. Sok esetben biztosítottunk ruházatot, sportszert vagy bármilyen más eszköz, szóval nagyon szerteágazó volt, de ez mind együtt történt a családdal, és úgy biztosítottuk a gyerekeknek. De amit leginkább kiemelnék ebből a programból, az anyagi támogatáson túl az inkább az, hogy heti rendszerességgel tartották a kapcsolatot az önkéntesek a családdal, és folyamatosan ott voltak mellettük. Inkább ezt emelném ki belőle, ezt az odafigyelést, a buzdítást, hogyha valami bizonytalanság történne, akkor ott van egy közösség, és ott van egy önkéntes csoport, aki megtartja ezeket a családokat és a gyerekeket, hogy ne essenek ki, és ne morzsolódjanak le.
1: Kedves hallgatóink! A Legyen öröm az iskolakezdés kampányunk sajtótájékoztatójának egyik részletét hallhatták, amelyben József Imre számolt be arról, milyen módon fogja a Lépcsőfok program keretein belül a Katolikus Caritas támogatni a rászoruló gyermekek tanulását az egész év során. Aki teheti, csatlakozzon adománygyűjtésünkhöz. Minden pénzt a rászoruló gyermekek oktatására költi majd a Katolikus Caritas személyes odafigyeléssel. Egyúttal szeretném megköszönni figyelmüket is, és reméljük, meg tudtunk mutatni egy szeretet abból a szerteágazó tevékenységi körből, amit a Katolikus Caritas végez az év 365 napján. Köszönjük önkénteseinknek és munkatársainknak az odaadó munkát, amit másokért tesznek, és köszönjük, hogy példát mutatnak nekünk. Isten áldja Önöket, és két hét múlva is hallgassanak minket, szerdán 11 órától.
2: Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Minden tudásnak Istenem, újjongva hódolunk neked, kilátod lelkünk rejtekét, s kegyelmeddel táplálod is. Te legjobb pásztor, védd a jót, míg jársz az elveszett után, s minket kövér mezőiden, védj jó bárányait közé.

0: Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Az Úr nagy jóságát énekelem szüntelen. Nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségét. Így szóltam ugyanis, örökké tart a te irgalmad. Hűségedet szilárdá tetted a mennyben. Választottam ma a szövetséget kötöttem. Megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Örökre megerősítem ivadékodat, és nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Magasztalják csodás tetteidet az egek, Uram, a szentek közösségében pedig hűségedet. A fellegekben van-e az Úrhoz hasonló? Az Isten fiai közül kimérhető az Úrhoz. Szentjeinek gyülekezetében félelmetes az Isten. Félelmetesebb és nagyobb, mint akik körülveszik. Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség. Te uralkodol a háborgó tengeren. Te csendesíted le vad hullámait. Megfékezted, mint a megsebzett Ráhábot. Erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tied az ég és tied a föld. Te alapoztad meg a föld kerekséget és annak teljességét. Észak és dél a te alkotásod. Nevednek újjong a Tábor és a Hermon. Hatalmas a te karod. Kezed erős, jobbod dicsőséges. Trónod alapja a jog és az igazság. Színed előtt jár az irgalom és a hűség. Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram. Egész nap nevednek, örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket. Te vagy minden erősségünk dísze, és jó voltodból felemelkedik fejünk. Mert az Úrtól van a mi pajzsunk, és Izrael szentjétől a királyunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Egykor látomásban így szóltál szentjeidhez. Segítségemet egy hősnek adtam, választottam a népből, felemeltem. Szolgámra, Dávidra rátaláltam, és szent olajommal fölkentem őt. Erős támasz a kezem lesz. Karom teszi őt erőssé. Ellensége semmire sem megy vele, és a gonoszság fia el nem nyomhatja őt. Megsemmisítem támadóit szeme előtt, és megverem gyűlölőit. Hűségem és szeretetem kíséri őt, és nevemben feje magasra emelkedik. Kezét ráteszem a tengerre, és jobbját a folyamokra, és ő engem így szólít. Atyám vagy, Istenem és szabadító kősziklám. Én pedig első szülöttemmé teszem őt, fölségessé a földi királyok között. Szeretetem iránta örökké megmarad, és állandó lesz vele szövetségem. Örök időkre fenntartom ivadékát, és trónusa örökké áll, mint az ég. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Megesküdtem egyszer szolgámnak, Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. De ha fiai elhagyják törvényemet, és nem járnak tanításom útján, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsaimat, vétkükre vesszőm lesz a válasz, gonoszságukra pedig verés. Szeretetemet azonban nem vonom meg tőle, és hűségemet meg nem változtatom. Nem bontom fel szövetségemet, és amit ajkam mondott, vissza nem vonom. Megesküdtem egyszer szentségemre, és Dávidnak hazudni nem fogok. Ivadéka fennmarad örökké, trónja szilárd színem előtt, mint a nap, és áll örökké, miként a hold, hűséges tanúm az égen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megesküdtem egyszer szolgámnak, Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. Ragyogva világít szabad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket.
1: Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. A napok végén az Úr templomának hegye a hegyek orma fölé emelkedik, magasabb lesz minden halomnál. A népek oda sereglenek, hatalmas nemzetek tódulnak oda. Gyertek, mondják, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének templomába, hogy tanítson meg minket útjaira, és az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról származik a törvény, Jeruzsálemből az Úr szava. Nagy nemzeteken uralkodik majd, hatalmas népek fölött ítélkezik. A kardjukból ekevasat kovácsolnak, a lándzsájukból megsarlót. Nem ragad többé kardot nemzet nemzet ellen, nem tanulják többé a hadviselést. Szőlője tövében ül majd mindenki, meg fügefája alatt, és senki nem zavar senkit. A seregek urának ajka mondta ezt így. Minden nemzet a maga istenének nevében jár, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevében járunk, örökkön örökké. Azon a napon, mondja az Úr, összegyűjtöm majd a sántákat, egybegyűjtöm a száműzötteket, és akiket megbüntettem. A sántákat maradékká teszem, az elfáradtakat hatalmas néppé, és az Úr uralkodik majd rajtuk a Sion hegyén, mostantól fogva mindörökké. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének templomába, hogy megtanítson minket útjaira, és az ő ösvényein járjunk. Eljön a Messiás, azaz a fölkent, és amikor eljön, minden tudtunkra ad, hogy megtanítson minket útjaira, és az ő ösvényein járjunk.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből. Ahogyan hallottuk, úgy láttuk is. Ó, boldog egyház! Volt idő, amikor még csak hallottad, és eljött az idő, amikor már láttad is. Hallotta, még ígéretekben, látja már beteljesülésükben. Hallotta még jövendőlésekben, látja már az evangéliumban. Mindazt ugyanis, ami most beteljesedik, már előbb megjövendőlték. Emeld fel tehát szemedet, és tekints szét a világon. Lásd már, hogy ez a te örökséged a föld határáig. Lásd meg, hogyan teljesedik már be az ígéret. Minden király leborul előtte, minden nép az ő szolgája lesz. Nézd, hogyan teljesedett be, ami írva van. Emelkedj, Istenem, az egek fölé. Dicsőítsenek az egész földön. Lásd őt, akinek kezét és lábát átszegezték, akinek a kereszten függő csontjait megszámlálták, akinek a köntösére sorsot vetettek. Lásd, hogy uralkodik már az, akit ezek a kereszten függni láttak. Lásd, hogy már az égben trónol az, akit ezek megvetettek, amíg e földön járt. Nézd ezután, hogyan teljesedik be. Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai. Ezt látva kiálts fel örömmel. Ahogyan hallottuk, úgy láttuk is. Bogányok közül való egyházhoz így szól találóan a Szentírás. Hallgass rám, leányom, és figyelj! Felejtsd el népedet és atyád házát. Hallgass rám, és figyelj! Először hallod, amit nem látsz. Azután majd meglátod, amit hallottál. Írva van. Szolgám lett oly nép is, melyet nem ismertem. Puszta hírem előtt megjuhászodott. Ha tehát puszta hírem előtt megjuhászodott, akkor még nem látott. És ugyanúgy írva van, akinek hírül sem adták, azok látni fogják, és akik nem is hallottak róla, azok majd érteni fogják. akikhez nem volt küldve egy próféta sem. Azok, amikor először meghallották a prófétákat, meg is értették, akik pedig előbb nem hallották, mihelyt meghallották őket, csodálkoztak. Lemaradtak azok, akikhez Isten prófétákat és szent könyveket küldött. Az igazságot nem értették meg, akik a törvény tábláit kapták. Örökségüket nem őrizték meg, de mi, ahogyan hallottuk, úgy láttuk is. Az erősségek urának városában, Istenünk városában, ott hallottuk, ott láttuk is. Mindörökre megalapozta azt az Úr, ne támadjanak olyanok, akik mondják. Nézzétek, itt a Krisztus vagy amott. Aki mondja, nézzétek, itt van, nézzétek amott. Az pártokra szakít. Isten egységet ígért. A királyok összegyűlnek, és nem lesz köztük széthúzás. De vajon ez a város, amely uralkodik a világon, egyszer talán megszűnik? Távol legyen. Mindörökre építette azt az Úr. Ha Isten mindörökre építette azt, attól félsz, hogy romba dől. Lakóhelyet választok köztetek, és nem vetlek el benneteket. Közöttetek fogok élni, Istenetek leszek, ti meg népem lesztek. Ti az élő Isten temploma vagytok, ahogy Isten mondja. Közöttetek fogok élni, Istenetek leszek, ti meg népem lesztek.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áll. Szívünket békét járja. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk,

0: Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít. Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid igéit megtartom. Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes. Neked hozom ajkam áldozatát, fogadd tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem. Naponként veszélyben forog az életem. Törvényeidről mégsem feledkezem meg. Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem. Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel. Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, segíts meg engem. Istenem, jöjj segítségemre. Uram, siess, segíts meg engem. Érje szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak. Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolódnak, úgy kell neki, úgy kell. Ujjongjanak és örvendjenek benned, akik téged keresnek. Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, siess hozzám. Segítőm és megmentőm te vagy. Én, Istenem, ne késlekedj. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, segíts meg engem. Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk és nevedet szólítjuk, elbeszéljük csodatetteidet. Majd ha jónak látom, igaz ítéletet tartok. Remeghet a föld és minden lakója, oszlopainak szilárd alapot vetettem. A dicsekvőknek azt mondom, hagyjátok a dicsekvést, a bűnösöknek, fejeteket ne hordjátok kevélyen. Fejeteket ne hordjátok fönn kevélyen, ne beszéljetek vakmerően gőgösen, mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felől jön a segítség. Hiszen Isten a bíró, az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja. Kehely van az Úr kezében, telehabzó fűszeres borral. Ezt nyújtja oda, utolsó cseppig ki kell üríteniük, meg kell inniuk a föld bűnöseinek. Én pedig szüntelen ujjongok, Jákob Istenének énekelek. Minden gonosznak letöröm hatalmát, az igaz meg fölemelheti fejét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három. De közülük a legnagyobb a szeretet. Legyen velünk, Uram, a te irgalmad, amint beléd vetjük reménységünket. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, Te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
2: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni, ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés terheket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatokat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges, az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
1: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsek atya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.

0: Hírpercek.
1: A budapesti parlament lett Európa legszebb épülete. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzánói Mária kegyhelyre látogat. Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Dunapartján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tópartján álló Sionvára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén, szeptember 7-én 14. Leó pápa a Róma melletti Genazzánóban található Mária, a Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat, ahol szentmisét mutat be. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században az Ágoston rendi szerzetesekre bízták. 14. Leó pápa már 2 nappal pápává választása után magánlátogatást tett a kegyhelyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. A Vatikán News tájékoztatása szerint kisboldogasszony ünnepének vigíliáján a Szent Atya hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, ahol egy festményt is lelepleznek. 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik majd, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. A Szent Atya Chicagóban éppen abba az Ágoston rendi provinciába lépett be, melynek védőszentje a Genazzánói Jó Tanács anyja. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint 3 hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékesegyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő éhébe fogadá Szentlélektől Szentléját.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: De legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Augusztus 12-én szerdán a Mária Rádió műsor ismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges Rózsa füzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. 14 órától a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Wolter Kálmán diakónussal, Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Bozók Ferenc meditációja 20. század költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában hangzik el 16 óra 30 perckor. Mária kertje Frontfejver a műsorát hallgathatják meg 16 óra 35 perckor. Café Francesco podcast Hivatás és döntés címmel Rész Domonkos atya előadása 17 óra 10 perckor. Kerényi Lajos piarista atya műsora az embertitkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. A tábori lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Tezéi imaóra 20 óra 16 perckor. A Mécses Szeretett Szolgálat műsorát 21 óra 5-kor hallgathatják meg. Karácsony Tibor atya, könnyíts a lelkeden, 22 órakor hangzik el. Bacsa Dávid atya, homiliái, szeressétek egymást címmel, 22 óra 30 perckor. Bátor Botond, pálos szerzetes jegyzete, 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 23 órától hallgatható meg. Székely János püspök atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió. Dobos Ferenc, papíros béke. A papírokon már rég béke van. Rajtuk az írás már meg is fakult. De mindez nem ér semmit, míg a múlt háború okai még egyre visszajárnak, mint éjféli, rémes, kísértő árnyak. Féltékenység, irigység, gyűlölet, s száz meg száz rossz, mi ezek nyomán jöhet. Nincsenek már győzők és legyőzöttek, mert ezen rémek mindenkit legyőztek. S bármerre tekints, köztük egynek is nyugodt perce nincs. Egyet vesztettek el mindannyian, Krisztust, s mit ő hozott, a szeretet parancsát, és igaz béke nem is lesz a földön, míg ezt meg nem tanulják, s meg nem tartják. A világnak nincs is más menedéke, mint a krisztusi szeretet és béke.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Zarándokút Alsószentivárra, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpontok. Augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. Programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező Hardi templom reggel 6 óra 50 perckor, indulás 7 óra 10 perckor. A távolság 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándokhelyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsószentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes, kanonok, címzetes apát, irodaigazgató, Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
7: Ha keresed az igazságot és nem félsz találkozni vele. Az Emmanuel közösség vár egy háromnapos lelki gyakorlatra a budapesti Városmajori templomban, ha 18 és 35 év közötti fiatal vagy. A lelki gyakorlat kizárólag ennek a korosztálynak szól. Jelentkezés teljes név és életkor megadásával az alábbi e-mail címen. miobaradabudapest@gmail.com. A részvétel ingyenes. Étkezésedről kérik, magad gondoskodj. A részleteket a jelentkezőknek válasz e-mailben küldik. Mió Barada a világ számos országában tart teltházas lelki gyakorlatokat. Horvát származású, házas, 4 gyermek édesapja, kutató agronómus és laikus misszionárius, aki számos püspökkel, pappal dolgozik sok évtizede, és aki Isten erőteljes működését és sok konkrét csodát is megtapasztalt szolgálata és családi élete során egyaránt. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, a fiataloknak szóló forráspontok főszervezője, a Biblia egy év alatt podcast sorozat előadója is ott lesz. Várnak szeretettel!
4: Programajánlót hallottak.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: A dicsőséges rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában imádkozzuk, kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Vártam a harmadnap ígéretét. Az új nap reggelén, virágos réten át valaki jön feléd. Valóban, túl a városfalakon valaki, akit jól ismertem, jött felém. Nem állta útját sem kert, sem ház, sem zárt kapu. Ott állt előttem, fiam, tündöklő, immár örök ifjúságában. Nem e világban szőtt fehér ruhája fény lett, mint a hó. Kezén, lábán s oldalán a megváltás sebei megdicsőülése ékszerként tündököltek. Nézett rám legyőzhetetlen szeretetével. Ragyogó fényességben áll előttünk Krisztus, mint az élet és a halál ura. Jézus feltámadása záloga megváltásunknak, és fényes bizonyítéka istenségének, a hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária a Golgotán nem rendült meg a hitében, és most megjelenik előtte ura és istene. Mária bennünket is el fog vezetni, korunk minden tévedgésén keresztül, megdicsőült és szent fiához, ha nem hagyjuk hitünket elgyengülni. Istenünk, add meg nekünk, hogy napról napra erősödjön bennünk a szent szűz hite. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, bízd a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment. Láttam a megnyílt eget, és Isten angyalait föl és leszállni az emberfia fölött. Jézus mennybe vezető létra. Fordítsd lelkünket a csodálatos világosság felé, hogy többé már ne fordulhassunk vissza. Vonzd minket szereteteddel, mert igazi otthonunk az égben van. Krisztus a saját királyi erejéből szállt föl a mennybe. Miután befejezte a megváltás művét, Mária mindig hűségesen követte Jézust az alázatosság útján, és most osztozik az égbe szállott Jézus dicsőségében. Töltsön el bennünket is igazi mély alázat. Fogadjuk el az élet megpróbáltatásait alázatos szívvel, mert aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Hálát adok neked, mennybe felment Krisztusom, hogy örök életre szóló irgalmad és barátságod, hogy mindent újjáalkotsz, és már most itt a földön bontakozhat bennem az örök élet. Atyám, segíts, hogy belső tekintetem mindig az ég felé irányuljon, ez rendezze el mindennapjaim értékrendjét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mindnyájan álhatatosan, egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt. Jézusom, most mi is, mindannyian, akik itt összegyűltünk, hívjuk és várjuk a Szentlélek kiáradását önmagunkra, családjainkra, rokonainkra, egyházközségünkre, nemzetünkre és az egész világra. Az egyházban tovább él és munkálkodik Krisztus a Szentlélek ereje által. Az egyház az igazságnak, a kegyelemnek és a szeretetnek nagy közössége. Minél jobban ragaszkodunk az egyházhoz, annál mélyebben növünk bele Krisztusba a Szentlélek ereje által. És ez mindig így is marad, mert a katolikus hit el sem képzelhető bensőséges Mária tisztelet nélkül. Máriára is, miránk is ugyanaz a lélek árad ki, aki titokzatos módon már Jézus megtestesülése körül is tevékenykedett. Szűz Mária, erősítsen meg bennünket az egyház iránti szeretetben, vezessen bennünket Szent Fiához, a Szentlélekhez és az Atyához. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és jöjj ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott a méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg mindeninket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. A fiú egyedülálló módon tisztelte meg édesanyját. teste nem maradt a halálban, mert Jézus, mint az élet szerzője, mindenható erejével angyalait rendelte, hogy édesanyját testestül, lelkestül az égi hazába vigyék. A mi testünk is tiszteletre méltó edény, mely a dicsőséges feltámadásra rendeltetett. Mária a szeretet teljességét éli a mennyben is, állandó közben járunk az Istennél. Ha példájára mi is szeretetből közben járunk Istennél másokért, ezáltal mi is alakulunk. Segítő Szent Szűz, imádkozzál érettünk, hogy mi is segíthessük testvéreinket az üdvösség útján az ég felé. Jézust, a megdicsőültet nem tudjuk magunk elé képzelni, csak Máriával együtt. Ez az egyszerű asszony vállalta bátran a ráeső részt fia életéből és áldozatából. Figyelt a lelkében, fontolgatta, amit látott, és Jézustól hallott. Nem csak test szerint, hanem lélek szerint is anyja lett. Így lett nekünk is anyánk. Mária élete elrejtett élet volt, az alázatos szolgáló leány élete, de Isten halála után megdicsőítette, hiszen az a test, amely szeplőtelenül fogantatott, nem porlathatott szét. Isten felvette az égbe, és az angyalok királynőjévé tette. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak,
2: írva. A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária megkoronázása nem saját érdemeinek diadala, hanem az üdvösség művének megkoronázása egy teremtményben. A végtelenül alázatos Mária a legnagyobb dicsőségbe emeltetik fel Istenhez. Soha nem keresett mást, csak fia dicsőségét, s a fiú akarta megdicsőíteni őt. A boldogságos szent szűz az égben van. Az angyalokat és a szenteket csodálatos ámulatba ejtette az ő bevonulása. Ez a csodálkozásuk ma is, és az egész örökké valóságon át tart. Isten őt egyedülálló, hasonlíthatatlan dicsőséggel koronázta meg, koronával, amely Máriát az angyalok és emberek királynőjévé emelte. Kérjük Istentől a vágyat, hogy láthassuk őt odafent. Azt akarta az Úr, hogy mindent Márián keresztül kapjunk. Feltűnés nélkül, ismeretlenül élt, most Isten az ég és föld királynőjévé tette. Élete állandó megnyugvás volt Isten akaratában, ezért Isten a legnagyobb hatalmat adta neki a mennyben, hatalmat a küzdő, a szenvedő és a győzelmes egyház minden tagja felett. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk, szűzanyánk, minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közbenjárunk, és el ne hagyj abban a nagy harcban, melyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a hóbortűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb arázolunk irgalmatra.
2: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
6: hogy méltóbb lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
6: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.

0: Hírpercek.
1: Egyetemes imára hívnak Ukrajnáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot adott ki az életvédelméről. Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az EGRI szemináriumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jogtiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szentatya. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hétfőn nyilatkozatot adott ki az életvédelmével kapcsolatban, miután Magyarországon társadalmi párbeszéd indult a témát érintő kérdésekről. A közlemény hangsúlyozza, hogy a katolikus egyház tanítása szerint az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. A püspöki konferencia szerint az előidézett abortusz, az ártatlan emberi élet kioltása és az eutanázia olyan döntések, melyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kérte a kormányzatot, hogy az életvédelem kérdése ne napi politikai viták mentén dőljön el, hanem annak alapján, mely megoldások nyújtanak valódi segítséget a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek és a családoknak. A püspöki konferencia felajánlotta tapasztalatát és együttműködését, valamint arra buzdított, hogy az élet kultúráját ne csupán szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségnyújtásban is építsük. Az EGRI érseki papnevelő intézet augusztus 12-e és 15-e között hivatástisztázó lelki gyakorlatot szervez azoknak a fiatal férfiaknak, akik szeretnék komolyabban megvizsgálni, milyen hivatásra hívja őket a Jóisten. A program központi kérdése, vajon mi Isten terve az életemmel? A résztvevők segítséget kaphatnak annak felismeréséhez, hogy valóban Isten hívását érzik-e, vagy inkább saját vágyaik és környezetük elvárásai befolyásolják döntéseiket. A lelki gyakorlat során személyes és közösségi imádság, vezetett szentségimádás, csendes elmélkedési idő és lelki beszélgetések segítik az elmélyülést. A fiatalok találkozhatnak a szeminárium elöljáróival, kispapokkal és papokkal is, akik őszintén beszélnek a papi hivatás szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a részvétel semmilyen elköteleződéssel nem jár, ugyanakkor fontos lépés lehet egy tudatosabb és Istenre figyelő életút felé. További információ az EGRI Főegyházmegye honlapján található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma a Sepsi Szentgyörgyi stúdióval, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya, elkezdődött az általános kihallgatás, a pápai audiencia. Most már a Szent Péter Bazilikában, gondolom a meleg miatt, a Szent Atya olasz nyelvű katekézise, annak összefoglalását, köszöntéseit fogják hallani a kedves hallgatók különböző nyelveken a következő 55 percben, ahol 14. Leó pápa itt találkozik, ugye mindig az Olaszországból és a világ, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Amen. Az Úr békéje legyen veletek.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
0: A szentírási alap, amit a Szent Atya katekézisében használ, az a Jelenések könyvéből van, az első fejezet 5.-8. vers sorai, ezt olvassák most már, és ez pedig így szól, én is felolvasom magyarul. Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a halottak közül, és fejedelme a föld királyainak, aki szeretett minket és megszabadított bennünket bűneinktől, a saját vére által, és Istene és Atya számára királysággá és papokká tett minket, övé a dicsőség és az uralom örökön örökké. Íme a felhőkön jön, és látni fogja őt minden szem, őt átszúrták, gyászolja majd a föld összes népe. Én vagyok az Alfa és az Omega, mondja az Úr, az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Kedves hallgatók, ezt a szentírási részt olvassák most fel több nyelven, majd utána következik a Szent Atya katekézise.
3: Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.
4: El que era y ha de venir, el Todopoderoso, palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: Gongdu Sheng Ruo Wang Mo Shi Lu. Yuan Guang Rong Yu Quan Neng Gui Yu Na Ai Wo Men, Bing Yi Zi Ji De Xue Jie Jiu Wo Men Tuo Li Wo Men De Zui Guo. 使我们成为国度, 成为侍奉他的天主和父的司祭的那位, 直到万世万代, 阿们。 看, 他乘着云彩降来, 众目都要瞻望他, 连那些刺透了他的人也要瞻望他, 地上的各种族都要哀悼他, 的确这样, 阿们。 我是阿尔法和奥莫加, 那今在、昔在、即将来永在的全能者上主天主这样说：以上是天主的圣训。

0: Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
1: Kratun. من سفر رؤيا يوحنا لذلك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه له المجد والعزة أبد الدهور آمين ها هو دآت في الغمام ستره كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير كلام الرب
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno.
4: Kedves testvérek, a zsinati Sacro Sanctum Concilium Konstitúció 5. fejezete a liturgikus évben foglalkozik, és ma eznél a témánál szeretnénk elidőzni, hogy megmagyarázzuk jelentőségét minden hívő életében. Mindenek előtt érdemes megemlíteni, hogy a keresztény ünnepek ciklusának liturgikus évként való meghatározása az egyház nyelvezetében Isten szolgája, Prosper Guéranger apát munkásságának köszönhetően terjedt el. XII. Pius pápa a Mediator Dei kezdetű enciklikájában hangsúlyozza, hogy a liturgikus év nem a múlthoz tartozó események hideg és élettelen bemutatása, és nem is egyszerűen régi események felidézése. A liturgikus év maga Krisztus, aki mindig él egyházában, és folytatja azt a mérhetetlen irgalmassággal végzett utat, amelyet halandó életében kezdett el, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és ezek által éltesse őket, és ezek a misztériumok örökké jelen vannak és működnek. Tehát a liturgikus évet úgy kell értenünk, mint az üdvösség művének állandó jelen valóvá tételét, amelyet Krisztus valósít meg a történelemben. Miközben végigjárjuk ezt az időbeli ciklust, az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó cselekvésével, így minden hívő betelik az ő kegyelmével. A Jézusra való találkozás, aki értünk meghalt és feltámadt, az a cél, amelyet az egyház mindig követ, és minden pillanat középpontjába a húsvéti esemény ünneplését helyezi. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot tekintik a liturgikus év alapjának és magvának, az elsődleges ünnepnapnak. Több modern nyelven az elnevezése is tanúsítja, hogy ez a Dies Domini, vagyis az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, amelyekben az a nap napja, illetve a nap napja, kifejezés vált uralkodóvá, mint az angol Sunday vagy a német Sonntag, felfedezhető a Krisztushoz való kapcsolat. Ő az igazi igazság napja, aki minden embert megvilágosít. Szent II. János Pál pápa Dies Domini kezdeti apostoli levelében azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja, végül pedig a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amikor felidézzük és jelenvalóvá tesszük azt a napot, amelyen Krisztus feltámadt a halottak közül, egyben az a nap is, amely feltárja az idő értelmét. A feltámadásból fakadva áthatja az ember idejét, a hónapokat, az éveket és az évszázadokat, mint egy irányt mutató nyíl, amely átszeli őket, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja azokat. Tehát a vasárnap elővételezi a végső napot, a parózia napját, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, az ige meghallgatása és Krisztus testében való részesedés. A zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unumot, vagyis a hívek örömteli összejövetelét, gyülekezését. Ebben a közösségben a keresztény közösség láthatóvá teszi az Úrral való egységét, és tanúságot tesz Krisztushoz való tartozásáról, valamint az egyház iránti hűségéről, és ezt a közösség összejövetelt nem lehet pusztán virtuális jelenléttel helyettesíteni, és nem szabad egyszerűen passzív összejövetellé redukálni. A liturgikus közösség ugyanis a testvérek és a nővérek aktív részvételében valósul meg, tehát együtt kaptok meghívást arra, hogy hálát adjanak Istennek, aki Krisztusnak a halálból való feltámadása által új életre szóló reménységre szülte őket. Ezzel kapcsolatban arra buzdítok mindenkit, hogy keressük meg a legjobb lehetőségeket annak érdekében, hogy a Szentmisén azok is részt vehessenek, akik vasárnap nem tudják abba hagyni munkájukat. A liturgikus év, kedves testvéreim, amelynek ritmusát a vasárnapok adják, érdekes történetet hordoz, amelyben összefonódik az egyház hite és áhítata. És már Krisztus után a második századtól kezdve a heti húsvét ünnepléséhez hozzákapcsolódott az évenkénti húsvét ünnepe, amely a legnagyobb ünnepélyességű ünnep, és ez az ünneplés kiterjedt az 50 napos legörvendetesebb időszakra, amely pünköstben teljesedik ki, és maga, amelyet a maga bűnbánati jellegével a nagy bőjt készít elő. Később a ciklus mintájára, húsvéti ciklus mintájára kialakult a karácsonyi ünnepkör, amely lehetővé tette, hogy újra átéljük Isten igéjének megtestesülésének, születésének és a világ előtt való megjelenésének misztériumait. Az egyház később az egyes liturgikus időszakokba beillesztette Szűz Mária tiszteletét is, aki elválaszthatatlanul kapcsolódik fiának üdvözítő művéhez, valamint a vértanúk és más szentek emlékezetét is, akik a mennyben Istennek tökéletes dicséretet énekelnek és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában újra elénk tárja az üdvösség történet pedagógiáját. Végig vezeti a híveket a messiás várásától, a húsvéti misztérium teljességéig, majd az eljövendő dicsőség elővételezéséig. A liturgikus évben az Egyház Krisztus misztériumának jelenvalóvá tevő üdvözítő erejét ünnepli, és lehetővé teszi a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesedjenek benne. Ezért a liturgikus év minden lelkipásztori tevékenység alapvető, ihlető elve és nélkülözhetetlen viszonyítási kerete. Kedves hallgatók, most különféle nyelveken fogják összefoglalni a Szent Atya katekézisét, majd egy pár gondolattal később mi is bekapcsolódunk, és újabban összefoglalom rövidebben a Szent Atya mai katekézisét.
5: Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous poursuivons notre réflexion avec le cinquième chapitre de la Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium, consacré à l'année liturgique. Le Concile présente le dimanche comme le fondement et le cœur de l'année liturgique. C'est la Pâque hebdomadaire où est commémoré et rendu présent le jour où le Christ est ressuscité. Jaillissant de la résurrection, le dimanche traverse les temps de l'homme, les mois, les années, les siècles, telle une flèche directrice qui oriente vers la seconde venue du Christ. En ce sens, l'année liturgique est l'actualisation de l'œuvre du salut que le Christ accomplit dans l'histoire, comblant tous les fidèles de sa grâce. Il est donc indispensable de sanctifier le dimanche par la célébration de l'Eucharistie et de rechercher les meilleures conditions pour que puissent prendre part à la Sainte Messe ceux qui n'ont pas la possibilité de s'absenter de leur travail. L'année liturgique propose ainsi, sous une forme sacramentelle, la pédagogie de l'histoire du salut, guidant les fidèles depuis l'attente du Messie jusqu'à la plénitude du mystère pascal et à l'anticipation de la gloire future. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
3: Saluto tutti i pellegrini di lingua francese.

0: Szent Benedek Norzia szentje a szerzetesi regulájában azt írja, hogy Isten műve elé semmit ne helyezzenek. Azt kívánom, hogy mindig megtapasztalhassátok Krisztus átalakító erejét, amelyből a szent liturgiában, Isten igényének hallgatásában és a szentségek ünneplése által merítünk. Az Úr áldjon meg és őrizzen benneteket.
1: Der heilige Benedikt von Nursia schreibt in seiner Mönchsregel, dass dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden soll. Ich wünsche euch, dass ihr stets die verwandelnde Kraft Christi erfahren dürft, die uns in der heiligen Liturgie im Hören auf das Wort Gottes und durch die Feier der Sakramente zuteil wird. Der Herr segne und behüte euch.
2: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo.
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hablar del año litúrgico para continuar nuestras catequesis sobre la Sacrosanctum Concilium. Como explicaba mi predecesor, el Papa Pío XII, el año litúrgico no es una representación de hechos del pasado, sino que es Cristo mismo que nos quiere hacer participar de sus misterios, permanentemente presentes y operantes. En otras palabras, es una actualización de la obra de salvación que Cristo realiza en la historia. La finalidad de la Iglesia es que los fieles se encuentren con Cristo, poniendo al centro de cada momento la celebración del evento pascual. Por eso, el domingo ocupa un lugar preponderante en el año litúrgico y en cada semana. Es el Día del Señor que estamos llamados a santificar con la celebración de la Eucaristía, reunidos de manera presencial en asamblea. Atentos
0: a la escucha. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy pár gondolatot szeretnék megosztani a mai szentírási részről, tulajdonképpen a Jelenések könyvéből, az első fejezet 5-ös, 8-as vers soraiban. Nagyon sokat halljuk ezt a kifejezést, hogy ő az alfa és az omega. És a Szent Atya is ezt használta a mai katekézisében. És tudjuk jó, hogy a Jelenések könyvének néhány verse olyan, mint hogyha egy hatalmas nagy kaput nyitna meg előttünk, hisz egy olyan világba vezet, ahol sok minden titokzatos, ahol küzdelmek, szenvedések, megpróbáltatások vannak, de ahol egyetlen dolog egészen biztos, ahogy a mai szentírási szakaszban is olvastuk, hogy Krisztus győzött, Krisztus él, Krisztus él a történelem végső szava. És a szentírás így kezdi, hogy a Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttjétől és a föld királyainak fejedelmétől, ezt olvastuk. Nagyon, nagyon szép, gyönyörű megszólítás van ebben a mondatban. Az első ugye, hogy a hűséges tanú. Jézus tehát nem csak beszélt Isten szeretetéről, hanem egész életével tanúságot tett róla. És ezt a Szent Atya át irányította a liturgikus évnek a liturgiában való részvételre is, hogy amellett hűségesen ki kell tartanunk, és ahogy említette, Szent Benedek is elmondta, hogy Isten műve elé semmi más emberit ne tegyünk. és emellett ki kell nekünk tartanunk hűségesen. Tehát hűséges tanú, tanúságot tett Jézus Isten szeretetéről. A második megszólítás, hogy a halottak első szülöttje, ez a húsvét üzenete, és ezt a Szent Atya is kiemelte, hogy hogyan alakult ki a liturgia, tulajdonképpen milyen ünnepkörökben, és az első legnagyobb, legfontosabb, legmeghittebb ünnepkörünk ugye a húsvét. Tehát Krisztus nem egyszerűen túlélte a halált, hanem legyőzte a halált, és éppen ezért a keresztény ember egészen másképpen kell tekintsen a halára, és ezt a liturgiában, a Szent Misében nagyon át tudjuk élni, megélni, mert ugye a halál az fájdalmas, a halál elválaszt, és ugye temetésen is könnyek vannak, mert szeretünk, és akit szeretünk, annak a hiányát, aznak nagyon érezzük, de van egy másik bizonyosság, hogy van feltámadás, tehát a sír nem az utolsó állomás, és ez a liturgiában is ugyanígy van, tehát egy betegség, egy veszteség, egy csalódás, egy halál eset, egy megromlott kapcsolat után azt mondjuk, hogy mi lesz most, a liturgiában nem azt kérdezik, hogy mi lesz most, hanem mi van, és arról azt mondja a jelenések könyve, hogy nézz Krisztusra, és a liturgiában tudjuk hűségesen megélni azt, hogy hogyan tudunk mi Jézus Krisztusra nézni. Tehát ő már átment a halálon, és aki hozzá tartozik, annak az élete nem a halállal ér véget, és ez az életében is meg kell mutatkozzon. És azt mondja a Szentírás ezután, hogy annak, aki szeret minket, vérével megváltott bűneinktől. Tehát nem azt mondja, hogy aki szeretett bennünket, hanem aki szeret bennünket. Tehát Jézus szeretete az egy jelen idő, és a liturgiát azt mindig a jelenben kell megélni, hűségesen. Tehát Jézus szeretete jelen idő, nem csak akkor szeretett, amikor a kereszten meghalt értünk, nem csak akkor szeretett, amikor megkereszteltek bennünket, nem csak akkor szeretett, amikor legelőször közeledtünk hozzá, hanem ő most szeret ebben a pillanatban, amikor akkor is, amikor örülünk, akkor is, amikor sírunk, akkor is, amikor imádkozunk, akkor is, amikor imádkozni sincs erőnk. Tehát Isten szeretete nem a mi teljesítményünktől függ. És majd különleges kijelentést hallunk, hogy íme eljön a felhőkön, és minden szem meglátja őt. Tehát ez Krisztus második eljövetelére utal. Tehát mi sokszor csak a mának élünk, gondolunk arra, mi lesz holnap, jövő héten, jövő hónapban aggódunk a pénz miatt, az egészségünkért, családunkért, munkánkért, de a keresztény ember tudja, hogy a történelem az nem céltalanul halad, hanem van kezdete és van beteljesedése, és a végén nem a káosz áll, nem a háború, nem a betegség, nem a halál, nem a bűn, hanem a végén Krisztus áll. Ezért mondja a Szentírás, hogy én vagyok az alfa és az omega. Tehát nagyon szépen kifejtette a Szent Atya is, hogy a liturgiában ezt hogyan tudjuk mi igazában megélni, és tovább mondja, hogy az Úristen, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Tehát ugye tudjuk, hogy az alfa az az első betű, az omega az az utolsó, mintha Isten azt mondaná, hogy én ott vagyok az elején, és ott leszek a végén is. És talán ez az egyik legszebb üzenet számunkra, hogy amikor megszülettünk is, ott volt Isten, amikor gyermek voltál, ott volt, amikor örültél, ott volt, amikor szerelmes lettél, ott volt, amikor elveszítettél valakit, ott volt, amikor beteg voltál, ott volt, amikor sírtál, ott volt, amikor elrontottál valamit, ott volt, amikor újra felálltál, ott volt, és amikor elérkezik az életünk utolsó órája, akkor is ott lesz. Tehát ő az alfa és az omega. És mindez a liturgiában élhető át teljes egészében. Röviden, nekem ezt sugalta a mai katekézis el a Szent Atyának. Maradjanak továbbra is velünk, majd kapcsolódunk a Mi Atyánk imában.
4: Na comunhão eucarística manifestam a pertença ao Salvador, a união da comunidade nele e a fidelidade ao projeto batismal. Posteriormente, a inserção da celebração anual da Páscoa e do Natal na liturgia permite aos fiéis contemplar e aprofundar os diversos mistérios da vida de Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
5: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo venuto dal Mozambico. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la domenica partecipando alla Santa Messa, non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio ogni giorno della settimana. Il Signore vi benedica.
4: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com afeto todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo vindo de Moçambique. Queridos irmãos e irmãs, encorajo-vos a santificar o domingo, participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia é um encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Que o Senhor vos abençoe.
6: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في السنة الليتورجية وقال: السنة الليتورجية ليست استذكارا للماضي، بل هي المسيح نفسه الذي يحيا دائما في كنيسته، وهي إحياء دائم لعمله الخلاصي لكي يبقى المؤمنون على اتصال بعمله الفادي. يوم الأحد هو أساس السنة الليتورجية ونواتها، وهو الفصح الإسبوعي ويوم الرب الذي يكشف معنى الزمن ويوجه المؤمنين نحو مجيء المسيح الثاني. ثم أضيف إلى السنة الليتورجية الاحتفال بالفصح السنوي والزمن الأربعيني والزمن الميلادي، وأدرجت بعد ذلك في أزمنة مختلفة من السنة الليتورجية الأعياد التي تكرم سيدتنا مريم العذراء والشهداء والقديسين. السنة الليتورجية تذكرنا بتاريخ المسيح، وهي الإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
5: Saluti fedeli di lingua araba. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione degli eventi del passato.
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű jelenlévőket.
5: Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: A liturgikus év folyamán az egyház megünnepli Krisztus húsvéti misztériumát, és segít bennünket abban, hogy mélyebben kapcsolódjunk Krisztus halálának és feltámadásának húsvéti misztériumához, és Krisztus élő jelenléte a egyházában folytatja az üdvösség művét, és bennünket a vele való találkozás felé vezet. Éppen ezért a liturgikus év nem egyszerűen a múlt eseményeinek az emlékezete. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és óvjon benneteket minden rossztól.
7: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny, składający się z cyklu świąt chrześcijańskich, jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
5: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szívből köszöntöm a lengyeleket. Számotokra az augusztus hónap egy fontos évforduló jelentősége van, gazdag hónap, mert Mária közbenjárására augusztus 15-én 1920-ban győzelem született a Varsói csatában, amely megváltoztatta Lengyelország és Európa történelmének az alakulása. A Nagy Boldogasszony ünnepének vigiliáján ünnepeljük Szent Maximilián Mária Kolbe liturgikus emléknapját is, aki életét adta egy fogolytársáért a német náci Auschwitz-i táborban. Ezen események emlékezete vezesse lépteinket a béke útján, amelyet a szeplőtelen szűz mutat számunkra, mindnyájatokat megáldalak.
7: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspominanie tych wydarzeń kieruje nasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię.
8: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
5: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat. Saluti fratelli di San Gabriele. Különösen köszöntöm a Szent Gábor testvéreket, akik Ázsiából és Afrikából érkeztek, és szerzetesi fogadalmuk 25. évfordulóját ünneplik. Arra buzdítom őket, hogy örömmel és kitartóan folytassák küldetésüket az evangélium szolgálatában. Köszöntöm továbbá a Giorgio Lapira ifjúsági műve által szervezett nemzetközi tábornak a résztvevőit, valamint a Maropati Cenacolo csoportot. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és a fiatal házasokra. Néhány nap múlva ünnepeljük Szűz Mária mennybevételének ünnepét, Szeretettel buzdítalak benneteket arra, hogy álhatatosan forduljatok, imádságotokkal Isten anyjához és az ő példáját követve, teljesen fogadjátok el arra szóló hivatásotokat, hogy otthonosan éljünk az Úrral, és figyelmes szeretettel forduljunk fele barátaink felé, mindjájatokat megáldalak.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a szokott módon nagy tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai katekézisét, amelyet a Szent Péter Bazilikában tartottak, valószínű a nagy meleg miatt. A szokott módon szintén a méltóságok köszöntik a Szent Atyát. Köszönjük mi is a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, együtt lehettünk a mai műsorban is, és akik önöktől búcsúznak.
1: Görgényi Tünde.
0: Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz: nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta: hozzátok ide! És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
3: A Tevékeny Szeretet című műsor 2 hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket 2 hét.

0: Hírek.
1: Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István Bazilikát. Budapest egyik legfontosabb jelképét, a parlamentet választották Európa legszebb épületének. Egyetemes imára hív Ukrajna, emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István Bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint három hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékesegyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. A Duna partján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tó partján álló Sion vára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szent Atya. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: A nap evangéliuma. A napi evangéliumot lelkipásztorok magyarázzák.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Walter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. Az évközi 19. hétben vagyunk benne, és a szerdai napra két lehetőséget kínál az Anyaszentegyház a napi evangélium tekintetében. Vehetjük az evangéliumot a köznapról, illetve vehetjük Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő nem kötelező emléknapjáról is. Én ezt az utóbbi lehetőséget választottam a mai napon. Ez az evangélium Márk evangélista könyvéből származik, a harmadik fejezet 31. versétől a 35. verséig terjedő részlete. Ez a részlet így hangzik. Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt. Akik körülötte ültek, odaszóltak Jézusnak. Anyád és rokonaid kint vannak és keresnek téged. Jézus azonban így válaszolt. Ki az én anyám? Kik az én rokonaim? Azután végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott. Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám. Kedves hallgatóink, első hallásra talán úgy tűnhet, hogy Jézus kicsit mostohán bánik a saját családjával. Nem azt teszi, hogy jól van, hát akkor most egy kicsit várjatok, kimegyek hozzájuk beszélgetni, hanem mintha szinte nem is akarna tudomást venni arról, hogy ők ott vannak, és a jelenlévőket nevezi a családjának. Van a keleti beszédmódban egy jellegzetesség, hogy ha valamit nagyon ki akarok fejezni, akkor a túlzásoktól sem riadok vissza. Idézzük fel most gyorsan Pál apostolnak a római levél részletét, amit az elmúlt vasárnap hallhattunk. Pál apostol azt mondja, hogy azt kívánja, hogy akár ő maga legyen átok alatt, csak hogy az ő népe fölismerje a megváltót. Ez is egy nyilvánvaló túlzás. Nem arról van szó, hogy Pál apostol a saját üdvösségét a semmibe veszi, hanem arról van szó, hogy kifejezze azt, hogy mennyire kívánja, hogy a népe rátaláljon a megváltóra, hogy fölismerje Jézusban a megváltót, akit ők mindig is vártak. Vagy amikor Jézus tanít és azt mondja, hogy ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, akkor vágd le, mert jobb neked félkézzel bemenni a mennyek országába, mint épp testtel a kárhozatra jutni. Valamit mindig ki akarnak fejezni ezek a túlzások, és nem szabad arra gondolni, hogy Pál nem akar üdvözülni, mondjuk, vagy Jézus öncsonkításra szólít fel. A jelenlegi evangéliumban sem azt kell kihallanunk, hogy Jézus semmibe veszi a családját, vagy akár kis túlzással még meg is tagadja, hanem egy valami egészen más dolgot akar kimondani, azt, hogy aki teljesíti az Isten akaratát, arra ő úgy tekint, mint testvérére, nővérére és anyjára. Más helyen is előfordul, hogy a családtagjaival szemben olyan kifejezést használ, ami a mai fülnek szokatlan. Gondoljunk a kánai mennyegzőre, amikor ott elfogy a bor, akkor Szűz Mária azt mondja Jézusnak, hogy fogytán a boruk, és a mai fül számára szinte gorombán hangzó kifejezéssel szólítja meg saját édesanyját Jézus, asszony, nem a mi dolgunk. Ez a mai fülnek tényleg gorombának hat, viszont abban a korban azt a fajta megszólítást alkalmazza Jézus, ami az ünnepélyességet emeli ki. Ugyanez a megszólítás, amikor a kereszt alatt látja, hogy ott van az édesanyja és a szeretett tanítvány, ugyanezzel a megszólítással fordul az anyjához. Asszony, íme a te fiad. Ünnepélyesség és egyben egy új családi kapcsolatot indít el, hogy szűzanya úgy tekintsen János apostolra, mint az ő fiára. És ugyanakkor János apostolt is felszólítja, hogy úgy tekintsen az ő édesanyjára, mint az ő saját édesanyjára. Igazából az egyház mindig a saját magát látta ebben a jelenetben, amellett, hogy konkrét tartalma és konkrét értelme is van.
hiszen Szűz Mária egyedül marad, és akkor valakire rá kell bízni. És a szeretett tanítvány ott van. Természetes, hogy Jézus rábízza. De ugyanakkor az egyház mindig a mindenkori hívő és a szűzanya kapcsolatát is látja ebben. A mindenkori egyház és a szűzanya kapcsolatát is látja ebben. Ez is, valamint az, hogy Jézus a mai evangéliumban azt mondja, hogy aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám, el kell, hogy gondolkoztasson minket, hogy vajon milyen kapcsolatot szeretne velünk az Isten. Gondolhatjuk azt, hogy valami üzleti kapcsolat adja a megváltást, és ennek ilyen és ilyen ára van, hogyha belegondolunk, képtelenség, hogy mi meg tudjuk a saját üdvösségünknek az árát fizetni. Képtelenség, hogy mi meg tudjuk fizetni Jézus keresztáldozatának az árát. Egészen biztosan nem üzletelni akar velünk az Isten. Hogyha azt akarná, most sarkítsuk ki a dolgot, akkor mondhatnánk azt, hogy igen, megvan a módja annak, hogy mi magunk kiérdemeljük a megváltást, mi magunk kiérdemeljük az üdvösséget, de ugyanakkor mondhatnánk azt is, hogy mivel ezt és ezt és ezt megtettem, úgy akkor az most az Isten tartozik nekem, és kutya kötelessége ennek fejében ezt és ezt és ezt megtenni az én életemben. Az Isten nem egy ilyen kapcsolatot akar. Nem is azt akarja, hogy valami kívülről jövő diktátum legyen az ő akarata a mi számunkra. Emlékezünk arra, hogy az Isten Ezekiel próféta szavával új szövetséget ígér, és azt, hogy az a törvény most már nem kőtáblákra lesz írva, hanem az emberi szívbe lesz írva. És itt az emberi szívet úgy kell értelmeznünk, mint az emberségünk leglényegét. Ami mindig is, hogyha mélyreásunk, mindig is az Istenhez akar tartozni. Nem üzleti partnerként, nem alattvalóként, hanem fiúként, családtagként. 2009-ben adta ki a Szent István Társulat egy protestáns házaspárnak a könyvét, akik katolizáltak, és ebben a könyvben, aminek magyar címe az, hogy Minden érv Rómába vezet, ebben a könyvben a katolizálásuk történetét, igazán kalandos történetét írják le. És ebben a könyvben a férfi kiemeli, hogy mennyire fontos egészen az egész Szentíráson végighúzódik a szövetségnek a gondolata, és ugyanakkor azt is levezeti belőle, hogy az Isten családi kapcsolatra hív minket. Kedves testvérek, nézzük meg Jézusnak a magatartását is. Jézus sem föntről lefelé magyaráz nekünk. Nem egy ilyen kioktató magatartással fordul az ember felé, hanem amikor például meglátja Zakeust fönn a fán, lehívja, és egy asztalhoz ül vele, nem kis botrányt okozva ezzel. Micsoda? Még csak nem egy sima vámos, ami a bűnösnek a szinonimája szinte a korabeli izraeli nyelvezetben, hanem a vámosok fejével ül egy asztalhoz. És utána azt mondja, hogy üdvösség köszöntött erre a házra, mert ő is Ábrahámnak a fia. Egy családi kapcsolatra utal. Nem alattvalóként kezeli Zakeust, nem megbüntetendő bűnösként kezeli Zakeust, hanem hazahívható embert lát meg benne, aki vissza tud ülni a családi asztalhoz. Nem is uralkodni akar Jézus, mert hiszen számtalanszor olvassuk az evangéliumban, hogy majdhogy nem már azt mondják az evangélisták, hogy alig áll a lábán, de mégis gyógyít, tanít egyfolytában. Végig szolgál. És a szolgálatnak egy olyan ékes példáját is mutatja az utolsó vacsorán, ami akkor már azért sokat látott apostolokat is megdöbbenti, hogy megmossa a lábukat. És Jézus nem is valami távolról való igazgató, aki időnként üzenget, hogy most erre menj, arra menj, nem egy ilyen mennyei GPS-t akar eljátszani velünk, hanem beletestesül az emberiségbe. Jézus Krisztus az, aki miatt elmondhatjuk, hogy az Isten tényleg Emmanuel, velünk lévő Isten. Az Isten az ember mellé társul zarándoktársként.
Jézus Krisztusban ez visszavonhatatlanná válik. Tehát az Isten családi kapcsolatra hívja az embert saját magával. Nem távolról irányítgatni akar, nem kívülről jövő diktátumokkal akar irányítani, nem föntről lefelé magyarázni, hanem közénk testesül, és a mi testvérünk lesz. És így vezet vissza a mennyei atyához. Kedves testvérek, gondolkozzunk el most azon is, hogy vajon Jézus honnét hozza ezt? Jézusról gondolkodva mindig figyelembe kell vennünk az ő kettős természetét, hogy valóságos Isten is teljesen, és valóságos ember is teljesen. Mint valóságos Isten, az örök ige a Szent Háromságnak a második személye a Szent Háromságból hozza ezt a kapcsolódást. És mint a mi testvérünk, mint embertestvérünk, így pedig a názáreti otthonból hozza a családi kötődést. Az evangélium tanúsága szerint Jézus gyermekkorában is engedelmes volt a szüleinek, és egész működése során azt mutatja meg nekünk, hogy ez az engedelmesség a mi útunk is, de ez soha nem szabad, hogy szolgai engedelmesség legyen. Jézus mondhatja magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk, mert hiszen az örök ige szól akkor belőle, és mondhatja azt, hogy az az én eledelem, hogy teljesítse mennyei Atyám akaratát, ekkor az ember is szól belőle. Aki hozzáigazítja az ő emberi, teljesen szabad akaratát az isteni akarathoz. Kedves testvérek, amikor a Szent Háromságról gondolkodunk, nagyon sokszor csak dadogó szavak és kifejezések jutnak eszünkbe, de meg kell vizsgálnunk, hogy amennyire lehetséges, fogjuk föl, hogy mi is a Szent Háromságnak a belső élete, mert végül is minden, amire az Isten hív, a családi kapcsolat minden innét fakad, abból a végső szeretet forrásból, ami maga a Szent Háromság. Koronkai Zoltán jezsuita atya az eukarisztiáról szóló könyvében valami ilyesmi összefoglalást ad a Szent Háromság életéről, és most itt álljon szó szerinti idézet Koronkai atyától. A Szent Háromság dogmája több évszázados imádságos szemlélődés és teológiai reflexió gyümölcse, amely során az egyház a Szentlélek vezetése által fogalmilag is kifejezte, hogy milyen is Jézus Krisztus Istene, legalábbis próbálta körvonalazni, mert emberi megértés soha nem tudja teljesen megragadni a misztériumot. Amikor azt mondjuk, Isten Szent Háromság, akkor azt állítjuk, hogy Isten szeretet. Isten nem azért szeretet, mert bennünket és az általa alkotott világot szereti, hanem már ezt megelőzően is szeretett közösség volt. A hitvallás úgy fogalmaz a fiúról, mint aki az atyától született az idők kezdete előtt, a Szentlélekről pedig úgy, hogy az atyától és a fiútól származik. Ezek az emberi életből vett képek, születés, származás, dadogva próbálnak valamit kifejezni Isten belső életének valóságából. És kedves testvérek, ennek a belső életnek a következménye az égvilágon minden. Az, hogy Isten nem uralkodni akar rajtunk, hanem az ő családjába akar minket bevonni. Hiszen az örök hazánk is a Szent Háromság szeretett közösségében lesz. Kedves testvérek, ezt a Szent Háromságos életet kell ellesnünk Jézustól. És hogyha sikerül megvalósítanunk, akkor habár, ahogy a Koronkai atya fogalmazott ebben a rövid részletben, az értelmünk teljes egészében nem fogja tudni felfogni. De ha megéljük ezt a kapcsolatot, akkor igenis részesülünk az Isten életéből. És majd a beteljesüléskor a teljesség lesz a birtokunk.

A Nyíregyháza nyírszőlősi születések házában jártunk. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Látszólag elég a jó ember kategóriája szerint élni. A második vatikáni zsinat szövegei közül van, amelyik félreértésre ad okot. Különösen azok, amelyek egyedül a lelki ismeretre, mint végső fórumra hagyják a döntést. Ezzel erejét veszíti az Isten objektivitásába vetett hit, pedig a lelki ismeret definíciója így szól. Isten szava bennem. Ez a megközelítés Istent, mint teremtőt és megváltót és semmitől nem függő hatalmat mutat be. A jó ember addig jó, amíg neki jól esik, és nem ad választ a szenvedésre és a halálra. Ne feledjük, az Isten Isten, az ember ember. Az Isten a teremtő, az ember a teremtmény. A templom felszentelésének 30. a parókia alapításának pedig 35. évfordulóját ünnepelte a tiszaújvárosi közösség. Idén egy újabb ikonnal is gazdagodott a templom, amelyet a 24. ifjúsági gyalogos zarándoklatot megnyitó vecsernyén mintegy 300 fiatal jelenlétében áldották meg a metropólia főpásztorai, Kocsis Fülöp, Szocska Ábel és Orosz Atanász püspökök. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján, püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszaújvárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság és az egyházmegye keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én. A szervező lelkészség 1991-ben alakult meg, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú kupolás templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel urunk színe változásának tiszteletére. Tiszaújváros, régi nevén Leninváros története egy mesterségesen felépített szocialista városként kezdődött az 1950-es években. A templom építésének idején még elevenen élt az a szemlélet, amely a vallást hamis vigasztalásnak tekintette, a kereszténységet pedig népámításnak. Emlékezett vissza Atanász püspök szentbeszédében, és hozzátette, hogy a keresztény ember feladata azonban nem a sértett visszahúzódás, hanem a hiteles száfolat. Életünkkel kell megmutatni, hogy Krisztus örömhíre valóság. A város első lakói a vegyi üzem dolgozóiból került ki, akik több mint 200 különböző településről költöztek ide. Krisztus örömhíréről tettek igaz tanúságot, a hithez való ragaszkodásukat is kifejezték, akik 30 évvel ezelőtt minden lehetőséget megragadtak a templom felépítésére. Szintiszta igazságnak tartották azt, amit szüleiktől, őseiktől 100 különböző településen hallhattak, és ezt az örökséget új lakóhelyükön is úgy akarták megélni, ahogyan átvették, fogalmazott a püspök, majd az elmúlt évtizedek tapasztalatára is rámutatott, amely megmutatta, hogy sokan rátaláltak vagy visszataláltak hitükhöz, több százan megkeresztelkedtek és kapcsolódtak be a közösség életébe. A templom története így nem pusztán műemlék, hanem emberi sorsok története. Idén egy újabb ikonnal gazdagodott a templom. A templom kerítés sarkában felállított Isten szülő ikon szintén Kárpátaljáról került ide. Az ikont a 24. ifjú

0: ifjúsági gyalogos zarándoklatot megnyitó vecsernyén mintegy 300 fiatal jelenlétében áldották meg a metropólia főpásztorai. A tiszaújvárosi parókia történetében immár negyedszer indult ifjúsági zarándoklat Mária Pócsra, ahogyan az új ikon mellett állva Miklós parókus atya fogalmazott, most már tényleg Máriától Máriáig vezet az ifjúság útja. Az ünnepi vecsernyén készült fotóösszeállítást megtalálják a Hajdú-Dorogi Főegyház megye honlapján. Szent Panteleimon nagyvértanú ünnepén vette kezdetét a 2026-os Szent Damján tábor, amely idén minden eddiginél nagyobb közösséget fogadott. A tábor 5 napja alatt mindösszesen 223 résztvevő, táborozók, önkéntesek, csoportvezetők, szervezők és segítők alkották azt a nagy családot, amelyben ismét megtapasztalhatták, hogy Isten szeretete valóban közösséget formál. A továbbiakban Nagy Tamás pap növendék a tábor fő szervezőjének beszámolójából ollóztunk. Hónapok előkészítő munkája, számtalan egyeztetés, szervezési feladat, önkéntes szolgálat és sok-sok háttérben végzett munka előzte meg ezt az 5 napot. A tábor azonban ismét bebizonyította, hogy minden fáradozásnak megvan a maga gyümölcse. A sok munka mögött végig ott álltak azok az emberek, akik idejüket, erejüket és szeretetüket áldozták azért, hogy a gyermekek és a fiatalok felejthetetlen élményeket, új barátságokat és megerősödött hittet érhessenek haza. Táborunk névadójához, Szent Damjánhoz méltó módon idén is arra törekedtünk, hogy a játék, a tanulás, a közösségi élmények és a lelki élet egységben alkothasson. Napjainkat közös imádságok, beszélgetések és liturgikus alkalmak keretezték. A közös imádságok újra és újra emlékeztettek bennünket arra, hogy minden örömünk, minden találkozásunk és minden sikerünk végső forrása maga az Isten. A nyitó vecsernyét Jármi Zoltán atya vezette, aki már a tábor kezdetén arra buzdított bennünket, hogy nyitott szívvel fogadjuk mindazt, amit az Úr ezekben a napokban készített számunkra. A hét folyamán különleges megtiszteltetés érte közösségünket, hiszen ellátogatott hozzánk Ábel püspök atya, Kocsis Fülöp érsek metropolita, valamint Orosz Atanász püspök atya is. Mindannyian együtt imádkoztak velünk a vecsernyéken, személyes jelenlétükkel, tanításaikkal és bátorító szavaikkal gazdagították táborunkat. A záró szent liturgiát Takács Gusztáv atya vezette, amely méltó lezárása volt ennek az áldásokban gazdag hétnek. A Hajdú-Dorogi Főegyház megye honlapján megtekinthetők az emlékezetes héten készült fotók. Aki figyelmesen böngészi a képeket, megtalálja Fülöp metropolitát, amint éppen a motorozás élményében részesíti az egyik táborozót. Hálaadással ünnepelték a Nyíregyháza Nyírszőlősi Születések Háza lakói és munkatársai az intézmény védőszentjét, Szent Annát. Az eseményen részt vett Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök. A 2013 óta működő, felújított és tavaly Szent Anna védelmébe ajánlott gyermekvédelmi intézmény egységben Szemán László lelki vezető a védőszent tiszteletére vezetett imaórát. Emlékedésében a kitartó ima erejét emelte ki, párhuzamot vonva Anna élete és az otthonban élő édesanyák sorsa között. Szent Anna és Joachim áldozatos évtizedes imádsága arra emlékeztet minket, hogy az ima nem hull a porba. Az Istennek mindannyiunkkal célja van, a mi életünk szürkének tűnő hétköznapjaiban is. Ne csüggedjünk, ha a vágyaink nem teljesülnek azonnal, mert Isten szeretettel vár bennünket, és az ő üdvözítő tervének mindannyian eszközei vagyunk, fogalmazott László atya, buzdítva a lakókat, hogy forduljanak bizalommal védőszentjükhöz. A lelki útravalót követően Szocska Ábel megyés püspök az új színváltozás ünnepének hagyományát követve megáldotta a gyümölcsöket. A közös étkezés során a főpásztor kötetlenül beszélgetett a fiatal édesanyákkal és gyermekeikkel, és tájékozódhatott az ellátott fiatalok mindennapi nehézségeiről, örömeiről. A házban jelenleg teljes létszámmal 5 édesanya él gyermekével. A legkisebb lakó 8 hónapos, a legidősebb gyermek 3 éves. A közösség tavaly december óta változatlan felállásban él, így együtt, ami nagyfokú stabilitást és nyugalmat biztosít. Az anyagi támogatások, óvodáztatási és iskoláztatási hozzájárulások mellett személyi feltételek is adottak a fejlődéshez. A gyermekek és az édesanyák fejlődését fejlesztő pedagógus és pszichológus segíti, a nevelők pedig a napi tanulásban, vizsgákra való felkészülésben nyújtanak közvetlen támaszt. Olvashatjuk a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik Önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Szerda van. Évközi 19. hét.

Uram, nyisd meg szemeimet, téged szeretnélek látni. Uram, nyisd meg füleimet, hogy hallhassalak téged. Itt vagyok, szeretnék rád figyelni, téged befogadni, a vezetésedet elfogadni.

Olvasmány a Zsoltárok könyvéből. Alleluja! Dicsérjétek az Urat, ti szolgái! Dicsérjétek az Úr nevét! Áldott legyen az Úr neve, most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve! Fölséges az Úr minden nemzet fölött, dicsősége fölülmúlja az egeket. Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk, aki a magasságban lakik, de lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre. Fölemeli a nincstelent a porból, fölsegíti a szegényt a sárból, hogy helyet adjon neki a fejedelmek között, népének fejedelmei között. Úgy lakhat házában a gyermektelen asszony, mint a fiain örvendő anya.

Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve, aki a magasságban lakik, de lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre. Magamban ízlelgethetem ezeket a szavakat, napkelettől napnyugatig, magasságban lakik, de lehajol. Gondolatban sétára indulhatok a világban, és minden magasságban és mélységben Isten dicsérhetem. Napkelettől egészen napnyugatig mehetek, és mindenhol őt dicsérhetem. Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve, aki a magasságban lakik, de lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre. Most gondolatban sétára indulhatok a saját életemben, és minden magasságban és mélységben, életem minden területén Isten dicsérhetem. A kapcsolataimban, tevékenységeimben, közösségeimben, különböző hangulataimban, emlékeimben, vágyakozásaimban, mindenhol dicsértessék az ő neve.

0: Ahogy ismét meghallgatom az olvasmányt, kérhetem Istent, hogy ő vezesse a tekintetemet oda, ahol mutatni szeretne valamit, ahol jobban dicsérhetném őt, ahol valamire hív engem.
1: Alleluja! Dicsérjétek az Urat, ti szolgái! Dicsérjétek az Úr nevét! Áldott legyen az Úr neve, most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve! Fölséges az Úr minden nemzet fölött, dicsősége fölülmúlja az egeket. Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk, aki a magasságban lakik, de lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre. Fölemeli a nincstelent a porból, fölsegíti a szegényt a sárból, hogy helyet adjon neki a fejedelmek között, népének fejedelmei között. Úgy lakhat házában a gyermektelen asszony, mint a fiain örvendő anya.

Uram, kérlek, ajándékozz nekem a dicsőítés lelkületét. Add, hogy ne csak szavaimmal, hanem egész életemmel téged dicsérjelek.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: A budapesti parlament lett Európa legszebb épülete. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzánói Mária kegyhelyre látogat. Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Dunapartján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tópartján álló Sionvára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén, szeptember 7-én 14. Leó pápa a Róma melletti Genazzánóban található Mária, a Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat, ahol szentmisét mutat be. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században az Ágoston rendi szerzetesekre bízták. 14. Leó pápa már 2 nappal pápává választása után magánlátogatást tett a kegyhelyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. A Vatikán News tájékoztatása szerint kisboldogasszony ünnepének vigíliáján a Szent Atya hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, ahol egy festményt is lelepleznek. 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik majd, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. A Szent Atya Chicagóban éppen abba az Ágoston rendi provinciába lépett be, melynek védőszentje a Genazzánói Jó Tanács anyja. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint 3 hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem, a nászorom emlékére, és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, drága Jóistenem, csak háború ne legyen, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért senki nem imádkozik.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért. A Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküdvességéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességéért. A tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világot, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Imád kérek az ellenségeskedés megszűnéséért a családunkban. Legyen béke, kiengesztelődés és Isten áldása a családunkra. Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálánk Isten irgalmas szeretetét, és imád kérek a bűnösök megtérésért. Kérek imád a fiatalokért, a gyermekekért. Kérek még imád a betegek gyógyulásáért. Köszönöm.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni tűzsítő záporért, mivel felfrissülne a levegő, és önöknek több adományozót kívánok. Dicsértessék!
8: Még köszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért, Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
9: Hálát adok a jó Istenemnek és a drága jó Szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelemért, és kérem a további segítségüket és a Szentlélek vezetését. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek hiszen. Ebben is kérem a Szűzanyának a hathatós közbenjárását, segítségét és a Szentlélek irányítását és vezetését. Imád szeretnék kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a családom élő és elhunyt tagjaiért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, országunknak a békéjéért. Nagyon szépen köszönöm.
10: Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy imádkozzunk halálos beteg édesapám gyógyulására. Köszönöm szépen a segítséget.
11: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnénk továbbra is közös imát kérni, elhunyt családtagjaim lelküdvéért, lányom unokáim hívben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltéséért, a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
12: Köszönöm a sok segítséget és szeretetet, amit kaptam a Szűzanyától és az Úr Jézustól. Kérek, imád a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, az egészségükért, jó magaviseletükért. Kérek, imád a barátnőmért, mert nagyon beteg, és én is elég beteg vagyok, meg idős is vagyok, úgyhogy én sem vagyok egészséges. Egy nagyon komoly ügy megoldásait kérem, a Szűzanya segítségét és az Úr Jézusét segítsenek, hogy sikerüljön ez, amit egy nagy komoly ügyről van szó. Családi békéért kérek még, és a testvéremért, és kérem a Jóisten áldását a Mária Rádió minden egyes dolgozójáért, hogy ebben nagy melegbe ilyen lelkesen dolgoznak. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Nekem ígér lesz örök részem mindenkor, ez tölti el szívemet örömmel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: irgalmad nekünk és az egész világnak.
1: Dicsérjétek az Urat, ti szolgái, dicsérjétek az Úr nevét. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugtáig. Fölséges az Úr minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél. Ki olyan, mint a mi Istenünk, aki a magasságban trónol, lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre. Halleluja!
2: Isten szeretete a virág, irgalma pedig a gyümölcs. Az Atya öléből fogadó isteni irgalom,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma, Isten legfőbb tulajdonsága,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma felfoghatatlan titok,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma a Szent Háromság titkából fakadó forrás,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma kikuthatatlan az angyali és emberi elmék előtt,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma, mely átfogja a világ mindenséget,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma, mely Jézus szívének feltárt sebéből árad,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma, mely Jézus szívében lakozol számunkra, de különösen a bűnösök számára,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma, mert megfejthetetlen az országi oltári szentség alapításában,
3: bízom benned.
2: Isten irgalma, melyben minnyájan elmerülünk,
3: bízom benned. Ó, örök Isten, akinek irgalma kifürkészhetetlen, s kegyelmének kincse kimeríthetetlen. Tekints ránk kegyesen, és gyarapítsd bennünk irgalmadat, hogy nehéz időkben ne essünk kétségbe, s lelkünkben ne törjünk össze, hanem nagy bizalommal adjuk át magunkat szent akaratodnak, ami maga a szeretet és a könyörület.
2: Mária béke királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Mária magyarok nagyasszonya,
3: könyörög érettünk.
2: Mária betegek gyógyítója,
3: könyörög érettünk.
2: Mária világ győzedelmes királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Mária irgalmasság anyja,
3: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeké imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, hogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: elérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld már a csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme különülő elborítja egész lényét, és a találkozásra kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozza a szívedben élő tabernákulumává szint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Atya Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Figyeld Mária hódolatos magatartása, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában menne lökik az Istenség teljessége. Hódolatban a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádott az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkézi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozáltal örvendezve, az ő békéjével indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben,
2: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Figyeld, Mária lelkeréjét, ez az erő a hitből fakad. Tudja odaadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősít is nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabb a harc az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ki akarod kerülni, kezdhetsz erőlni mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz templomban bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál, figyeld már lelkületét, szívébe vésd a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe vésd az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belép Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömé lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságra Szűz Mária Szent Orzsának elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké.
2: Amen.

0: Hírpercek.
1: Egyetemes imára hívnak Ukrajnáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot adott ki az életvédelméről. Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az EGRI szemináriumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jogtiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szentatya. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hétfőn nyilatkozatot adott ki az életvédelmével kapcsolatban, miután Magyarországon társadalmi párbeszéd indult a témát érintő kérdésekről. A közlemény hangsúlyozza, hogy a katolikus egyház tanítása szerint az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. A püspöki konferencia szerint az előidézett abortusz, az ártatlan emberi élet kioltása és az eutanázia olyan döntések, melyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kérte a kormányzatot, hogy az életvédelem kérdése ne napi politikai viták mentén dőljön el, hanem annak alapján, mely megoldások nyújtanak valódi segítséget a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek és a családoknak. A püspöki konferencia felajánlotta tapasztalatát és együttműködését, valamint arra buzdított, hogy az élet kultúráját ne csupán szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségnyújtásban is építsük. Az EGRI érseki papnevelő intézet augusztus 12-e és 15-e között hivatástisztázó lelki gyakorlatot szervez azoknak a fiatal férfiaknak, akik szeretnék komolyabban megvizsgálni, milyen hivatásra hívja őket a Jóisten. A program központi kérdése, vajon mi Isten terve az életemmel? A résztvevők segítséget kaphatnak annak felismeréséhez, hogy valóban Isten hívását érzik-e, vagy inkább saját vágyaik és környezetük elvárásai befolyásolják döntéseiket. A lelki gyakorlat során személyes és közösségi imádság, vezetett szentségimádás, csendes elmélkedési idő és lelki beszélgetések segítik az elmélyülést. A fiatalok találkozhatnak a szeminárium elöljáróival, kispapokkal és papokkal is, akik őszintén beszélnek a papi hivatás szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a részvétel semmilyen elköteleződéssel nem jár, ugyanakkor fontos lépés lehet egy tudatosabb és Istenre figyelő életút felé. További információ az EGRI Főegyházmegye honlapján található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Rákóczi Bálint vagyok, 50 éves, és kis családommal, feleségemmel, Ilonkával és Petikével, fiammal erdőkertesen élünk. Egy távközlési cégnél dolgozom, a szabadidőmet pedig leginkább a családommal töltöm, de sokat megfordulok a plébániai közösségekben is. Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, hogy itt lehetek, és tanúságot tehetek Istenről itt a Mária Rádióban a hallgatóknak. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan alakította az Isten az életemet. A téma nagyon nagy, hiszen Isten az életem minden pillanatában ott van velem, és közreműködésemmel írja életem lapjait abban a szeretett könyvben, amit rólam elképzelt. Ebben a tanúságtételben csak azokra a nagyobbnak mondható momentumokra, döntési helyzetekre szeretnék kitérni, ahol Isten gondviselése tetten érhető volt az életemben. Gyerekkoromban vallásos nevelést kaptam a szüleimtől, jártunk templomba, jártam hittanórákra, mégis amikor elértem a fiatal kort, ahogy mondani szokták, kibérbálkoztam az egyházból. Ez annyit jelentett, hogy utána hosszú évig nem vettem tudomást Isten létezéséről. Hát egyszerűen nem érdekelt. Annál inkább érdekelt viszont, hogy mit kíván tőlem a világ, hogyan tudok a világban érvényesülni, és hogyan tudok majd onnan minél jobban kiemelkedni, hogyan lesz szép házam és szép autóm. Mondhatni, hogy a pénz, a siker, a karrier, az előbrejutás, leginkább ezek a dolgok foglalkoztattak. A templomot pedig nagy évben elkerültem. Fiatalon ezért is mentem ki külföldre, Hollandiába, hogy sok pénzt keressek és jó állásom legyen. Sikerült is elhelyezkednem egy cégnél, ahol tényleg jól kerestem. Az átlagos magyar keresett többszörösét. Azt gondoltam, hogy hát most megcsináltam a szerencsémet, és hogy mindez csak is az én érdemem. 28 évesen már ilyen sokra vittem, teljesen el voltam telve magamtól. És mikor egyszer a cégnél, ahol dolgoztam, megkértek, hogy írjak be magamról pár mondatot egy emlékkönyvbe, de olyat, ami leginkább engem jellemez, én ezt írtam. Az embernek semmi sem lehetetlen. Ugye tudjuk, hogy ez a mondat a Bibliában máshogy szól, Istennél semmi sem lehetetlen. Ez a mondat rólam, az akkori énemről szólt. Szinte egy síkra helyeztem magamat Istennel. Az egóm az egekbe szökött, azt gondoltam, hogy én mindenre képes vagyok. Tényleg azt gondoltam, hogy megtaláltam a helyemet ott kint Hollandiában, és elértem mindazt, amit egy ember elérhet. De Isten apránként tudtomra adta, hogy ez nem az ő világa. Először a barátaim pártoltak el tőlem, vagy lehet úgy is mondani, hogy igazából én űztem el őket magamtól, mivel azt gondoltam, hogy én mindenre képes vagyok, ezzel azt is jeleztem nekik valójában, hogy nincs is rájuk szükségem, és ezzel a hozzáállásommal szép lassan magamra maradtam, és hát elmagányosodtam. De ez nem volt elég, mivel azt gondoltam, hogy nálam semmi sem lehetetlen, úgy is éltem. Hajszoltam magamat a munkában, és hajszoltam magamat a munkán kívül is, a szórakozásban, az élvezetekben, és így nem figyeltem azokra a vészjósuló jerekre, amik arról tanúskodtak, hogy a szervezetem már tartalékon fut. És egyszer csak a szervezetem tényleg azt kezdte mondani, hogy most már elég. Jöttek a betegségek. Először egy akut vakbélgyulladás, ahol majdnem ott maradtam a műtőasztalon. Majd pár évre rá a gyomorfekély. Ez elég fájdalmas. Egy nyílt sebb van a gyomorban, ami a gyomorsavtól akkor is fáj, hogyha eszel, és akkor is, hogyha éhezel. És hát ebben a magányos és fájdalmakkal teli állapotomban jött el az az este, ami megváltoztatta az életemet. Emlékszem, ott feküdtem az ágyamban, sötétben, egyedül, és mint már jó ideje, akkor is rettenetesen fájt a gyomrom, minthogyha késsel mardosták volna mindenfelől. És hát fogalmam sem volt róla, hogy mi bajom, orvos akkor még nem látott, így nem tudtam, hogy ez egy fekély. És hát mindenféle keserű és sötét gondolat járt arról a fejembe, hogy hát rövidesen én meghalok. És hát ott feküdtem, magamba roskadtam, és közben azon tűnődtem, hogy mit rontottam el. Hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe? Én, aki azt gondoltam, hogy tényleg mindenre képes vagyok, most itt fekszem, magányosan, összetörten. És akkor elkezdtem imádkozni. Talán először életemben őszintén. Először csak azt hajtogattam, Istenem segíts, majd felelevenedett bennem egy rég elfelejtett ima, amit még gyerekkoromban tanultam. Ez volt a mi atyánk. Elkezdtem mondani az imát, és csak mondtam, és mondtam, mintha nem is én lettem volna, és kértem az Urat, hogy gyógyítson meg engem. Én már nem tudok magamon segíteni. Nem vagyok mindenre képes magamtól, hanem segítsen ő. És ekkor valami olyasmit éreztem, amit addig még sohasem, hogy az Isten ott van velem a szobában. És éreztem, hogy ő szeret, és soha el nem hagyna. És ez az érzés, ez a megtapasztalás, hogy Isten ennyire szeret, mindazok ellenére, hogy én elhagytam őt, ő nem hagyott el engem soha. És ez az érzés azóta is ott van velem, szinte belém égett, és azóta is segít kilábalnom a nehéz pillanatokból. Ekkor is, kint Hollandiában úgy hatott rám, hogy nem sokkal később repülőgépre ültem, ott hagytam Hollandiát, ott hagytam a karriert, és mint egy tékozló fiú tértem végül haza a szülői házba. A szüleim tárt karokkal vártak rám. Édesanyám is kitartó, szeretettel ápolt hosszú hónapokon át, amíg meg nem gyógyultam. Ez most már több mint 20 éve történt. Ma már más utakon járok, Isten új utakot mutatott nekem. Van családom, van közösségem, új környezetem, új barátok vesznek körül, akikkel együtt járhatok a hit útján, de sohasem felejtem el, hogy honnan indultam. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Igen, én akkor megmenekültem. Isten a kegyelmébe fogadott engem, és ezért mind a mai napig hálás vagyok Istennek. Dicsőség az Úrnak. Miután megtértem, megszületett a vágy bennem, hogy újra eljárjak a templomba, és mindjárt az első templomi látogatásom alatt kezembe került egy szórólap azzal a felirattal, hogy jelentkezz a kölni ifjúsági találkozóra. És egy mérhetetlen vágy keletkezett bennem, hogy kimenjek. Nem tudtam miért, de tudtam, hogy ki kell mennem. Neki is fogtam kitölteni a jelentkezési lapot, de már is az első kérdésnél megakadtam. Csoportod neve? Csoportvezetőd neve? Mivel nekem akkor semmilyen csoportom nem volt, ezért egyszerűen beírtam, hogy csoportvezető saját magam vagyok, és ez egy olyan csoport, ami egy személyből áll. Végül kijutottam Kölnbe, sőt, szállásom is akadt. És nagy szerencsémre abban a faluban, ahol elszállásoltak, volt rajtam kívül még egy magyar fiúkból álló csoport, akik együtt jöttek ki a világi ifjúsági találkozóra. Mint később megtudtam, a Fokolár közösség tagjai voltak, és ők megengedték, hogy csatlakozzam hozzájuk. Most már tudom, hogy ezért kellett kimennem akkor Kölnbe, megtapasztalni, amit ezek a fiúk adtak nekem. Megmutatták, hogy hogyan lehet igazi szeretett közösségben élni. Én az önző, pénzhajhász szemléletű ifjú, aki azt tanultam Hollandiába, hogy adj, de csak érdekből, csak akkor, ha kapsz, is érte valamit cserébe. Most egy olyan közegbe csöppentem, ahol kézzelfogható volt a szeretet, ahol adtak, de nem vártak érte semmit sem cserébe. Egy kis csoport, ahol egyszerre hárman ugrottak a segítségemre, hogy zsebkendőt nyújtsanak, ha csak eltüsszentettem magam. Ahol mindenki figyelmes volt a másikra, ahol lesték, hogy miben lehetnek a segítségembe, és hát még sorolhatnám végtelenségig azt a szeretetet, ami akkor körülvett. De valójában nem könnyű szavakba foglalni, hogy milyen nagy hatása volt ez rám, egy igazi keresztény közösségben lenni másokkal, és megtapasztalni mindezt a szeretetet. Azóta is ez az ige él bennem, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Innen indult el bennem az a vágy, hogy keresztény közösséghez tartozzak, és majd egyszer magam is ilyen közösségeket alapítsak. Kezdve ezt a fokoláros életikekörrel, majd később folytatva a kurszióval, családos közösséggel, és manapság pedig egyre sűrűbben fordulok meg karizmatikus közösségben is. Hadd folytassam a történetemet egy újabb csodával, amit Isten adott nekem, ez pedig az én feleségem, az én Ilonkám. Emlékszem, hogy miután hazatértem Hollandiából, egyre inkább foglalkoztatott, hogy legyen párkapcsolatom, legyen családom. Sokfelé ismerkedtem, például a Fokolárban is, de próbálkoztam párkereső portálokon is. Sokáig, már majdnem 2 évig próbálkoztam, nem túl sok sikerrel. De aztán egy nap egy párkereső portálon ismertem meg egy lányt, akivel eltöltöttem egy teljes napot, és azt gondoltam, hogy na, ha egy napig valahogy ment az ismerkedés, akkor próbálhatnánk tovább is. Megírtam neki, hogy szívesen találkoznék vele újra, de ő teljesen egyértelműen kijelentette, hogy hát nem én vagyok az, akit ő keres. Viszont legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy van egy barátnője, aki szerinte nekem való. Meg is adta még a telefonszámát is. Nem igazán tudtam, hogyan közeledjek így ismeretlenül az ismeretlenbe, de valami mégis azt súgta, hogy ezt meg kell próbáljam. Először SMS-t írtam, félénken és bátortalanul, és mikor kaptam választ, akkor újabb SMS-t írtam. És mikor már túl voltunk néhány SMS-en, akkor felhívtam a lányt a névnapján, augusztus 18-án, Ilona napján. Még ma is emlékszem, hogy ez az első beszélgetésünk milyen szép és átható volt. Úgy beszélgettünk, mintha már évek óta ismernénk egymást. Órákig tartott, és csak azért hagytuk abba, mert lemerült a telefonom. De 2 nap múlva már randiztunk Szegeden, és én még aznap szerelembe estem. Megigézted a szívem szemednek egyetlen pillantásával, írja a Szentírás. Ezt éreztem akkor is, és ezt érzem ma is. 4 hónap múlva már jegyesek voltunk, de majd 7 hónapra rá házasok lettünk. Hozzá kell tennem, hogy nekem nem nagyon volt gyakorlatom a testi szerelemben, nem volt komoly kapcsolatom azelőtt, és amikor megtudtam, hogy Ilonka is tisztaságban szeretne eljutni az esküvőig, nagyon megörültem, és ebből is tudtam, hogy ő az igazi. Egyáltalán nem volt könnyű megtartani ezt a tisztaságot, sőt, mondhatni zavarba ejtően nehéz volt, mert annyira vonzódtunk egymáshoz. Ugyanakkor annyira szép is volt tiszteletben tartani egymást, és arra figyelni, hogy egymás lelkét minél jobban megismerjük. Az esküvőn ezzel a biztonsággal, hogy igen, ismerjük most már egymást és szeretjük egymást, mondhattuk ki Isten előtt is az igent. A papa, aki összeadott minket, azt prédikálta a nászmisén, hogy hirdessük, hogy a szerelem a házasságban napról napra növekszik. Ez így igaz. Akárhányszor Ilonkámra nézek, csak azt tudom, hogy végtelenül szerelmes vagyok, és még jobban szeretem őt, mint tegnap, és valóban minden egyes vele töltött nap egy újabb ajándék számomra. Hálát adok Istennek minden egyes napért, amit vele tölthetek. Szeretnék még egy történetet elmondani, egy másik csodáról, ez pedig az én fiam Peti. A történet Medjugorjéban kezdődött, a szűzanya oltalmában. Feleségemmel a mézes heteket Medjugorjében töltöttük, ahol Peti megfogant. De aztán a történet egy újabb fordulatot vetett. Peti koraszülötten látta meg a napvilágot, 5. hónapra született, súlya mindössze 490 g volt, és egészen picike volt. 29 cm volt a testhossza, az általános orvosi vélemény szerint nem sok remény volt már az életre. Ilonkám a várandóság 23. hetében hirtelen került be a kórházba, ahol terhességi toxémiát állapítottak meg nála. A terhességi toxémia egyfajta ilyen mérgezési tünetet produkál, összeférhetetlenség, ahol az anyaméh úgy tekinti valamilyen módon a babát, mintha az nem odaillő lenne, ezért ki akarja lökni magából. Ez egy olyan állapot, amelyben mind az édesanya, mind pedig a kisbaba belehalhatnak. Amikor a kórházban megkérdeztem Ilonka egyik orvosát, hogy hát mit évők legyünk, ő akkor azon a véleményen volt, hogy minél hamarabb el kell választani a babát az édesanyától. Gyakorlatilag abortuszt javasolt. Mert az orvos szavait idézve, az édesanya élete még menthető, a gyermek viszont még gyakorlatilag életképtelen. Hát ekkor én nagyon, de nagyon elszomorodtam. Hazamentem, és imádkozni kezdtem. Kértem az Istent, hogy adjon jelet, mutassa meg nekem az ő akaratát, amibe belekapaszkodhatom, hiszen mindkét szerettem egyszerre van életveszélyben. És hát imádkozás közben elszenderültem, és egy álmot láttam, Álmomban pedig egy kisbaba nyújtotta könyörögve a két karját felém. Ezzel az Isten egyértelműen a tudtomra adta, hogy menteni kell a baba életét. Egy másnap vissza is mentem a kórházba, beszéltem feleségemmel, és kértük együtt, hogy szállítsák át egy másik kórházba, ahol van koraszülött ellátottság, és van remény még az életre. Feleségem el is került ebbe a kórházba, de ekkor ő már nagyon rossz állapotban volt testében, több mint 15 liter víz halmozódott fel addigra, és már a tüdejét is elérte. A baba vérkeringésében is problémákat véltek felfedezni az orvosok, és hát így került sor egy napon belül az életmentő műtétre. Amikor bevitték őket a műtőbe, mindkettőjük állapota élet-halál küszöbén járt. Nem lehetett tudni, hogy mi lesz velük. Én pedig az életem egyik legnehezebb idejét éltem át, hiszen az is előfordulhatott volna, hogy akár mindkettőjük egyszerre megy el. Szinte egy örökké valóságnak tűnt az a pár óra, amíg a műtőben voltak. De ebben a nagy mélységben én nagy magasságokat is megéltem, mert ezekben az órákban nagyon sokan hordoztak minket imádságban. Egy igazi imalánc indult el. Éppen akkor volt például az ima csoportunknak is egy összejövetele, ami akkor ugyan véletlennek tűnt, de ma már tudom, hogy ez sem volt véletlen, és ők folyamatosan imádkoztak értünk végig a műtét alatt. Ezen kívül többen a barátaink közül hívtak engem is, bíztató szavakkal láttak el, a Szentírásból idéztek és tartották bennem a lelket. Körülbelül 3 órás volt a műtét, először a fiamat hozták ki a műtőből. Mikor megláttam a kis testét bebugyolálva, láttam, hogy mozog a kis fejecskéje, és nagy kő esett le a szívemről, és ugyanekkor szinte megütött az apaság szele is hirtelen. Később feleségemet is kigördítették a műtőből, ugyan sokkos állapotban volt, de láttam rajta, hogy él, és minden rendben van nála is. És egyből azt kérdezi tőlem, hogy hát mi van a mi kisfiunkkal. És ekkor határtalan boldogság öntött el a szívemet, mert az Isten csodát tett, és megmentette mindkettőjük életét, és én szentül hiszem, hogy ez mindaz annak a sok-sok imának köszönhető, ami akkor este ott felszállt az égbe. Hogy a kisfiunk megmaradt, az Istennek köszönhető. Ezt teljesen így éljük meg a mai napig a feleségemmel. Szinte csodákat éltünk át az inkubátor mellett, amikor nőtt a szemünk láttára, holott. Ugye sokan mondták az orvosok, hogy hát itt nem sok remény van, mert bármilyen kis betegség elviheti őt. Nagyon kicsi volt a súly, 390, sőt 310 g-ra is lecsökkent. És akkor át kellett élnie egy olyan műtétet, amit a botalló vezeték elzárása. Az nagyon veszélyes műtétnek mutatkozott, mert nem tudott enni. Aztán a szemével kapcsolatban is voltak műtétek. De a szemünk láttára egyre inkább nőtt és nőtt, és hittel voltunk minden nap az inkubátora mellett, és ott imádkoztunk minden egyes napon, amikor bemehettünk egy órára hozzá, akkor az ima volt a legfontosabb. És hát 4 hónappal később 2 kilogrammot, amikor elérte a súlya, akkor engedték haza, és utána nagyon sokáig még fejlesztéseken kellett átmennie, egészen 7 éves koráig nem tudott járni. És akkor kezdett el szépen járni, és most már igazából fut, igazi nagy fiú lett. Emlékszem, amikor pici baba volt, azt kívántam az úrtól, hogy uram, bárcsak magasabb legyen, mint én, és most majdnem elérte már az én magasságomat, olyan nagy legény lett. Amikor a fejlesztésekre jártunk, végig nagyon bíztunk abban, hogy az Isten, ha már így megmentette, akkor ott áll mellette, és gondját viseli folyamatosan. És ebben nagy segítségre volt a feleségem, mert hiszen ő vitte mindenfelé, gyakorlatilag én csak besegítettem, ahogy tudtam, én leginkább dolgoztam, de ő volt vele szinte minden nap, és járt vele a különböző fejlesztésekre. Dévénytorna, katonamódszer, PHRRG, nem tudom, annyiféle módszer volt, és vittük őt. De nem féltünk látni ezt, hanem úgy éreztük, hogy ez szükséges, és hogy az Isten ebben is ott van. Mert az én fiam tele van szeretettel. Az ő mondása, hogy napfényes napot nektek. Ez a napfényes szó, ami kifejezi az ő állandó örömét, minden napfényes jelzővel lát el. Ebből is látszik, hogy a szeretet ott van ő benne, az Istennek a szeretete. És ebből a szeretetből táplálkoztunk mi is, a mi kapcsolatunk is ebből táplálkozott. Látva őt, az Isten csodáját ránk is kihatott, és sokszor úgy érzem, hogy mi is tanulunk tőle szeretni. Isten csodáját látom benne, az ő megnyilvánuló végtelen szeretetét, és sokszor felidőződnek bennem a zsoltáros szavai. Születésem óta rád támaszkodom, anyám méhétől te vagy oltalmazom, szüntelenül rólad szól dicséretem, szinte csodája lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Nagy mérföldkő volt, amikor elmentem a kurszióra, úgy is szoktam mondani, hogy ez egy igazi mérföldkő volt a keresztényé való érésemben. Abban, hogy keresztényé váljak. Mert ugye kisbabaként megkereszteltek, aztán első áldozás, bérmálkozás, mindez, a szüleimnek is hála. Majd jött nekem a felnőtt megtérés és az Isten élmények, de az a pillanat, amikor igazán keresztényé váltam,

0: után feladatot vállaljunk, hogy apostolkodjunk, hogy evangelizáljunk, hogy mások is megismerhessék Jézust és azt a csodát, amivel én is szembesültem az én saját életemben. A kurziónak a hatása az én életemben az volt végül, hogy közösséget alapítottunk Ilonkámmal, egy családos közösséget. Talán ismerős az érzés, hogy ott vagy a templomban, látod az embereket, de nem ismered őket. Csak látod, hogy együtt jársz velük misére, és nekünk az volt a fontos, hogy az ottani családokat jobban megismerjük, összehozzuk, hogy ne csak olyas valakik legyünk, akik eljárunk a templomba, hanem olyanok, akik aztán megismerjük egymást, jobban összejárunk és segítünk egymáson. Nem volt könnyű ennek a közösségnek az elindítása, de azóta folyamatosan megváltoztak a szentmisék is, most már vannak családos szentmisék, ahol gitáros szolgálat van, agapék vannak, ami talán a legfontosabb, hogy ezeken a havi egy családos szentmiséken mindig ott maradunk, és még egy órát, másfél órát beszélgetünk, és mindig megyünk nyári táborba is, és még jobban megismerhettük egymást. Hagy mondjam el nektek is az én igémet, amit egyben életigémnek is tartok, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ezt vallom, eszerint élek, csak arra vágyom, hogy életemben szolgálhassam az Urat, és arra, hogy minden, amit teszek, az őt dicsőítse. Kedvenc dicsőítő dalom is erről szól, Uram, téged emel fel az egész életem, mert te mindig hű voltál hozzám, add, hogy én is mindig hű legyek te hozzád. Ámen.
1: Kedves hallgatók, Rákóczi Bálint tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István Bazilikát. Budapest egyik legfontosabb jelképét, a parlamentet választották Európa legszebb épületének. Egyetemes imára hív Ukrajna, emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István Bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után

0: Először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint három hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékesegyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. A Dunapartján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tópartján álló Sionvára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját, és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szent Atya. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.

0: Tíz mondat Györe Imre adventi ének című verséhez. Tudjuk, Györe Imre költészetét megrostálta az idő, nem emelkedik a 20. század magyar átlag lírája fölé. Ez a verse viszont nagyon különleges és meghökkentően groteszk. A vers a szokásos, sematikus népi betlehemezés képsorával indul. A költő maga is beáll a megváltott váró pásztorok, gulyások egyszerű táborába, ám a betlehemi istáloba nem újszülöttet lel, hanem rég halottat. A jászol ebben a versben ravatal, amelyben nem rózsa arcú kisbabát, hanem végelgyengülésben meghalt, szakállas Krisztust talál. Nem a megváltó élezgeti az embert, hanem az ember élezgeti a megváltót, Krisztus személyáról két évezredes rögöket kapargatva. Forradalmár megváltó Krisztust ébrezget, aki majd fegyverbe szólítja a szegényeket és megalázottakat az elnyomók és gazdagok ellen. Akinek a seregébe beállna fegyverrel a vállán a szegények oldalán harcolók, világújító hatalmába hívő költő. Jeszenyin az Eljövetel és az Elvtárs című verseiben Krisztust szintén a forradalom élére vizionálja. Sokat segített a Szélkiáltó együttes hangulatos zenei feldolgozása abban, hogy ez a györevers ne merüljön el a 20. századi magyar líra hatalmas tengerében. Györe Imre adventi ének. Jönnek-e három pásztorok, hoznak a kézben fadobozt, fadoboz szalmatetővel, kéménye helyett keresztel, hoznak-e kisded istállót, jászlában gyermek megváltót? Várom, jönnek a gulyások, kikhez magam is beállok, nyíratlan rőt, ősz szakállal, csimbókos szőrű subával, gödrébe süppett szememmel, elborzadt szemöldökömmel. Megyünk neki a világnak, túl rajt hetet hét határnak. Valahol vár a megváltó, nem tud fölkelni sírjából, égig vert falu istálló, földjére vetett jászlából. Szemhéjáról a rögöket kaparjuk, aludt eleget. Szakállát fésüljük körmünkkel, fülébe mondjuk, keljen fel, fegyverét vegye vállára, szegények megváltására.
1: Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Né Novák Ágnes felolvasásában.

0: A rádió nem csupán műsorokból és technikából áll, hanem emberekből. Önkéntesekből, munkatársakból, imádkozókból és hallgatókból, akik nap mint nap közösséget építenek. De milyen ma a Mária Rádió közössége? Milyen örömök, kihívások és feladatok állnak előttünk? Hogyan őrizhetjük meg küldetésünket, és milyen jövőt álmodunk a következő évekre? Erről beszélgetnek mai műsorunkban a Mária Rádió stábtagjai és önkéntesei, akik személyes tapasztalataikon keresztül osztják meg gondolataikat a rádió jelenéről, értékeiről és jövőjéről. Tartsanak velünk!
1: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, amely kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és amely mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. A közös imádságok, műsorok és a szűzanya üzenete nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedülélőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra és reményre vágynak. A következő néhány percben arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk megünnepelni a Mária Rádió 20. születésnapját, és milyen módon tudunk hálát adni a rádió működéséért. A Mária Rádió nem létezne önkénteseink és hallgatóink elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Ezért külön szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, önkénteseinknek, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán hallgatói, hanem aktív részesei ennek a közös küldetésnek. A Mária Rádió igazi történetét nem a számok, hanem a megérintett emberi életek mesélik el. Olyan embereké, akik vigasztalást, reményt, vagy éppen újrakezdést kaptak a rádió által. Itt ül velem a stúdióban Heim Krisztina. Hát én mindig csak úgy emlegetem Krisztit, mint a Mária Rádió közösség építőjét, vagy közösség szervező erejét, vagy lelkét, és hozott magával egy meglepetés vendéget, méghozzá egy kedves önkéntesünket, Facsor Katalint. Krisztit kérdezem arról, hogy az ő meglátása szerint, vagy meglátásod szerint mi az, ami közös a Mária Rádió önkénteseiben?
2: Hát természetesen, ami közös, az a motiváció. Hát általánosságban elmondható, hogy az emberek azért vállalnak ugye önkéntes munkát, mert szeretnék a szabadidejüket hasznosan eltölteni, mert szeretnének adni, szeretnének egy jó ügy mögé beállni, tevékenyen odaállni. És az önkéntesség kiváló terep ahhoz, hogy egyébként új ismeretekre tegyünk szert, hogy új készségeket sajátítsunk el, olyan területeken is kipróbáljuk magunkat, amelyek esetleg újdonságot jelentenek a számunkra, amelyet korábban nem tanultunk, nem ismertünk, de izgalmasnak tűnik, és kihívást jelent a számunkra. Divatos szóval élek, hogyha azt mondom, hogy szeretnénk sokan, legalábbis bizonyos kor után egészen biztosan önmegvalósítók lenni, és hát önmegvalósítani pedig bármilyen korban lehet, igazából nincsen senkinek vesztenivalója. Amit még nagyon fontos kiemelni, úgy gondolom, az a valahová tartozás élménye és értéke. Az emberek közösségi létre születtek, és olyan jó, hogyha van egy olyan hely, ahova jöhetünk, ahol szeretnek bennünket, ahol egy kicsit talán el is ismernek.
1: Ahol otthonra találunk.
2: Ahol otthonra találunk, és ahol mások javát tudjuk keresni és szolgálni is. És nálunk ez a rádióban különösen így is van. Úgy gondolom, és azt hiszem ebben egyetértünk, hogy a Mária Rádió egy imádságok által megszentelt hely, van egy különleges varázsa, egy kisugárzása, és az emberek azért jönnek, azért önkénteskednek nálunk, mert hívást éreznek, és elsősorban nem valami, hanem valaki hívja őket, valaki, aki mindannyiunknak a szíve közepébe írta be magát, aki egy családdá formál bennünket, és hát igen, ő miatta vagyunk itt, hogy a kapott jóból kicsit visszaadjunk mások számára, tudjuk azt kamatoztatni.
1: Kati, te emlékszel arra a pillanatra, amikor elhatároztad, hogy önkéntesnek jelentkezel a rádióba?
3: Ezt a pillanatot, ezt a napot elfelejteni nem lehet. Ez egy nagyon meghatározó nap volt az életemben, ugyanis én nem készültem semmilyen önkéntes munkára, mert el voltam foglalva, de így, ahogy Krisztit hallgatom, hogy valaki megszólít minket, én egy zarándok után érdeklődtem a rádióban, és az éppen szolgálatot végző munkatárs elmondta nekem a zarándok utat is, de elkezdett velem beszélgetni. És úgy búcsúzott el tőlem, hogy nem szeretnél idejönni önkéntesnek, te annyira idevaló vagy. Én elbúcsúztam, és mondtam, hogy nem. Ez márciusban volt, mert időm se volt, tehát egyáltalán nem készültem ilyen feladatra, 10 évvel ezelőtt történt. és minden nap egészen májusig ott dübörgött bennem ez a mondat, hogy te ide való vagy. És májusban úgy gondoltam, hogy hát egy napot megpróbálok, megnézem, mert hogy én ezt nem tanultam soha, meg hogy is gondolhatnák, meg mire is lennék én itt jó. Tehát én konkrétan önmagammal egy dialógban voltam, de ez a dübörgés, hogy de te ide való vagy, ez viszont nem hagyott békén, és így májusban eljöttem, hogy egy napot megpróbálok. Hát én ezt most se tudom elmondani máshogy, mint óriási lelkesedéssel. Engem úgy fogadtak az itteni önkéntesek és a stáb minden tagja, úgy mutatták be a rádiót, minden feladatát, hogy én úgy éreztem, hogy nem hazajöttem, hanem még fészekre is találtam. És ez 10 év alatt nem változott. Tehát ha én ide bejövök, akkor az a világ lezárul, és itt kisimul az embernek a lelke. Itt teljesen fantasztikus különbözőségek vannak, úgy korosztályban, mint felfogásban is. De itt egyszerűen a szeretet, a béke, a jó együtt lenni, és ebben a jó együttlétben nagyon tudjuk egymás optikát tágítani, tehát a kíváncsiságot tudjuk fejleszteni. És egész egyszerűen nem nézi az órát az ember. Itt dolgozó emberek vannak, de itt nincs rivalizálás, itt nincs, ami általában egy normál munkahelyen megtörténhet, hogy szeretne mindenki valahogy máshogy. Nem, itt érzed azt, hogy a Szentlélek által vannak itt az emberek.
1: És neked mi a végzettséged, vagy mivel foglalkoztál az életed során?
3: Én teljesen más területen dolgoztam egész életemben. Én vendéglátóipari szakember vagyok, ami azt jelenti, hogy a vendéglátón belül magas szinten, tehát 5 csillagos házakban külföldön a férjem mellett, minden területén egy szállodának, tehát legyen az egy recepció, legyen az bár, legyen az étterem, legyen iroda, bármelyik területén megfordultam, mert eleve a képzés azt jelenti.
1: Milyen kezdeményezések vannak most a rádióban, milyen közösségekhez, csoportokhoz lehet jelentkezni önkéntesként, Kriszti?
2: Mindig onnan kezdem, hogy ugye a legnagyobb közösségünk az a hallgatói család, nagyon-nagyon sokan hallgatnak bennünket, no de a kisebb közösségekben élünk igazán, tehát ahol személyesen tudunk kapcsolódni, és hát Kati is egy nagyon-nagyon jó és szeretetteljes közösségnek, az önkéntes közösségnek a családja. Nagyon-nagyon sokféle területen lehet nálunk önkéntes szolgálatot vállalni. Mindig azt mondom, hogy olyan vagyunk, mint egy színes virágcsokor, egy illatos színes virágcsokor. Mindenki választhat magának való feladatot, ami hozzá közel áll, amit szeretne, vagy amiben szeretné magát kipróbálni. Nagyon sok egyéb közösségünk is van, ilyen például a zarándokvezetők közössége, vagy a zarándokok közössége, vagy hát közösség születik minden egyes alkalommal egy-egy kurzium, vagy egy-egy lelki gyakorlaton.
1: Imacsoportok, gondolom.
2: Imacsoportok, ezek különösen fontosak a rádió számára, vannak bejáró imacsoportok, és természetesen a Mária körökről sem szabad elfeledkezni, ők azt gondolom, egy még magasabb szintjét talán alkotják a közösségi létnek, hiszen ők ott helyben találkoznak időről időre, megosztják egymással örömeit, bánataikat, és segítő kezet tudnak nyújtani egymásnak, ha szükséges.
1: Említetted azt, hogy a Mária Radio közösség olyan, mint egy nagy virágcsokor. Mi itt beszélgettünk a Mária kertje kezdeményezésről is, aminek tulajdonképpen az a célja, hogy minden hallgató vagy önkéntes helyezze el egy szál rózsát a szűzanya lábainál, hálát adva ezért a rádió elmúlt 20 évéért, és ha felajánlják ennek az egy szál rózsának az árát a Mária Rádió számára, akkor talán van esélye a rádiónak arra is, hogy még 20 évig segítse tulajdonképpen a mai magyar társadalmat eljutni Krisztushoz. Nyilván ezt több módon megtehetik, interneten keresztül, banki átutalással, csekken keresztül, vagy akár személyesen behozhatják ide a stúdióba, de nagyon sok történetet hallottam én már arról, hogy azáltal, hogy az ember szolgálatot tesz a Mária Rádióban, akár az imájával, akár az önkéntes szolgálatával, akár az adományaival, ő ennek a sokszorosát kapja vissza. Te ezt, Kati, hogyan élted meg?
3: Én ezt abszolút megéltem. Nagyon gyakran, sőt, azt is el kell, hogy mondjam, ezt egyébként tudják a kollégáim, én amióta rádióban vagyok, észrevehetően gyakran élem meg azt a fajta segítséget, ami mellett nem lehet tovább menni. Tehát a hétköznapi segítséget, a váratlan segítséget. Az, hogy az embereknek szép lenne a szűzanya kertjét telehordani virággal, ez mindenféleképpen fontos lenne, mert mindannyiunknak van miért hálát adni, valamit, egy kis morzsát visszaadni, és amit én megtapasztaltam, hogy a sokszorosát kapjuk vissza.
1: Kriszti, a te életedben az önkéntesek kapcsán mi volt a legutóbbi ilyen esemény, amikor azt mondtad, hogy igen, itt a Jóisten kezét, vagy a szűzanya kezét érzed?
2: Talán nem annyira aktuális már, de azt élem meg, hogy nagyon sok barátság szövődik, tehát hogy például említettem a lelki gyakorlatokat. Volt egy hölgy, aki nagyon súlyosan beteg volt, és hát szegény azóta már meg is el is hunyt szegény, de hogy egy annyira jó kis barátnője lett, illetve a közösségből többen, és aztán látogattuk, hívtuk, kerestük, de pont egy hölgy, aki egyébként műsorvezetőnk is, ő rendszeresen ment, és segített neki, egy látássérült hölgy volt, nagyon megérintő volt a története, és sok ilyen szívbe markoló történet van. Most például nagyon szép az is, hogy egy zarándokvezetőnknek a rokona hunyt el, és azt kérték a hozzátartozóktól, hogy egy szálvirággal emlékezzenek meg róla a temetésen, és amit meg koszorúra szánnának, azt ajánlják fel a rádiónak, és ez már nem az első ilyen eset. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szép dolog történik itt a rádió körül. Érezzük, hogy fentről jön ez az erő, a hit és a lélek.

0: Többé el sem tudtam menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: ezúton is szeretnék kérni minden kedves hallgatót, hogy aki csak teheti, egyszer rózsa árát ajánlja fel a Mária Rádió számára, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy a Jóisten országában nem a felajánlás nagysága számít, hanem a szeretet, amellyel adjuk. Egy ima, az önként vállalt szolgálat, vagy akár egy jó szó, vagy egyetlen rózsa ára is eszközzé válhat Isten kezében. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránt igény talán még sürgetőbb, mint eddig. A Mária Rádió 20 éve nem csak mérföldkő, hanem meghívás és felelősség is a következő 20 évre. Ahhoz azonban, hogy a rádió még legalább 20 évig szólhasson, az önök segítségére is szükség van. Ezért is indítottuk útjára a Mária Kertje kezdeményezést. A kert az élet, a növekedés és a gondoskodás jelképe. A rózsa pedig évszázadok óta a szűzanya virága. Arra hívjuk önöket, hogy helyezzenek el virtuálisan egy szár rózsát Magyarország térképén, és lehetőségeik szerint ajánlják fel akár egyetlen rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Szeretnénk, ha 20 000 virág nyílna ki a Kárpát-medencében, jelképezve a közös imádságot, az összetartozást és azt a hálát, amelyet a Mária Rádió 20 éves működése miatt érzünk. Itt ül mellettem a Mária Rádió stúdiójában Cser Tamás, a Mária Rádió marketingese. Hívtunk életre egy kezdeményezést, ami a Mária Kertje nevet viseli, és arra kérem Tomit, hogy ismertesse nekünk, hogy nekem, hogy mit is jelent ez a kezdeményezés.
1: Ugye azt kértük ebbe a kampányban, hogy egy ilyen lelki rózsát, vagy egy virtuális rózsát ajánljanak fel a szűzanyának, és akkor gyakorlatilag így ültessenek el Mária kertjébe, és sok-sok gyönyörű szép rózsát szerettünk volna, ilyen lelki rózsát, és ezzel kisegítve a Mária Rádiót ebből a nehéz anyagi helyzetből.
0: Ennek most van egy virtuális része, ugye arra kérjük a hallgatókat, hogy egy szár rózsát helyezzenek el a szűzanya lábai előtt. Hát mi arról ábrándozunk, hogy 20 000 rózsa kerüljön elhelyezésre a Mária Rádió 20. születésnapja kapcsán, és van egy internetes felület, ahol ezt tulajdonképpen így virtuálisan meg is lehet tenni. Mi ez a felület, és hogyan működik?
1: Így van, a Mária Rádió főoldalán láthatjuk, hogy rögtön, ahogy belépünk, ott van, hogy Mária Kertje, ott a tovább gombra kattintunk, akkor eljutunk erre a kis oldalra, ahol rögtön egy térkép nyílik meg. Ez egy Magyarország térkép, és már sok-sok szép különböző színű.
0: Azt tudjuk, hogy szám szerint mennyi?
1: 390 szép virágocska.
0: Hát akkor a 20 ezerhez még közelítenünk kell
1: így
0: egy
1: van,
0: picit.
1: Majd egy kicsit így a számokkal fogok játszani, mert ez igazából 3900 fényes kis virágot jelent, ha így 20 ezeret lőttünk be célul. Majd mindjárt levezetem a matekot a kedves hallgatói családnak is.
0: Hogy van, aki nem egy rózsa árát ajánlotta,
1: így van,
0: hanem többet.
1: Így van, az átlagosan ugye 10 000 forintot ajánlottak föl, tehát ha egy rózsát mi 1000 forintnak határoztunk meg nagyjából.
0: Mi is ez a honlap, vagy mi is ez a portál, amelyen keresztül jelezni lehet az elhelyezett rózsákat?
1: Ezt a Mária Rádió főoldaláról is megtaláljuk, de ha valaki közvetlenül szeretné beírni, akkor ez a lelekhangja.hu oldalon lehet kitölteni ezt
0: hát
1: a kis űrlapot.
0: A lélekhangja.hu.
1: Így van. És ott találhatják meg ezt a kis térképet is, amin látszódnak ezek a gyönyörű szép virágok. Ha valaki ráhúzza az egeret egy-egy virágra, akkor ott megtalálhatják a felajánlási imát, vagy a kérést, ami hozzá kapcsolódik, mert az idei évben így a kerthez, a Mária kertjéhez, illetve a virág felajánlásokhoz hozzákapcsoltuk az ima felajánlásokat is. Hálaimát lehet adni, vagy akár valamilyen imakérést is be lehet ide kapcsolni. Ilyen 4 színű virágot határoztunk meg, mindegyik egy ilyen kis imacsoport, vagy hát egy ilyen kis kérést, vagy hálát jelöl. Ugye a piros az maga a hálavirág, ez jelképezi így a rózsát is. Van zöld, ami a gyógyulásért, vagy egészségért való imát, vagy imakérést jelenti. A sárga virág, ami a szeretteinkért, családtagjainkért, barátainkért való imát, és végül a fehér, ami egy ilyen emlékül virág, elhunyt szeretteinkért barátainkért lehet ezt felajánlani, és az a tapasztalat, hogy az idei évben óriási érdeklődés van erre. Nem tudom, hogy az ima szándék miatt, de rengeteg sok, tehát hogy gyakorlatilag mindenki írt be valamilyen szándékot, hálát, imakérést, úgyhogy most gyakorlatilag van 400 darab ilyen gyönyörű kérésünk, imádságunk. Most csak egy-kettőt elmondanék belőle, hogyha ha van rá idő.
0: Bátran.
1: Gyerekem és férjem egészségért kérem az imát, és köszönet minden kegyelemért. Drága Mária, add, hogy a családomban lévő összetartás és szeretet erős maradhasson, és vigyázz ránk, hogy egészségben és békében gazdagok lehessünk. Családom lelki üdvéért, hitben való megerősödésért, felesége betegségeinek elmúlásáért, akkor gyógyulásért, betegekért, hazánkért. Van, aki csak egy kis imádságot írt be a szűzanyához, elhunytak lelki üdvéért, családomért, otthonunkért, hazánkért. Szóval nagyon sokféle ima szándék érkezik, vagy felajánlás, vagy akár egy hála mondat. Ez így napról napra át szoktam böngészni, és nagyon megható, és természetesen eljutnak ez az ima csoportjainkhoz is.
0: Nyilván vannak olyan hallgatóink, akik nem használnak internetet, vagy nem kütyűfüggők. Ők mit tudnak tenni azért, hogy ezt a rózsát ők is elhelyezhessék?
1: Természetesen ez csak egy lehetőség, hogy így online térképen is elhelyezzük ezt a kis virágot vagy rózsát. Aki nem szeretné jelezni ezt az interneten, az is bekapcsolódhat ebbe a kampányba. Mindössze ezt a felajánlott összeget el kellene juttatni a Mária Rádió számára. Ezt meg lehet tenni csekken keresztül, banki utalással, bankkártyával, vagy akár személyesen itt a budapesti stúdiónkban, ez a Gogol utca 28 alatti szám alatt van. Annyit kérünk a kedves hallgatói családtól, hogy a megjegyzés rovatba írják be, hogy Mária kertje, innen tudjuk majd azonosítani, és mindenki amennyi összeggel hozzá tud járulni így a Mária Rádiónak a működéséhez, fennmaradásához, azt mindet nagyon szépen köszönjük.

0: Arra hívjuk a kedves hallgatókat, hogy legyünk otthon Krisztusban, éljünk Krisztusban, akár a Mária Rádión keresztül is. Amennyiben szeretnének csatlakozni a Mária Kertje kezdeményezéshez, adományaikat banki utalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel a honlapon keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt juttathatják el hozzánk. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Most pedig egy rövid beszélgetést hallhatnak Székely János püspökatyával, a püspöki konferencia elnökével.
1: Benedek pápa gyakran beszélt arról, hogy az első 300 év keresztényei hogyan tudták az egész római birodalmat szinte eszköztelenül meghódítani. És azt írta, hogy három fő tényező játszott ebben szerepet. De elsőt így nevezte, hogy hitték, amit hittek. Az első keresztényeknek a hitük alapigazságaiban, hogy Isten létezik, a világ nem magától van, hanem az ő alkotása, hogy a 10 parancs, az erkölcsi törvény jó, hogy a Biblia nem csak bölcs embereknek az írása, hanem valóban Isten sugalmazta, tőle származik, hogy Jézus valóban az élő Isten fia, nem csak egy nagy tanító, hogy a szentségek hatékonyak, mert Jézus föltámadt és működik azóta is, a szentségeken meg az ige hirdetésén keresztül, és hogy van örök élet. Ezekben az alapigazságokban az első keresztényeknek szemernyi kételjük nem volt. Ezt sziklaszilárdan hitték. Úgy jelent meg az ókor végén a kereszténység, mint egy végtelenül logikus, gyönyörű szép világnézet. Az egyetlen Istenről, a szeretet parancsról, megváltásról, örök életről. A mai kereszténységünk ezt az intellektuális erőt, a meggyőződésnek a bizonyosságát nagyon nagy mértékben elveszítette. Rengeteg olyan keresztény testvérünk van, aki a hit legalapvetőbb igazságaiban gyökeresen kételkedik. Nem is nagyon érti őket. Még kevésbé tudja átadni, megvédeni. A Mári Rádió egyik nagy küldetése, hogy a hitünket erősíti, elmélyíti. Újra megerősíti a kicsit megfáradt és irányt vesztett nyugati kereszténységet. A második dolog, ami miatt az első keresztények olyan döbbenetes erővel tudták átadni a hitüket, az az, hogy hiteles volt az életük. Szerették a szegényt, segítették a szegényt, a beteget, az időst. A rabszolgát is embernek tartották. Ha kellett, vállalták a vértanúságot. Így mutogattak rájuk kívülről is, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. A Mária Rádió ebben is óriásit próbál tenni, egy nagy közösségé, nagy családdá formálja a hallgatói családunkat. Néha egy-egy nagyon sajátos témát különlegesen is a szárnyai alá vesz a Mária Rádió. Például nagyon hálás voltam azért, hogy elindult a Szeferino Ház című műsorunk cigánytestvérektől, Dulgéza atya vezetésével. És emlékszem arra, hogy az első néhány hónap után Géza atya néha kicsit elszomorodva mondta, hogy annyi telefon jött értetlenkedve, hogy miért kell ezt a témát erőltetni, stb. Tehát sok kicsit furcsa hangvételű telefont is kapott. És aztán később azt mondta, hogy ezek a telefonok teljesen megszűntek, és egészen más hangvételű telefonok érkeztek. Ugyanis a műsor lassan hatott az emberekre. Igen, gyakran a média egy nagyon sematikus képet sugároz a cigány testvérekről. Bűncselekmények, esetleg zene, és talán politika az, ahol a cigánság mint téma megjelenik. Pedig a legtöbb egyszerű cigány ember se nem bűnöző, se nem politikus, se nem zenész, hanem mondjuk egy édesanya, aki próbálja a gyerekeit néha óriási áldozatokkal, nagy szeretettel fölnevelni. Tehát igazi cigány arcot alig-alig közvetít a mai magyar média. Ebben is a Mári Rádió azban, hogy óriási tett és tesz, közösségké formál, formálja az emberi szívet. És a harmadik, amit Benedek pápa említett, az első keresztények hirdették az örömhírt. nem csak papok, mert az első 300 évben pap számára ez alig volt lehetséges. Nyilvános templomok nem is voltak, hanem egyszerű világi emberek, édesanyák, nagymamák, jó barátok adták tovább rokonnak, ismerősnek, munkatársnak. Futó tűzként embertől emberig terjedt az evangélium. A mai megöregedett, megfáradt nyugati kereszténységünk ezt is szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény van, aki gyakorlatilag soha a hitét átadni meg se próbálta. A szinte szégyelli, magánügynek érzi, meg se tudja fogalmazni. A Mária Rádió ebben is óriásit tesz, hogy hirdeti az örömhírt bátran, a tanúságtételekkel, sokféle hangon, családok, fiatal édesanyák, idősebbek, tudósok, orvosok, papok, mindenki a maga szívével és tudásával, élettapasztalatával adja tovább az evangélium jó hírét. Vagyis azt gondolom, hogy a Mária Rádió egy nagyon értékes eszköze az egyházunk megújulásának és az evangélium hirdetésnek, nagy kincs, és ezért nagyon hálásak vagyunk, ha segítenek abban, hogy a küldetését teljesíteni tudja.
0: Székely János püspökatyát, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökét hallották, aki arról beszélt részben, hogy a hitünkkel tegyünk tanúságot, mert a mi életünk példája, akár a Mária Rádión keresztül is, sokakat megváltoztathat.

0: A keresztény ember jól tudja, hogy Isten országában nem a felajánlás nagysága számít, hanem az a szeretet, amellyel adjuk. Egy ima, egy önként vállalt szolgálat, egy jó szó, vagy akár egyetlen rózsa ára is eszközzé válhat Isten kezében. Arra bíztatjuk a kedves hallgatókat, hogy csatlakozzanak a Mária kertje kezdeményezéshez, és támogassák azt, hogy a Mária Rádió az elkövetkezendő 20 évben is szólni tudjon.
1: Reméljük, hogy ez a beszélgetés nem csak közelebb hozta önökhöz a Mária Rádió mindennapjait, hanem azt is megmutatta, hogy ez a közösség mindannyiunk közös ügye. A rádió jövője azoknak az embereknek a hitéből, szolgálatából és összefogásából épül, akik nap mint nap időt, energiát és szeretetet ajándékoznak ennek a küldetésnek. Köszönjük valamennyi munkatársunknak, önkéntesünknek, hallgatónknak, támogatónknak, hogy részesei ennek a közösségnek.
2: Mária Rádió.
3: Következő műsorunkban Riesz Domongos atya előadását hallhatják a hivatásról és a döntésről. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Egy újabb keddi podcast alkalomnak az eseményén vagyunk, és nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Riesz Doma atyát, kispesti káplánt, egy nappassal fogadjuk őt. Doma atya, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, köszönjük, hogy a hivatás témájáról beszélsz. Doma atya az egyházmegyének az egyik hivatás referense, és az iránytű hivatástisztázó műhelyt is ő vezeti, vagy az egyik résztvevő benne. Éppen ezért nagyon sokat foglalkozik a hivatásnak a kérdésével, illetve a saját hivatása is egy jó példa lehet mindenki számára. És hát köszönjük, hogy eljöttél, és szeretettel várjuk az előadást.
5: Nagyon köszönöm. Jó, itt lenni, otthonosak a falak, nem csak a környezet miatt, mert már egy párszor jártam itt fönn is, meg ott a kávézó emberek között is. Jó látni az ismerős arcokat, meg az ismeretlenebbeket is egyaránt. A mai előadásnak olyan vagy a mai előadás olyan kérdések köré szerveződne, mint hogy mire hív minket az Isten, honnan tudjuk, hogy mire hív minket, vajon számunkra is van-e valami személyre szóló terve, mit tudunk tenni, hogy jól tudjunk döntést hozni a hivatásunk kérdésében, vagy különböző kérdéseiben. És azzal az alázattal lennék itt, hogyha most azt mondanám, hogy 40 perc múlva mindenki tudni fogja, hogy mi az ő hivatása, és mit kell csinálni a holnaptól, az nyilvánvalóan túlzás lenne. Annyit tudok ígérni, hogy egy-két szempontot remélem tudok majd adni, ami segít abban, hogy a következő lépéseket, vagy a következő lépések kereséséhez, hát hogyan fogjunk hozzá. Negyedik éve vagyok pap, ez még azért nem olyan nagyon-nagyon sok, és valóban fiatalokkal egész sokat találkoztam már, meg most már néhány hónapja így hivatalosan is foglalkozom hivatásukat kereső fiatalokkal, és ez egyszerre nagyon megtisztelő, másrészt nagyon örömteli és nagyon lelkesítő, de hogy azzal az alázattal vagyok itt jelen, hogy nem 50 év tapasztalattal hát állok ezeknek a szavaknak, meg ennek az előadásnak elébe. És mielőtt még bármit mondanék, arra hívnálak meg benneteket, hogy egy picit gondoljunk vissza. Idézzünk föl egy pillanatot, amikor úgy éreztük, hogy az Isten megszólít minket, hogy az Isten hív bennünket valamire. Keressünk az életünkben egy olyan helyzetet, lehet régebbi, vagy akár egészen friss, amikor az Isten meghívott minket valamire, és mi pedig azt meghallottuk, és tudtunk rá igent mondani. Keressünk egyet most. Lehet, hogy több is eszünkbe jut, de válaszunk egy konkrét helyzetet. Amikor szólított, hívott az Úr, és mi hallgattunk rá. És hogyha megvan, visszagondolhatunk arra, hogy hol voltunk akkor, milyen helyzetben voltunk akkor, mi történt, mi volt ez a helyzet, amikor meghallottuk az Úrnak a hangját. Mi az, ami körbevet minket, milyen tárgyak, vagy milyen hangok, esetleg illatok, mi volt körülöttünk. És mi az, amire az Úr meghívott minket. Mi volt az a hívás, amit meghallottunk? És egy kicsit figyeljünk a minket hívó Úrra, hogy milyen ő, amikor hív minket, amikor szólít minket, mi lehet benne, amikor felénk fordul és megszólított, mit érez irántad, amikor hallod az ő hívását, és készen állsz arra, hogy megtedd. Érzékelsz valamit az ő hálájából, az ő megbecsüléséből, szeretetéből. Most hív téged valamire? Ez az Úr. Köszi szépen. Visszatérhetünk mondjuk így a jelenbe, bár most is a jelenben voltunk, az Istennek a valóságára gondoltunk. És amikor arra gondolunk, hogy az Úr meghív minket, akkor általában valami olyasmi dolog merülhet föl bennünk, hogy az Úr, aki meghív minket, hogy az Úr a különlegeseket hívja meg. Hivatása különleges embereknek van. És ez igaz is, de ehhez hozzá kell azt tenni, hogy az Isten szemében, tehát valóságosan mindannyian különleges személyek vagyunk. Mindannyiunknak van hivatása, mert hogy különleges a mi életünk. Szóval arra a kérdése, hogy kinek van hivatása, a 139. Zsoltárból lehetne idézni ezt a részletet, hogy áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted. A mai tudományos ismeretek szerint, ha jól tudom, nagyjából 14 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett az univerzum, és pillanatra talán közelengedhetjük magunkhoz azt a gondolatot, hogy az Isten, aki öröktől fogva akart minket, 14 milliárd évvel ezelőtt már tudta, hogy minket akar, akarta, hogy legyünk. Ezt az egész föld projektet, vagy világmindenség projektet azért indított el, mert hogy akarta, hogy legyünk. Ezt Varga Laci atya, akinek ugyancsak lehet hallgatni a podcastjét itt, annyira szépen mondja, hogy a létünk forrásánál az irgalom található. Az Istennek az irgalma. Amit mondjuk Jézus egészen megragadó módon megmutatott, hogy hogyan szereti a világot, hogy saját magát adja érte. Szóval amikor az a kérdés, hogy kinek van hivatása, az a válasz, hogy mindannyiunknak van hivatása. Azért, mert az életünket nem csak úgy véletlenül szereztük valahol, hanem az Isten adta ajándékba. Ő egészen személyesen akart bennünket, és mivel személyesen akart bennünket, és személyesen ismer, és személyesen szeret bennünket, ezért aztán van számunkra mondanivalója is. Az életünknek az elsődleges hivatása, hogy ezt az Istent megismerjük, a szeretetét befogadjuk, és valahogy viszonozzuk, és aztán örökké végül vele legyünk. Ez az életünknek az elsődleges és alapvető hivatása. Megismerjük a minket létrehívó Istent, és az ő szeretetét viszonozzuk. De persze, hát ez a viszonzás, ami majd kiteljesedni a mennyben fog, és majd hát a mennyországba fogunk vele egészen különleges módon találkozni, és egészen mélyen, azért addig is van már hivatásunk. Nem csak valahogy túl kell élnünk ezt a pár évtizedet, amíg mennyországba nem kerülünk, hanem itt és most megkezdődik az a valóság, ami az Istennel majd beteljesedik. És hogy mi a mi hivatásunk, abban segít, hogy elkezdünk egy kicsit azon gondolkodni, hogy na, mi mire szoktunk vágyni. És ha most csinálnánk egy ilyen gondolatkísérletet, hogy egy perc alatt ki hány darab vágyát tudja megnevezni, mi az, amire vágyunk, mi az, ami akár egészen apró, akár igazán mély dolog. Sok minden eszünkbe juthat, de egy Goethének tulajdonított idézet azt hiszem, hogy nagyon igaz lehet a mi vágyainkra is, hogy az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán. Amikor haldoklóknál járok a kórházban, vagy nagyon idős emberekkel találkozom, akik az életüknek a legvégét, mondjuk olyan tipikusan ilyen idős otthonokban szoktam velük találkozni, 90-100 éves emberekkel, akkor az ő szívükben már nem az eredményeik, nem a sikereik vannak, hanem jellemzően a szeretteik, róluk beszélnek, az ő fotóikkal van tele jellemzően az ágyuknak a környéke, ahonnan sok esetben már nem is tudnak fölkelni. És ami bennük van, amit sajnálnak, az általában nem eredmények, nem kudarcok, ami miatt jász van bennük, hanem elmulasztott, elhalasztott lehetőségek, amit a szeretteikkel kapcsolatban elszalasztottak, és amelyek már nem jönnek vissza. Vagy az olyan idők miatt van bennük fájdalom, amit az Istennel tölthettek volna, de valahogy nem törődtek vele. Valahogy úgy tűnik, hogy a kapcsolatokban találjuk meg igazán önmagunkat, valahogy az élet végén ezeknek az embereknek, ami az én tapasztalatom, az ezeknek az embereknek a legfontosabb a szeretteik, és a legfontosabb a velük töltött idő, hogy mit tudtak nekik adni, milyen áldozatot tudtak értük hozni. Keresztes Szent János olyan szépen mondja, hogy életünk estéjén a szeretetünk alapján leszünk megítélve. Nem az számít majd, hogy kinek milyen címe van, hanem az számít, hogy kiben mennyi szeretet van. És ez nem csak az Istennek, úgy tűnik, hogy nem csak az Istennek számít majd igazán, hanem nekünk is. Szóval az életünket értelmezhetjük valahogy így. Amikor 19 éves voltam, részt vettem a krakkói ifjúsági világtalálkozón. Nagyon jó volt, nagy élmény volt, és a legfontosabb üzenet, amit onnan hazahoztam én, az a Genezáreti tóhoz és a Holt tengerhez kapcsolódik. Székely János püspök atya mesélt el, aki a Szentföldön tanult, hogy milyen érdekes, hogy a Jordánnak a vize két nagy állóvizet táplál. Az egyik a Genezáreti tó, a másik a Holt tenger. A Genezáreti tó, hát hogyha elmegy oda az ember, Jézus korában még inkább, de még most is virul, teljesen zöld, teli van élettel maga a víz is, meg körülötte a táj is. És ugyanez a víz, ami táplálja a Genezáreti tót, a Jordánnak a vize, ez táplálja a Holtengert is, ami viszont nem csak a nevében halott, hanem igazából néhány nagy sótűrő képességgel rendelkező baktériumon túl, legfeljebb egy-két turistát találhatunk benne az élőlények közül, őket csak ideig, óráig. A nevében is halott, semmiféle élet nincs a közelében. És hogy mi a különbség a két nagy állóvíz között? Az, hogy az a víz, amit a Genezáreti tóba a Jordán beleönt, amit a Genezáreti tó kap, azt ő bőkezően továbbadja, tehát a Genezáreti tónak van lefolyása, van élet benne. A Holtengernek nincs lefolyása, minden víz csak belemegy, és csak párolog, és párolog, egyre nagyobb a sótartalom, és ezért a nevében is halott. És ez nem csak a tavakra igaz, hanem a mi életünkre is. Hogyha az életünkben mindent csak magunknak próbálunk megszerezni, és nem adunk semmit tovább, a mi életünk is olyan lesz, mint a Holtenger, a nevében is halott. Szép lassan elveszítünk mindent, ami fontos. De ha azt, amit kapunk, azt továbbadjuk, akkor valahogy sokkal többé válunk. Akkor az történik majd velünk, mint a Genezáreti tóval, hogy akár a csodálatos halfogás is megtörténhet, hogyha megengedjük, hogy Jézus belépjen erre a tengerre, a mi életünkre, és hogy mindazt, amit kapunk, azt továbbadjuk. Ezt hát úgy mondja Jézus, hogy szeresd uradat Istenedet, és vele barátodat, mint önmagadat, és ezt az ószövetségi törvényt megkoronázza a saját példájával, azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket. És azt is hozzáteszi, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. Mondja ezt az utolsó vacsorán, és 24 óra sem telik el, és az életét adja, nem is akármilyen módon a barátaiért. Vagyis Jézusnak ez nem csak a tanítása, nem csak a szavai ezek, hanem az élet példája is. Arra vagyunk meghívva, hogy ajándékozzuk el magunkat. Szent II. János Pál pápa ezt olyan szépen mondja, hogy az ember arra született, hogy ajándék legyen. És hogyha megtartjuk mindazt, ami nekünk van, ha félünk azt esetleg kiadni, vagy bármilyen másokból, önzőségből, félelemből csak magunkba akarjuk tartani, és a megragadás kultúráját éljük, akkor ezeket szép lassan elveszítjük. Mert ez a tapasztalat, hogy az időnk, az értékeink, a tehetségünk, ha nem használjuk őket, szép lassan elvesznek. Milyen furcsa lenne, ha egy focista sose focizna azért, hogy nehogy lássák mások, hogy ő focizik, nehogy a gólja az a csapatája is legyen.

elkezdi a hivatását keresni komolyan, vagy először fölmerül ez a kérdés benne, sokszor megrémül, mert hogy hát az Isten biztos valami nehezet kér tőle. Szent Péter is megrémült először, meg sokan mások is. Biztos olyat kér, ami nagyon nehéz, amit a legkevésbé sem szeretnék megtenni. De valójában végső soron az Istennek a meghívása, az nem ellenkezik azzal, akik vagyunk. Az Isten pontosan ismer minket, megteremtett minket, nem fog minket, ha lehet így mondani, azzal szivatni, hogy valami teljesen másmilyenre hív, mint amire adottságaink vannak. Tehát ez egy ajándék számunkra, az Istennek a meghívása, a legmélyebb vágyainkra válaszol, egy ajándék, amelyben mi magunk ajándékká válhatunk mások számára. Ajándék nekem, ajándék másoknak. És a hivatásunkat, ha megtaláljuk, ez egy életadó közeg lesz számunkra, ahol az élet növekszik bennünk, és az élet növekszik körülöttünk. Egyszerre táplál bennünket a hivatásunk, és egyszerre táplálja a környezetünket is. Olyan hely, vagy olyan út, ahol a talentumainkat tudjuk kamatoztatni, ahol tudunk szolgálni, és egyre inkább Isten szeretőbb emberré válhatunk. Tehát, hogyha így egy kicsit megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a hivatásnak két iránya van, mert egyszerre a saját üdvösségünknek az útja, ezen az úton eljuthatunk az Istenhez, eljuthatunk saját magunknak a kiteljesedéséhez, az értékeink legmélyebb megmozgatásához, de közben, miközben elajándékozzuk magunkat, ezzel mások is rengeteget nyernek, tehát mások üdvösségének a szolgálatára is van. Mások üdvösségét, mások életét, mások javát is szolgáljuk. És amikor a hivatásra gondolunk, akkor sokan egyfajta foglalkozásra gondolnak. Vagy sokan úgy gondolják, hogy ez valami olyan dolog, amit ha megtalálok, egy olyan küldetés, amiben aztán beleállhatok, és akkor azt csinálhatom. Timothy Radcliffe, egy domonkos szerzetes, nemrég lett Ferenc pápa a bíborosok sorába emelte őt, azt mondja, hogy a hivatás nem egy külső helyen, vagy egy külső cselekvésmódban keresendő, hanem az identitásunk szintjén. Vagyis a hivatásunk az nem egy olyan dolog, amit kívül kell keresnünk, hanem valami olyan dolog, ami belül. Nem egy külső cselekvésmód, nem valamiféle küldetés, nem karrier, nem ilyenekbe kell keresnünk. Igazából, amikor a hivatásunkat keressük, akkor az identitásunkat keressük. Azt jelenti, hogy az életünket az Isten meghívására válaszul, vagy Isten meghívására adott válaszként értelmezzük. És úgy éljük, hogy megéljük azt, hogy az Isten meghív minket, és mi pedig igent mondunk neki. Valahogy a vele való kapcsolatban értelmezzük saját magunkat. Azok vagyunk, akik az Istennel való kapcsolatban vagyunk. Tehát keressük, és gyakoroljuk, vagy próbálkozunk, és megtaláljuk azt, amit az Isten már tesz bennünk. Ami az Isten jelenlétében valahogy születik bennünk. Felismerjük, hogy kik vagyunk, amik az Isten jelenlétében élünk. Ez az, akik mi vagyunk. És ez nem azt jelenti, hogy erre nem kell nekünk igent mondani, mert ha megtaláltuk azt, hogy ki vagyok én, hogy az Isten meghívása és az én vágyaim valahol ott a mélyben egybevágnak, megtalálom, hogy ez vagyok én, attól még igent kell rá mondanom, és nem csak egyszer, hanem nap, mint nap. De utána, hogyha igent mondtam, mert igent kell mondanom, utána igazából már nem is a hivatásomhoz leszek hűséges, hanem az identitásomhoz. A hivatás tehát nem pusztán egy küldetés, nem egy cselekvésmód, nem egy program, hanem igazából az identitásunknak a megkeresése. És amikor hivatásról gondolkodunk, akkor sokan arra gondolnak, hogy jó, hát hivatás szerzetes legyek, vagy pap legyek, vagy megházasodjak, vagy persze van az embernek az alapvető hivatás, hogy rátaláljon az Isten közelségére. És persze vannak ilyen pontok, és vannak olyan pontok, amikor az a felismerés, hogy valakinek a hivatása az úgy megvan, az úgy vannak ilyen látványos pontok, amikor találkozunk azzal, hogy valaki megtalálta a hivatását, valaki beleállt. Ilyen lehet egy esküvő, milyen szép, két ember örül egymásnak egy életen át, együtt akarnak lenni, ők rátaláltak a hivatásukra, vagy milyen szép egy papszentelés, egy új mise, itt van valaki, ki rátalált egy küldetésre, egy személyes elköteleződésre, milyen szép, de jó. És ezek mind a hivatás megtalálásának, a hivatásnak, mint identitásnak, ennek a felfedezésének a pillanatai, de ez nem csak a látványos pillanatokban történik, és nem csak ezeken a szinteken. Mert igen, az életállapotbeli hivatásunk megtalálása az egy fontos kérdés, de nem csak ezen a szinten dől el. Mert az, hogy mi a mi hivatásunk, az nem csak egy életállapotbeli elköteleződésre szól, hanem arra is, hogy nem tudom, mondjuk itt a kávézóban hogyan főzzük a kávét, ami amúgy nagyon fullos, úgyhogy mindenkinek javaslom. Ezúton is ez a nem teljesen, sőt, teljesen nem rejtett termék megjelenítés, hogy jó a kávé, bár most éppen itt nem jelenítjük meg. Szóval a lényeg az, hogy ez nem csak ott dől el, hogy én kivel házasodok össze, vagy kivel nem házasodok össze, vagy melyik szerzetes rendbe lépek be, vagy melyik egyház megyébe, hanem ott, hogy hogyan élem a mindennapokat, hogyan főzöm a kávémat. Mert hogy a hivatás

0: életünknek különböző szintjei vannak. Ott van az életünk egészének az értelme, hogy mi az életünk egészének az értelme, hogy az Istenre rátalálunk-e, az ő közelségére rátalálunk-e. Aztán ezen belül van az, hogy egy életre szóló elkötelezettség, hogy milyen úton és kik mellett szeretnénk elköteleződni. Aztán, hogyha esetleg rátalálunk erre, akkor jó, hogyan tegyem ezt. Tehát valaki eldönti, hogy ő szeretne megházasodni, utána ez még nem a házasság kezdete, hanem ahhoz kell egy másik fél, akit megtalál, aki ő is csak akar házasodni ráadásul vele, és akkor megtalálják, vagy valaki szeretne szerzetes lenni, kell egy szerzetes rend, aki igent mond rá. Tehát, hogy hogyan és mikor éljem meg azt, amire úgy érzem, hogy az Isten meghív engem, hogy egy egész életen át elköteleződjek. De aztán van egy ilyen kérdés is, hogy milyen szakmát válasszak, hogy rendben, megházasodtam, de attól még a hivatásunkat érinti az a kérdés, hogy mi az, amit nem tudom, napi 8-10, vagy ki tudja mennyi órát csinálunk, mi az a szakma, amiben elhelyezkedek. És aztán azon belül is még rengeteg döntés van, hogy hogyan éljem a mindennapjaimat, hogy ebben az évben mi az én hivatásom, vagy egy tanár mondjuk, akinek van egy osztálya, mondjuk egy tanító, most, hogy ők harmadikosok, ebben az évben mi az ő hivatása, ennek a hónapnak mi a hivatása, ennek a mostani hétnek mi a hivatása, a mai napomnak, a mai este, hogy tudom megélni az életemet az Isten meghívására adott válaszként. És azért is fontosak ezek a szintek, mert lehetséges, hogy a jelenlévők közül is, vagy akár akik online csatlakoznak most, vagy később a mi közös zavajba az előadásba, lehetséges, hogy már sok-sok döntést meghoztunk. Lehetséges, hogy arról már nincs döntésünk, hogy nem tudom, kivel házasodjunk össze, vagy melyik szerzetes rendbe, vagy melyik egyházmegyébe lépjünk be. De hogy ettől függetlenül, miközben nyilvánvalóan az évek előre haladtával, vagy a döntések meghozatalával, a lehetőségek száma bizonyos mértékben csökken, és lehetséges, hogy csak most kapunk észbe, hogy nem tudom, az életemet hát lehetne élni hivatásként is. Tehát én már sok döntést meghoztam úgy, hogy igazából nem is akartam annyira, vagy nem az Isten meghívására adott válaszként gondoltam át. De hogy itt és most az életemet mindazokkal a döntésekkel együtt, vagy mindazok döntések után, vagy azok döntések megtartásával élhetem úgy, hogy az Isten meghívására adott válaszként élem a napjaimat. Teszem, amit teszek, mondom, amit mondok, megélem, amit megélek. És hogy valahogy paradox módon az a tapasztalat, hogy amikor az emberi lehetőségeink szűkülnek, közben az Isten közelébe valami nagy tágasság van. A negyedik Zsoltárnak a második versében van ez, hogy szorongattatásomban te tágas teret adtál. Amikor szorongatva érezzük magunkat, akár megelőző döntéseink miatt, valahogy ott az Isten közelébe valami nagy tágasság van, és nagy tágasság lehet. Ezért aztán 99 évesen sem késő még az életünket hivatásként megélni, 99 évesen sem késő még a hivatásunkat keresni. Mert akkor is van olyan szintje, amiről még tudok dönteni. És az Isten mindig olyan szintű döntést és elköteleződést vár tőlünk, amire éppen képesek vagyunk. Hogyan találhatom meg a hivatásomat? Tehát ez a hivatás. Hogyan találhatom meg? Három módon. Kapcsolatban élünk, kapcsolatban szeretünk, kapcsolatban vagyunk szeretve. Ezért aztán meg kell vizsgálnunk a kapcsolatunkat önmagunkkal, vagyis az önismeretben fejlődhetünk, az önismeret útján járhatunk. Megnézhetjük a kapcsolatunkat, és tarthatjuk a kapcsolatot az Istennel, aki megalkotott minket, aki megteremtett minket, vagyis az imádság és a lelki élet útját is járhatjuk. És hát kapcsolatban lehetünk más személyekkel, a világgal, vagyis találkozhatunk a realitásokkal, amelyek körbevesznek bennünket. Az első dolog, amit megvizsgálhatunk tehát, hogy mi az, amit az Isten hívásának érzékelek. Nem azért van itt egy ilyen nagy körben az Isten hol erre hív minket, hol arra hív minket. Az Isten meghívása nagyon konkrét, viszont mi azért nem vagyunk tökéletesek. Nem tudjuk mindig érzékelni, nem mindig tudjuk megtapasztalni, hogy mi az, amire az Isten meghív minket. Ebbe a körbe mindaz található, amit úgy érezzük, hogy az Istentől érkezik. És hogyha a hivatásunkat keressük bármelyik szinten, akkor megvizsgálhatjuk, hogy amúgy melyek a mi saját vágyaink. Mi az, amire én vágyok? És a vágyaink is ilyen szempontból hasonlítanak az Isten meghívására, hogy hol erre vágyok, hol arra vágyok, hol amarra vágyok. Néha sajnálom, hogy egy-egy vágyam nem jött össze, vagy nem kaptam rá választ. Néha nagyon örülök, hogy de jó, hogy ez nem úgy jött össze, hogy elképzeltem, mennyivel jobb, ahogy végül alakult. És aztán hát megvizsgálhatom a realitásokat, másoknak a visszajelzéseit, milyen adottságaim vannak, milyen képességeim vannak, mi az a szükség, ami a környezetemben megszólít, mi az, ami otthonos számomra. És hát ott, ahol ezek a pontok találkoznak, összeérnek, valahol ott lesz a hivatásom. És persze azon gondolkodok, hogy milyen kávét rendeljek itt a Café Francescóba, lehetséges, hogy ezen az egészen nem kell végigmenni, mert vannak egészen hétköznapi vagy hétköznapi történések is. De amikor az életünkről, mint hivatásról gondolkodunk, akkor valahogy ebben a hármasságban gondolkodunk. Mire hív az Isten, aki megteremtett, aki megalkotott minket? Mire vágyok én úgy igazán a szívemnek a mélyén? A szívem legmélyebb vágyai milyen úton, módon tudnak beteljesedni? És milyen adottságaim vannak? Milyen lehetőségeim vannak? Mi az, ami otthonos számomra? Vagy azok, akik igazán ismernek és igazán szeretnek, ők mit mondanak nekem? Mert az az ő visszajelzéseik is fontosak lehetnek. Persze ez nem azt jelenti, hogy mások elvárásainak kell 100%-ban megfelelnünk. Ahol ez a három egybevág, általában amúgy az sem teljesen 100%-ig bizonyos. Tehát általában 100%-os bizonyosságra nagyon kevés dolgot építünk az életünkbe. Ahol ezek összeérnek, ott otthonosságot tapasztalhatunk, összhangot, hullámoknak az elcsitulását, ahol dolgok között gondolkodunk is egy kicsit, mint hogyha csendesednének, öröm és béke. Szóval amikor azt mondom, hogy három igent keresünk, talán inkább három erősen valószínű az, amit keresünk. 100%-os bizonyosság nincs, és ebben a kérdésben sem. Biztos talán lehet, hogy van, amiben igen, vagy a matematika világában meg hasonlók, de amikor az életünkre, mint hivatással gondolkodunk, ott mernünk kell ugrani. Hogyan keressek? Három dolgot néznénk meg, hogy mik azok a nulladik lépések, amiket egy-egy keresés előtt érdemes föltennünk, mi az, amit konkrétan tennünk kell, és hogy hogyan tegyük mindezt. Na ez még elég általános, vagy elég zavaros lehet, de hát ha belecsapunk, teljesen érthető lesz majd. A nulladik lépések. Az első az, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mi az a kérdés, amire keressük a választ. Lehet, hogy valaki előtt még ott áll, lehet, hogy valaki már túl van rajta, de talán emlékszünk még arra, vagy van tapasztalatunk arról, hogy az érettségi és a felvételi jelentkezések előtt micsoda stressz ér bennünket, mert hogy hirtelen úgy tűnik, hogy mindenről dönteni kell. De gondolhatunk akár 10. évnek a végére, amikor arról kell dönteni, hogy milyen fakultációkra jelentkezünk. Mert hogy olyan fakultációkra jelentkezünk majd, amelyeknek köszönhetően fölvesznek majd valami egyetemre, aminek köszönhetően dolgozhatok majd valamit, ami meghatározza majd az egész életemet 80 éves koromig, vagy nem tudom, még nyugdíjban nem megyek, sőt, még talán utána is, hiszen a nyugdíjamat is befolyásolja. Hűha! És akkor döntsem el ezt 15-16 évesen. Hát ez stresszes. Na és ilyenkor mit kell föltenni, hogy kicsit szétszedjük a kérdéseket, hogy talán nyugdíjas évekre még nem kell most itt feltétlenül rá görcsölni. Gondolni érdemes, mert ugye az üdvösség felé nézve élünk, és hát azt nagyon sok esetben a nyugdíjaskor előzi meg, de hogy ettől függetlenül talán szétszedhetjük ezt a kérdést. Most miről kell döntenem, hogy milyen irányba szeretnék tovább tanulni, milyen érdeklődés van bennem, és akkor így jó, hát ez talán egy kicsit kisebb döntés. Szóval mi az, amiről szeretnék dönteni? És hogyha egyszerre van 10 döntés, amit meg kell hozni, hát akkor megnézhetjük őket egyenként is. Van ilyen szorongatott helyzet, az biztos. A második ilyen nulladik lépés, amit föl kell tennem magamnak, vagy meg kell tennem, hogy mi az, amiről tudok dönteni? Mi az, amire lehetőségem van egyáltalán? Mert simán lehet, hogy amúgy nincs is döntési lehetőségem. Mert mondjuk valamiben kényszerpályán mozgok. Mi az, amit meg tudok most fogalmazni? Szóval milyen szintről tudok dönteni, mi az, amire lehetőségem van, és az, hogy akarok-e igazából dönteni. Dönteni szeretnék, vagy csak egy megerősítést keresek, hogy az, amit én így szeretnék, meg eldöntöttem, az így jó. Egyszer beszélgettem évekkel ezelőtt egy hivatását kereső egyetemistával, aki hát attól félt, hogy neki szerzetesnek kell lennie. De nagyon-nagyon félt, és nem ismert az Istennel szóba állni, mert mit hallott a szerzetesektől? Ők nem akartak szerzetesek lenni, aztán imádkoztak, és aztán szerzetesek lettek. Ugye ez az egyik dolog, a másik fajta típusú ember, aki meg akart szerzetes lenni, és szerzetes lett. De ugye, hát ha reálisan megnézve, akkor a végére mindenki szerzetes lenne, mert akár akarsz, akár nem, az Isten úgyis rábeszél. De nem ez a valóság. Mégsem mindenki szerzetes. Úgyhogy ez a fiú, ez végül megbeszélte Pió atyával, hogy neki nem kell szerzetesnek lennie, szóljon az Istennek, hogy ő nem akar lenni, és miután ebbe így megnyugodott, utána újra tudott imádkozni, és hogy nyilván ez egy kicsit megmosolyogtató, de hogy egy nagyon őszinte dolog van mögötte, hogy ő nem vágyott a szerzetességre, és nem akart szerzetes lenni. És igazából csak egy áldást keresett az életében arra, hogy neki nem kell annak lennie. És miután meg tudta ezt fogalmazni, és Pió atya megnyugtatta, hogy nyugi, az Isten nem fogja olyanra kényszeríteni, amit ő nem akar, és utána odaállt az Istenhez, utána az Isten is megnyugtatta, és az már kellően megnyugtató volt. Szóval valóban dönteni akarok, vagy csak megerősítést keresek. És még egy dolog, amit az iránytű műhelyben tanultam én magam is a team tagoktól, hogy úgy keressük a hivatásunkat, hogy a nagy egészet nézzük, a végső távlat van előttünk, és az egész nagy, de közben mindig a következő lépésre figyelünk. Olyan ez, mint egy kirándulás. hogyha nem nézek időnként föl a hegy tetejére, hogy jó irányba megyek-e, nem tájékozódom, akkor tuti eltévedek, vagy is nagyon valószínű. Viszont ha egyfolytában csak fölfelé nézek, akkor előbb-utóbb hanyatt esem, vagy orra esem, mert hogy elbotlok valamibe. Valahogy ez a kettőségnek kell lenni az életünk kirándulásában bennünk, hogy nézzük azt, ami konkrétan a következő lépés, de közben nézzük a nagy távlatot, hogy merre tartunk, hogy mi az, ami megszólít, hogy hol vannak azok a jelek, amiket követhetünk. Mi az, amit tehetünk? Az első ilyen dolog, amit tehetünk, az az imádság. Hogy figyelünk az Istenre, beszélgetünk vele, kapcsolatban vagyunk vele, megkérdezzük, hogy ő mit szán nekünk. Valahogy vele kapcsolatban vagyunk, ez a lényege. És hogy bízhatunk benne. Megengedhetjük, hogy ő megszólítson minket, és megengedhetjük, hogy ő megajándékozzon minket olyan úton, módon, ahogy azt ő szeretne. Keresztes Szent János mondja, hogy aki nem imádkozik, az fut mindentől, ami jó. Tehát nem csak az, hogy aki nem imádkozik, hát az nem olyan jó dolog, hanem hogy aki nem imádkozik, az fut mindentől, ami jó. Mi pedig általában jó felé szeretnénk futni, úgyhogy ezért is jó imádkozni. Nagyon sok embernek segít, hogyha az imádságát, hogy az ima tapasztalatát leírja, és különböző imamódok segíthetnek bennünket, és erről azt hiszem, hogy mindannyiunknak van valamilyen tapasztalata, hogy milyen imádkozni. Javaslom, hogy térjünk vissza egy olyan imaformához, ami valamikor működött, és folytassuk azt. Vagy ha abszolút nincs semmilyen ötletünk, hogy olyan imádkozzunk, akkor javaslom az egzámen nemű imaformát, az elég jó, vagy hát egyéb szempontokat is hozok majd, amelyek még segíthetnek minket az imádságban, mint a közösség, vagy különböző lelki gyakorlatok. Ezek mind abban segítenek, hogy az Istennel való kapcsolatba tudjunk mélyülni. Aztán egy másik ilyen dolog az a csend. Hogyha megkérdezném a jelenlévőket, hogy nyilván nem most, hanem mondjuk esetleg a podcast előadás után, hogy te amúgy hogy vagy, akkor most nem kell készfeltartással jelezni, de hogy gondolom lennének páran, vagy lehet, hogy lennénk páran, akinek így hirtelen megfogalmazni azt, hogy hogy vagyunk, az nem lenne egyszerű. És két dolog miatt nem egyszerű ez, mert hogy sokszor úgy kérdezik a hogy vagy ott tőlünk, hogy talán annyira nem is érdeklik ő a választ, aki érdeklődik, de hogy sokszor amúgy érdekli az embereket. Vagy én, amikor megkérdezem, általában érdekel, hogy tényleg, amúgy te hogy vagy? És ugye a másik, ami miatt erre nehéz válaszolni, hogy sokszor kevéssé vagyunk kapcsolatban magunkkal. És hogy a csend abban segít, hogy kapcsolatban tudunk lenni magunkkal. Volt egy lelkivezetettem, aki egyszer azzal talált meg egy beszélgetésben, hogy neki nagyon fáj a csend. Mert hogy amikor csendben van, akkor egy pillanatig jó, de utána meg ilyen fájdalmas dolgok jönnek föl benne. Kellemetlen régi emlékek, fájdalmas szituációk, kudarcok, és hogy ezért nem mer csendben lenni, mert fél, hogy mi van, ha ezek így előjönnek, és így hirtelen neki aztán folytatnia kell az életet negyed óra múlva, de nem tudja visszatuszkolni éppen őket, mert annyi rossz jött föl. És hogy hát lehet ilyen tapasztalatunk, hogy a csendben vagyunk, akkor hirtelen zavaró dolgok jönnek elő. De egyrészt fontos, hogy ezek a zavaró dolgok előjöjjenek, mert nem véletlenül vannak bennünk. Másrészt pedig a lelki mestereknek, meg amúgy az imádkozó embereknek van egy olyan tapasztalat, hogy miután ezek feljönnek, ezek ott vannak, de hogy egyrészt ránézhetünk valahogy együtt az Istennel, másrészt, hogy ezeknek a mélyén, ha ezeken túljutunk, akkor valami jó az, ami előjön. Hála, béke, jó dolgok, jelenlét, az Istennek a jelenléte. Szóval ezeknek egyrészt fontos, hogy ezek előjöjjenek, másrészt van ezeken túl más. És hogy ezek a fájdalmas dolgok, amik ott vannak, ránézhetünk az Istennel együtt. És hogy engedjük, hogy így ott legyenek, előbb-utóbb elsimulnak. Szóval bár a csend az elsőre ijesztő lehet, de valahogy akár azzal kapcsolatban, hogy magunkat megismerjük, vagy újra meg újra reflektáljunk magunkra, akár azzal kapcsolatban, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, ez nélkülözhetetlen dolog. Aztán az aktív szentségi élet. Az nagyon sokat segít, különösen az oltári szentség, a szentmise és a szentgyónás. Sokszor bizonytalanak vagyunk, hogy az Isten ott van-e az életünkben, éppen jelen van-e, hogy éppen a lelki életünkben hogyan van ott, hogyan tudunk vele kapcsolatba kerülni. Az a, hogy a szentségeknél ezen nem kell gondolkodnunk. Megígérte és ott van. És hogy tuti, hogy találkozunk vele, és tuti, hogy megajándékoz minket. Nem kell kételkednünk benne, mert nem azért van ott, mert mi annyira éppen jelen tudunk lenni, nem azért tudunk vele találkozni, mert rászánunk egy hétvégét, és elmegyünk egy lelki gyakorlatra, és ott vagyunk valahogy az Istennel, hanem azért, mert ő megígérte. És mivel ő megígérte, a mi Istenünk hűséges Isten, ezért ott is lesz. És ezek olyan fix találkozási pontok, amelyekre hát bátran építhetünk, akár az egész életünket is. Aztán a közösség és a szolgálat. Egy újra meg újra visszatérő kísértés az, hogy egyedül vagy, egyedül kell boldogulnod. Ez van a paradicsomban is, egyedül kell megszerezned, amire szükséged van, vagy amit igazán akarsz, mert az Istentől nem kapod meg ajándékba. Egyedül kell megoldanod, senkire sem számíthatsz. De azt figyeljük meg, vagy ha talán erről sokunknak van tapasztalata, hogy amikor együtt csinálunk valamit, akkor a teher az csökken, a létrehozott vagy az alkotott érték és a motiváció meg egyre nő. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a közösségben megéljük az Istenhez való tartozást, és azt, hogy önmagunkat az Istennel való kapcsolatba tudjuk igazán értelmezni. És a közösségben elkezdett szolgálat, az már valahogy az elajándékozásnak, önmagunk elajándékozásának a gyakorlása. Aztán mi az, ami segíthet még bennünket? Például lelki gyakorlat. A lelki gyakorlaton segít, vagy az segítség lehet, hogy ezeket a zavaró dolgokat, ezeket így egy kicsit félre tudjuk tenni, vagy talán inkább azt tudnám mondani, hogy mindezeket a zavaró dolgokat ne félre, hanem félre valahogy az Istenhez, az Istennek tudjuk adni, és be tudjuk fogadni mindazt, amit ő szeretne nekünk adni. Minőségi idő az Istennel, huzamosabb minőségi idő az Istennel, és persze azon túl, hogy hát minőségi időt adunk az Istennek, sokszor közösséget is kapunk ajándékba. Aztán van megfelelő programok. Ha éppen például életállapotbeli hivatásunkon gondolkodunk, akkor vannak hivatáskeresőknek szóló programok. Vannak különböző szerzetes rendeknek nyílt napjai, majd most február 22-én a Városmajorban lesz egyházmegyés papokkal is nyílt nap. Vagy ott van az iránytű hivatást tisztázó műhely, ahol ahhoz próbálunk szempontokat adni, hogy hogyan lehet a hivatásunkat megkeresni, hogyan lehet ezt megtalálni, hogyan lehet az Isten ismeretben, önmagunk megismerésében mélyülni, fejlődni. Ezek mind nagyon sokat tudnak segíteni, nekem annak idején nagyon sokat adtak abban, hogy azokat a kérdéseket, amelyek bennem vannak, meg tudjam válaszolni, másrészt szélesebb látókört ad, és azért nagyobb szabadságot ad nekünk, nagyobb szabadsággal tudunk dönteni. Kereshetjük az Istennek a jeleit, az Isten ad nekünk jeleket, képesek vagyunk meghallani őt. Az Isten megalkotott minket, olyanra alkotott meg minket, akivel ő szóba tud állni, és egyikünk se kivétel, mindannyian valóban válaszolni tudunk annak az Istennek, akinek a jeleit felismerjük. És hogy kérhetünk is jeleket az Istentől. És az is nagyon sokat segít, hogyha van olyan személy az életünkben, akivel tudunk az Isten akaratáról beszélni. Hogyan tegyük ezt a keresést? Csak néhány szempontot összeszedtem. Az egyik az, hogy legyünk őszinték és szabadok. Egyrészt őszinték, mert az segít az önmagunkkal, meg az Istennel való kapcsolatban, őszinteség magunkkal, és szabadság a döntésben. Amikor egy döntést vagy egy döntésre keresjük a választ, akkor jó, ha szabadok vagyunk abban. Ha még mind a két útra, ha éppen két út közül gondolkodunk, nyitottak vagyunk. Vagy ha már amúgy nem vagyunk nyitottak, csak az egyik útra, akkor legalább legyünk őszinték magunkkal, és mondjuk meg, hogy igazából ez a döntés már nem is annyira érdekes. Aztán kerüljük a bűnt. Ha az életünket az Isten meghívására adott válaszként szeretnénk értelmezni és megélni, akkor a bűn ettől elválaszt. A bűn elválaszt az Istentől, elválaszt igazi önmagunktól. Éppen ezért jó, hogyha kerüljük. Aztán a türelem. Ezt, ha így önmagában mondom, ez nem sokat ad, vagy nem sokat számít, de hogy a dolgoknak időt kell adni. Nekem nem annyira erősségem a türelem, ezt be kell vallani, itt gyónom a mindenható Istennek és minden jelenlévőnek és interneten közelítőnek, aki nem ismer annyira, hogy ja, nem nagy erősségem. És ezért aztán sokszor rá tudok feszülni ilyen helyzetekre, hogy de hát már csináljuk ezt itt, nem is egyedül, többen, hosszabb ideje, hát miért nem történik valami. És az egyik ilyen alkalommal épp a magvető volt a vasárnapi evangélium, és azzal imádkoztam előre, és először mindig azzal imádkozom, hogy mi az, ami ebből az evangéliumból nekem szól. Aztán, hogy most ebből miért, amiről prédikálni kéne, az a következő kérdés. És hogy akkor, amikor ezzel imádkoztam, hogy mi az, ami nekem szól, valami ilyesmi érkezett Jézustól, hogy hát ez a mag, ez amúgy én vagyok. És hogy mintha az Isten azt mondaná, mintha Jézus azt mondaná, hogy hát nyugi kicsi mag, fogsz te még csírázni. Hogy így adhatunk időt az Istennek. A mi életünknek a magva is kicsirázik, szárba szökken, termést hoz. Olyan szép, hogy az Isten sokszor ezt mondja, hogy nyugi, én amúgy így működök. Akkor is, amikor éppen nem látszódik. És mondok valamit, amit jó lesz olvasni, de nehéz megvalósítani, legyen szabad időt. Hogy ne hajszoljuk magunkat. Amikor teljesen kimerültek vagyunk, akkor azt hiszem, hogy alapvetően elalvásra vágyunk, és semmi másra, vagy kevés másra. Akadályoz ez abban, hogy az Istennelhez kapcsolódjunk, akadályoz ez abban, hogy önmagunkhoz kapcsolódjunk. Ne hajszoljuk lehetőleg magunkat, ne legyünk mindig elfoglaltak, legyen olyan idő, amit föntartunk annak, hogy önmagunkkal és az Istennel tudjunk találkozni. És persze jó, hogyha merünk döntést hozni. Nem lehet a végtelenségig húzni a keresést. Előbb-utóbb érdemes dönteni, és hogyha megtaláltuk, hogy mi a mi identitásunk, mi a mi hivatásunk, akkor dönthetünk bátran mellette. Ahol összeérnek ezek a szálak. Hogyha az ember ejtőernyőzik, én még sose ejtőernyőztem, de minden ejtőernyős ezt mondja, hogy teljesen biztosan sose lehet menni, hogy kinyílik az ejtőernyő. Azért visznek többek között tartalékernyőt. De hogyha az ember ellenőrizné, hogy vajon kinyílik-e az ernyő a repülőben, egyrészt nem tudná, másrészt utána akkor az ugrásnál tuti összegabajodna. Tehát az ejtőernyőt akkor tudjuk kipróbálni, ha az ember kiugrott a gépből, és kinyitja, ott dől el. És hogy az életünkben nem a vak semmibe ugrunk, de van egy ilyen ugrás minden döntésnél. Van benne valamilyen bizonytalanság. Valószínűségek vannak, erős valószínűségek is vannak, de teljes biztonság nincs. Teljes bizonyosság nincs, bocsánat. Teljes biztonság van, mert hogyha az Istenre hívására adott válaszként éljük az életünket, akkor miközben kiugrunk, nem ejtőernyő van, hanem az Istennek a tenyere az, ami hordoz bennünket. És igazából az egészben az a kérdés, hogy tudunk-e az Úrral lenni, aki meghív bennünket. Hogyha az életünket az Isten hívó szavára adott válaszként szeretnénk élni, nem csak a nagy döntéseket, hanem a kicsiket is így szeretnénk meghozni, akkor az igazi kérdés, hogy tudok-e vele lenni. El tudok-e időzni vele? Tudok-e ott lenni vele, ahol ő meghív bennünket? Aki megteremtett, aki megajándékozott minket az élettel és rengeteg értékkel, akit szeretünk, és aki mindennél jobban szeret minket. Hogy tudunk-e ott és akkor vele lenni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te újra meg újra az életünk bárkájába beszállva, meglátva bennünk azt a sokkal többet, ami ott van, meghívsz bennünket, és köszönjük, hogy képessé teszel arra is, hogy válaszoljunk a Te hívásodra. Attól, hogy a Te hangodat elkezdjük, hogy folytassuk az hangod hallgatását a mai este, és adj nekünk értelmet és erőt, hogy a felismert jót, azt meg is tudjuk tenni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Elhangzott műsorunkban Riezda Mónkos atya előadását hallották a hivatásról és a döntésről. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: Börtönposta, a Mécses Szeretetszolgálat műsora.
1: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
2: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos, és ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, nem tudom, mit keresek itt, mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy tényleg az a 3 nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
3: Ami egy nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben, az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
1: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Hírpercek.
1: A budapesti parlament lett Európa legszebb épülete. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzánói Mária kegyhelyre látogat. Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Duna partján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tó partján álló Sion vára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén, szeptember 7-én 14. Leó pápa a Róma melletti Genazzánóban található Mária, a Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat, ahol szentmisét mutat be. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században az ágostonrendi szerzetesekre bízták. 14. Leó pápa már 2 nappal pápává választása után magánlátogatást tett a kegyhelyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. A Vatikán News tájékoztatása szerint kisboldogasszony ünnepének vigíliáján a Szent Atya hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, ahol egy festményt is lelepleznek. 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik majd, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. A Szent Atya Chicagóban éppen abba az ágostonrendi provinciába lépett be, melynek védőszentje a Genazzánói Jó Tanács anyja. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint 3 hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként, 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.

0: Nagyon kedves Lajos atyánk, kevés az igazán boldog ember, pedig a boldogtalan állapot valaminek a következménye. Ezt a valamit a kereső emberek bűnnek nevezik. Akkor jön létre, ha az ember áthágja a természetes és természetfeletti szabályrendszert, sőt, önmagának akarja az örök alkotót, aki maga az Isten. Lajos atya, kérdezünk, hogyan lehet ettől a bűnös állapotból megszabadulni?
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat, és mindjárt meg is válaszolom, kérdezte a kedves Veronika, hogy lehet megszabadulni és tovább lépni. Erre így a válaszom, bűnbánattal és magasabb erőknek segítségével.
0: Lajos atya, és tovább kérdeznélek ehhez kapcsolódóan, hogy miért jött Jézus?
1: Megelőzted a következő válaszomat, mert igazában itt a megváltásról volna szó, arról a nagy erőről, személyről, aki segít bennünket abban, hogy megváltódhassunk, boldogabbá lehessünk. Úgyhogy ez a megváltó, ez világ csodája. Csak komolyan kell venni őt, mert van programja, van igazi, komoly, szép jövő ígérete.
0: Lajos atya, és akkor, hogy beszéltünk a megváltóról.
1: Igen.
0: Mi lenne a megváltás, vagy hogyan kell nekünk is egyáltalán megváltódnunk?
1: Először is szeretném kicsit kifejteni, hogy miért jött a megváltó. Egyes, hogy visszahozza Istent, hogy az Isten képiség kialakulhasson bennünk. Ez azt jelenti ontológiai kapcsolat a jó Istennel, az ő beköltözése a lélekbe, a Szent Háromság és az emberi cselekedetek harmóniája. Ez volt egy, ezért jött át, visszahozza Istent számunkra. A második, hogy megtanítson bennünket jól gondolkodni a létről, a létezésről. Óriási nagy gondolkodók jelennek meg újra, küszködnek a lét értelmezésével, és vagy megtalálják, vagy nem, inkább nem. És akkor jönnek az izmusok, amelyek nem adnak választ, hogy honnan jöttem, hová megyek, mi az életem értelme, miért a sok bűn, miért a sok szenvedés, miért, és hogy van-e, folytatódik-e az élet, folytatódik-e életünk, lesz-e örök távlat és örök élet. Hármas, hogy örök reményt adjon nekünk feltámadásával. Ez is az örök nagy kérdés az embernek, egyénenként, társadalmanként, hogy mi következik. A negyedik, hogy szenvedésével értelmessé tegye számunkra a mi szenvedésünket. Mert a szenvedés kétségbeesést szokott okozni, a szenvedés elveszít bennünket önmagukban. Mi lesz holnap? Mindig gyöngébb vagyok, mindig több nehézségem van. Érdemes még élni? És akkor itt van a föltámadt Jézus, a megváltó, hogy persze, föltámadtam. Ne ijedj meg, várj, tarts ki, légy hő, mint halálig.
0: És Lajos atya, hogyan kell viszonyulni a megváltóhoz?
1: Nagyon jó kérdés. Először is szabad döntést hoznom mellette. Tehát kell hozzá valamiféle gyermeki lelkület, bűnbánat, belső meghajolás. És továbbá, hogy vállaljam az ő megváltói művének megjelenítését, továbbadását a világban. Úgyhogy keresztény életet, hiteles keresztény életet kell tudni élni, azért, hogy hitelessé tegyem a megváltót és a megváltást. Itt az elején mindjárt válaszul adtam a kérdésre, hogy valakinek a többletadása szükséges ehhez, és ez a kegyelem. És a kegyelem hatalmas titok, csoda és boldogság.
0: Lajos atya, és hogy hívjuk a megváltás ajándékait?
1: Éppen ez a szép kérdés, benne a válaszom előbb már érintgettem. Olyan ajándék, amelyik egyszer csak adódik. van egy nagyon szép vers József Attilától, hogy mi a kegyelem. Mikor én valamit el akarok érni, akkor mind megpróbálkozom, okoskodok, majd én lázadok, aztán már elkeseredek, egyszer csak eszembe jut a megoldás, ez a kegyelem. Úgy magától, és a kegyelemnek vannak gyönyörű fajtái, vagy családjai, ha szabad mondani, a megszentelő kegyelem és a segítő kegyelem. A megszentelő kegyelem, amit elmondtam az előbb már, ontológiai, lényegi összekapcsolódás az Istennel, Isten képiség. Ő beköltözik a lelkembe. A Szent Háromság csodálatos valósága, ami aztán harmóniába hozza az embert, mert ő az igazi harmónia alkotó és teremtő. Tehát a megszentelő kegyelem, ha kérdezhetnénk, mi a megszentelő kegyelem, akkor erre azt válaszolnám, hogy először is Isten beköltözése a énembe, nem csak a személyiségemben, hanem életstílusomba. A második pedig, hogy megbocsátja a bűnöket. Ahol nagyon komoly, szép fények vannak, ott nincs árnyék. A bűnt lehet árnyéknak nevezni, és árnyékot eloszlat a bűnbánat, a megújulás. Mert bennem él, bennem ragyog a kimondhatatlan, a csoda. Aztán egy első és harmadik hatása lenne megszentelő kegyelemnek a boldogság, belső béke. Mert az embernek olyan sok szép jut eszébe, mikor rendben van a lelki világa. Biztos ti is tapasztaltátok, akik hallgattok engem. Ott lehet igazán élményt szerezni ebből, amikor bűnbánatról van szó. Én ugye, aki meghallgathatom a bűnöket, hogy elvegyem azokat, megsemmisítsem, hogy emlékszem egy érdekes élményre. Néha ma elmondtam, hogy valahol bejött egy fiatal hölgy, Johnny, és nem tudom ki, nem tudom hol, nem tudom hogyan, elmondta a bűneit, és amikor kiment, ugye kilát a papa, olyan a rácsos, hát nem ablak, de elválasztóan, és tele volt könnyel, ott könnyék tartó. Ez volt az a lány, akit már előzőleg láttam bent a templomban, nem tudtam, hogy az még gyónni fog jönni, aki ott sírt a Jézus keresztje alatt. Tehát ez a megszentelő kegyelem gyönyörű csodája. Az öröm, mert ezek örömkönnyek voltak. A segítő kegyelemről is szabad legyen szólnom, nem is engedem itt kérdezni drága Veronikát. A segítő kegyelem, ez is egy olyan ajándék, ami egyszer csak jön, egyszer csak megvan. Mert a lelkem nyitott, kész rá, hogy elfogadja. Hatásai könnyűvé teszi számomra a hit igazságok elfogadását. nem megértését. Tehát például a hitigazság, az oltári szentség. Ezt a titkot, ezt nem tudom megérteni. Hogyan? Hogyan adhatja nekünk a testét eledelül, mondták a Jézus körülött lévők. Tehát, vagy a Szent Háromság titka. Azt mondta a Szent Ágoston, ha ki az a jég, ki a jó Isten, ki a Szent Háromság, ha kérdezed, nem tudom, ha nem kérdezed, tudom, vagyis hiszem. Aztán utána következik, könnyűvé teszi a bűnök elkerülését, megsegít ahhoz, hogy tudjak megtisztulni, ez a gyónás. Itt most méltán kérdezheted Veronika, hogy hogyan tudunk hozzájutni a kegyelmekhez, és akkor erre a válasz a szentségek által. Mik a szentségek? Ez a kedvenc témám, azért csak úgy ugrándozok a fogalmakkal. A szentségek, így mondja a teológia, látható jelek, víz, olaj, átélés, stb., amelyek láthatatlan kegyelmeket adnak. És akkor most meg kellene valami módon tudnunk, hogy melyik szentségnek mi a külső jele, látható jele, és mi az a kegyelem, melyik kegyelmet ad. Hadd mondjam röviden, ha valaki tudja jegyezni, akkor jegyezze. Első a keresztség. Mi a keresztségnek a anyaga, mivel keresztelünk? Vízzel. Csak kizárólag a víz jó, mert Jézus ezt hozta be, hogy ez legyen a jele. Mi a kegyelem? Isten hiányos a lelkem, bűnös a lelkem, a kegyelem Istent odaadja, amit már mondtam is, ontológiai összekapcsolódás, ez valami csodám. Tehát akkor megbocsátás anyaga víz, láthatatlan kegyelme, Isten belépése, beköltözése, Istennel való egyesülés, Isten képviség és a megváltás, megbocsátás. Második a bérmálás. Ennek a jele olaj. De csak krizma olaj. Direkt erre szenteli fel a püspök más olajokkal együtt, és a krizma olaj, amely a lélek számára lehetővé teszi, hogy a Szentlélek ajándékait megtapasztalja, 7 ajándéka van. Majd erről máskor, mert akkor a másfelé irányulnánk, az értelem számára van 4, akarat számára 1 ajándék, és az érzelem számára 2. Így kijön a 7. Negyedik oltári szentség. Mi az anyaga? Búza, kenyér és szőlőbor. Szőlőből készült bor. Tehát búza, kenyér. Mert Jézus azt használ. semmi más kenyér nem jó. Pedig annyi féle van, de ki kell mindig válogatni. Ugyanígy a bort is. Nem is hiszhetek, nem is próbálhatom, mert nem érvényes. Mert isteni rendelet. Tehát ugye a szőlőbb, vagyis kenyér, buzakenyér, buzalisztből készült kenyér, és szőlőbor. Negyedik a bűnbánat szentsége. Anyaga a feloldozás. Kegyelem a bűntelek eltörlés, bűntörlés. Hatodik a egyházi rend. Ez a papszentelés. Ennek anyaga a fölszentelés, tehát a szertartás, de püspök részéről, kegyelem pedig, segítő kegyelem arra, hogy az az illető, csak ő ezáltal két dologra lesz alkalmas, bűnöket megbocsátani, és kenyeret volt átváltoztatni Jézus testévé és vérévé. Senki más ezt nem tudja megtenni. Csak a fölszentelt, aki a szentségbe részesült,

0: boldogságot teremteni. Nagyjából most kegyelemtant átnéztük, átvettük, próbáljunk meg milyen elmélyülni, ahol csak lehet.
1: Köszönjük szépen, Lajos atya, és akkor most pihenésképpen hallgassunk egy kis zenét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében arról elmélkedett, hogy mi a megváltás, miért jött Jézus, hogyan kell nekünk megváltódnunk, hogyan kell viszonyulnunk a megváltóhoz, illetve beszélgettünk Lajos atya, hogy milyen kegyelmek vannak a kegyelmekről, kegyelmek példáiról. Azt vettük végig Lajos atyával. Ehhez kapcsolódóan a kegyelmekhez, Lajos atya, kérnénk példákat is.
1: Nagyon köszönöm ezt a kérést, el is fogadom, meg is válaszolom. Legszebb példák, amelyek klasszikusok is, nagy írók és művészek ajkáról és gondolatából szoktak megjelenni. Az Vörös Sándornak a nagy híres

0: költőnek és prózaírónak a művéből szeretném bemutatni, hogy milyen módon tud működni a gonoszság, amely tönkre akarja tenni a kegyelmet, és tönkre teszi. Érdekes képanyagot használ. Vere Sándor bizarr képanyaggal, fogalmazással siratja a romló helyzetet, közben művész ilyen beleszövi a pozitív magatartást, a tarthatatlan helyzet jó irányba terelését. Jóslás a Trágya özönről című írásában ezeket mondja. Egyáltalán nem nincs helye itt meg botránkozásnak, trágya megmondan, mert klasszikus csodákat tartalmaznak. Idézem a nagy költőt, minden megnyilvánulásod, amely szépen, üdén, szabadon kibontakozik, a te ajándékod. Minden megnyilvánulásod, amely mohóságtól bűzlik, a te ürüléked. Bármelyikönből sokkal több salak fakad, mint adomány. Ez ellen nincs más segítség, mint hogy salakunkat eltakarítjuk. Ehelyett az európai ember kezdettől fogva és mindinkább ürülékéből rendszert, törvényt, erkölcsöt épít, amit fegyverrel, pénzzel, hatósági pecséttel, rangos testülettel őriz, és mindenkitől megköveteli, hogy a bélsár palotákhoz és ünnepies vanai szobrokhoz igazodjék. Hiszen nem kell olyan érett az én drága hallgatóságom, és a magyar nép is, hogy nem kell külön magyarázni ezeket a dolgokat. Értjük, miről van szó. Ez a ürülék dolog. Folytatom tovább a költőt. Ezek folyton repedeznek, ugye világnézetek, omlanak, általános bűz viszketegséget terjesztve, és egyre több frissebb puhább kanajjal kell toldani, fordani őket. Képanyagok nagyon találóak, biztos, hogy megtetszünk érteni. Lassanként az emberiség egész ürülék metropoliszt emelt maga fölé, ideológiák, marx, materializmus, stb., amely most a 20. századra ráomlott gazdáira, hogy valamikor az egetostromó óriásán nőtt emberisége tűz és víz özön zúdult, most a gana imádóvá törpült emberiséget utolérti a trágya özön. Évszázadokig nem lesz egyéb, mint folytogató bűz, mocsokba nevickélés, háborús, durrogó, rotyogó, trágyaszagú fegyverekkel, a régi fényes fegyverek helyett még a ganajkor emberek ki nem pusztul, fogja uralni a világot. Ki az egész földgolyóból böcegödröt csinált, most belé fullad. Nagyon érdekes, itt egy példát hoz Vere Sándor. Itt egy pillanatra megszakítom a nagykörtű gondolatait, hogy idézem Nemeskürti Istvánt, aki történelmi zseniével és tisztánlátásával értelmezi a mai helyzetet. Őt idézem, nagy professzor, csodálatos, meghalt már, Hazateremtő kereszténység című írásában Halán Zsuzsa kérdezi tőle, mi a véleménye arról, hogy Európa nem óhajt emlékezni a múltra, hiszen az új európai alkotmányból kimaradni látszik a keresztény megjelölés. Nemeskürti tanár úr válasza, nekem ez a pogány Európa nem kell. Arcpirító és felháborító, nem is lett volna szabad belépni. Amit ma úgy neveznek, hogy Európai Unió, ez egy alattomos üzleti vállalkozás. Semmi köze a hajdani Európához. Mivel az alattomos üzletemberek hitetlen pogányok, nincs szükségük arra, hogy még ráadásul hídbéli problémáik is támadjanak. Ez egy disznóság. Európa nem létezne a kereszténység nélkül. Eddig remek példa, ugye, hogy más képanyagokkal kiegészítve hozza a másik zseni. Tovább folytatom vele Sándor gondolatait. Mit lehet tenni a trágya özön ellen? Ez majd magától le fog folyni, lassan, míg a trágya korszak embere az utolsóig bele nem fullad. Aki bármilyen iránynak, rendszernek, emberi kigondolásnak szívvel, lélekkel behódolt, azt elborított a trágya özön. Most figyeljük, aki a tiszta érzést, szabad látást, örök mértéket őrzi, bárkában lebeg trágya özön fölött. A sötétű merülés általános pusztulás, egyetemes kényszenvedés. Ez ellen mit tehetsz? Semmit és mindent. Ez a semmi és minden a saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben, és megteremted önmagadban a teljes emberség állapotát. Nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. Az áradat bármerre sodor, nyomorba, jó módba, kényszermunkára, harctérre, vesztőhelyre, ne törődj vele. A sötétség, hatalom nem adhat neked semmit, és nem vehet el tőled semmit. Az egyedül érvényes mérték működik benned. Oda veszed kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed. Mindezt úgy is elveszíted előbb-utóbb, sírba nem viheted magaddal, de a mélyebben rejlő tökéletes mértéket nem sértheti, még a világ pusztulás sem. Ezért kívánj hozzáigazodni. Az örök mértékre bízd magad minden beborító áradat fölött. Tovább kérdezem, ezt most már én kérdezem, hogy lehet a teljes emberséget kiművelni önmagunkban? Mi az örök mérték, ami kivezet a trágya özönből? Horváth Sándor múlt században élt híres teológus professzor szerint. Most figyeljünk, amikor láthatatlan természet fölötti erők végzik a kiegyenlítődést, hát még egyszer, láthatatlan természet fölötti erők végzik a kiegyenlítődést, a dolgok megnyugtató elrendezését. Isten győzelmei olyanok, mint az embereké, folytatja a nagy gondolkodó. Itt a mozgató motivumok embereknél. Fegyver, erőszak, külső látszat, pénz, karrier, mohóság. Ezek félelmet, halált, szegénységet szülnek. Amott a szeretet, az emberiesség, lelki és testi, anyagi fölemelése, a mozgató erők. A másik pozitív eszközről, ami kivezet a trágya özönből, a pár éve szent javatott Edith Stein, Terézia Benedikta nővér, karmelita vértanú ír egyik gyönyörű emlékedésében. Az emberiség még mindig szennyárral küszködik, íme itt is a trágya özön. És még mindig csupán egy kis de nyáj az, amely megmenekült előle. Most egy pillanatra, Lajos atya, nézi magadba, hogy te a kis de nyáj vagy, aki meg nem megmenekültél a szennyártól, vagy még mindig benne küszködsz. És te, aki hallgatsz, aki gondolkodol, kis de nyáj vagy, amely a szennyárral küszködik, vagy már megmenekültél? Folytatom Einstein. Krisztus és az Antikrisztus közötti harc még nem ért véget. Ebben a harcban megvan a helye Krisztus követőinek. Legfőbb fegyverük a kereszt, és ennek mélységes titka. Ezt a titkot maga Jézus árult el nekünk. Következő alkalmakkor tovább elmélkedünk a Szentnyár kudarcáról és a győzelem szépségeiről, mert azok bűben vannak, és hogy nem szabad elkeserednünk. Ezek mély titkok, úgyhogy nem szabad, hogy veszélybe rohanjon. Ez a szerencsétlen félrevezetett haza, Európa, a világ, és én, és te. Amen.
1: Köszönjük szépen, Lajos, hogyha a ma esti gondolatokat, és minden kedves hallgatónak ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Köszönöm szépen Farkas Miklós munkatársamnak a technikai támogatást, és akkor, ahogy Lajos atya említette, akkor sok-sok szeretettel válunk újra mindenkit 2 hét múlva.
0: Én is búcsúzom, köszönöm a kedves munkatársaimnak, Veronikának és Miklósnak a intelligens mellémállását, és fogadom, ígérem, hogy a következő alkalmakkor majd folytatjuk ezeket a mély gondolatokat. Ne hagyjuk el magunkat. Ilyen Krisztus király, a végső győztes. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában, vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
5: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos. És ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a Kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, hát nem tudom, mit keresek itt, mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy a tényleg ez a, az a három nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
6: Amilyen nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
4: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Ez az ige az életemben megjelent egyszer, amikor egy házban laktunk, ahol alattunk egy kocsmát akartak nyitni, és ez nagyon nem volt az ínyünkre, és éltünk tőle. És hát azzal az emberrel, aki ráadásul a kocsmát nyitotta volna, ő ott lakott a házba, és akkor volt vele összetűzésünk, és nagyon-nagyon nehéz pillanatokat éltünk át. Amikor ez az összetűzés megvolt a szomszédunkkal, akkor gyakorlatilag megfenyegetett minket. A feleségem nagyon nehéz pillanatokat élt át, mert félt kimenni is az utcára. Én bennem is nőtt a harag, igazság szerint, és volt, hogy hát igen, nem kívántam jó helyre ezt az embert, de aztán valahogy a Bibliához nyúltunk, és azt kérdeztük magunktól, hogy ó, Uram, akkor te mit tennél? És akkor jött elő ez az ige szembe, hogy ne rosszal válaszoljunk arra, amit kaptunk, hanem próbáljunk jóval válaszolni erre a helyzetre, és szeretettel. És hát valójában nem igyekeztünk ezzel az emberrel utána sokáig vitatkozni, hanem inkább elköltöztünk végül. Ez volt a megoldás.

0: Rákóczi Bálint gondolatait hallották Erdő Kertesről.
1: Hírpercek.
2: Egyetemes imára hívnak Ukrajnáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot adott ki az életvédelméről. Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az EGRI szemináriumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodimir Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szent Atya. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hétfőn nyilatkozatot adott ki az életvédelmével kapcsolatban, miután Magyarországon társadalmi párbeszéd indult a témát érintő kérdésekről. A közlemény hangsúlyozza, hogy a katolikus egyház tanítása szerint az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. A Püspöki Konferencia szerint az előidézett abortusz, az ártatlan emberi élet kioltása és az eutanázia olyan döntések, melyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kérte a kormányzatot, hogy az életvédelem kérdése ne napi politikai viták mentén dőljön el, hanem annak alapján, mely megoldások nyújtanak valódi segítséget a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek és a családoknak. A Püspöki Konferencia felajánlotta tapasztalatát és együttműködését, valamint arra buzdított, hogy az élet kultúráját ne csupán szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségnyújtásban is építsük. Az EGRI érseki papnevelő intézet augusztus 12-e és 15-e között hivatástisztázó lelki gyakorlatot szervez azoknak a fiatal férfiaknak, akik szeretnék komolyabban megvizsgálni, milyen hivatásra hívja őket a Jóisten. A program központi kérdése, vajon mi Isten terve az életemmel? A résztvevők segítséget kaphatnak annak felismeréséhez, hogy valóban Isten hívását érzik-e, vagy inkább saját vágyaik és környezetük elvárásai befolyásolják döntéseiket. A lelki gyakorlat során személyes és közösségi imádság, vezetett szentségimádás, csendes elmélkedési idő és lelki beszélgetések segítik az elmélyülést. A fiatalok találkozhatnak a szeminárium elöljáróival, kispapokkal és papokkal is, akik őszintén beszélnek a papi hivatás szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a részvétel semmilyen elköteleződéssel nem jár, ugyanakkor fontos lépés lehet egy tudatosabb és Istenre figyelő életút felé. További információ az EGRI Főegyházmegye honlapján található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet, azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen.

0: Isten elküldte fiát, hogy népe üdvözítője és példaképe legyen. Kérjük alázattal.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Hálát adunk neked, hogy elsőnek választottál minket az üdvösségre, és arra hívtál, hogy megdicsőítsük a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Akik szent nevedet vallják, legyenek mind egyek tanításodban, és lángoljanak állandóan szeretetet tüzétől.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Mindenek teremtője, fiad emberek közt a keze munkájával akart dolgozni. Emlékezzél meg a munkásokról, akik arcuk verejtékével keresik kenyerüket.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Emlékezzél meg azokról is, akik testvéreik szolgálatára szentelik magukat, hogy sikertelenség vagy mások közömbössége el ne térítse őket szándékuktól.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körébe.
0: Irgalmazz elhunyt testvéreinknek, és ne add őket a gonosz lélek hatalmába.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.

0: könyörögjünk. Szálljon jóságos színed elé egyházad szava, Istenünk, amikor meghallgatásért kiált hozzád. Add, hogy elnyerje bűneink bocsánatát, a te szent néped legyünk, és biztos nyugalomban éljünk oltalmad alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Csak ha átadjuk magunkat, akkor gyógyítunk, csak ha meghallgatunk, akkor vigasztalunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Assisi Szent Ferenc gondolataival köszöntöm az Inter Arma Caritas Fegyverek között a szeretet műsorának 15. évfolyamában, a 626. adásban önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Először műsorunk a tartalmáról. Berta Tibor szent beszédét idézem, aki a 100. búcsi szent misét mutatta be a Somogy megyei Bád udvarnok Párdi Bükkön augusztus 2-án.

A katolikus tábori püspökség híreiből. A Bárbükki Porciunkula kápolnáért alapítvány és Virágos Krisztián bárudvarnoki plébános meghívására Berta Tibor tábori püspök mutatta be a 100. búcsúi szentmisét a Somogy megyei bárudvarnok Bárdibükkön augusztus 2-án. A püspökség honlapja idézi Berta Tibor szentbeszédét. Én ebben szeretném tudni, hogy szeretitek-e az Urat, és szerettek-e engem, az ő és a ti szolgátokat, hogy megteszitek-e ezt. Soha ne legyen a világon olyan szerzetes, aki annyit vétkezett, amennyit csak vétkezhetett, és miután a szemetekbe nézett, ne távozzon irgalmas megbocsátásotok nélkül, ha kéri azt. Kedves testvéreim, Assisi Szent Ferenc egyik levelében írta a most elhangzott gondolatot az egyik ferences testvérnek, amelyet 2026. január 10-én apostoli penitenciária határozata idézett azzal kapcsolatban, hogy Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa meghirdette a ferences rend jubileumi évét, kezdte szentbeszédét Berta Tibor tábori püspök. Ferenc levele nem csak vigasztalást és tanácsot ad a testvéreknek, hanem hangsúlyozza az irgalmasságot, amely elválaszthatatlanul összefügg a megbocsátás és a búcsú fogalmával. Berta Tibor szentbeszédében többek között kiemelte. Valamennyien tudjuk, hogy a Porciunkula kiváltságos hely volt, mert hozzá kötődtek a ferences közösség kezdeti élményei és valamennyi fontos eseménye. A Porciunkula búcsúnál Ferenc a személyes és bensőséges Isten kapcsolatot azzal emelte ki, hogy a szentségi jelleget, a bűnbánatot és az eukarisztia vételét állította a középpontba az angyalos boldogasszony kápolnához való zarándokláskor. A Porciunkula búcsú Ferenc szerint feladat. A másik ember üdvösségének a magunk elé helyezése, hogy az ember megtalálja

magát. A hagyomány szerint Ferenc az angyalos boldogasszonya Porciunkula kápolna számára írt egy Mária éneket, mert Jézus anyját mondhatatlan szeretet fonta körül, mivel testvérünké szülte a fölséges urat. Elmélkedjünk át most néhány gondolatot a boldogságos Szűz Mária alakjával kapcsolatban, amelyet bizonyára valamennyien ismerünk, de az elmélyítés talán hasznunkra válhat itt a bádudvarnoki Porciunkula búcsún, angyalos boldogasszony ünnepén, fogalmazott Berta Tibor. Majd folytatta. Meglepően érdekes ugyanakkor, nagyon lényeglátóan jegyezte meg egyszer valaki, hogy időszámításunk története végső soron egy fiatal lánnyal kezdődött el, amikor az úrangyala elvitte az örömhírt Máriának, aki egy nem éppen jelentékeny városkában, Názáretben élt. Ennek az eseménynek a nagysága pusztán emberi ésszel alig fogható föl. Az Isten küldöttével való találkozás, amelyben Mária azzal a rendkívüli küldetéssel szembesül, hogy kegyelmet talált Isten előtt, és arra hivatott, hogy Isten fiának édesanyja legyen. Egy ember, aki Isten anyja, ez valóban rendkívüli, hihetetlen és emberileg alig érthető. Isten kicsivé lesz, ember lesz, emberi fogantatás és születés folyamatának feltételét is elfogadja, azt a folyamatot, amelyet ő alkotott. Isten ember lesz, van édesanyja, aki azt mondhatja annak, aki az ő gyermeke, aki tőle egy embertől született. Gyermekem, te vagy a világ ura. Páratlanul hallatlan, fogalmazott Berta Tibor. A katolikus tábori püspök szentbeszédét így folytatta. Tudjuk, hogy az Isten anya kifejezésről nagyon sokáig heves vita folyt. Voltak, akik azt állították, hogy Mária csupán az ember Jézust szülte meg. Így ő csupán Jézus anyja, de nem nevezhető Isten anyának. Alapvetően az volt a kérdés, hogyan és miképpen, vagy másképpen fogalmazva, milyen mélyen egyesül az Isten és az ember Jézus Krisztusban. Vajon olyan mélyen, hogy azt mondhatjuk, igen, valóban az, aki megszületett Isten, és így Mária Isten anyja? Amikor az egyház hiszi és vallja, hogy ő Isten anyja, azt természetesen nem úgy érti, hogy ő hozta létre Istent, mindazonáltal és abban az értelemben ugyanakkor azt és úgy érti, hogy Mária annak az embernek az anyja volt, aki egészen egyesült Istennel. Az angyali üdvözlet az egyház egyik legfontosabb imája. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes vagy. Az Úr van te veled. Az angyal még azt is mondta, ne félj, kegyelmet találtál Istennél. És mit szólt Mária? Íme az Úr szolgáló leánya. Micsoda félelem nélküliség van ebben a mondatban, miközben a Szentírásban meg annyiszor azt látjuk, hogy amikor az ember Isten közelében találja magát, félelem fogja el, mert megretten Isten dicsőségétől és szentségétől, mivel fölismeri az ő mérhetetlen nagyságát. A ne félj az evangélium első szavai között jelenik meg, hiszen az Isten nem azért jött, hogy félelmet keltsen bennünk, hanem hogy nagyságában kicsiny módon üdvösséget hozzon, fogalmazott szentbeszédében Berta Tibor. Második János Pál pápa első pápai beszédében újra fölidézte ezt a mondatot, amikor azt mondta, ne féljetek Krisztus körül összegyűlni és elfogadni az ő hatalmát. Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt, tárjátok ki Krisztus előtt a kaputokat. Nem kell az Istentől félnünk, mert nem veszel az embertől semmit, nem fenyegeti az embert, mivel éppen a védelem származik tőle, ami a halált is legyőzi. Mária megérezte szívében Istennek ezt a védelmező jóságát, amiért egy sajátságos példakép tud lenni a számunkra. Ezért mindutalan föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mit jelentsen ő a keresztény, a hívő ember a mi életünkben. Talán az a legmegfelelőbb, ha ezt mondjuk, Isten közelségének a valóságát, hiszen csak is Máriával ragadható meg helyesen az emberré válás. Már az, hogy Isten fiának emberi anyja van, és hogy mi mindannyian erre az anyára vagyunk bízva, nagyon megható tud lenni. A konkrét pillanatot messze meghaladják, és az egész történelemben végigvonulnak a keresztre feszített Jézus azon szavai, amelyekkel Máriát anyaként rábízza Jánosra, amelyel a Máriához való fohászkodás, a bizalom, a közelség és az Istennel való kapcsolat különös formája nyílik meg, fogalmaz Berta Tibor. Kedves testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy Máriáról ritkán esik szó az evangéliumokban, Jézus életének fontos állomásain kívül alig bukkan fel, s ha igen,
akkor sem, legalábbis ez az első gondolat, feltétlenül megnyerő az, amit hallunk. Az sem tagadható, hogy Máriát az evangéliumi hagyomány egy sajátságos rejtettségében ábrázolja. Így például a Máté szerinti evangélium gyermekség történetében alig játszik szerepet, mert ott inkább József a cselekmény főszereplője. Szintén a Máté szerinti evangéliumban olvasható az a jelenet, amikor Jézus a nagy sokasághoz beszélt, anyja és testvérei megálltak kint, és kérték, hogy beszélhessenek vele. Ebben az eseményben Jézus új családot alapít, és amikor édesanyját, Máriát magasztalják, aki őt méhében hordta, és akinek emlői növekedett, kihangsúlyozza, hogy mi az igazán fontos. Boldogok, akik hallják Isten igéjét és követik azt. Ez egy új családkép, új testvéri kapcsolat és új anyaság. Ezt így fejezi ki, aki az én akaratomat követi, az az én testvérem, az az én anyám és nővérem. Ez egy hatalmas áttörés, a puszta emberi családból az Isten akaratával együtt élő közösség felépítendő nagy családjába. A Lukács szerinti evangéliumban rajzolódik ki a teljes kép Máriáról, aki példaértékűen tudta meghallani az Úr szavát, megjegyezte, megőrizte azokat, és elgondolkodott rajtuk szívében. A másik első hallásra meghökkenő eset, amikor Jézustól a kánai mennyegzőn Mária azt kéri, hogy tegyen valamit, mert a bor fogytán van, akkor az üdvözítő, mintha indulatosan rápirítana, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Berta Tibor szentbeszédében így folytatja. A János szerinti evangélium egészen sajátos módon tekint Máriára. Ebben szemmel láthatóan sokkal világosabban ki van dolgozva Mária szerepe. Mindig az asszony szót használja, amikor Jézus megszólítja Máriát, mert az ő különleges voltát akarta kifejezni. A Jézus keresztjénél álló Mária világítja meg azt, ahogy a többi evangéliumi jelenetet kell látnunk. Jézus először a családjából lép ki, amíg az ő órája el nem érkezik a kereszten, új családot alapít, amelyben Mária új és lényeges helyet foglal el. A Kánában elhangzó látszólag kemény szavak, amelyek elsőre visszautasításként hatnak, valójában azt szeretnék érzékeltetni, hogy Jézus teljesen elkötelezett az ő órája iránt. Vagyis nem teljesíteti úgymond elsőre a családi elvárásokat, ugyanakkor mégis csodát tesz. Jézus Kánában kijelöli Mária helyét, aki olyan asszonyként jelenik meg, mint aki az imádkozó egyház ősképe, amely miként Mária azt kérheti Jézustól, hogy idő előtt kezdje meg működését. Berta Tibor püspök így folytatja. Mindannyian tudjuk, hogy korunkban nem csekély mértékben változott meg a boldogságos Szűz Mária tiszteletének kultusza. 6. Pál pápa az 1974. február 2-án kiadott Marialis Cultus apostoli buzdításában megállapítja, hogy vannak, akik eltávolodtak Mária tisztelettől, és nehezükre esik, hogy követendő példának tekintsék a názáreti Máriát, mivel állításuk szerint a mai ember tágas tevékenységi köréhez viszonyítva Mária életének szűkebbek a keretei. A pápa kihangsúlyozza, hogy az egyház nem az életvitele miatt állítja követendő például a hívek elé Szűz Máriát, és még kevésbé azok miatt a társadalmi és kulturális körülmények miatt, amelyek között élt, hanem azért, mert tényleges élethelyzetében teljes lényegével és felelősségteljesen követte Isten akaratát, mert befogadta és tettekre váltotta Isten igéjét, mert szeretet és szolgálatkészség hatott át cselekvését, s mert Krisztus első és legtökéletesebb tanítványa volt. Mindenek folytán pedig egyetemes és örökérvényű példaképnek kell tekintenünk. Szent 6. Pál pápa felhívja a figyelmet arra, hogy ha úgy olvassuk a Szentírást, hogy a Szentlélek sugalmazása mérvadó számunkra, de közben a szellemtudományok eredményeit és a maikor sokrétű körülményeit is szem előtt tartjuk, akkor felismerjük, hogy Mária a korunk emberében élő igények mintaképének tekintető. Az a mai nő, aki joggal igényi, hogy részt vegyen a társadalmat érintő döntések meghozatalában. Nagy örömmel szemlélheti Máriát, aki párbeszédbe bocsátkozhatott Istennel, és különleges küldetésének teljes tudatában tevékenyen és szabadon adta beleegyezését. Nem valamiféle esetleges történésbe, hanem a történelem legkiemelkedőbb eseményébe,
az ige megtestesülésébe. De az is belátható, hogy amikor a szűzi állapotot választotta, amely Isten tervében előkészítette a megtestesülés titkára, Mária nem tagadta a házasság értékét és méltóságát, hanem szabadon és nagylelkűen járt el, hogy teljes lényével átadja magát Isten szeretetének. Azt is örömmel vegyes csodálkozással láthatja mindenki, hogy Mária ugyan tökéletesen alávetette magát Isten akaratának, de olyan asszony is volt, aki nem passzívan fogadta mindazt, ami vele történt, hanem bátran hirdette, hogy Isten az alázatosak és az elnyomottak védelmezője, aki letaszítja trónjáról e világ hatalmasait, fogalmazott Berta Tibor. Az Úr alázatosai és szegényei között kimagasló Máriában olyan erős asszonyt ismeretünk meg, aki átélte a szegénységet és a szenvedést, a váratlan menekülést és a számkivetést. Ezek a helyzetek és körülmények nem kerülhetik el azok figyelmét, akik az evangélium szellemében támogatni akarják az egyént és az egész társadalmat. A ma embere nem csak olyan anyának láthatja Máriát, akinek kizárólag isteni fiára volt gondja, hanem olyan asszonyt ismerhet fel benne, akinek cselekvése előmozdította az apostoli közösség Krisztusba vetett hitét, az anyai küldetése minden emberre kiterjedt, a Kálvária hegyén pedig egyetemessé tágult. Mária pontosan eleget tesz a korunk emberében élő mélyreható igényeknek, és eléjük állítja az Úr tökéletes tanítványának mintaképét, aki a földi és időbeli haza építője, de közben a mennyei és örök haza felé tart, előmozdítja az elnyomottakat felszabadító igazságosságot és szükséget szenvedőket megsegítő szeretett szolgálatot, de főként annak a szeretetnek tevékeny tanúja, amely megformálja Krisztust az emberek szívében. Ha az egyház tagjai az evangéliumban hallottakhoz társítják szavaikat, boldog a méh, mely kihordott, és az emlő, amely táplált, szükségképpen figyelmet kell, hogy szenteljenek Urunk Krisztus válaszának is. Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. Ez a válasz egyrészt a boldogságos Szűz Mária dicséretét fejezi ki, másrészt arra buzdít, hogy Isten parancsolatai szerint éljünk, mert a megváltó azon kijelentéseit visszhangozza. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, illetve ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Berta Tibor szentbeszédét így fejezi be. Az egyház tapasztalata azt mutatja, hogy a Mária tisztelet hatható segítséget tud nyújtani az embernek. Mária az új asszony, aki a Krisztus nyomába szegődő új ember mellett áll. Mária annak a biztosítéka, hogy az egész ember üdvösségére irányuló isteni terv már megvalósult az emberinem egyik tagjában, ő benne. A ma embere gyakran kétségbeesés és remény között hányódik, korlátozottságának tudatában elcsügged, ugyanakkor határtalan vágyak feszítik, lelke összezavarodik, szívében megosztott, értelmét bizonytalanságba taszítja a halál rejtélye, kínozza a magány, bár hevesen vágyik arra, hogy közösségben legyen másokkal, csömör és unalom gyötri. A mai embernek a boldogságos Szűz Mária reményteljes távlatot és vigasztaló szavakat kínál, azt tárja elé, hogy a remény győzelmet arat a kétségbeesésen, a közösség a magányon, a béke az összezavarodottságon, az öröm és a szépség a csömörön és az unalmon, az örökké valóság reményei a földi vágyakon, az élet a halálon. Szűz Mária a kánai mennyegzőn ezt mondta a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Szavai, bár arra irányultak, hogy a szükséghelyzetet megszüntesse, egybecsengnek azokkal a szavakkal, amelyeket a Tábor hegyén az apostolok hallottak. Őt hallgassátok. Zárt a szentbeszédét Berta Tibor tábori püspök, aki a Bárdbükki Porciunkula kápolnáért alapítvány és Világos Krisztián bád udvarnoki plébános meghívására a 100. búcsúi szentmisét mutatta be a Somogy megyei bád udvarnok Bárdbükkön augusztus 2-án. A szentbeszéd újra elolvasható a katolikus tábori püspökség honlapján, illetve további híreket is olvashatnak a tábori lelkészek a püspökség életéből. A honlap elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe.

Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 15. évfolyamának 626. adását hallották, amelyet ismétlésben hallhatnak majd szombaton délután és hétfőn éjszaka. Friss tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. Abban bízva, hogy akkor is a hallgatóink között köszönthetjük Önöket, kívánok további tartalmas rádiózást. Akik szabadságukat töltik, azoknak jó pihenést, akik pedig munkából, azoknak tevékeny mindennapokat. Assisi Szent Ferenc gondolatával indítottam a műsort, engedjék meg, hogy azzal zárjam. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Hírpercek.
2: Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Budapest egyik legfontosabb jelképét, a parlamentet választották Európa legszebb épületének. Egyetemes imára hív Ukrajna, emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint három hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékesegyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. A Dunapartján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tópartján álló Sionvára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szentatya. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Kultúra kell a demokráciához. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért, és hálát adunk szabadságunkért, és hálát adunk azért, hogy a sorsunkat magunk alakíthatjuk. Hálát adunk azért is, hogy a különféle nézetek egymás mellett élhetnek, és ezek megjelenhetnek, és a törvényekről is magunk döntünk. Ugyanakkor rengeteg embert zavar az a sok áldatlan vita és személyeskedés, ami jellemzi a magyar közéletet. Nagyon sokan úgy érzik, hogy itt az emberek azért beszélnek a másikról, hogy a másikról rosszakat mondjanak, és ellehetetlenítsék. És bizony nem érzékeli a magyar közembere, hogy mindenki azért szólal meg, hogy jobbítson, vagy valóban olyan jelenségre mutasson rá, ami vagy törvénytelen, vagy helytelen, vagy erkölcstelen, vagy nem viszi előre az ország sorsát. Kultúra kell a demokráciához is, és azt látjuk, hogy hirtelen ránk szakadt szabadságban, a szabadosság van ezen a téren is, a közügyek intézésében is. De ne gondoljuk, hogy ez mindig egy újdonság, hanem annak a jele, hogy valószínűleg ez állandó jelensége a magyar közéletnek. Erről beszél Deák Ferenc is, hallgassuk őt. Az ellenzéknek nem szabad a kormány minden lépéseit és terveit csak azért ellenezni, mert azok a kormánytól jövének. Kíséri az ellenzék figyelemmel a kormány minden lépteit. Örködjék szigorúan a törvények sérthetetlen fönntartása fölött. Minden hibát, minden törvényszegést róljon meg személyes tekintet nélkül. Minden hiányt fedezzen fel, nyilatkozzék párt érdek és mellékes tekintetek nélkül. Törvény, igazság és lelkiismeretes meggyőződés szerint félelmet, csüggedést, önhaszonkeresést ne ismerjen, s védje mindenkor az alkotmányos szabadságnak és törvényes rendnek egyesült érdekeit. Ez az ellenzék nemes feladata, ez legszentebb kötelessége. De pusztat szótól a kormány soha ne tartson, mert a valóságos elégedetlenség csak tettekből eredhet, s a szónak is csak akkor lehet hatása, midőn halmozott igazságtalanság és törvénysértések a népnek kebelét erre előre elkészítették, mondja nekünk a mához szólva Deák Ferenc.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves hallgatók, a mai esti imádságunkat a Jászberényi Barátok templomából közvetítjük. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudó. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldott téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, ezek a mondatok majd Szent István király ünnepén hangzanak fel, a kenyérszenteléssel egybekötött szentmiségben, amikor is Szent István királynak azt a titkát akarjuk szemlélni és magunkévá tenni, hogy ő nem romokra akarta építeni a házat, lelki értelemben, nem az emeletes házat, meg nem az üdülőjének a házát, hanem az egyházat és az ő országának a házát, mert Jézus Krisztus tanításán, személyén, üzenetén kívül minden csak viszonylagos és olyan, mint a homok. Ő biztos szikla alapra akarta építeni országának a jövőjét, és ez pedig a Jézus Krisztusba vetett hit, ezért hívott szerzeteseket, bencéseket Pannonhalmára, ezért érte ő is vallásos módon az életét, mert egy biztos van. Egy biztos pont van. Az pedig a názáreti Jézusnak a személye, tanítása és üzenete 2000 év óta, mert minden viszonylagos és minden elmúlik. És akkor nem kell belemenni részletekbe, mert látjuk. A történelmünkben, saját életünkben egy biztos pont van. Ennek a bizonyítéka, amiben én rendszeresen beleszoktam kapaszkodni, hogy eltelt 2000 év. 2000 év óta csak egyedül a názáreti Jézusnak a tanítása, személye, üzenete, neve maradt fönn. Úgy, hogy értékálló. Egyébként minden elmúlik, és minden a történelem könyvekbe kerül. Jézusnak a neve nem csak a Bibliába került bele, hanem minden ember szívébe 2000 év óta, kimondva vagy kimondatlanul. Mert aki nem hívő, nem vallásos, és nem akar Jézusnak a nevével sem találkozni, az az ember is boldog akar lenni. Szeretni akar, és szeretve lenni. Ez pedig Isten, Jézus Krisztus által a Szentlélekben, aki él és uralkodik, mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
1: jöjjön el a te országod,
0: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat a jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség
1: közöttünk mindenhol.
0: Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel, egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva, békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja.
2: Az Úr legyen veletek!
3: És
2: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
3: Ámen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak!
3: Istennek legyen hála!
2: Kedves hallgatóink, mai imádságunkat a Jászberényi Ferences templomból közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: dicsérje minden nemzet. Tezíj ima óra következik.
1: Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót ma este is. Én Faragó Lengyel Sára vagyok, és egy közös tezíj ima órára hívom a hallgatókat. Annak, aki esetleg először találkozna tezíj nevével, és csatlakozna be ebbe a közös imádságba, hadd mondjak pár mondatot, hogy mi is ez, vagy ki is, hol van ez a tezé. Tezé egy ökumenikus közösség Franciaországban, Rozsé testvér alapította 1940-ben. Mindenféle keresztény felekezetből érkeztek hozzá testvérek az idők során. Sokan az énekeikről ismerhetik a közösséget. Dalaik általában egy-két sorból állnak, ezt ismétlik sokszor egymás után, több szólamban énekelve, akár hangszeres kísérettel is. A dallamvilága, a sorok ismétlődése segít az elcsendesedésben, megnyugvásban. Az imaestek középpontjában a csend áll, így a rádión keresztül egy csendes ének formájában. Az alkalom célja kicsit megállni a hétköznapok rohanásában, elcsendesedni, jelen lenni a Jóisten szeretetében, akár szavak nélkül, csak hagyni, hogy átjárjon a Szentlélek. A következő körülbelül fél órában énekek és rövid gondolatok fogják váltani egymást. A ma esti imaóra témája a bizalom, a kételj, és hogy hogyan kereshetjük együtt az Isten felé vezető utat. Kezdőénekünkben kérjük a Jóistent, hogy legyen velünk a ma esti csendünkben is. Küldje el hozzánk az ő szent lelkét, hogy teljesen rá tudjuk bízni magunkat, a tenyerébe tudjuk helyezni kételjeinket, aggodalmainkat és örömeinket is. Ámen. Első énekünk, számomra az egyik legkedvesebb tézei ének, szövege így szól: Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs miért félnem, mert bennem élsz. Már nincs miért félnem, mert bennem élsz.

A 42. Zsoltár szavaival imádkozunk. Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után. Mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát?

Könny a kenyerem nappal és éjjel, ha naponta mondják, hol marad Istened? A szívem megdobban, ha arra gondolok, hogyan vonultam be a fönséges sátorba, az úrházába, újongás és énekszó közepette a vidám ünnepi közösséggel.

áldom éltető Istenemet. Így szólok Alleluja. Így szólok Istenhez, sziklám vagy, miért feledkeztél meg rólam? Miért kell szomorúan járnom, ellenségtől szorongatva? A velőmbe ható, ha ellenségeim gúnyolódnak, ha naponta mondják, hol maradt Istened?

De miért vagy szomorú lelkem, és miért háborogsz? Remélj Istenben, és majd újra dicsőítem, mint arcom felderítőjét és Istenemet.

A mai evangéliumunk meghallgatása előtt a Te vagy a fény a szívemben, Jézus kezdetű éneket fogjuk meghallgatni. Kérjük ezzel a Jóistent, hogy segítsen megvilágosítani számunkra az írás értelmét.

17. fejezet 20-26. versig. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egyé legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Ezek az Isten igéi. Most egy csendes ének fog következni, melynek szövege így szól: Jézus a jóság, veled mindig, átölel téged. Jézus a jóság, bízd rá életed. Arra hívom a hallgatókat, hogy ez alatt a csendes ének alatt próbáljuk meg megszívlelni az előbb elhangzott evangéliumi szakaszt, és átérezni, átgondolni, hogy miben tapasztaljuk meg mi a mindennapjainkban azt, hogy ezt az egységet a Jóistennel, Jézus Krisztussal és a Jóistennel. A Szentlélek ereje működik közöttünk, és hiszem, hogy a Jóisten folyamatosan szól hozzánk, és buzgón működik bennünk, csak ezt nekünk hagyni kell, hogy rajtunk keresztül az ő tevékeny szeretete megnyilvánulhasson, hogy így egyek legyünk vele, és az Isten országát építhessük már itt a földön. Úgyhogy erre hívom a hallgatókat, hogy itt a csendes ének alatt kicsit szívleljük meg ezt, hogy hogyan is lehetünk mi egyek egymással és a Jóistennel.

Az előbb elhangzott evangéliumi szakasz kapcsán szeretnék megosztani egy rövid elmélkedést, pár gondolatot Tezé honlapjáról, ott olvasható, Együtt járni az utat másokkal cím alatt. Ez az evangélium Jézus imádságának a része. Láthatjuk, hogy az imádság nem csupán egy beszélgetés és kérés a Jóisten felé, hanem inkább kapcsolat és meghittség vele. Jézus mondja, amint te, atyám, bennem vagy, s én benned. A meghittséggel kapcsolatos általános elképzelésünkkel szemben itt nem mások kizárásáról van szó. Jézus meghitt kapcsolata az atyával, ugyanis mindenkit magába foglal. Ezt mondja, amint te, atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk. Az imádság így nem kizárólag az Isten és a köztem lévő kapcsolat, hanem kapcsolat köztem, Isten és a másik ember között. Az ima nem csupán egy függőleges irányú viszony, hanem sokkal inkább háromszög. Alois testvér írta, a belső élet nem elszigetelődő vágyakozás, hanem egy közös tett mindazokkal, akik osztoznak ugyanebben a keresésben. Valóban az imádság elvezet minket oda, hogy kitörjünk elszigeteltségünkből, és kapcsolatba lépjünk másokkal. A gázai Doroteosz, aki keresztényként Palesztinában élt, a 6. század elején jól leírja. Képzeld el, hogy a világ egy kör, amelyben Isten a középpont, a sugarak pedig különböző módjai az emberi életnek. Amikor azok az emberek, akik közelebb szeretnének lenni, közelebb szeretnének kerülni Istenhez, a kör középpontja felé igyekeznek, egyúttal a többiekhez is közelebb kerülnek, csak úgy, mint Istenhez. Minél közelebb jutnak Istenhez, annál közelebb kerülnek egymáshoz is. És minél közelebb kerülnek egymáshoz, annál közelebb jutnak Istenhez. Manapság, amikor a sokszínűség és a pluralizmus számos ember számára fontos fogalom, lényegtelennek vagy népszerűtlennek tűnhet a meghívás, hogy egységben éljünk. Nem kellene inkább tiszteletben tartanunk a különbségeket az emberek között? Valóban tiszteletben kell tartanunk a különbözőségeket, de mit tegyünk, ha együtt kell élnünk? Ha olyan párhuzamos ösvényekkel haladunk, amelyek sosem találkoznak, jó ürügy lehet arra, hogy megosztottságban és egymástól elkülönülve éljünk. Ezért ne tekintsünk a különbözőségekre úgy, mint megoldandó problémákra. Ehelyett inkább tanuljunk meg ajándékként tekinteni azokra, amelyeket hálával kell fogadnunk. Olyan gyönyörű ajándékokra, amelyek ugyanakkor az alázatosság és kreativitás kihívása elé állítanak bennünket. Én, te és ők. Mi mind különbözőek vagyunk. A hit azonban meghív minket arra, hogy egységben és szolidaritásban éljünk. Amint te, atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk. Nem egyedül járjuk az utunk, együtt járjuk. Most egy közös dicsőítésre szeretném hívni a hallgatókat. Minden egyes dicsőítés után és előtt az Ahol szeretett című tezői énekből fog elhangzani egy mondat.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. Következő énekünk így hangzik, veled, ó Uram, sötét éljünk, nem sötét, mert mint a nappal fénylik az éjjel.

Jézus békességünk, szent lelked által mindig eljössz hozzánk, és szívünk legmélyén csodálkozva födezzük fel jelenlétedet. Imánk bármilyen szegényes is, te mindig bennünk imádkozol. Áldott legyenek mindazok, akik Istent és Krisztust keresik. Áldottak legyenek az evangélium szerint egyszerű szívű emberek. Ámen. Ároni áldás. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Az ima óránk vége felé közeledünk. Én szeretném megköszönni, hogy ma is velünk tartottak ebbe a kis elcsendesedésbe, és szeretnék még pár rövid személyes gondolatot is megosztani a mai témánkról, hogy együtt járni az utat másokkal. Én egy hatalmas áldást kaptam a Jóistentől már az életem első pillanataiban, egy ős bizalmat az ő létezésébe, jóságába, jelenlévőségébe, mindenhatóságába, végtelen szeretetébe és megbocsátásába vetett ős bizalmat, ami végig kíséri a mindennapjaimat. Viszont ezt a bizalmat életben is kell tartanom magamban, és hiszem, hogy az életünk során bármikor elfogadhatjuk ennek a bizalomnak az ajándékát a Jóistentől, aki szüntelenül buzdít minden embert, hogy fogadja ezt el. Van egy visszatérő kép, egy érzet, ami nagyon fontos számomra. Becsukom a szemem, és csak érzem, ahogy a Jóisten megfogja a vállamat. Érzem a meleg tenyerének súlyát a vállamon. Nem szorít, nem tol sem erre, csak jelen van. Jelen vagyok én az ő szeretetében és elfogadásában. Az Isten mindenható, és ebben a mindenhatóságában szabad akaratot adott nekünk. Mindannyiunkban jelen van az Isten. A mi feladatunk figyelni rá, megtalálni őt önmagunkban és az embertársainkban, a teremtett világban. Az Isten minduntalan munkálkodik bennünk, de szabad akaratunknál fogva mi dolgunk meghallani őt, és hagyni, hogy rajtunk keresztül és munkálkodhasson az ő tevékeny szeretete. Hiszem azt, hogy közösen kell építenünk az Isten országát már itt a földön, minden embernek együtt. És hiszem, hogy erre a Jóisten szeretete által képesek vagyunk. Nekem ezt jelentik elsősorban a ma elhangzott evangéliumnak is a szavai, és az hozzákapcsolódó Zsoltár is, 42. Zsoltár, kívánom jó szívvel esetleg az újraolvasását, így egyben, hogy minduntalan keressük a Jóistent, és próbáljuk meghallani az ő hangját bennünk, és sosem késő ezt elfogadni, történjen akármi, legyen akármilyen nehéz és kilátástalan helyzetben is, én hiszem azt, hogy a Jóisten akkor is szól hozzánk, és én nem dönthetek arról, hogy a másik ember hallgatta a Jóisten szavára vagy sem, de arról dönthetek, hogy én keresem-e az ő szavát, az ő hívó tenyerét, és elfogadom-e azt. És hogyha félkézzel fogom is a Jóisten kezét, nem szabad elfelejtenem, hogy a másik kezem még szabad, és azzal megfoghatom a mellettem álló ember kezét. Erre tanít a kislányom is nap mint nap, és lehet, hogy én ezzel az elképesztő áldással élhetek, hogy bennem megvan ez az ősbizalom, és azt hiszem, ez az én felelősségem is, hogy például az ő életében ez a vele született bizalom, ez megmaradjon, és minden nap emlékeztet rá ő maga is, hogy ne felejtkezzek erről el, ne hallgattassam el a bennem szóló hangot, hanem igenis halljam meg minden nap. Köszönöm, hogy velem imádkoztak. Legközelebb 4 hét múlva szerdán találkozunk ugyanígy itt a Mária Rádión. Hívok minden kedves hallgatót, hogy csatlakozzon erre az imaórára. Én Faragó Lengyel Sára voltam, és köszönöm apukámnak a technikusi segítséget. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. A ma este utolsó közös tezéi éneke
úgy szól: mindig dicsérem, áldom szent nevedet, amíg élek, csak rólad énekelek. Te vagy a szívem öröme, Jézus, te vagy a szívem öröme, Jézus. Dicsőítsük együtt a jó Istent ezzel az énekkel.

0: Hírpercek.
1: A budapesti parlament lett Európa legszebb épülete. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzánói Mária kegyhelyre látogat. Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Duna partján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tó partján álló Sion vára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén, szeptember 7-én 14. Leó pápa a Róma melletti Genazzánóban található Mária, a Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat, ahol szentmisét mutat be. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században az Ágoston rendi szerzetesekre bízták. 14. Leó pápa már 2 nappal pápává választása után magánlátogatást tett a kegyhelyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. A Vatikán News tájékoztatása szerint Kisboldogasszony ünnepének vigíliáján a Szent Atya hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, ahol egy festményt is lelepleznek. 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik majd, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. A Szent Atya Chicagóban éppen abba az Ágoston rendi provinciába lépett be, melynek védőszentje a Genazzánói Jó Tanács anyja. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint 3 hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
5: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin! Szabó Tamást hallottátok!

rám százszor, gyermekem, te győzni fogsz múló éveken, de nem lesz könnyű az életed, sajnos nem mondhatok mást neked.

0: Rádió.
1: Börtönposta. A Mécses Szeretetszolgálat műsora.

0: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora. Harminc éves börtönmissziós szolgálatunk önkéntesei kapcsolat nélküli fogvatartottakkal leveleznek. Több mint 100 önkéntes, több mint 100 fogvatartott 20 börtönben szerte az országban. Ami nekünk egy levél, nekik egy ablak, ám ezen keresztül mindkét oldalról máshogy látjuk a világot. Ezt az ablakot kinyitva szeretnénk betekintést nyújtani a Mária Rádió hallgatóinak szolgálatunkba, egyúttal meghívva mindenkit, tegyük szebbé a világot, akár csak egy emberi szóval.
1: Szeretettel köszöntjük ma este is hallgatóinkat. Ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek. Tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Majd egy fogvatartott levelezőnk versével zárjuk műsorunkat. Tartsanak velünk!
2: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Itt ülünk a Dunaparton, egy nagyon idilli környezetben, épp egy börtönmissziós piknikről vonultunk egy kicsit ki, Gergővel és Tamással fogunk beszélgetni, és én nem is mutatom be őket, hadd mutassák be ők saját magukat. Először Gergő.
3: Gergő vagyok, februárban szabadultam a BV intézetből, ahol 12 éves börtönbüntetést töltöttem.
4: Én Tamás vagyok, kertépítő, börtönmissziós. 10 éve járok a börtönbe, 4 unokám van, 3 fiam, akire büszke vagyok, meg egy mostoha fiam itt, Gergő, aki az elmúlt 10 évben a Jóisten mellém rendelt.
2: Akkor ez az a következő kérdésem, hogy ismerkedtél meg a mostoha fiaddal, és hogy ugye ez a Mécsesnek a műsora, de ti nem a Mécsesen keresztül találkoztatok, úgyhogy ezt is örülnénk, hogyha elmesélni. De először te, Tamás, a Mária Rádió hallgatóinak, hogy lehet még mostoha fiút szerezni a börtönben.
4: A mostoha az ugye egy ilyen pejoratív megszólítás. Én 20 éve foglalkozom a kurzió mozgalomban elég aktívan, és már elmúlt a 10 éves ünneplése a börtönkurziós mozgalomnak, aminek az elejétől kezdve részese vagyok, és hát többek között Gergővel 10 évvel ezelőtt sátora jó helyen a börtönben volt egy ilyen börtönkurziós alkalom, és az előadásom után odajött hozzám, hogy beszélni szeretné velem, és akkor egy nagyon csúnya, mákos ruhás, agresszív arcú fiatalember odajött. Egy jót beszélgettünk, és hát ez egy különleges alkalom volt. Hát innen kezdődött a történet, az csak ott a később kapcsolat tartója lettem, és hát egy nagyon különleges alkalom volt, mert az ottani börtönparancsnok engedélyezte azt, hogy mint kurziós bejárjunk, illetve a kapcsolattartás is működhessen, és nem visszaélve a helyzettel, de aztán Gergő nagyon gyorsan szárnyakra kapott, és magába a börtönkurziós szolgálatba is hamar részt vett. Megdolgoztattam a fiút, mert egy nagyon komoly előadásra kellett fölkészülnie, egy év alatt készült föl, és a legközelebbi ilyen háromnapos börtönkurziós rendezvényen az akkori parancsnok engedélyezte, hogy ő, mint munkatárs részt vegyen, és ott egy teljes értékű előadást tartott, és hát a pláne az volt benne, hogy a Gergő csak hitelesebb volt a fogvatartottak számára, mint Mákos Ruhás fogvatartott, mint mi kintről messzéről jött emberek, akik azt mondanak, amit akarnak. Én évekig jártam vissza sátorra a Jóújhelybe, mert nem csak ez a három napról szól a börtönkúzó, hanem akkor utána havi, két havi gyakorisággal jártunk vissza azokhoz a testvérekhez, akik ezt a kereszténységről szóló tanfolyamot elvégezték, és hát gyakorlatilag mint egy családtag együtt voltunk ilyen alkalmakkor, amikor lelki tartalmú beszélgetések voltak, közös imádkozások voltak, közös céloknak a kitűzése, illetve az elmúlt időszakban ki hogy élte meg a hitéletét, vagy milyen nehézségekkel küzdött az adott időszakban. És akkor, hát ugye ezeken az alkalmakon én Gergővel olykor-olykor találkoztam, nem volt megkülönböztetett a többitől, de azért csak összekacsintottunk. Tehát ennyi volt a plusz.
2: Akkor meghallgatjuk a Gergő oldalát is. Kezdheted korábbról egy kicsit, mert azt elmondom a hallgatóknak, hogy egy jó arcú fiatal ember ül velem szembe, akiről nehéz elképzelni, hogy mi a bánatot keresett ott azon a helyen. Úgyhogy köszönjük, ha megosztod, hogy hogy kerültél először a börtönbe, aztán a kurzióra, aztán a Tamással kapcsolatba.
3: Elég fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos. És ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mint darab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. Így bent is azért eléggé be voltam ilyen értelmes katujázva, hogy tudták, hogy problémás vagyok, úgy akkor engem úgy is kell kezelni, el kell rakni, akkor nincsen velem probléma. Aztán persze ilyenkor jó Istennek a gondoskodása azért, hogy ő azért utat talál mindenki szívéhez és az enyémhez is. Néha Hajdú Miklós atya rengeteget próbált hívni, menjek Isten tiszteletre, hasonlók. Én mindig mondtam, hogy a Szent, ezt ne erőltessük. És ez így is volt. Tiszteletbe tartotta, de ugye, hogy ő idézőesen a közelemben volt, így nagyon sokszor beszélgettünk, és hát a...
2: Hogy volt a közeledbe egy atya, hogyha te nem mentél oda?
3: Ugye engem, hogy lefoglaljanak, hát ugye a börtönben, aki problémás, az a próbálnak valamiatt kitalálni, hogy ő legyen el magának, hogy nincsen a rendszernek vele problémája, így lefoglalják, és akkor én papírmaketteztem. Volt egy ilyen szakkör, és abban a műhelyben, ahol én papírmaketteztem, ott voltak a kerámiás fiúk is, ugye ez a sátorhelyben ez a kerámia műhely, és oda járt be az atya beszélgetni, ugye az egyik fogvatartott testvérhez, és ezáltal voltunk mi egyébként így kapcsolatban az atyával, és pont a kurzió, pont ennek is ez az apropója, hogy a második sátorhelyi börtön kurzió előtt 2-3 nappal, ugye az egyik jelölt, már nem emlékszem, hogy elszállították, szabadult, valami történt, és hogy megüresedett egy hely, és úgy beszélték, hogy akkor ugye ez hatalmas előreszervezés, hogy akkor kit kellene az üres helyre ugye ajánlani, és akkor én nem, mai napig nem tudom megmondani, ez csak a Szentléleknek a működését tudom mondani, és de biztos, hogy ez az volt, hogy jött egy ilyen gondolat, és oda szóltam az atyának, hogy hát mi lenne, hogyha mondom, én mennék, mondom, érdekelne a dolog, akkor ott egy kicsit úgy megült a levegő, néztek egyet, hogy most én mit is akarok. Ugye alapfeltétel az, hogy rendszeres istentiszteletre járás, hát én egyszerűen voltam a kápolnába előtte, azt azért meg kell említeni, de úgy mondta azt, hogy jó, akkor elgondolkodik rajta. Ezt ők akkor ott a fogvatartottól beszélgették, hogy ma ugye fogvatartottat jobban ismer, mint ugye a rendszer másik oldal, és akkor tehát próbáljuk meg. És akkor engedélyezte ezt a parancsnok, osztályzatúr nevelő mindenki, és akkor felkerültem erre a bizonyos listárát, még aznap is ugye volt egy ilyen eligazatás ott a osztályzatőn, és akkor elmondta mindenkinek normálisan kell viselkedni, ugye tudja, hát jó, akkor megint felhoztuk a nevem, akkor rendben. Úgyhogy felhívták rá, ott is a figyelmet, hogy oda kellene figyelni. Nem, és a Kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, hát nem tudom, mit keresek itt, mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette bejön, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy a, tényleg ez a, az a három nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni, és ez a társaknál, és amikor visszamentem abba a közösségbe, ahol ugye együtt élünk, és ahogy ismer mindenki, hogy én mindig azt az alkalmat kerestem, hogy a másikba belerúgjak, mindig a problémát generáltam, és amikor én mondtam, hogy hát akkor gyerekek, akkor én meg fogok váltani, hát kiröhögtek. Úgyhogy mondtál, és hogy engedjük el, meglátjuk, hogy meddig fog ezt tartani. Hát ezt annyira megnéztük, hogy volt olyan fogadatot, akivel ugye rá közel 10 évre találkoztam odabent. Ugye akkor már ő visszakerült. Én még, ugye, még ugyanúgy bent voltam, de itt értem vége fel, és akkor hát veled mi történt, hogy így megváltoztam, hogy beszélgettünk. Hát mondom, fia, nem ez lenne a normális. Nem is értem, mondom, egy jó, hogy oda-vissza járkálunk a börtönbe, nem értelek. És úgy le elgondolkodott ő. Ugye azért egy ilyen helyen, amikor nem a szeretet vesz körül, nem az a megszokott, hogy szeretettel közeledsz a másik iránt, és azért ennyire hosszú időn keresztül megmaradni ebben a lelkületben. Ugye nekem nem volt szerencsém börtönben apakkörlet hasonló ilyen körletekre kerülni, úgyhogy így azért nehezebb. Nehezebb, de jó Isten az erőt adott, és a Szentlélek az mindig ott volt, és minden, és előtte mindig balhéztam, mindig voltak szituációk, amikor belekerültem balhéba. 10 év alatt nagyon kevés olyan szituáció volt, amikor el kellett 3-ig számolni, de ezt is megadta a Jóisten, hogy el tudok már számolni 3-ig.
2: Tamásra emlékszel?
3: Persze.
2: Mi az emlékedről?
3: Hát igen, ahogy mondta is, az előadása, hogy hallgattam az előadásokat, úgy kezdtem el elgondolkodni, és nem is az előadáson, hanem annak valahogy nekem úgy olyan mondani valója jött át az előadásnak, hogy el kell gondolkodnom.
2: Az övének? Vagy miért pont ő hozzá mentél?
3: Igen, nem tudom, valami Szentlélek, most megint ezt tudom mondani, éreztem valamit, hogy egy vadidegenhez bizalommal tudjak fordulni. Alapvetően abban az időben nem bíztam meg senkibe, és nagyon nem tudtam senkit közel engedni magamhoz, de hogy ott megéreztem. És ez tényleg egy akkora ajándék, amit nem lehet elmondani.
2: Köszönöm. Akkor most azt szeretném kérdezni, hogy ugye itt ülünk együtt, tehát hogy ti találkoztatok a szabadulásod után is. Egy kicsit erről, hogy ez hogy történt. Tamás, nem féltél-e, hogy most itt jön a Gergő, aki mondjuk így álszent módon így megjátszotta a nagy vallásost, ki fog használni, le fog húzni, be fog csapni. Meg egyetem meséltek arról, hogy milyen terveitek voltak, és az hogy alakult, és ezt a Tamás szeretném kérdezni.
4: Hát a 10 év azért hosszú idő, meg talán elég jó emberismerő vagyok ebbe a lehúzós kérdésbe, főleg úgy, hogy már volt, aki szabadult volt és lehúzott, úgyhogy ebben is szereztem tapasztalatot. Ami egy nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben, az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről. És közben azért nekem is volt egy válásom és egy küzdelmem, amiket én megosztottam Gergővel, és ő is a mindennapi problémáit és leírja. És aztán bejön a Covid, felerősödik a Skype beszélgetések, ahol ahol az arcát látom, és ez az arc már nem az a rossz arc, akit láttam, és hogy alakul, és hát ugye megjelöl engem mondjuk 5 év után, mint legközelebbi hozzátartozó, és a BV fölhív, hogy van egy családegyesítő program, és benne vagyok-e ebbe a dologba, és hogy hát az édesanyjával kell fölvenni a kapcsolatot, akivel egyébként én fölvettem, pontosan azért, mert hogy jó lenne, hogyha a fiával lenne valami kis kontaktja, és a mindenféle huncutságokat csináltam, hogy becsomagoltam csokoládét, hozzátettem a Gergőnek az üdvözlő kártyáját, hogy anyák napjára, vagy ilyesmi, és hogy ezeket én elbedobtam a munkahelyére, hogy legyen valami, és hát többé-kevésbé összejött ezek a programjuk, nagyon jó sikerült, nagyon, nagyon különlegesen szépen állt a BV hozzá, mind a nevelői oldalról, parancsnoki oldalról, pszichológiai oldalról, szóval tényleg egy ilyen jó kezdeményezés volt, azt gondolom, hogy ezt folytatni kéne szakmailag. Hát jött a szabadulás környéke, amikor hát azért nem tudtuk, hogy mibe ugrunk bele. Azt tudtuk, hogy neki senkije nincs, akire támaszkodhatna. Azt tudtam, hogy nekem van egy 30 éves vállalkozásom, ahova szorgalmas emberek kellenek, tehát mondom, munkát fogok neki tudni adni. Annyi van, hogy meghitelezzünk neki egy albérletet, kifizessük a kauciót, és akkor induljon el a dolog. Hát ez a materiális része, a lelki részére azt nem tudtuk, azt tudtuk, hogy ő nagyon egyedül lesz, és a párom Klára már ő is, vagy az elmúlt 2 évben már ő is kapcsolattartója volt, hogy a Skype-os beszélgetések azok vele együtt történtek, és hát még olyan huncutok is, hogy van, amit már ők beszélnek meg a hátam mögött Klárával, amit érdemesebb ugye egy nővel megbeszélni, ilyesmi, és ez tök jó, tehát, hogy van egy ilyen kicsit családias dolog, és hát amit tudtunk az, hogy jött a húsvét, ami együtt kell töltenünk, aki ugye most már nem vadidegen, sőt, most már tényleg egy csinos jó kép is rászlott belőle, eladó, csak úgy mondom a rádió hallgatóknak. Hát ez is egy nehéz kérdés, hogy 35 évesen egy fiatal ember, aki a Krisztus útján jár, és szeretne magának egy keresztény társat, és hát ezzel drukkolunk azért neki, hogy ez összejöjjön, mert akkor az megint egy másik erőforrás, egy ilyesmi. Az a félelem, amit kérdeztél, az nem volt bennem, inkább annak a nyomasztása, hogy akkor most ez hogy lesz. Tehát én nem lehetek egyszerre lelkivezető, egyszerre mostohaapuka, egyszerre főnök. Tehát ez egy borzasztó helyzet ezen lavírozni, különösen úgy, hogy azért nem vagyok egy könnyű személyiség, szokták mondani, hogy nem vagy egy brüsszeli csipke. Tehát, hogy azért ezt nehéz így csinálni, hogy most a lelkét is simogassam, meg követelés is legyen, meg hát én is elfáradok, tehát nekem is kell egy szabad idő, vagy más elfoglaltság, de szerintem ezt az elmúlt 4 hónapban ez jó egyensúlyban van a dolog, meg hát szeretünk együtt lenni, tehát azért az sem egy utolsó dolog.
2: Megkérdezzük a Gergőt

0: fogták a fiúk. Úgyhogy ilyen értelemben kicsit úgy lehet, hogy nehezebb is volt átélni, de az utolsó este az kemény volt. Úgyhogy azért alvás nem nagyon volt, hogy akkor reggel megyek. Hát igen, azért ez a 10 év, ugye az előbb is kérdezted Tamást, azért az 10 év alatt mi nagyon megismertük egymást, és nagyon sok minden olyanba volt társam a 10 év alatt, amiben, hát ha ő is, nem tudom, hogy birkózok meg. Azt azért a családegyesítő program, azért tudni kell, hogy én a 10 év alatt édesanyámmal egyszer találkoztam. A 12 év, az első 2 évben volt látogatás, és hogy az ördög munkálkodása mindig, hogy onnantól kezdve, hogy én megpróbáltam új utat, én azóta én nem. Azóta nem volt kapcsolatot, és egyszer láttam, mikor ők közösen voltak bent, és ugye szabadulás után. Úgyhogy én tényleg csak rá tudtam támaszkodni.
1: Tamás várt téged a börtönkapu?
0: Igen, és hát és Szegeden. És Szegeden. Amikor kiengedtek, ott vártak engem a Jani bácsival. Így van. Hát ez nagyon, nagyon furcsa pillanat. Ezt élek nem fogom elfelejteni, az biztos, amikor álltak is nézték, hogy na akkor jövök, én is néztem ki a ugye Nagyfáról egy buszvízbe a szegedi csillaghoz, én meg nézek ki, hogy akkor ugye ennyi idő után hirtelen most egyáltalán hol is vagyok, hol fognak kirakni, na akkor hogy ne kerüljük el egymást, már volt A, B, C, forgatókönyv, minden, hogyha valami történne, hogy megtaláljuk egymást. Úgyhogy de nagyon, nagyon nagy pillanat volt. És meghatározó lesz egész életemben, azt hiszem az első pár nap, amit együtt töltöttünk, és elmentünk az első szabadulás után az első közös szentmisénkre együtt, ami nagyon, nagyon gyönyörű volt. És hogy tényleg, hogy az első pillanatok tekezve, hogy Jóisten beengedjem az életembe, és hogy tényleg rá tudjak hagyatkozni, mert ő mindig, ahogy bent végig velem volt ideként is, és nem fog elhagyni. És ez látszik a mindennapokban, hogy tényleg, ahogy mi együtt dolgozunk, hogy vannak, így, ahogy mondt is, hogy vannak nehezebb napok, vannak könnyebb napok, de hogy akkor is bármi van, akkor sem haragszunk a másikra, és akkor is szeretettel vagyunk a másik iránt, és ez én úgy gondolom, hogy tényleg ez mint egy család, és sosem fog megváltozni. Múltkor pont tettem fel egy kis, és akkor mondta Tamás, hogy örül neki, hogy a nehézségeket úgy jól veszem, jó tekintve, és akkor én mondtam, hát mondom, nincsenek nehézségek. És egyébként azt tudom mondani, hogy 4 hónap eltelt, és tényleg nincsenek nehézségek. Amit talán másnak nehézség, én azt nem, nekem nem tűnik annak. De nekem ugye kicsit a hétköznapokat talán lehet, hogy ezáltal könnyebben. Mert szerintem egy dologra voltam ráfeszül, hogy az a szakmunkás is jól sikerüljön, de az tökéletesen jól sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülök. De ez volt talán az első olyan nagyobb lépés, mióta kint vagyok, ami nagyon nagy megerősítést tudott adni, és hát persze a sátorjóhé 10 éves találkozó, ami
1: tehát akkora... visszamentél a börtönbe.
0: Így van, így van.
1: Igen.
0: Igen, hát volt ugye a börtönkúzának volt a 10 éves ünnepség a börtönön belül, és megengedte az ottani parancsnok, hogy tanúságot tegyek. És ugye ez azért egy hatalmas nagy dolog, mert hogy én úgy ott töltöttem az ítéletem legnagyobb részét, és hogy ott rengeteg felügyelő nevelő ismert engem a balhés korszakomból, ismert, amikor ők úgy gondolták, hogy ezt hagyjuk, mert ez úgyis el fog múlni ez a tűz, és hát most találkozhattak velem, amikor végigmentem a folyosón, és amikor beléptem a nagy ajtón. Furcsa. Ami nagyon pozitív volt számomra, és ami úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy megerősítés nekem, hogy amikor egy-két felügyelőnek belenéztem a szemébe, és mosolyogtak. Hogy nem a... és nem ez a cinikus, hanem hogy látták azt, hogy normálisan felöltözve, normálisan nézek ki, és hogy tényleg azt, amit akkor mondtam, hogy azt tényleg úgy is gondolom, idekint is, nem csak az, hogy odabent, hanem hogy tényleg azon az úton próbálok haladni, és ez nekem egy nagyon rengeteg erőt ad.
1: Tehát ahogy látom, te a börtönkúzió közösségébe itt kint is be tudtál illeszkedni, mert munkatársképző, tanúságtétel, börtönmissziós közösség, és itt is nagyon örülünk neked mindig. Azt szeretném kérdezni, hogy mik a céljaid? Közelebbi, távolabbi céljaid?
0: Hát a közelebbi az az, hogy megálljam ugye a helyem az életben, dolgozom,

0: Tudok. Ugye most, hogy vége volt ennek a képzésnek szakmának, ugye most csinálom a jogosítványt, hogy az minél hamarabb legyen meg, de mellette szeretnék még ugyanúgy tanulni, hogy minél több lábon megállni az életben, mert senkinek nem egyszerű, nemhogy azért ekkora hátránnyal, de hál' Istennek, hogy jó emberek vesznek körül, úgyhogy valamivel könnyebb, sőt sokkal, de hogy tanulni szeretnék mindenféleképpen, és ami nagyon hosszú évek óta célom, hogy olyan fiatalok segíteni, amilyen én voltam, hogy ne kerüljenek arra, ne jussanak arra a sorsra, amire én. Talán valami, megpróbálj útat mutatni, hogy tényleg, hogyha a jó Istent megtalálják, akkor nem kezdem végigmenni, amin én.
1: Tamás, neked hozzád van még egy kérdésem, hogy te, mint munkaadó, másokkal is dolgoztál már együtt, mennyire érzed, hogy 12 évig kimaradt így a világból, tehát mennyire kell segíteni, vagy elnézőnek lenni, vagy milyen munkaerő a Gergő?
2: Hát nem vagyok az az elnéző típus. Nem kell. A Gergő, ami mondjuk úgy más, hogy ő nagyon meg akar nekem felelni. Tehát ugye ő nagyon hálás nekem, és akkor ugye nagyon meg akar felelni, ezért ő azért nagyon összekapja magát. De hát egy ilyen kigyúrt háromajtós szekrény, úgyhogy van benne erő, úgyhogy nem kell őt félteni, és hát nagyon oda teszi magát, tehát tényleg szorgalommal, kitartással. Az egy nagyon izgalmas dolog volt, ugye, hogy az én kollégáim, beosztottjaim, segítőim, ők ismerték Gergőt, mert hát számtalanszor látták, hogy én skype-olok. Tehát, hogy mesélök a kollégáknak róla, és ők várták azt, hogy na hát milyen, ugye azért ez egy izgalmas dolog, mikor egy szabadult lesz a munkatárs, és meglepően szeretettel fogadták. Azt nehezen viselik, hogy jobban dolgozzik, meg magasabbra teszi a lécet, viszont azért az élvezik, hogy könnyebb nekik, mert hogy gyorsabban megy a munka bizonyos szempontból, vagy ilyen, de hogy elfogadták. Tehát most azért ennek még megy az időszaka, de hogy elfogadták, tehát ilyen munka szempontból nincsen gond, és hogyha valamit kérek, akkor is egy mód van rá, akkor ő igyekszik minél hamarabb is jól megcsinálni. Ha valamit még meg kell tanulnia, de hát azért, tehát amikor egy szabadult, nem látott egy kilós kenyeret egyben, mindig csak szeledben, és szóval, hogy olyan, annyira más világ van 12 év után, De nagyon jól kezeli az informatikai eszközöket, ugye fiatal érdeklődik, és hát becsvágyó, tehát hogy szeretne többet tanulni, teológiát, most ez a jogosítvány, szeretne maszek lenni, tehát hogy vannak elképzelés, hát azt mondja, az élet majd mit hoz meg, a realitás, az egy más kérdés, de hogy vannak céljai, tehát nem tengleng az életben.
1: Tehát szerintem ennek az az üzenete, hogy akár a munkáltatóknak, és nem biztos, hogy félni kell, és lehet lehetőséget adni akár egy frissen szabadultnak is, aki meg tudja állni a helyét, és nem csak a munkában, hanem a közösségben is, mert én most már innen ismerem a Gergőt, hogy rendszeres tagja a közösségünknek, nagyon örülünk neki. Jövő héten például együtt megyünk evezni, amit nagyon várunk. Még van bármi üzenetetek, vagy gondolatotok a hallgatóknak, akkor azt még megtehetitek.
2: Mindenképpen szeretném elmondani, hogy azért a Gergő esetében, hogy az Úr, hogy mekkora szabadító. Tehát, hogy a megkötözöttségeiből felszabadítja, hogy benne a legkeményebb időszakban ő leteszi a cigarettát, leteszi a Rivotrilt, és hogy az Úr betölti az ő életét. És hogy ebbe az irányba megy el. Tehát, hogy én hálás vagyok a Jóistennek azért, mert én ebbe ilyen kis kapa lehettem, vagy kis lombseprő, hogy elsimogattam a nagy göröngyöket, meg ilyesmi, hogy használ. És az egész missziónk, amit csinálunk, az, hogy Krisztusnak a szeretetét bevisszük, ő meg bekapta a horgot, és hát elfogadta a Krisztus szeretetét, és hát megváltoztatta az életét, tehát mind a fogvatartottaknak üzenethez, hogy a Jóisten az igazi szabadító, és azért az ő utolsó éveit azért már ő úgy élte meg, hogy hiába volt rács az ablakon, a lelke már szabaddá vált.
0: ami nekem még ilyen üzenetnek szeretnék, hogy tudom, én is bent hallgattam a Mária Rádiót, és hogy tudom azt, hogy annak a közösségnek is, mint a ti vagytok, és a börtönkúziós, hogy ők is hallgatják, és szeretném nekik is megköszönni azt a segítséget, támogatást, amit azért tőlük is kaptam a 10 év alatt, mert hát ugye rengetegen bejártok, és bejárnak a börtönökbe, és hogy nagyon sokat kaptunk minden egyes alkalomkor, nagyon sokat kapnak azok a fiúk, akik a Mécsesen keresztül, én is ismerek egyébként őt, aki levelezőtársam, és nagyon sokat kapnak azok a fiúk is egy-egy levéltől, és nagyon sokat számít, és hogy azoknak a fiúknak is, hogy akik ezt egyébként hallgatják, hogy nem egyszerű kint, ahogy bent sem, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyszerű bent, mert nem egyszerű, de akkor is, hogyha tényleg, ha hiszünk, és hogyha Krisztus ott van a szívünkben, akkor tényleg meg lehet élni szabadon a mindennapokat, és attól nem, azt nem mondom, hogy minden nap tökéletesen boldogságba fog eltérni, mert nem, mert vannak sajnos az ördög munkálkodik, és vannak nehézségek, vannak nehéz emberek, kint is, nekem is, ahogy bent is, de hogy könnyebb. És hogy nem muszáj, hogy a rácsokat korlátnak éljük meg, hanem egy állapotnak csak.
1: Nem hiányzik-e a régi életed, nincs a kísértés?
0: Nagyon furcsa, mert kijöttem, ugye amikor fel tudtam érezni, a régi Facebookomat használom, én mindenkit töröltem egyébként, az olyan embereket, akikkel olyan kapcsolatom volt a múltban, ami nem helyes. De ami nagyon furcsa, hogy nem is keresnek. Ugye, hogy eltelt 12 év, ugye már mindenkinek egyébként család, hasonló gyerekek, de hogy nem keresnek, és én se vágyok rá, hogy keressem őket. Megtanultam értékelni azt, amiért megdolgozok. Nem megy olyan könnyen minden, mint régen, úgyhogy nem azt mondom, hogy gondolok helyet, ma is holnap veszek egy autót, mert nem így van, nem is így lesz, de hogy megtanultam azt értékelni, amin van, és ezáltal nem hiányzik a múlt.
2: Amikor a Gergő letette a szakmunkás vizsgáját, akkor megkért, hogy menjünk el egy áruházba, és szeretne vásárolni egy rollert magának, mert hogy előtte való napokban kibérelt egy rollert, és hogy avval ment tőlem haza, és hogy hát fele annyi idő alatt ér rollerrel haza, mint tömegközlekedéssel, na de hát drága ez a bérlős roller, de ha ő venne egyet, akkor mennyi időt nyerne. Nagyon becsületesen sportol egyébként, tehát reggelente lejár gyúrni, és beszállunk a kocsiba, amikor megvette a rollert, és azt mondja, rám néz, azt mondja, fater, tudod, hogy évek óta ez az első jármű, amit becsületes munkával szereztem?
1: Nagyon köszönöm az anekdotát is a végére. Lejár sajnos a műsoridőnk, pedig nagyon jó titeket hallgatni. Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: következő beszélgetés az egyik legutóbbi börtönlátogatásunk után készült, a kiskunhalasi börtön előtt.
1: Most jöttünk ki Kiskunhalasról, ahol az egész délutánt eltöltöttük. Találkoztunk egy csapat női fogvatartottal, egy csapat apakos férfi fogvatartottal, és szeretnék megkérni titeket, hogy egy kicsit osszatok meg az élményeitekből.
2: Nagyon jól éreztem magamat ma délután. Szeretetet hoztunk, és nagyon sok szeretetet kaptunk vissza. Hoztuk a nyitottságunkat, a jó kedvünket, és visszakaptuk. Sokszorosan, a vidám énekekben. A közös éneklés nekem ma délután a legnagyobb élményem volt. És nagyon hálás vagyok mindegyikükért, aki egy picit is önmagát adta és hozzátett a mi szolgálatunkhoz. Nagyon megható volt sok könnyű és sok mosoly, nevetés. A ma délután nekem ez volt a legkedvesebb.
3: Nagyon sok élménnyel gazdagodtam ezen a délutánon. Nagyon felszabadult volt a hangulat. Két csoportban voltunk bent, és nagyon más volt a két csoport. Ez nagyon bennem maradt. Az első csoportban teljes felszabadultság, tánc, rengeteg nevetés, és mint a gyerekek, tehát ilyen nagyon önfeledten átadták magukat az élménynek. A második csapatban viszont már a komolyság is nagyon megjelent, nagyon sok személyes történet előkerült, és ez egy nagyon jó harmóniába, vagy kiegyensúlyozottságba került így a két csapat.
4: Most voltam először börtönbe, és nagy várakozással jöttem, hogy vajon mi fog rám várni. Izgalmas volt bemenni a sok kapun és rácson és mindenféle biztonsági dolgokon. Kicsit meg is voltam szeppenve, nem mertem sehova se lépni, ami nem volt szabad. Érdekes volt a lányoknál, tényleg ez a sokkal felszabadultabbak voltak, sokkal közvetlenebbek, meg úgy ilyen személyes ilyen kis összekacsintás is volt, ilyen kis lelki barátságkötés, érdekes. És kapcsolódási pontunk is volt, az is érdekes volt megélni, nagyon jókat énekeltünk, és kicsit egy kis felső szólammal megajándékoztam. Nem gondoltam, hogy ide való, de azt gondoltam, hogy de nekik szeretném, hogy ezt hallják, és akkor így örültek, és úgy láttam. Fiúknál pedig kicsit megriadtam az elején, ott ugye kicsit máshogy is ültünk, és hogy tehát hogy ott nem voltam annyira felszabadul, de a végére azért nagyon megjött ott is a hangulat, és nagyon, nagyon szépen énekeltünk együtt. Tényleg a fiúk olyan lelkesen énekeltek szépen. Nagy élmény volt, és köszönöm, hogy részese lehettem.
5: Most már másodszor voltam itt, mind a két csoportban. Jól éreztem magam. Az első esetben a hölgyeknél ott egy kicsikét nem találtam annyira az élményszerűséget, mint az elmúlt alkalommal, de annál inkább megdöbbentett és meglepett a férfi csapatnak a kicsit ilyen közösség élmény érződött az egészen, hogy ők nagyon-nagyon sokat együtt vannak, nagyon emberi hangon, megdöbbentő élmény számomra, amilyen szépen énekeltek együtt, hangosan. A közös ima az is nagyon, nagyon jó volt, hogy megszólaltak. Tehát egy olyan lélekemelő együttlét volt számomra megint, mint minden alkalommal, amikor kijövök a börtönből, nem tudok mást mondani, mint hogy a lélek működik.
6: Ennek a helynek az a specialitása, hogy ahogy az előttem szóló is mondta, itt egy élő közösség van, és nekünk meg ugye kevés levelezőnk van itt, tehát itt igazából két közösség találkozása zajlik, és mi is kaptunk tőlük legalább annyit, amennyit ők tőlünk, és itt volt közöttünk az Isten. Az, hogy ők milyen erővel énekelnek, és kiderült, hogy minden nap este eléneklik ezt az éneket együtt. Ezek olyan megdöbbentő dolgok, hogy itt mennyire erős a hitük és az összetartásuk és a vallásgyakorlásuk. Ugye ehhez mi csak csatlakozni tudtunk, és egy kicsit erősíteni egymást kölcsönösen. Nagy élmény volt.
1: A reményről beszélgettünk. Ferenc pápa halála és a remény éve kapcsán, és olyan történeteket kerestünk az életünkből, amikor valami teljes reménytelenség fordult pozitívvá, és ezek a személyes megosztások, ezek mindig nagyon, nagyon érdekesek, és tényleg érdekes megfigyelni, hogy ahány csoport, fogvatartotti csoport, annyi féle, és hogy megéltük a teljes érzelmi skálát, a térdre hulló könnyektől, a kacagásig és a táncra perdülésig. És ettől olyan hihetetlen gazdag egy délután. Úgyhogy mindig nagyon szívesen jövünk ide, és bár itt gyakrabban cserélődnek a fogvatartottak, mert rövidebb ideig vannak itt, de mégis vannak ismerős arcok, és örülünk az újaknak is, úgyhogy egy különleges élmény számunkra is, és örülünk, hogy itt lehettünk.

0: Hallgassák szeretettel a következő verset fogva tartott levelezünk tollából, mely a BV sajtóengedélyével jelent meg a Jobblator börtönújságunkban.
1: Lenhárt Mihály, rönkök, hasábok. Olyan mágia lennék, aki megválogatja az áldozatot. A teher alatt összeomlanék, nem vállalva a kárhozatot. Még imáit errebegi, megvárnám, majd köteleitől megszabadítanám. A pribékek dühönghetnének, nem szabadulhat az eretnek. A kínzók tanakodnának, utasításokat osztogatnának. Hozzanak másik rönköket, építsenek egy új tűzfészket. Másnap, mire a nap felkel, ennek az embernek égnie kell. Mikor látnám a hóhér kezében, hogy a fákja fellobban, fásult közönnyel szemében, az ágakhoz érinti unottan, magasan az égre néznék, majd magam baroskadnék. Semmit sem értem el, ezért magamat égetném el. Vagy magam fölé felhőt vonnék, az ivatar hadd záporozzék, a feltornyozott hasábok, a csupa nyírkos farakások, az összegyűjtött újabb ágak, csak füstfelhőt okádnának.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
4: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Egyetemes imára hívnak Ukrajnáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot adott ki az életvédelméről. Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az EGRI szemináriumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spirálját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szentatya. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hétfőn nyilatkozatot adott ki az életvédelmével kapcsolatban, miután Magyarországon társadalmi párbeszéd indult a témát érintő kérdésekről. A közlemény hangsúlyozza, hogy a katolikus egyház tanítása szerint az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. A püspöki konferencia szerint az előidézett abortusz, az ártatlan emberi élet kioltása és az eutanázia olyan döntések, melyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kérte a kormányzatot, hogy az életvédelem kérdése ne napi politikai viták mentén dőljön el, hanem annak alapján, mely megoldások nyújtanak valódi segítséget a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek és a családoknak. A püspöki konferencia felajánlotta tapasztalatát és együttműködését, valamint arra buzdított, hogy az élet kultúráját ne csupán szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségnyújtásban is építsük. Az EGRI érseki papnevelő intézet augusztus 12-e és 15-e között hivatástisztázó lelki gyakorlatot szervez azoknak a fiatal férfiaknak, akik szeretnék komolyabban megvizsgálni, milyen hivatásra hívja őket a Jóisten. A program központi kérdése, vajon mi Isten terve az életemmel? A résztvevők segítséget kaphatnak annak felismeréséhez, hogy valóban Isten hívását érzik-e, vagy inkább saját vágyaik és környezetük elvárásai befolyásolják döntéseiket. A lelki gyakorlat során személyes és közösségi imádság, vezetett szentségimádás, csendes elmélkedési idő és lelki beszélgetések segítik az elmélyülést. A fiatalok találkozhatnak a szeminárium elöljáróival, kispapokkal és papokkal is, akik őszintén beszélnek a papi hivatás szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a részvétel semmilyen elköteleződéssel nem jár, ugyanakkor fontos lépés lehet egy tudatosabb és Istenre figyelő életút felé. További információ az EGRI Főegyházmegye honlapján található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora.

Mindenki a szeretetről beszél. A szeretet után kiárt. A szeretetről dalol. Vagy a szeretet után sír. Az emberek a szeretet nevében dolgoznak. Kínlódnak egy egész életen át. Ölelkeznek vagy harcolnak. Életet adnak vagy ölnek. Vajon az emberiség története nem egyetlen megrázó szeretet keresése, telve csodálatos sikerekkel és szörnyű kudarcokkal? Való igaz, hogy az ember szívében a legmélyebb vágy az, hogy szeressen, és hogy szeressék, mert a szó teljes értelmében létének értelme a szeretet. Szeretetből teremtette őt Isten, és nem tud másképp kibontakozni csak a szeretetben. De számtalan félreértés van a szeretet körül. Ez a bűvös szó, melyet untalan használnak, olyan magatartásokat takar, amelyek épp oly messze esnek egymástól, akár a fehér a feketétől, az élet a haláltól. Ha megkíséreljük eloszlatni ezeket a tévedéseket, a szeretetet abszolút voltában meghatározni és követélményeit feltárni, akkor megsegítjük az embereket, hogy a szeretet igazi útjára lépjenek. Még akkor is, ha csak az út végén hívogató eszményként tűnik is fel az, amelyet teljesen sohasem érünk el a Földön. Az emberek éhsége rettenetes. Minden évben milliókat pusztít el. A szeretet éhség még öldöklőbb. Szétrombolja az embert és az emberiséget. Igen, gyakran az ember nem tud szeretni. Azt hiszi, hogy szeret, pedig csak önmagát szereti. A hosszú úton, amely a szeretethez vezet, sokan megállnak. A szeretet déli bábja által félrevezetve. Ha könnyekig meghatódsz, valamilyen szenvedés láttán, ha nagyon erősen ver a szíved egy bizonyos személy társaságában, az nem szeretet, az csak egy érzelmi felindulás. Ha megkap valakinek a nyugodt ereje vagy bájossága, ha elbővölten átengeded magad, az nem szeretet, hanem önmagad kiszolgáltatása. Ha elveszted a fejed egy nő szépsége láttán és bámulod, hogy gyönyörködj benne, ha valakinek az eszét nagyra becsülöd és keresed a vele való társalgás örömét, az nem szeretet, hanem csodálat. Ha minden erődből el akarsz nyerni egy tekintetet, egy becézést, ha mindenre kész vagy, csak hogy karjaidba vehesd és birtokolhasd a testét, az nem szeretet, hanem mohó vágyad, amely az érzékiségedből fakad. A szeretet nem azt jelenti, hogy a másik hatással van rád, nem a másik iránti érzelmi vonzódás, nem önmagunk átengedése a másiknak, nem a másik csodálata, nem a másik utáni vágyódás, nem a másik birtokba vételének az akarása. A szeretet lényegében önmagunk oda ajándékozása a másiknak. Szeretni nem ugyanaz, mint érezni. Ha azt várod, hogy érzelmeid indítsanak szeretetre, nagyon kevés embert fogsz szeretni a Földön. Ellenségeidet pedig egész bizonyosan nem. A szeretet nem ösztönös lépés, hanem az akaratod tudatos elhatározása, hogy a többiek felé menj és odaajándékozz magad nekik. Nagyon gyakran játszod a hüvelyk matyit, mindig megtalálod a visszautat, az útat önmagadhoz. Vesz el önmagad számára.
ne gondolj önmagadra, és bizonyára szeretni fogsz. Az éhség arra késztet, hogy elmenj hazulról kenyeret vásárolni. Kinyitod az ablakot, hogy gyönyörködj a nap nyugtában. Barátod elé sietsz, akit az ablakból megláttál. Így a vágy, a csodálat, az érzelmi vonzódás elszakíthat önmagadtól, és odaadást várt ki belőled, de ez még nem szeretet. Az Úr eszközként adja ezeket, főleg a férfi és a nő kapcsolatában, hogy segítsen az önmagadról való elfeledkezésben, és a szeretethez vezessen. A szeretet útján a közlekedés egyirányú. Mindig belőled indul ki, hogy mások felé vezessen. Minden alkalommal, amikor egy személyt vagy dolgot önzően lefoglalsz, már nem szereted, mert már nem ajándékozod magad neki. Ellenkező irányba haladsz. Minden, amivel utadon találkozol, azt a célt szolgálja, hogy jobban szerethess. A táplálék, hogy fejlesz-e az életet, amelyet percről percre adnod kell, a motorod, hogy gyorsabban odajuss, ahol oda kell adnod magadat, ez a lemez vagy film vagy könyv, hogy gazdagítson, kikapcsoljon és képessé tegyen nagyobb odaadásra, a tanulmányok, hogy az ismeret szerzésben segítsenek és előkészítsenek a mások tökéletesebb szolgálatára, a munkád, hogy a te erőfeszítésed is hozzájáruljon a világ építéséhez, a barát, hogy magatokat egymásnak adjátok, és így gazdagodva a többieknek, a hitves, hogy együtt adjatok életet, a gyermek, hogy a világnak adjátok, és azután valakinek. Indulj el az úton, fogadj be mindent, ami jó, de azért, hogy odaadhast. Ha megtartasz magadnak valamit vagy valakit a magad kedvéért, ne mondd, hogy szereted azt a valamit vagy valakit, mert abban a pillanatban, amikor megragadod azért, hogy megszerezd és megtartsd magadnak, ha csak egy pillanatra is, a szeretet szerte foszlik ujjaid között. Azért szedsz virágot, hogy csokorba kösd. Azért kötsz csokrot, hogy a kedvesnek ajándékozd. Mert a virág nem azért van, hogy elhervadjon kezeid között, hanem hogy örömet szerezzen és gyümölcsöt hozzon. Ha virágot szedsz és nincs bátorságod elajándékozni, folytasd utadat. Így az életben is, ha képtelen vagy elhaladni egy tárgy, egy személy mellett annélkül, hogy csak magadnak meg ne kaparintanád, folytasd utadat. Hogy szeretni tudj, képesnek kell lenned az önmegtagadásra. Az önmegtagadás csak akkor lesz gyümölcsöző, ha önként felajánlott áldozatban teljesedik ki. Vizsgáld gyakran felül szereteted valódiságát és tisztaságát. Ne csak úgy, hogy egyszerűen felteszed a kérdést, hogy vajon szeretek-e. Kérdezd meg önmagadtól, vajon megtagadom-e magamat, vajon elfeledkezem-e önmagamról, vajon odaadom-e magamat. Ne ringatózz a szeretet illúziójában azzal, hogy tárgyakat, pénzt, készszorítást, csókot adsz, sőt, talán egy keveset idődből tevékenységet bír, annélkül, hogy önmagadat adnád. A szeretet elsősorban nem valaminek, hanem valakinek az oda ajándékozása. Szeretni fogsz, ha önmagadat adod, és ha teljesen beleadod magad ajándékaidba, még a kifejezetten anyagi jellegűekbe is. Miért füttyentesz a kutyádnak, ha meg van kötve, nem tud hozzád futni? Miért mondod, odaadom magam, ha tárgyak, személyek vagy önmagad rabja vagy? Ha ragaszkodsz töltőtollathoz, szerszámaidhoz, könyveidhez, ügyeidhez vagy művethez, tevékenységedhez vagy kényelmethez, kedvteléseidhez, kapcsolataidhoz, barátaidhoz, de önmagukért nem fogsz tudni ajándékozni, akkor nem tudod magadat oda ajándékozni. Ha kötve vagy,
ha kötve vagy, akkor, hogy szeretni tudj, el kell oldoznod magadat. Az eloldozottság nem jelent közömbösséget, ellenkezőleg megbecsülést, csodálatot, értékelést, olyan fokú szeretetet, hogy ne akarj gyűjteni, szerezni, és akár csak egy percig is úgy élni, hogy mások számára ne kamatoztasd kincseidet.

A valódi szeretet szabaddá tesz, mert megszabadít a dolgoktól és önmagunktól. Az fog a legjobban szeretni, aki a leginkább odaajándékozza magát. Ha mindvégig akarsz szeretni, késznek kell lenned arra, hogy odaadd egész életedet, hogy meghalj önmagad számára, többiekért, a másikért. Ha azt hiszed, hogy könnyű szeretni, csalódol. Minden szeretet, ha valódi, egy nap keresztet hoz majd neked. Mert a bűnbeesés óta nehéz megfeledkezni önmagunkról, nehéz meghalni a magunk számára. A bűnbeesés óta szeretni annyi, mint késznek lenni arra, hogy keresztre feszítsük önmagunkat másokért. Ha kapni akarsz, nem fogsz elérni semmit. Adnod kell. Ha úgy adsz, hogy azt gondolod, így én is kapok majd, nem fogsz elnyerni semmit. Ellenszolgáltatás nélkül kell adnod. Ha becsületesen adsz, anélkül, hogy várnál érte valamit, mindent megkapsz. A legnehezebb a szeretetben a kockázat, a sötétbe ugrás, a lépés a halálba. Azért, hogy elérjük az életet. Éppen ezért gyakran meghátrálsz a valódi szeretet elől. Habozol, mert becsapott és félrevezetett a hamis szeretetnek közvetlenül kínálkozó előnye. Attól félsz, hogy nem kapsz semmit és megelégedsz egyelőleggel. Ha szeretsz, odaadod magad. Ha odaadod magad másoknak, gazdagodsz általuk. Így a szeretet a végtelen fölé növeli azt, aki szeret. Mert aki kész magáról teljesen lemondani, az fölfedezi a többi embert is, és egyesül az egész emberiséggel. A hamis szeretet, az önzés, az önmagunkba zárkózás mindig csalódást okoz. A személyiség elszegényedéséhez vezet, mert megakadályozza a kibontakozást. Ez halál. Az igazi szeretet mindig örömet nyújt, mert a személyiség kibontakozását és beteljesülését jelenti, életet hoz. Krisztus szeretett a legjobban, nem azért, mert a legtöbb érzelmi vonzódást tanúsította az emberek iránt, hanem mert ő adta a legtöbbet, a legtudatosabban, a legszabadabban, a legönzetlenebbül. Ha megszűntél adni, megszűntél szeretni. Ha megszűntél szeretni, megszűntél növekedni. Ha megszűntél növekedni, megszűntél tökéletesedni, megszűntél kibontakozni Istenben, mert szeretni annyi, mint Isten útjára lépni, vele kapcsolatot találni.

Él egy ember itt a földön, akit szeretned kellene. Ám akarva vagy akaratlan, mégis harcolsz ellene. Él itt egy ember, akit ismersz. Vagy úgy hiszed, hogy ismered. De oly sok mindent nem tudsz róla, hiába van mindig veled. Néha tiszteled, néha nagyra tartod. És nem vagy képes kiismerni, szíved ezért boldogtalan. Néha meglep, hogy mire képes, máskor bosszant, mert képtelen. Nem látja át saját világát, s mégis vonzza a végtelen. Kívülre néz, s belülre nem lát. Lelke még mindig kisgyerek. Másoknak hisz, milyennek látják, csak mások által ismered. Kezd el szeretni ezt az embert. Kezd el szeretni egyben önmagad. Ha elveszíted hited magadban, hidd el, hogy semmit sem marad. Tudnod kell azt, hogy különleges vagy. Nincs a világon más ilyen. Fedezd fel végre a lelked, s engedd, hogy boldoggá tegyen. Amen.

0: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság

című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó három kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. Három helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

megkopott álmokat. Sodornak az évek, az idő tüské, a szíved ígérnek, ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek.

egész gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost kivégezték, egy bárkával visszavonult onnan egy puszta helyre, egyedül. A tömeg tudomást szerzett erről, és követték őt gyalog a városokból. Amikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, oda mentek hozzá a tanítványok, és azt mondták neki, sivár ez a hely, és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy falvakba menjenek, és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban azt mondta nekik, nincs rá szükség, hogy elmenjenek, ti adjatok nekik enni. Azt felelték neki, nincs itt másunk, csak 5 kenyér és 2 hal. Azt mondta nekik, hozzátok ide őket. Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek, és jól laktak. Végül 12 kosarat szedtek a megmaradt darabokkal. Mintegy 5000 férfi volt ott, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem

számítva. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, hitanórán megkérdeztem a gyermekeket, hogy mi az, amit ha adunk, másiknak is jó, de közben nekünk is marad. Mi az, amit adunk, és bár osztjuk, de mégsem fogy el, nekünk is marad. Sokosan megfelelték a gyermekek, hogy ez nem más, mint a szeretet. Mert örülünk, amikor valakinek látjuk az arcán a mosolygást. És mi magunk is boldogok vagyunk, amikor a másik boldog. Boldogságunk ezáltal osztódik. És osztódik is példát ad. Mert megtanulja a másik, hogy nem csak kapni, de adni is öröm. És a másik boldogsága az én boldogságom is. És ezért megéri odafigyelni, megéri érzékenynek lenni. Mert észre kell vennem, hogy mit kell adnom a másiknak. Mivel teszem őt boldoggá? Mire vágyik? Mire van szüksége? Mire éhes? Az evangéliumban Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Az elcsigázott és fáradt tömegnek. Első olvasatra az eukarisztiának, a szentmisé áldozatának a előképét látjuk, kezébe vette, áldást mondott, megtörte, szétosztotta, hogy az eukarisztiát is szétosztja az áldozható pap is, mindenki jól lakik. Nem fizikailag, hanem lelkileg, mert találkozik Jézussal. Hát nem öröm, hogy találkozok azzal, aki szeret engem? És ezáltal én eltelek. Mert rádöbbenek arra, hogy a találkozásban sok minden másodlagossá válik. Az olvasmányban halljuk, hogy miért költjük a pénzt olyanra, ami nem lakat jól bennünket. És bár tudjuk, hogy az ember, ha jól lakik, újra éhes lesz, valami többet akar mondani a Szentírás. Olyanra fókuszáljunk, amely hosszú távon boldogságot ad. Akkor is, amikor úgy tűnik, hogy az nehéz megtenni. Mert szeretni nem könnyű. Mert sokszor a szeretetben ott van a szenvedés kockázata. Ha szeretek valakit, félek, hogy elveszítem. Ha szeretek valakit, könnyen lehet, hogy közel engedem magamhoz, és óhatatlan, de meg tud bántani. De ott van mindig a lehetőség, hogy kibéküljünk, hogy közelebb kerüljünk. És rádöbbenek arra, hogy ott van velem a másik. Alkalmazkodni nehéz, olykor fáradtságos. De sokkal többet nyerek vele, mert valaki ott van velem. Akkor is, amikor nem érzem a jelenlétét fizikailag, mert a szeretet sokkal több, mint fizikai valóság. Halljuk Pál apostoltól, hogy sem élet, sem halál, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység nem választhat el minket az Isten szeretetétől. És ha valakit nagyon szeretünk, akkor nem csak az Istenre vonatkozik ez. Mert van úgy, hogy a szeretteink eltávoznak közülünk. De a szeretetünk nem szűnik meg azáltal, hogy nem látjuk őket. Mert a szívünkben érezzük a jelenlétüket. És őrizzük azt a tanítást, amit kaptunk tőlük, amit ők adtak nekünk. Az egyházunk elénk állítja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Hogy jól szeressünk, hogy okosan szeressünk, hogy ne csak úgy szeressük, ahogy kényelmes, hanem úgy is tudjunk szeretni, hogy ezben áldozatot járunk. Áldozattal járó szeretettel, mert annak valami mélységesen mélyebb jelentése van. Irgalmasság testi cselekedetének az első felsorolásából az első, hogy éhezőknek ételt adni. Hogy amikor láttunk valakit vendégül magunk mellett, akkor valakit vendégül látunk, akkor beszélgetünk is vele, nem csak együtt étkezünk. És lehet, hogy a, úgymond a kapzsiság, a zsugorisság beszél belőlünk, amikor azt mondjuk, hogy egy időről akarom elkölteni a vacsorámat, de hát milyen jó lakás az, amikor egyedül lakok jól. Ha valakivel együtt étkezem, akkor egymás mellett ülünk, a szemünk egy vonalban van. Hány és hány családnál esznek kutyafuttában? És nem is biztos, hogy egyszerre. Vagy akkor emlékszem, gyerekkoromban is apukám megkérdezte, hogy milyen volt a nap, és én flegmán azt mondtam, hogy semmilyen. És az édesapám már nincs velünk, és őszintén megmondom, hogy bánom, hogy ezt ilyen, így beszéltem. Mert ezt nem tudom pótolni. De amíg megtehetjük, hogy a családtagjainkkal együtt egy asztalnál ülünk,
akkor keressük a beszélgetés módját is. Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Miben értünk egyet? Mi az, ami közös értékrendünk? Mi a mi családi tradíciónk? Mit lát az unokánk tőlünk? Mit hall az unokánk tőlünk? Mi magunk is beszélünk a nagyszüleinkről. Hát ők rólunk fognak beszélni. És nem mindegy, hogy mit mondunk, és hogyan mondjuk azt. Szomjazóknak italt adni. Ha valaki szomjas, sápadt. Nem mondja, hogy szomjas vagyok. Befele fordul egy picit. És nekünk észre kell vennünk, hogy kinek van szüksége arra, hogy most abból adjunk, ami nekünk is értékes. Hiszen aki pont ebben a kánikulában tudjuk, hogy mennyire fontos a folyadék. Visszük magunkkal. Amikor a másik szomjas, szomjazó, mint mi, akkor világos, hogy adnunk kell, mert neki nagyobb szüksége van rá, mint nekünk. És magunkat is neveljük arra, hogy áldozatot hozunk. Magunk kéből mondunk le, mert őt a rosszul lét fenyegeti. És nem biztos, hogy ő mondja. De vajon észreveszem-e a másikon azt, amit nem mond ki? Kamasz gyerekek sokszor nem mondják el, hogy bántja őket valami. És pont ők azok a korosztály, akit meg kell kérdezni, hogy mi a baj. Mi nyomaszt? Mondhatod. Nem csak szülő, egy pedagógus is megteheti. Sőt, jó, ha megteszi. Szegényeket ruházni. Van itt Máté Szetett Szolgálat, sok-sok ruhát őriznek, de sok olyan ruha, ami van ott, ami igazából azért vitték oda, hogy ne a szemétbe kerüljön. Ha valamit adok, akkor vajon az hasznos dolog az? Magam is hordanám? Mondják, hogy ajándéklónak ne nézz a fogát, de vajon úgy segítek, hogy az valóban jó? Vagy csak meg akarok szabadulni attól, ami fölösleges? Utasoknak szállást adni. Ha valakit befogadunk az otthonunkba egy éjszakára is akár, persze rokonokat nagyon szívesen, de a gyerekeim barátaival mi a helyzet? Ezt megengedem, akkor a gyermekeimnek kapcsolata bővül. És megismerem a gyermekemnek a szüleit, pontosan a gyermekem barátainak a szüleit, és azáltal tudom, hogy a gyermekem kikkel barátkozik, mi a közös értékrendünk, és talán a kis családi gubóból kinyílnak perspektívák. Hogy gondolnak mások? Hogy gondolkodnak mások? Milyen értékrendjük van? És nem kérdőrejezzük meg a sajátunkét, de tudjuk finomítani. Mert rádöbbenünk arra, hogy az élet sokkal összetettebb. És amikor a másokat megismerünk, mások életét megismerjük, akkor hálát adunk azért, hogy mi nekünk van. Hogy nekem ez így nem így történt. Megóvott a gondviselés. Hogy éppen értékelem azt, ami nekem van. És nem is biztos, hogy akkor én panaszkodhatnékom lenne, mert rádöbbenünk arra, hogy mennyivel szerencsések vagyunk. Nem is beszélve arról, hogy felvállaljuk önmagunkat. Mert aki belép az otthonunkba, látja a nappalit, látja a családi képeket, akikre büszkékedhetünk. Hány és hány idős ember büszkékedik az unokáival, úgymond ilyen kis dicsőségfalon, és öröm őket hallgatni. És egyben felvállaljuk azt, hogy akik vagyunk. Milyen jó érzés annak lenni, akik vagyunk. Nem rejtőzni a másik elől, vagy olyat mutatni, ami nem a valóság. El lehet abban nagyon könnyen fáradni. Betegeket meglátogatni. Akkor elviszük a hírt olyan valakinek, aki ágyban fekszik a külvilágról, akkor színt viszünk az életébe. Valaki otthon van a négy fal között, de valaki kórházban. És amikor hall információt, hírt, nem pletykát, hírt, akkor egyben küldöttek vagyunk. És a küldött görögül angelosz. Tudtokon kívül angyalok vagyunk. Mert örömöt is viszünk a másik embernek. És ezt el is felejtjük, amikor mi ezt kapjuk. Éppen ezért hála az az akarat emlékezése. Emlékezhetni akarom magamat arra, hogy kaptam valamit, és ez kötelez arra, hogy én is azt továbbadjam. Börtönben lévőket meglátogatni. Valaki ezt szó szerint veszi, és kialakult pumázi székhellyel a Mécs szeretett szolgálat, amelyben börtönben lakókat levelezgetnek velük. De vannak, akik lelki börtönben vannak. Úgymond a gyerekek nyelven úgy fogalmaznánk, hogy akik indok nélkül szomorúak.
A felnőttek nyelvén azt mondanánk, hogy beszűkül a gondolkodásuk, és csak a rosszat látják, csak a nehézséget látják. Pedig az élet sokkal szebb. Ott a teremtett világ. Ott vannak a gyermekeink. Ott van a szeretteink. Ott vannak, akiknek megfoghatom a kezét. Ha csak arra fókuszálok, ami nehéz, nem értékelem a sok jót, ami körülöttem van. És amikor rávilágítjuk a szeretteink, barátaink figyelmét arra, hogy az élet nem csak a problémáidból áll, akkor egyben esélyt is adunk arra, hogy ebből a beszűkült gondolkodásból kilépjen. Jézus mindig kilépteti az embereket a világúból. Legyen az a vámos a pénzes asztaltól, a farizeust a lelképzeléseiből, vagy éppen a tévegő tanítványokat, bűnös asszonyt az életállapotából. Hogy nem csak az van, amit te teremtettél magadnak. És nem csak az van, amiből úgy gondolod, hogy nincs kiszállás. Halottakat eltemetni. Úgy tűnik, nem kéne erről beszélni, de bizony kell. Mert az egészséges gyászfolyamat része az, hogy eltemetem a szeretteimet. Elmegyek a temetőbe, leteszem a virágot. Tolszói azt mondja, hogy elmegyünk a temetőbe, hogy hálát adjunk és megemlékezünk az ember legbensőségesebb emléke a holtteste mellett. És egyben emlékszünk arra, hogy mit kaptam, milyen kincseket, milyen örökséget, és ő mit szeretne, mit adjak tovább gyermekeimnek, barátaimnak. És azok az emlékeket kincsként őrzöm. Irgalmasság lelki cselekedetei. A bűnösöket meginteni. Olyan felelőse vagyok a barátom életéért, szeretteim életéért. Merem-e mondani, hogy úgy érzem, hogy nem jó úton vagy. De fontos, hogy hogyan mondom, az alázattal. Úgy érzem, hogy a véleményem szerint a helyedben lennék olyan vezető szavak, amelyben nem alázzuk meg a másikat az igazságunkkal. Mert lehet igazat mondani, közben letaglózva a másikat. De az milyen segítség? Tudatlanokat tanítani. Van tudásunk, de nem csak a nyelvtudás, vagy éppen képesség valami szakmában, vagy művészeti érzék, hanem az, hogy ezt átadom. Olyan vonzóvá teszem a pályámat, hogy ez vonzó legyen mások számára. Hogy kineveljem az utódomat. Nem öröm egy pedagógusnak, ha egy tanítványa szintén pedagógus lesz. Nem öröm egy zenésznek, ha valakit el tud varázsolni a zene örömével, és az illető is zenész lesz. És folyhathatnánk majdnem minden szakmával. És ha így gondolkodunk a szakmánkról, akkor a szakmánkat hivatássá tudjuk nemesíteni. És az emlékünket megőrzi majd a másoknak a munkája. Kételkedőknek jó tanácsot adni. Jó tanács, hogy csak úgy lehet adni, ha empatikus vagyok. Bele helyezkedik a másik ember életébe, és olyat mondok, ami neki jó. Nem azt, ami kényelmes. És nem azt, amit hallani akar. Mert valaki mondhatja azt, hogy én eldobok mindent, és akkor mondhatnánk erre azt, hogy nem kell eldobni mindent. Az élet nincs kereszt nélkül. Az élet nincs megpróbáltatás nélkül. Az élet nincs felelősségvállalás nélkül. A felnőttség ismérve az, Bagdi Emőke szerint, hogy tudunk adni, nem csak kapni, tudunk áldozatot vállalni, tudunk felelősséget vállalni. És el tudunk persze köteleződni, ez a negyedik. A bántalmakat békével törni. Sok mindent kapunk az életben. De olyan megváltoztatjuk a másikat, ha ugyanúgy bánunk vele, mint ahogy velünk bánik. A megbocsájtásnak, úgymond, fokozatai is vannak Robert Urey szerint, amerikai vallásszociológus. Bosszú álló megbocsájtás, neki is fájjon, kártalanító, kompenzáljon, megbocsájtok, mert rosszba lenni, de igazából szeretetből bocsájtok. Mert közel akarom tudni magamat a másikhoz. Mert belelátok a lelkébe, és látom, hogy ő miért olyan, amilyen. Mik a sebei, mik a gyöngességei, és amit mond, miért mondta.
A fájdalom beszélt belőle, a kétségbeesés, vagy éppen a bűnnek valamilyen lánca. Ide tartunk, itt egyik felsorolási pontja, az ellenünk létűnek megbocsájtani. És ez a megbocsájtás magunknak is fontos. Gyermekeknek tanítjuk, hogyha elesik, véres a karja, ha elvakarja, nem gyógyul be. De hagyja békén, beheged, ott a nyoma, de már nem fog fájni. Együtt élünk a sebeinkkel, de nem a sebeink határozzák meg az életünket. Szomorúakat vigasztalni. Ez egy kisgyermek is tudja. Mert van úgy, hogy nincsenek szavak. Van úgy, hogy az ember szomorú. A nincs más dolgunk, csak leülni mellé, és megfogni a kezét. Érezni azt, érezhetni azt, hogy itt vagyok veled. Vannak olyan tragédiák és nehézségek, amelyre nincsenek szavak. Ilyenkor odaülünk a másik mellé. És éreztetjük, hogy nem egyedül hordozza azt a terhet, azt a nehézséget. És végül, nem utolsó sorban, az élőkért és holtakért imádkozni. Nem helyettük. Az élőkért azért imádkozunk, hogy elinduljon a szívükben a változás. Hogy rátaláljanak a boldogságra. Arra a boldogságra nem az étel és nem az ital, hanem az, hogy megtalálják a helyüket az életben. Hány és hány ember nélkülöz, de boldog. Miért? Mert ott van a helyén. Megfogja annak a kezét, aki őt szereti. Van öröksége, van múltja, van tradíciója, és ebből kifolyólag van méltósága is. Hát nem volt méltósága nagyszüleinknek, dédszüleinknek, amikor átvészelték a nehéz időket. Ez méltósága lehet. Akkor is, amikor nehézségek vannak. Halottakért azért imádkozunk, mert bár nem vagyunk mindannyian szentek, de ott szeretnék lenni a szentek között. És imádkozunk azért, hogy az idő, ami úgymond a tisztulás állapota, amelyben kiégetődik mindaz, ami elválaszt az Istentől, az minél rövidebb legyen. Az ortodox irányban ezt nem vallja, de a kis vékony gyertya az ortodox szempontjában a homokágyon, ez ennek a szimbóluma. És amikor a szeretteinkért imádkozunk, akkor közösségben vagyunk velük. Szent Ágoston azt írja, amikor az édesanyja elhunyt, hogy ne sírj azért, mert szeretsz. A halál nem jelent semmit, csupán átmenet a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásé voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, az a néven, ahogy mindig szoktál. Ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyes arccal. Folytass kacagásod. Nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék-e nevem a házunkban, hogy mindig is hallható volt. Ne elnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágt el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed most nem lát engem, nem vagyok messze. Ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész, letisztult, szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves, ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz. Ne sírj, mert szeretsz engem. Kedves testvéreim, Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Ha szétnézünk magunk körül, van kinek enni adni. Van szomorú, van reményvesztett, van partalan ember. Ott a lehetőség minden áldott nap, hogy meglássuk őket, megszorítsuk a kezüket, és a szemükbe tudjuk mondani, hogy valaki őket szereti, az Isten szereti, mint ahogy minket is szeret. És ezt a szeretetet napról napra érezzük.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Aki padlóra kerül, a földről másképpen látja a világot. Gondolkodtunk már ezen? Én többször átéltem padlóra kelőten. Nehéz volt és fájdalmas. Az ütés persze, hogy nem tetszik. Sokáig sajog. Visszaemlékezek rá, aki ütött. De mégis, amikor ott vagyok lent, észrevettem valamit. Másképpen látom a világot. Ha csak egyfajta képet akarok ide festeni, hogyha valóságosan a szobánkban a padlóra kerülünk, bármilyen okból kifolyólag, másképpen látjuk az asztalt, másképpen látjuk a szekrényt, mindazt, ami el van helyezve, és csak fölülről láttuk. Szabó Lőrincnek Lóci óriás lesz című verse pontosan erről szól. Már kamaszkorom óta nagyon szerettem ezt a verset, sokszor elgondolkodok rajta. Persze nem kívánom senkinek, hogy padlóra kerüljön, de mégis, ha egyszer ott van, ne feledkezzem meg róla. Talán most innét másképpen látom az életemet és a világot, másképpen látom az embereket. Nem könnyű ilyenkor elfogadni, én ezt megértem teljes egészében. Mégis nem haszontalan ez az időszak, higgyétek el nekem. Isten ebben a helyzetben is megadja nekünk, persze, hogyha erre egy picit is nyitott vagyok, fölismerjem, hogy az élet hogyan és miképpen formál és alakít engem. Isten a sorsunkon keresztül szántja föl a szívünket, hogy oda, a fölszántott földbe, mint jó földműves, belehullassa az esőt és a magot. Ezt nem kerülhetjük el, hogyha teljes életet akarunk élni. Nehéz ezt ma megérteni. Amikor sokszor azt gondoljuk, hogy a politikai erők megoldják az élet legalapvetőbb problémáit. Vagy legyen olyan közösség, vagy olyan társadalom, ahol mindenre van pontos megoldás. Drága testvérek, ne ringassuk magunkat illúzióban. A politikai hatalmak jönnek, mennek. Én, mint pálos szerzetes, erről nyugodtan beszélhetek, hiszen rendünket nagyon sokszor a politikai erők tették tönkre és taposták a földbe, és mégis újraélett. Ne feledd, hogyha földre kerülsz, mert bármilyen okból fogva kiütöttek, másképpen látod a világot. Isten megnyitja a szemedet, hogy láss, ezt ne feledd el.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István Bazilikát. Budapest egyik legfontosabb jelképét, a parlamentet választották Európa legszebb épületének. Egyetemes imára hív Ukrajna, emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István Bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint három hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. A Dunapartján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tópartján álló Sionvára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképi együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Az ukrajnai egyházak augusztus 23-ára egyetemes imanapot hirdettek az országért. A felhívás szerint a súlyos megpróbáltatások idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy az országban gyakorlatilag egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt, ezért a közelgő téli időszakban emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után szólított fel a humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint az erőszak spiráljának megállítására Ukrajnában és Oroszországban. Közel állok mindazokhoz, akik a jelenlegi konfliktus miatt szenvednek, ideje megállítani az erőszak spiráját és teret adni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy megnyíljon a békéhez vezető út, fogalmazott a Szent Atya. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében, kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Geranzsib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet tehát úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelven, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya, a vasárnapok tagolta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üdvtörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a Mesiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz: tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szent Atya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szent Atya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt ebbe kötött számos templom is megkárosodott. A Szent Atya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagy lelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet, a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben, a szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni. valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a sienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Val-de-Bois-ban található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Rádió. Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Július 26-án, a nagyszülők és idősek világnapján tartották meg a nagyszülők zarándoklatát Búcsú Szent Lászlón, a Dunántúl egyik kiemelkedő kegyhelyén. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezette. A következő percekben püspök atya szentbeszédét hallják.

0: Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: a mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves testvérek, kedves nagyszülők, kedves unokák! Volt egyszer egy kisfiú, akit a nagymamája nevelt föl egy kicsi faluban, mert a szüleit a kisfiú nagyon hamar elveszítette. De ahogyan cseperedett, úgy érezte, szűkös neki ez a kicsi falu. Nagymama már nem sokat tud neki adni, tanítani. Kíváncsi volt az élet titkára. Miért is élünk, s hogyan kellene élnünk? Elbúcsúzott a nagymamától, elment a nagyvárosba, egyetemekre iratkozott be, professzorokat hallgatott, híres embereket, akiket megtapsol a világ, de valahogy nem találta meg a bölcsesség titkát. És akkor találkozott egy öreg remetével. Remete megkérdezte a fiatal embertől, mit keresel, mire ő mondja az élet titkát. Remete elmosolyodott, aztán azt mondta neki: van egy személy, aki meg tudja neked mondani a titkot. Menj vissza a szülőfaludba, és ott találkozni fogsz egy idős nénivel, akinek lámpás van a kezében, és a papucsát is fordítva vette föl. Ő az, aki segíteni tud neked. Fiatalember csodálkozott, de elfogadta a tanácsot, hazament. Járta a falu utcáit, várta, hogy talán lesz valaki, aki majd mécsessel a kezében jön, de senki nem volt. Beesteledett, gondolta, hazaszalad. Nagyon rég látta nagymamáját, kíváncsi volt, hogy hogy van. Bekopogtatott. Semmi válasz nem jött. Zörgetett hangosabban. Akkor hirtelen zörejeket hallott, és nem sokára nyílt az ajtó. Ott állt a nagymama, kezében égő mécsessel, és hirtelenében a papucsát is fordítva húzta föl. A fiú döbbenten nézte a nagymama csillogó szemét, szeretettel teli szívét, ahogy a nagymama átölelte őt, és tudta, hogy hol kell keresnie az élet titkát, kitől kell kérdeznie. Kedves unokák, kérdezzétek nagymamát, nagypapát, hallgassátok őket, kincset őriznek. Egy hosszú élet alatt a szívükben nagyon sok bölcsesség, jóság, szeretet összegyűlt. Tanuljatok belőle, merítsetek belőle. Egy idős néni egyszer azt mondta, hogy milyen különös, egyre gyengébb a szemem, de egyre mélyebbre látok. Egyre rosszabb az emlékező tehetségem, de Isten egyre több dolgot juttat az eszembe. Egyre nehezebben járok, de egyre messzebbre jutok. Kedves idős testvérek, az élet megérlel, alakít, néha szenvedéseken át, elvesz és megajándékoz. Néha a szenvedés tesz együttérzőbbé, alázatosabbá. Néha a szenvedés vésői nyitják meg az annyira zárt szívét valakinek, hogy beáradhasson oda,

nemzedéket a fiatalabbal, ahol át lehet adni a bölcsességet, kincseket, tapasztalatot. Ha ez az ütőér eltömődik, ha az idős már nem tudja átadni a kincseit, akkor a társadalom megbetegszik. Akkor a fiatal ugyanazokat a hibákat újra és újra elköveti, amit nem kellett volna. A történelem újra visszazuhan, egy-egy nemzedékkel, kettővel hátrébb. Kedves gyerekek, fiatalok, kérdezzétek sokat a nagymamát, nagypapát, meséltessétek őket. Engedjétek, hogy átadják a kincseiket. Kedves nagyszülők, a legfontosabb kincs, amit egy ember átadhat egy másiknak, az az Isten iránti szeretet. A kezét az unokának el kell majd engedni, aki vele marad egy életen át, aki segíteni fogja őt, az a mennyei atya. A legnagyobb ajándék, ha egy nagyszülő ezt a kincset tudja átadni. Egy iskolának, egy óvodának ugyanez a legfőbb kötelessége. Márton Áron erdélyi püspöke mondta azt, hogy az iskola, ha nem templom, akkor barlang. Ha nem nyitja a gyerekek szívét az ég felé, ha bedeszkázza az eget, ha a gyerek nem hallott arról, hogy honnan vagyok, s miért vagyok, mit kell tennem, mit remélhetek, ha a legfontosabb kérdésekre nem kap választ, ha az iskola nem templom, akkor barlang, akkor egy nagyon csökevényes torz, sőt, veszélyes tudást ad át. Kedves nagyszülők, szülők, óvjátok is a gyerekeket. A gyerek olyan, mint egy kicsi növény, éppen most bújik ki a földből. Nem szabad kitenni a hideg télbe, mert elfagynak a rügyei hajtásai, soha nem fognak tudni teljesen kinyílni. A szülő egyik legfőbb kötelessége, hogy óvja a gyermeket. Mai időkben talán különlegesen is a kis telefonok, a képernyő ártalmaitól, veszélyeitől. A technika áldás, de veszélyeket is hordoz. Ha egy kicsi gyerek órákon át, nap mint nap a képernyőt nézi, egyre több kutatás mutatja azt, hogy megváltoztatja a teljes agyműködését. Lassanként teljesen képtelen lesz arra, hogy hosszasan, mélyen, bármire is odafigyeljen. Egyre ingerültebb lesz, egyre fáradtabb. Lassanként a kapcsolatteremtési képessége, a beszéd képessége visszafejlődik. Óvják a gyermekeiket, hogy növekedjenek, erősödjenek. Befejezésül hadd idézzek föl egy idős bíboros atyának a visszaemlékezéséből, aki Kölnben volt, bíboros érsek. Kisgyerekként, mint 3 millió másik németet, dobták át őket Lengyelországból NDK-ba. Egy evangélikus, de főleg ateista közegbe csöppentek. Egy néhány katolikus család Lengyelországból. Nem volt ott katolikus templom, de egy idős papbácsi átjött 2-3 hetente hittanórát tartani. És ilyenkor egy idős néni a faluból, Anna néni, végigjárta a 6-8 katolikus családot, bekopogtatott, kézen fogta a gyerekeket, elvitte őket hittanra. Mindig végigvárta a hittanórát, ott rózsafűzérezett, a végén a gyerekeket hazavitte, néha kis cukorkát, jutalmat, szentképet is adott nekik. Vasárnap általában a faluban nem volt mise, de Anna néni ilyenkor is végigment a falun, kopogtatott,

0: összeszedte a 15-20 katolikus gyereket, és átmentek gyalog a szomszéd falvakba, ahol mise volt. 5 órát, 5 kilométert, 8 kilométert gyalogoltak. És közben Anna néni mindig mesélt. A történet mindig a Bibliáról szólt, gyerekek ámulva hallgatták, így is hívták Anna nénit egy két lábon járó Biblia. Ebből a 15-20 gyerekből 2 pap lett, 1 szerzetes nő lett. Elég volt hozzá egy nagyszerű idős néni, Anna néni, akiből sugárzott a hit, a bölcsesség, a jóság. Kedves testvérek, hálát adunk szüleinkért, nagyszüleinkért, és imádkozzunk szeretettel teli szívű nagypapákért, aranyszívű, gazdag szívű nagymamákért, és nyitott lelkű, minden jóra fogékony unokákért.
1: Július 26-án a nagyszülők és idősek világnapján tartották meg a nagyszülők zarándoklatát Búcsú Szent Lászlón, a Dunántúl egyik kiemelkedő kegyhelyén. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezette. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A budapesti parlament lett Európa legszebb épülete. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzánói Mária kegyhelyre látogat. Erdő Péter bíboros a betegsége után először kereste fel a Szent István bazilikát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Duna partján álló országház végzett az első helyen azon a ranglistán, melyen szakértők Európa országainak legszebb építészeti alkotásait értékelték. A magyar parlamentet a bécsi Beldeverre palota és a Genfi tó partján álló Sion vára követte a listán, írta a hely.hu. Az országház Steinl Imre tervei alapján 1885 és 1902 között épült. Bár az építkezés ekkor még nem fejeződött be, az országgyűlés már az 1896-os millenniumi ünnepségek idején használatba vette az épület egyes reprezentatív termeit. A parlament mérete, gazdag díszítése és a Dunaparti elhelyezkedése önmagában is különleges, együtt pedig Európa egyik leglátványosabb városképű együttesét alkotják. Budáról és a budai hegyekből nézve Budapest panorámájának meghatározó eleme. Az országház nem csak fontos középület, hanem a magyar nemzet egyik legismertebb jelképe is. A homlokzat felújítása és a Kossuth tér rendezése után az épület eredeti építészeti szépsége és monumentális hatása még erőteljesebben érvényesül. Szűz Mária születésének ünnepe előestéjén, szeptember 7-én 14. Leó pápa a Róma melletti Genazzánóban található Mária, a Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat, ahol szentmisét mutat be. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században az Ágoston rendi szerzetesekre bízták. 14. Leó pápa már 2 nappal pápává választása után magánlátogatást tett a kegyhelyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. A Vatikán News tájékoztatása szerint kisboldogasszony ünnepének vigíliáján a Szent Atya hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, ahol egy festményt is lelepleznek. 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik majd, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. A Szent Atya Chicagóban éppen abba az Ágoston rendi provinciába lépett be, melynek védőszentje a Genazzánói Jó Tanács anyja. Örömteli pillanat volt a budapesti Szent István bazilikában vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a bazilikába, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált szentmisét, tudatta az esztergom budapesti főegyházmegye. A bíboros több mint 3 hónap után pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. A vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról is beszélt, elmondta, mennyire fontos számára, hogy jelen lehessen közösségi helyeken, és közel vihesse Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek vagy szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, nem tud elégszer köszönetet mondani, és elmondani, mennyire hálás nekik. Ő is igyekszik viszonozni azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 12-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: Ezt a rózsafűzért a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza élőben a Mária Rádió kápolnájában. Felajánljuk a rózsafűzérünket a békéért, a nemzetek egységéért, a családjainkért, a fiatalokért, munkahelyekért, nyaralásokért. És kérem, hogy önök is tegyék hozzá a kéréseiket, és szívből imádkozunk, hogy a mi Urunk meghallgassa. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örökbe örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak tilgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki halálból feltámadt. Ne féljetek! Tudom, ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre mondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont láthatjátok. Íme, tudtotokra adtam. Uram, azóta is tanuljuk, hogy nincs mitől félnünk. A te feltámadásod után ez nem mindig könnyű. Itt vagy velünk minden nap, ma is. Segíts, hogy fölismerjük jelenlétedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merén nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi telett mellettük. Galileai férfiak szorították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, ugyanúgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mint a csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak fel előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amit a szent lélek szólításra indította őket. Szent lélek a neve annak, akit az atyával és a fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a kerességben adja meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária,
5: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: sötét, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzé negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott, magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsa füzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizet folyóját, mely kristály tisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják az arcát, és homlokukon hordják a nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úr Isten ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,
3: most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Rákóczi Bálint vagyok, 50 éves, és kis családommal, feleségemmel, Ilonkával és Petikével, fiammal erdőkertesen élünk. Egy távközlési cégnél dolgozom, a szabadidőmet pedig leginkább a családommal töltöm, de sokat megfordulok a plébániai közösségekben is. Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, hogy itt lehetek, és tanúságot tehetek Istenről itt a Mária Rádióban a hallgatóknak. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan alakította az Isten az életemet. A téma nagyon nagy, hiszen Isten az életem minden pillanatában ott van velem, és közreműködésemmel írja életem lapjait abban a szeretett könyvben, amit rólam elképzelt. Ebben a tanúságtételben csak azokra a nagyobbnak mondható momentumokra, döntési helyzetekre szeretnék kitérni, ahol Isten gondviselése tetten érhető volt az életemben. Gyerekkoromban vallásos nevelést kaptam a szüleimtől, jártunk templomba, jártam hittanórákra, mégis amikor elértem a fiatal kort, ahogy mondani szokták, kibérbálkoztam az egyházból. Ez annyit jelentett, hogy utána hosszú évig nem vettem tudomást Isten létezéséről. Hát egyszerűen nem érdekelt. Annál inkább érdekelt viszont, hogy mit kíván tőlem a világ, hogyan tudok a világban érvényesülni, és hogyan tudok majd onnan minél jobban kiemelkedni, hogyan lesz szép házam és szép autóm. Mondhatni, hogy a pénz, a siker, a karrier, az előbrejutás, leginkább ezek a dolgok foglalkoztattak, a templomot pedig nagy évben elkerültem. Fiatalon ezért is mentem ki külföldre, Hollandiába, hogy sok pénzt keressek és jó állásom legyen. Sikerült is elhelyezkednem egy cégnél, ahol tényleg jól kerestem. Az átlagos magyar keresett többszörösét. Azt gondoltam, hogy hát most megcsináltam a szerencsémet, és hogy mindez csak is az én érdemem. 28 évesen már ilyen sokra vittem, teljesen el voltam telve magamtól. És mikor egyszer a cégnél, ahol dolgoztam, megkértek, hogy írjak be magamról pár mondatot egy emlékkönyvbe, de olyat, ami leginkább engem jellemez, én ezt írtam. Az embernek semmi sem lehetetlen. Ugye tudjuk, hogy ez a mondat a Bibliában máshogy szól, Istennél semmi sem lehetetlen. Ez a mondat rólam, az akkori énemről szólt. Szinte egy síkra helyeztem magamat Istennel. Az egóm az egekbe szökött, azt gondoltam, hogy én mindenre képes vagyok. Tényleg azt gondoltam, hogy megtaláltam a helyemet ott kint Hollandiában, és elértem mindazt, amit egy ember elérhet. De Isten apránként tudtomra adta, hogy ez nem az ő világa. Először a barátaim pártoltak el tőlem, vagy lehet úgy is mondani, hogy igazából én űztem el őket magamtól, mivel azt gondoltam, hogy én mindenre képes vagyok, ezzel azt is jeleztem nekik valójában, hogy nincs is rájuk szükségem, és ezzel a hozzáállásommal szép lassan magamra maradtam, és hát elmagányosodtam. De ez nem volt elég, mivel azt gondoltam, hogy nálam semmi sem lehetetlen, úgy is éltem. Hajszoltam magamat a munkában, és hajszoltam magamat a munkán kívül is, a szórakozásban, az élvezetekben, és így nem figyeltem azokra a vészjósuló jerekre, amik arról tanúskodtak, hogy a szervezetem már tartalékon fut. És egyszer csak a szervezetem tényleg azt kezdte mondani, hogy most már elég. Jöttek a betegségek. Először egy akut vakbélgyulladás, ahol majdnem ott maradtam a műtőasztalon. Majd pár évre rá a gyomorfekély. Ez elég fájdalmas. Egy nyílt sebb van a gyomorban, ami a gyomorsavtól akkor is fáj, hogyha eszel, és akkor is, hogyha éhezel. És hát ebben a magányos és fájdalmakkal teli állapotomban jött el az az este, ami megváltoztatta az életemet. Emlékszem, ott feküdtem az ágyamban, sötétben, egyedül, és mint már jó ideje, akkor is rettenetesen fájt a gyomrom, minthogyha késsel mardosták volna mindenfelől. És hát fogalmam sem volt róla, hogy mi bajom. Orvos akkor még nem látott, így nem tudtam, hogy ez egy fekély. És hát mindenféle keserű és sötét gondolat járt arról a fejembe, hogy hát rövidesen én meghalok. És hát ott feküdtem, magamba roskadtan, és közben azon tűnődtem, hogy mit rontottam el. Hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe? Én, aki azt gondoltam, hogy tényleg mindenre képes vagyok, most itt fekszem, magányosan, összetörten. És akkor elkezdtem imádkozni. Talán először életemben őszintén. Először csak azt hajtogattam, Istenem segíts, majd felelevenedett bennem egy rég elfelejtett ima, amit még gyerekkoromban tanultam. Ez volt a mi atyánk. Elkezdtem mondani az imát, csak mondtam, és mondtam, mintha nem is én lettem volna, és kértem az Urat, hogy gyógyítson meg engem. Én már nem tudok magamon segíteni. Nem vagyok mindenre képes magamtól, hanem segítsen ő. És ekkor valami olyasmit éreztem, amit addig még sohasem, hogy az Isten ott van velem a szobában. És éreztem, hogy ő szeret, és soha el nem hagyna. És ez az érzés, ez a megtapasztalás, hogy Isten ennyire szeret, mindazok ellenére, hogy én elhagytam őt, ő nem hagyott el engem soha. És ez az érzés azóta is ott van velem, szinte belém égett, és azóta is segít kilábalnom a nehéz pillanatokból. Ekkor is, kint Hollandiában úgy hatott rám, hogy nem sokkal később repülőgépre ültem, ott hagytam Hollandiát, ott hagytam a karriert, és mint egy tékozló fiú tértem végül haza a szülői házba. A szüleim tárt karokkal vártak rám. Édesanyám is kitartó, szeretettel ápolt hosszú hónapokon át, amíg meg nem gyógyultam. Ez most már több mint 20 éve történt. Ma már más utakon járok, Isten új utakot mutatott nekem. Van családom, van közösségem, új környezetem, új barátok vesznek körül, akikkel együtt járhatok a hit útján, de sohasem felejtem el, hogy honnan indultam. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Igen, én akkor megmenekültem. Isten a kegyelmébe fogadott engem, és ezért mind a mai napig hálás vagyok Istennek. Dicsőség az Úrnak. Miután megtértem, megszületett a vágy bennem, hogy újra eljárjak a templomba, és mindjárt az első templomi látogatásom alatt kezembe került egy szórólap azzal a felirattal, hogy jelentkezz a kölni ifjúsági találkozóra. És egy mérhetetlen vágy keletkezett bennem, hogy kimenjek. Nem tudtam miért, de tudtam, hogy ki kell mennem. Neki is fogtam kitölteni a jelentkezési lapot, de már is az első kérdésnél megakadtam. Csoportod neve? Csoportvezetőd neve? Mivel nekem akkor semmilyen csoportom nem volt, ezért egyszerűen beírtam, hogy csoportvezető saját magam vagyok, és ez egy olyan csoport, ami egy személyből áll. Végül kijutottam Kölnbe, sőt, szállásom is akadt. És nagy szerencsémre abban a faluban, ahol elszállásoltak, volt rajtam kívül még egy magyar fiúkból álló csoport, akik együtt jöttek ki a világi ifjúsági találkozóra. Mint később megtudtam, a Fokolár közösség tagjai voltak, és ők megengedték, hogy csatlakozzam hozzájuk. Most már tudom, hogy ezért kellett kimennem akkor Kölnbe, megtapasztalni, amit ezek a fiúk adtak nekem. Megmutatták, hogy hogyan lehet igazi szeretett közösségben élni. Én az önző, pénzhajhász szemléletű ifjú, aki azt tanultam Hollandiába, hogy adj, de csak érdekből, csak akkor, ha kapsz, is érte valamit cserébe. Most egy olyan közegbe csöppentem, ahol kézzelfogható volt a szeretet, ahol adtak, de nem vártak érte semmit sem cserébe. Egy kis csoport, ahol egyszerre hárman ugrottak a segítségemre, hogy zsebkendőt nyújtsanak, ha csak eltüsszentettem magam. Ahol mindenki figyelmes volt a másikra, ahol lesték, hogy miben lehetnek a segítségembe, és hát még sorolhatnám végtelenségig azt a szeretetet, ami akkor körülvett. De valójában nem könnyű szavakba foglalni, hogy milyen nagy hatása volt ez rám, egy igazi keresztény közösségben lenni, másokkal, és megtapasztalni mindezt a szeretetet. Azóta is ez az ige él bennem, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Innen indult el bennem az a vágy, hogy keresztény közösséghez tartozzak, és majd egyszer magam is ilyen közösségeket alapítsak. Kezdve ezt a fokoláros életikekörrel, majd később folytatva a kurszióval, családos közösséggel, és manapság pedig egyre sűrűbben fordulok meg karizmatikus közösségben is. Hadd folytassam a történetemet egy újabb csodával, amit Isten adott nekem, ez pedig az én feleségem, az én Ilonkám. Emlékszem, hogy miután hazatértem Hollandiából, egyre inkább foglalkoztatott, hogy legyen párkapcsolatom, legyen családom. Sokfelé ismerkedtem, például a Fokolárban is, de próbálkoztam párkereső portálokon is. Sokáig, már majdnem 2 évig próbálkoztam, nem túl sok sikerrel. De aztán egy nap egy párkereső portálon ismertem meg egy lányt, akivel eltöltöttem egy teljes napot, és azt gondoltam, hogy na, ha egy napig valahogy ment az ismerkedés, akkor próbálhatnánk tovább is. Megírtam neki, hogy szívesen találkoznék vele újra, de ő teljesen egyértelműen kijelentette, hogy hát nem én vagyok az, akit ő keres. Viszont legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy van egy barátnője, aki szerinte nekem való. Meg is adta még a telefonszámát is. Nem igazán tudtam, hogyan közeledjek így ismeretlenül az ismeretlenbe, de valami mégis azt súgta, hogy ezt meg kell próbáljam. Először SMS-t írtam, félénken és bátortalanul, és mikor kaptam választ, akkor újabb SMS-t írtam. És mikor már túl voltunk néhány SMS-en, akkor felhívtam a lányt a névnapján, augusztus 18-án, Ilona napján. Még ma is emlékszem, hogy ez az első beszélgetésünk milyen szép és átható volt. Úgy beszélgettünk, mintha már évek óta ismernénk egymást. Órákig tartott, és csak azért hagytuk abba, mert lemerült a telefonom. De 2 nap múlva már randiztunk Szegeden, és én még aznap szerelembe estem. Megigézted a szívem szemednek egyetlen pillantásával, írja a Szentírás. Ezt éreztem akkor is, és ezt érzem ma is. 4 hónap múlva már jegyesek voltunk, de majd 7 hónapra rá házasok lettünk. Hozzá kell tennem, hogy nekem nem nagyon volt gyakorlatom a testi szerelemben, nem volt komoly kapcsolatom azelőtt, és amikor megtudtam, hogy Ilonka is tisztaságban szeretne eljutni az esküvőig, nagyon megörültem, és ebből is tudtam, hogy ő az igazi. Egyáltalán nem volt könnyű megtartani ezt a tisztaságot, sőt, mondhatni zavarba ejtően nehéz volt, mert annyira vonzódtunk egymáshoz. Ugyanakkor annyira szép is volt tiszteletben tartani egymást, és arra figyelni, hogy egymás lelkét minél jobban megismerjük. Az esküvőn ezzel a biztonsággal, hogy igen, ismerjük most már egymást és szeretjük egymást, mondhattuk ki Isten előtt is az igent. A papa, aki összeadott minket, azt prédikálta a nászmisén, hogy hirdessük, hogy a szerelem a házasságban napról napra növekszik. Ez így igaz. Akárhányszor Ilonkámra nézek, csak azt tudom, hogy végtelenül szerelmes vagyok, és még jobban szeretem őt, mint tegnap, és valóban minden egyes vele töltött nap egy újabb ajándék számomra. Hálát adok Istennek minden egyes napért, amit vele tölthetek. Szeretnék még egy történetet elmondani, egy másik csodáról, ez pedig az én fiam Peti. A történet Medjugorjéban kezdődött, a szűzanya oltalmában. Feleségemmel a mézes heteket Medjugorjében töltöttük, ahol Peti megfogant. De aztán a történet egy újabb fordulatot vetett. Peti koraszülötten látta meg a napvilágot, 5. hónapra született, súlya mindössze 490 g volt, és egészen picike volt, 29 cm volt a testhossza. Az általános orvosi vélemény szerint nem sok remény volt már az életre. Ilonkám a várandóság 23. hetében hirtelen került be a kórházba, ahol terhességi toxémiát állapítottak meg nála. A terhességi toxémia egyfajta ilyen mérgezési tünetet produkál, összeférhetetlenség, ahol az anyaméh úgy tekinti valamilyen módon a babát, mintha az nem odaillő lenne, ezért ki akarja lökni magából. Ez egy olyan állapot, amelyben mind az édesanya, mind pedig a kisbaba belehalhatnak. Amikor a kórházban megkérdeztem Ilonka egyik orvosát, hogy hát mit évők legyünk, ő akkor azon a véleményen volt, hogy minél hamarabb el kell választani a babát az édesanyától. Gyakorlatilag abortuszt javasolt. Mert az orvos szavait idézve, az édesanya élete még menthető, a gyermek viszont még gyakorlatilag életképtelen. Hát ekkor én nagyon, de nagyon elszomorodtam. Hazamentem és imádkozni kezdtem. Kértem az Istent, hogy adjon jelet, mutassa meg nekem az ő akaratát, amibe belekapaszkodhatom, hiszen mindkét szerettem egyszerre van életveszélyben. És hát imádkozás közben elszenderültem, és egy álmot láttam, álmomban pedig egy kisbaba nyújtotta könyörögve a 2 karját felém. Ezzel az Isten egyértelműen a tudtomra adta, hogy menteni kell a baba életét. Egy másnap vissza is mentem a kórházba, beszéltem feleségemmel, és kértük együtt, hogy szállítsák át egy másik kórházba, ahol van koraszülött ellátottság, és van remény még az életre. Feleségem el is került ebbe a kórházba, de ekkor ő már nagyon rossz állapotban volt, testében több mint 15 liter víz halmozódott fel addigra, és már a tüdejét is elérte. A baba vérkeringésében is problémákat véltek felfedezni az orvosok, és hát így került sor egy napon belül az életmentő műtétre. Amikor bevitték őket a műtőbe, mindkettőjük állapota élet-halál küszöbén járt. Nem lehetett tudni, hogy mi lesz velük. Én pedig az életem egyik legnehezebb idejét éltem át, hiszen az is előfordulhatott volna, hogy akár mindkettőjük egyszerre megy el. Szinte egy örökké valóságnak tűnt az a pár óra, amíg a műtőben voltak. De ebben a nagy mélységben én nagy magasságokat is megéltem, mert ezekben az órákban nagyon sokan hordoztak minket imádságban. Egy igazi imalánc indult el. Éppen akkor volt például az ima csoportunknak is egy összejövetele, ami akkor ugyan véletlennek tűnt, de ma már tudom, hogy ez sem volt véletlen, és ők folyamatosan imádkoztak értünk végig a műtét alatt. Ezen kívül többen a barátaink közül hívtak engem is, bíztató szavakkal láttak el, a Szentírásból idéztek és tartották bennem a lelket. Körülbelül 3 órás volt a műtét, először a fiamat hozták ki a műtőből. Mikor megláttam a kis testét bebugyolálva, láttam, hogy mozog a kis fejecskéje, és nagy kő esett le a szívemről, és ugyanekkor szinte megütött az apaság szele is hirtelen. Később feleségemet is kigördítették a műtőből, ugyan sokkos állapotban volt, de láttam rajta, hogy él, és minden rendben van nála is. És egyből azt kérdezi tőlem, hogy hát mi van a mi kisfiunkkal. És ekkor határtalan boldogság öntött el a szívemet, mert az Isten csodát tett, és megmentette mindkettőjük életét, és én szentül hiszem, hogy ez mindaz annak a sok-sok imának köszönhető, ami akkor este ott felszállt az égbe. Hogy a kisfiunk megmaradt, az Istennek köszönhető. Ezt teljesen így éljük meg a mai napig. A feleségemmel szinte csodákat éltünk át az inkubátor mellett, amikor nőtt a szemünk láttára, holott. Ugye sokan mondták az orvosok, hogy hát itt nem sok remény van, mert bármilyen kis betegség elviheti őt. Nagyon kicsi volt a súly, 390, sőt 310 g-ra is lecsökkent. És akkor át kellett élnie egy olyan műtétet, amit a botalló vezeték elzárása. Az nagyon veszélyes műtétnek mutatkozott, mert nem tudott enni. Aztán a szemével kapcsolatban is voltak műtétek. De a szemünk láttára egyre inkább nőtt és nőtt, és hittel voltunk minden nap az inkubátora mellett, és ott imádkoztunk minden egyes napon, amikor bemehettünk egy órára hozzá, akkor az ima volt a legfontosabb. És hát 4 hónappal később 2 kilogrammot, amikor elérte a súlya, akkor engedték haza, és utána nagyon sokáig még fejlesztéseken kellett átmennie, egészen 7 éves koráig nem tudott járni. És akkor kezdett el szépen járni, és most már igazából fut, igazi nagyfiú lett. Emlékszem, amikor pici baba volt, azt kívántam az úrtól, hogy uram, bárcsak magasabb legyen, mint én, és most majdnem elérte már az én magasságomat, olyan nagy legény lett. Amikor a fejlesztésekre jártunk, végig nagyon bíztunk abban, hogy az Isten, ha már így megmentette, akkor ott áll mellette, és gondját viseli folyamatosan. És ebben nagy segítségre volt a feleségem, mert hiszen ő vitte mindenfelé, gyakorlatilag én csak besegítettem, ahogy tudtam, én leginkább dolgoztam, de ő volt vele szinte minden nap, és járt vele a különböző fejlesztésekre. Dévénytorna, katonamódszer, PHRG, nem tudom, annyiféle módszer volt, és vittük őt. De nem féltünk látni ezt, hanem úgy éreztük, hogy ez szükséges, és hogy az Isten ebben is ott van. Mert az én fiam tele van szeretettel. Az ő mondása, hogy napfényes napot nektek. Ez a napfényes szó, ami kifejezi az ő állandó örömét, minden napfényes jelzővel lát el. Ebből is látszik, hogy a szeretet ott van ő benne, az Istennek a szeretete. És ebből a szeretetből táplálkoztunk mi is, a mi kapcsolatunk is ebből táplálkozott. Látva őt, az Isten csodáját ránk is kihatott, és sokszor úgy érzem, hogy mi is tanulunk tőle szeretni. Isten csodáját látom benne, az ő megnyilvánuló végtelen szeretetét, és sokszor felidőződnek bennem a zsoltáros szavai. Születésem óta rád támaszkodom, anyám méhétől te vagy oltalmazom, szüntelenül rólad szól dicséretem, szinte csodája lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. nagy mérföldkő volt, amikor elmentem a kurszióra. Úgy is szoktam mondani, hogy ez egy igazi mérföldkő volt a keresztényé való érésemben. Abban, hogy keresztényé váljak. Mert ugye kisbabaként megkereszteltek, aztán első áldozás, bérmálkozás, mindez, a szüleimnek is hála. Majd jött nekem a felnőtt megtérés és az Isten élmények, de az a pillanat, amikor igazán keresztényé váltam, az a kurszióban valósult meg. Ott értettem meg, hogy én nem csak én vagyok, hanem egyben az egyháznak is a tagja vagyok. Mert mi magunk vagyunk az egyház, akik alkotjuk, és mi vagyunk azok, akik tehetünk azért, hogy Isten országa már megvalósulhasson itt a földön. Nem elég csak szentmiséken és keresztény találkozókon részt venni, hanem feladatunk van. Például az én személyes életemben az, hogy az az Isten, aki megmentett engem, vagy megmentette az én feleségemet és az én gyermekemet, kiragadott minket így a halál torkából, ez az Isten sokkal többet érdemel, mint hogy csak úgy eljárjunk az egyházba. Ennél sokkal fontosabb az, hogy őt szolgáljuk, hogy a plébánián feladatot vállaljunk, hogy apostolkodjunk, hogy evangelizáljunk, hogy mások is megismerhessék Jézust és azt a csodát, amivel én is szembesültem az én saját életemben. A kurszionak a hatása az én életemben az volt végül, hogy közösséget alapítottunk Ilonkámmal, egy családos közösséget. Talán ismerős az érzés, hogy ott vagy a templomban, látod az embereket, de nem ismered őket. Csak látod, hogy együtt jársz velük misére, és nekünk az volt a fontos, hogy az ottani családokat jobban megismerjük, összehozzuk, hogy ne csak olyas valakik legyünk, akik eljárunk a templomba, hanem olyanok, akik aztán megismerjük egymást, jobban összejárunk és segítünk egymáson. Nem volt könnyű ennek a közösségnek az elindítása, de azóta folyamatosan megváltoztak a szentmisék is, most már vannak családos szentmisék, ahol gitáros szolgálat van, agapék vannak, ami talán a legfontosabb, hogy ezeken a havi egy családos szentmiséken mindig ott maradunk, és még egy órát, másfél órát beszélgetünk, és mindig megyünk nyári táborba is, és még jobban megismerhettük egymást. Hagy mondjam el nektek is az én igémet, amit egyben életigémnek is tartok, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ezt vallom, eszerint élek, csak arra vágyom, hogy életemben szolgálhassam az Urat, és arra, hogy minden, amit teszek, az őt dicsőítse. Kedvenc dicsőítő dalom is erről szól, Uram, téged emel fel az egész életem, mert te mindig hű voltál hozzám, add, hogy én is mindig hű legyek te hozzád. Ámen.
2: Kedves hallgatók, Rákóczi Bálint tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk az apostoli hitvallás második mondatáról, amely úgy szól, hogy hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban. Ez a mondat több állítást is magába foglal.
1: Igen, mindjárt az első, a Jézus Krisztus. Ez ugyanis ma egy név. Eredendően azonban a Jézus volt a történelmi személynek a neve, aki az első század közepén, Palesztinában még közismert személyiségnek számított. Egyébként a Jézus, a Jehosua név nem volt nagyon ritka a korabeli zsidóság körében. Azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Nem véletlen, hogy az evangéliumokban is azt olvassuk, hogy Jézus lesz a neve. Tehát az angyal jövendöli meg, nem is az édesanyja adja, nem is József adja neki a nevet, hanem különleges jövendölés üzeni meg a nevét, ezzel is utalást fedeznek fel a szerepére, a küldetésére. Minden esetre a Jézus nevű ember, akit úgy ismertek, mint názáreti Jézust, akinek a rokonságát is ismerték sokan, ez az ember Pilátus helytartósága alatt kereszthalált szenvedett. Előtte pedig prófétának, tanítónak, csodálatos gyógyítónak tartották. Ebben még a legkorábbi szövegforrások is egyetértenek, amelyek nem keresztényektől származnak. Tehát a Jézust nem hittel fogadók között is természetes dolognak számított, hogy történelmi szeméről van szó, aki a kortársak előtt ismeretes. A Krisztus szó nagyon érdekes, mert a hitvallás szövegében már a névnek a részét alkotja, hogy ma is használjuk Jézus Krisztus. A kezdet kezdetén azonban a szerepét, a küldetését jelölte, hiszen a Krisztusnak a héber megfelelője a Messiás. Tehát ő volt a megváltó, a Messiás, benne ismerték föl a tanítványok az Isten küldöttét, akire a nép hosszú nemzedékek óta várt. Igen ám, de ennek a görög alakját nagyon hamar úgy kezdték értelmezni, főleg Palesztinán kívül, hogy ez egy személynév. De az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Antiókiában kezdték el Jézus tanítványait keresztényeknek, krisztiánoinak hívni, ez pedig a Krisztus szóra vonatkozik. Egyébként az első századi forrásokban találunk más hasonló jelenséget is, hiszen Svetoniusnál lehet olvasni, hogy Claudius császár kiűzi Rómából a zsidókat, mert közöttük zavargás támad egy bizonyos Krestos miatt. Hát valószínűleg ez is már erre a keresztény-nem keresztény vitára utal. Minden esetre a Krisztus név hamarosan személynévként terjed el, de egyben hordozza Jézus méltóságának, küldetésének a megvallását is. Úgy hiszünk Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában, az Atya egyszülött fiában. Ez azért döbbenetes, mert szoktuk azt mondani, és helyesen tesszük, hogy mi emberek mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Ám de Jézus nem csak, mint ember gyermeke az Atyának, hanem istenségére, a Szent Háromság belső viszonylataira utal ez a második állítása a hitvallásunknak. Mert egyszülött, egyetlen fia az Atyának a Szent Háromságon belül csak a Fiúisten. A Szent Háromságon belüli viszonylatoknak, vagy relációknak egy titokzatos utalása ez. Természetesen atyaság, fiúság, emberi fogalmak, az Istenben való létgazdagság, az bizonyára az emberi fantázia számára nehezen felérhető. Mégis ebben a szeretetből formált háromszögben, aminek a Szent Háromságot valljuk, sajátos pozíciója van, Krisztusnak, mint Istennek, a második isteni személynek. És ezt nevezzük az Istenen belüli fiúságnak. Tehát ő az Atya, egyszülött fia ebben a titokzatos értelemben. Egyébként ezt, hogy ő az Atya egyszülötte, ezt megtaláljuk János evangéliumában, tehát nem csupán a későbbi egyháznak az elméleti erőfeszítése dolgozta ki, hanem a nagyon korai időkben is már megjelenik, mint kifejezés. Természetesen Krisztus istenségének a megvallása ott rejlik ebben a mondatban másutt is. Mert nem csak azt mondjuk, hogy az Atya egyszülött fia, hanem azt is mondjuk, hogy a mi urunk. Az úr kifejezés megint csak a korabeli zsidóság körében Istenre utalt. Ugye a négy betűt, a titokzatos nevet nem mondták ki, hanem helyette az Adonáj, az Úr szó szerepelt leggyakrabban, tehát amikor az Úrról beszélnek, akkor legtöbbször őre, az egyetlenre, a kimondhatatlan nevűre gondolnak. Jézus pedig saját maga néha úgy beszél önnön magáról, hogy ezt nehéz lenne másképpen érteni. A lábmosás jelenetében például tudjuk, hogy a tanítványok vonakodnak attól, hogy hagyják, hogy ő megmossa a lábukat. És akkor Jézus azt mondja, hogy ti engem Úrnak és Mesternek tartotok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Hát milyen értelemben vallja meg ő magát Úrnak? Vagy másutt, amikor arról van szó, hogy halála és feltámadása már megjelenik a saját jövendőlésében, a saját előérzetében és kifejezéseiben, akkor egy ilyet hallunk tőle, megint csak az evangélium tanúsága szerint, a saját életéről, hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Tehát nem csak az Atya támasztotta fel Krisztust, hanem ő maga is úgy tűnik, hogy élet és halál fölött Úr, a saját földi élete és halála fölött is, és persze az emberi élet fölött is, hiszen olvassuk, hogy nem csak betegeket gyógyít, de halottakat is feltámaszt. És természetesen ő az, aki a gonosz lelkeket kiűzi, aki parancsol a természet erőinek, tehát olyan jelek kísérik a földi működését, amelyek megint csak az isteni jelenlétre utalnak. Ugye a démonok kiűzésével kapcsolatban ő maga mondja, hogy az erős embert a házából csak a még erősebb tudja kiűzni. Tehát akkor elérkezett az Isten országa, az Isten uralma, hogyha ezek a jelek megtörténnek. Ő maga hivatkozik rá. Ilyen értelemben tehát Úrnak vallani őt megint csak az istenségének az elismerése. De van itt még egy üzenete ennek a kifejezésnek, hiszen nem egyszerűen Úr, hanem a mi Urunk. A mi Urunk, mert parancsolunk. Mert akkor vagyunk boldogok, hogyha az ő szeretetére válaszolunk, mondhatjuk úgy is, ha engedelmeskedünk neki. De a Krisztus által felvázolt életeszmény, vagy a Krisztus által adott parancsok és útmutatások, azok számunkra az egész erkölcsi életnek az alapját jelentik. Gyakorlatilag egyén és közösség számára ez az eligazító, és ez az, ami majd a világtörténelem végén a mérlegre kerül. Tehát hiszünk abban, hogy a történelem végén Isten kiértékeli az emberiséget, kiértékel bennünket is már a halál pillanatában, de az emberiség egész történelmét is. Erre vonatkoznak az új szövetségnek azok a jövendőlései, amelyek az utolsó ítéletről szólnak, ahol azonban megint csak az Úr, a bíró, aki majd ítél, az maga Jézus Krisztus. Nem véletlen a Sixtuszi kápolnának a gyönyörű freskóján, hogy Michelangelo középre állítja a képen az ítélő Krisztust. Mellette Szűz Mária és a szentek vannak körülötte, ahogyan megint csak az új szövetségben többször találjuk, hogy az apostoloknak, a hívőknek ígéri, hogy majd vele együtt fognak ítélkezni Izrael 12 törzse fölött. Tehát ezt a bizonyos végítéletet, a kiértékelést nem e világi ország formájában, nem e világi bíráskodás értelmében meg is akarja osztani a megdicsőült szentekkel. Na most ez az ítélő uralma és ez az életeszmény, amit ő elénk ad, ez az emberi képességeknek minden szintjéhez szól. Szokták néha azt mondani, hogy ő parancsokat ad, ő törvényhozó. Van ebben igazság. Találunk az Új Szövetségben olyan mondatokat, amelyeket bizony technikailag is megfogalmazott törvénynek foghatunk fel. Amikor az ószövetségi előírásokról, isteni parancsokról azt mondja, hogy mondatott a régieknek, én pedig mondom nektek. Tehát vannak nagyon határozott parancsszerű kijelentései. Ugyanakkor nagyon sokszor nem ilyen elvont szabályokat vagy parancsokat fogalmaz meg, hanem példabeszédekben szól. Az irgalmas szamaritánus történetében például elmond egy esetet, és aztán azt mondja, menj, cselekedj te is hasonlóképpen. Tehát nem elemzi ki, nem vonatkoztat el belőle egy törvényt, hanem egy vonzó eszményt állít elénk, hogy kövessük. Főképpen pedig, és ez a legfontosabb, saját életét, saját magát állítja elénk eszménynek. Azt mondja, aki szeret engem, megtartja parancsaimat. Vagy másút, amikor arról van szó, hogy a régi sok törvény követése milyen nehéz, akkor oda következtet az új szövetség, hogy egyetlen parancs van, a szeretet parancs. Hogy Jézus is azt mondja, új parancsot adok nektek, a szeretet parancsát. Gyakorlatilag a saját élete a minta. Mert azt mondja, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Én barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtól adtam nektek. Tehát gyakorlatilag ő a szeretet teljessége, ő a szeretet példája, és ez az a szeretet, ami a törvénynek a teljessége. Magyarán az embernek minden képességéhez szól. Szól a logikus értelemhez, a döntésre képes akarathoz, szól az emberi fantáziához, szól az érzelmeink világához, és így akar egyszerre tanítani és vonzani bennünket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ő a mi urunk, akkor nem valamiféle fenyegető vagy félelmetes nagyságra kell gondolni, hanem a szeretetnek arra a teljességére, amelyik vonz maga felé. De persze, ha az istenségének a valóságába belegondolunk, akkor könnyen elfoghat bennünket egyfajta megilletődés, vagy akár bele is borzonghatunk ebbe a végtelenségbe. Ezt jelenti az a kifejezés, amit néha a Biblia alapjain is találunk, hogy az Isten félelme, ugye a bölcsesség kezdete az Úr félelme, vagy a Szentlélek többek között az Úr félelmének a lelke, ugye? Mert ha belegondolunk, hogy az Isten mennyire fölötte áll ennek a világnak, akkor szükségképpen egyfajta mély megilletődöttség fog el bennünket. És ha utána Jézus Krisztusban, az Isten emberben találkozunk vele, és azt látjuk, hogy ő a szeretet teljesség, aki értünk emberekért, még az életét is odaadta, akkor ez a szeretet vonz felé. Tehát pontosan az valósul meg benne és körülötte, ami az Isten és az ember találkozásakor mindig egyszerre a félelem és a vonzás, az elbűvölés, a fascinózum et tremendum, ugye a vonzó és félelmetes titok. Jézus Krisztus legyen az, aki a mi életünket is ezzel a vonzással irányítja maga felé, és ezzel bennünket is, embereket testvéri szeretet közösségi alakít.
2: Az utóbbi évtizedekben állandóan lehetett érezni azt a késztetést az ateistákban, tehát az Isten tagadókban, hogy Jézus Krisztusnak a történelmi létét megkérdőjelezzék, hogy az se volt, bebizonyosodott, nem így, nem úgy, nem adjuk. Most azért ez már enyhült, mert legalábbis én nekem az a benyomásom, mert nem igen tudják már tagadni, tehát nagyon sok minden napvilágra került. Hova vezetne, hogyha netán sikert érnének el ebbe, hogy hát mégse volt történelmi személyiség?
1: Manapság divat nem foglalkozni a történelemmel. Tehát a régi dolgokról szóló történetek közül nagyon sokan nem aszerint válogatnak, hogy melyik az igaz, föl se teszik ezt a kérdést. Azt kérdezik, hogy melyik az érdekesebb. Na most érdekes történetet bármiről lehet mesélni, tehát van a televízió meg a filmek világa érdekes történetekkel, de van történeti igazság, van a megismerésnek reális, tudományos módszere, és ilyen értelemben azt hiszem, hogy a názareti Jézusnak az alakja, az ő történetisége, az komolyan nem vitatható. A megítélése körül voltak a viták a második században, vagy az első század végén, de épp a vitákból látszik, hogy az ellenzői sem azt mondták, hogy nem létezett. Tehát azoknak a jóval későbbi elméleteknek, hogy nem is létezett, hanem csak mitológiai alak, azoknak szinte bizonyítható a téves volta abból, hogy a Jézusnak a messiási küldetését, vagy a tiszteletét elutasítók, akik tehát negatívan ítélték meg, ők se azt mondták, hogy nem volt. Nem is mondhatták azt, mert ugye ha ő a 30-as években meghalt, akkor az 50-es, 60-as években nem igen mondhattak arról bármit, mert Jeruzsálemben azért nyilvánosan szerepelt, őt nyilvánosan kivégezték, ez azért olyan eset volt, amire sokan emlékeztek. Tehát ezt egyszerűen letagadni, ez nem is volt lehetséges.
2: Most mindenfélevel próbálkoznak, főleg azzal, hogy kvázi lekicsinyílik azokat az embereket, akik nem mindent a rációból vezetnek le. Ebben az esetben azt hiszem ez nem működik, mert tehát a történetiségét azt most már mondom a modern módszerekkel is lehet bizonyítani.
1: És a ráció az nem a levegőben lóg. Tehát az emberi értelem az a tapasztalásból vonatkoztat el, ha tetszik. Az objektív valóság irányítja a mi logikus gondolkodásunkat. Ha attól elrugaszkodunk, akkor az eredményre se tudunk építeni. Fides querens intellectum, ahogyan Canterbury Szent Anzel mondta, tehát a hit keresi a magyarázatot, keresi az értelmességet, a megértést, és racionálisan is a keresztény hit az igenis megalapozható, igenis indokolható. Azt nem mondom, hogy teljes egészében minden igazságával, bárki számára kényszerítő módon bizonyossággal rendelkezésre áll, van szerepe a döntésnek, van szerepe a hit vakmerő cselekedetének vagy bátorságának is, de az értelem próbáját is kiállja.
2: Az ács mi volt, ugye azért egy pár dolgot talán közvetít, hogy kétkezi munkás volt, aki nyilván megbecsülte a környezetet, a fát, a munkát, a munkának az eredményét, tehát egy ilyen fajta, hogy mondjam, tulajdonság az nyilván megvolt.
1: Hát igen. Itt is mostanában vannak újdonságok, archeológiaiak. Ugye tudjuk azt, hogy Izraelben megtalálták a holttenger mélyén azt a halászbárkát, ami körülbelül Krisztus korából származik. És ezt gyönyörűen kiállították, megtekinthető, és végig elemezték tudományosan, mert viszonylag vékony, kisebb darabokból, nem hatalmas gerendákból épült az a hajó, hogy milyen fafajtákból állították össze. És abból az derült ki, hogy akkoriban ott ácsnak lenni igen pepecs munka lehetett, mert nem volt rendes faanyag. Hát egyébként az a Bibliában másutt is ott van, hogy ha építkezés kell, akkor bizony Libanonból kell a gerendákat hozni, mert Palesztina területén nem találtak olyan fát. Kis fák vannak gírbegúrva ágakkal, amit nehéz egy nagy gerendához használni. Tehát ez az egyik aspektus, ami most előtérbe kerül. A másik, hol is voltak a nagy építkezések? Hol voltak tényleg ácsok meg épületasztalosok nagyobb munkában? Názárettől nem messze, Bet-Sean, ugye? Tehát hatalmas hellenista városok voltak Galilea területén, érdemes megnézni őket, ha valaki a Szentföldre megy. Ezek ugyan nem keresztény zarándokhelyek, de mint archeológiai lejőhely lenyűgöző ma is a nagy oszlopsorokkal és a fejlett urbanisztikával. Tehát téves az a kép, amit sokáig őriztünk, hogy hát igen, ugye lenézték Galileát, az volt a kevésbé megbecsült, a vidéki, és hát Jeruzsálem az a intelligens, a gazdag. Na most ugye ez nyilván a hivatalos jeruzsálemi vezetőknek a szempontja volt, de ők nem azért nézték le Galileát, mert úgymond szegény volt, hanem azért, mert ott sok pogány is lakott, a pogányok Galileát.

0: hogy mi az, amihöz képest ő egy szigorúbb vagy egy nagyvonalúbb álláspontot képvisel. Miért reagálnak úgy a tanítványok, hogy megütköznek rajta, vagy egyedülállónak tartják. Tehát nagyon is fontos, hogy ezt megismerjük.
1: Krisztus a saját korában eléggé megosztó személyiség volt. A mai társadalomban, a mai életünkben is mondható annak?
0: Szükségképpen ő magát ilyennek szánja. Tehát amikor a világosság a világba jön, Szent János evangélistának a prológusa szerint, ugye, akkor a sötétség az vagy befogadja, vagy nem. És azt a tanulságot, vagy azt az összegzést olvasok Szent Jánosnál, hogy de a sötétség nem fogadta be. Azoknak azonban, akik befogadták, tehát akik mégiscsak befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaival legyenek. Tehát magyarul kétféleképpen lehet rá reagálni. Lehet elutasítani, vagy elfogadni. Ilyen értelemben megosztó. Amikor ő arról beszél, hogy nem békét, hanem kardot hozni jött, akkor nem azért van, mert ő háborút akar hirdetni, hanem azért, mert látja azt, hogy bizony az ő tanítása nyomán emberek akár egymástól elkülönülhetnek, vagy akár vitába is kerülhetnek egymással. Ugye ő erőteljes kifejezéssel mondja, hogy szembefordítom a mennyet anyósával és a fiút apjával, stb. A megtérés az mindig egy belső harcnak az eredménye. És nyilván az emberben rengeteg olyan lehúzó erő van, ami azt mondja, hogy hát ez eddig így jó volt, vagy ez volt a szokás, akkor ezt követem továbbra is. És ha megjelenik egy magasabb eszmény, akkor az erő kell, egy belső erő, egy elhatározottság, hogy az ember változtasson az életén. De hát mi volt Jézus ige hirdetésének a első mondata? Az evangélium szerint ugyanaz, mint Keresztelő Jánosnál. Hogy térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Csak míg Keresztelő Jánosnál ez az elközelgett, az azt jelentette, hogy nem sokára itt van, Jézus esetében azt jelentette, hogy megjelent. De mindenképpen felszólítja az embert a bűnbánatra.
2: Ez nagyon érdekes, ezt nem lehet szeliden megcsinálni, tehát itt azért muszáj határozottan kiállni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy a Jézusnak a megosztó személyisége ilyen tekintetben szerintem szükségszerű ahhoz, hogy valaki hát rendesen, nem csak a megtéréshez gondolom én, hanem amikor vívódik meg, újra és újra megéli a hitét, akkor is vannak ugye ellentmondások. És
0: igen, azokat... tehát az biztos, hogy a keresztény erkölcsi felfogásnak az nem felel meg, hogy nincs se jó, se rossz. Ezt többféle szempontból is próbálták állítani erkölcsileg. Ugye van, aki azt mondja, hogy az embernek nincs igazi szabadsága, tehát az őt ért hatások, a genetikai adottságai, a körülmények szabják meg, hogy mit tesz. Ezért hát nem szabad rá haragudnunk, mert ő éppen ilyen. Mint az oroszlánra se szabad haragudni azért, mert húst tesz, így hiszen oroszlán. Most a valóság azonban nem ez, mert az embernek van egy csodálatos képesség, és ez a szabadság. Ez pedig azt jelenti, hogy választhat. Tehát ebben mutatkozik meg a szabadság, éppen a választásban. A választás pedig mindig vagy-vagy. Nem lehet egyszerre mind a kettő teljesen. Úgyhogy ilyen értelemben az emberi méltósággal, az emberi szabadsággal függ össze, hogy van jó és rossz, van az adott esetben, amit választ valaki, és amit nem választ, ennek vannak következményei. Ez nem azt jelenti, hogy minden fehér és fekete. Főleg nem azt jelenti, hogy az embereket örökre, egyszer s mindenkorra megbélyegezzük, hogy vannak a jók és a rosszak, a fehérek és a feketék, ez nem. De az igen, hogy amikor nekem emberi szabadságommal élve döntenem kell, hát akkor bizony választani kell, és hogyha elhalasztom a döntést, és nem választok, az is egy választás. Tehát ez alól teljesen kitérni nem lehet. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és őt kell követni, ezzel tudunk eligazodni az életben, és ez az, ami a kemény döntéseket, vagy a magas követelményeket, amiket ő állít elénk, a szeretetben mégis reálissá teszi. Jézusnak az önfeláldozó és szabadító szeretete a keresztény döntésnek is az ihletője. Tehát ő nem egyszerűen egy külső parancsolóként mondja azt, hogy ez szabad, ez kötelező, ez tedd meg, ez tilos, ezt ne tedd meg, hanem ő tudja, mi lakik az emberben. Ő végtelenül szeret minket, ő azt akarja, ami nekünk a legjobb. Ha ő útmutatást ad, akkor ezen az alapon adja, és ennek érdekében adja. Tehát magyarul a boldogságot keressük, ezért jöttünk a világra, és ennek az útját jelöli ki a számunkra.

0: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves, szeretett testvérek! Igazából a másik evangéliumban a magvetőről szóló történet van Szent Lőrinc napjára előírva. És ebben a történetben ugye Jézus beszél arról, hogy néhány mag az út szélére esik, aztán mások kövek közé hullanak, aztán vannak magok, amik tövisek közé esnek, és vannak magok, amik jó földbe hullanak, százszoros termést hoznak. Ugye a mai világban olyan divatos az, hogy én azt mondani, hogy hát anyámtól, apámtól ezt örököltem, ilyen töviseim vannak nekem. És szinte sokszor az emberek büszkék is arra, hogy ilyen vagy olyan rossz tulajdonságaik vannak. Mit csináljak? Ilyennek születtem. Így kell engem elfogadni. Aztán vannak ugye, akik azt mondják, hogy az élet annyit bántott engem, annyi kővel, mindennel megdobáltak, hogy hát azért vagyok ilyen köves talaj. Mert ugye a sérelmeimet, a bántásokat hát hordozom magammal, duzzogok. Aztán vannak ugye olyanok is, akik azt mondják, hogy hát miért ne lennék én ilyen útszéli, agyontaposott föld, hisz annyian keresztül mentek, jönnek az információk innen is, onnan is, televízióból, újságból, hogy tudnék én, hát hogy mondjam, taposatlan föld lenni. Testvérem, a létünkért küzdenünk kell. Székelyföldön ugye, ha megnézitek ezeket a teraszokat, és már nagyjából sokfelé felhagyták, de itt a Nassomi oldalába is látszik jól. Én még gyerekkoromban nagyapámmal szántottam lóval, vezettem a lovat, és mikor eléjött a földből egy-egy ilyen kő, azt nagytata mindig felvette, és kivitte a terasz szélére. És ugye a szántani is a földet arra borították, és így akkor elég lapos területek jöttek létre így a teraszosítással. Azt nem valami óriások csinálták lapáttal, hanem a köveket oda szépen az oldalba felrakták, és szántottak is, dolgoztak mindennapi betevő falatot. De is az életedben vannak kövek, szedd össze. Ne nézelődj, ne botladozzál benne, hanem hát a tapasztalat, az élet, ami neked adott, azból csinálj kerítést. Szentföldön is ugye összeszedik a köveket, és a szöllőt ezzel kerítik be. Nem az üzletbe veszik a köveket, ami a földből kijön abból. Igen. És tövisek. Hát ugye a lelki élet mesterei elmondják, az imádság, az aszkézis. Igen-igen jó ásó, lapát, csákány, mezőgazdasági eszköz, amivel a lelket tövises földjét megtisztíthatod. Ás ki, gyökerestől. Ugye annak idején, hát itt Székelyföldön is a legelőre kicsi gyerekeket is kivittek, adtak ilyen ásó kapát, úgy nevezték, és minden, mit tudom én, hecselli bokrot, ördögbordát, ami nem a legelőre való volt, azt ki kellett írtani. Fárasztó munka volt, és az kora tavasszal még helyenként hófoltok voltak, és emlékszem, nagyapám vitt, mentünk, és legelő takarítás. Igen. A kultúrtájat verejtékes munkával hozták létre az őseink. És lelked kultúrtáját vajon karbatett kézzel kell szemléljed, hogy ilyen-olyan tövisek kinőnek belőled? Írts ki! Állj magadnak neki! Útszéli föld. Hát ha hagyod, hogy mindenki rajtad keresztül kosornyázzon, hírek, meg mindenféle politikai, meg világ, minden búja, baja ott rajtad keresztül menjen, hát ne csodálkozz, hogy ilyen útszéli kitaposott föld vagy. Nem ez a te dolgod, hogy mindenbe beleüsd az orrodot. Nagymamám annak idején azt mondta, hogy fiam, azt a fedőt ne emelgesd, ahol neked nem fő semmi. Mi kéne, mi mindennel foglalkozzunk. Megvan a magad dolga, azt kéne ezerrel, de jól, szépen csinálni. Ne hagyjad, hogy ez a sok hír, ez a sok mindenféle kitaposson belőled minden elhatározást, minden jó szándékot. Légy értékes föld, amelyik százszoros termést terem. Ilyen vagyok. Hát kérdezzük meg, most volt ugye vége a foci világbajnokságnak, ezek a spanyol fiúk, hogy mennyit edzettek, hogy bajnokok legyenek. Hány órát töltöttek verejtékezve, keményen edzve a pályán, hogy kibírják azt a 90-100-110 perces iramot. Döbbenetes, nem? Ingyen adja, Isten ingyen adja nekik ezt a bajnokságot. Mennyi fáradtság, munka, erőfeszítés egész kiskoruktól, hogy eljussanak idáig. Hányszor összevesztek és kibékültek ezek a játékosok egymással, amíg a világ legjobbjai lettek. De az az öröm, az a boldogság, az a százszoros termésnek a dicsősége nem veszi el tőlük soha senki. Olyan a lelki életben nem így kellene legyen. Vajon Szent Ferenc atyánk, vagy az apostolok, vagy ugye Szent Lőrinc, akiről ma ebben a Szent Misében megemlékeztünk, ők úgy karácsonyi ajándékként kapták mindazt, amiük volt. Küzdjél te is, testvérem! Kit érdekel a vesztett csatárnak, vagy mit tudom, csapatkapitánynak, tábornoknak a magyarázkodás, hogy azért kaptunk ki, mert. Kit érdekel? Ha mindenki kivel akar fényképeződni? Hát a bajnokokkal, azzal, aki százszoros termést hoz. Te is legyél bajnok. Te is akarsz százszoros termést hozni. Találkoztam egy édesanyával, olyan aranyos gyereke van, olyan 3-2-4 év körüli gyerek, és mondom neki, te, hát ez olyan jó sikerül, gyerek, ebből legalább kéne még 4-5-öt repetázni. Jaj, atya, ebbe a mai világban. Igen. Gyönyörű dolog a gyermekvállalás. Küzdjél. Ne engedd el magadat. Ne hagyjad, hogy sodorjon az élet. Ilyen ez a mai világ. Ugye, Szent Lőrinc ott van az ellenséggel szemben, melyik sokkal nagyobb, számosabb katonája van. És veszi a keresztet, és imádkozik, és előre, fiú, győzni fogunk. És nem fog rajta a golyó, megy, és a csapat diadalmaskodik. Testvéreim, bátorság, életerő, lendület. Adná az Isten, hogy ne a sopánkodók számát szaporítsuk, hanem a bajnokok között foglaljunk mi is helyet. Adja az Isten tényleg, hogy erőt merítsünk az evangéliumból. A mi Urunk Jézus Krisztus nem azért jön hozzánk, hogy vigasztaljon, azért jön, hogy bátorítson, hogy lelkesítsen. Az apostolainak nem azt mondta, jaj, fiúk, itt a világ vége, hát bújjatok össze, hát ez ilyen már. Hanem azt mondta, hogy mondjátok annak a hegynek, szakadjon ki tövestől, verjen gyökeret a tengerbe, és megteszi. És ezt Jézus így is gondolta. És én attól félek, hogy ugye Mátyás testvért itt diakonuskodott sokszor, kint a Szentföldön, pappá szentelték. Most a napokban. Ott voltam a szentelésen, és primiciára elmentünk Kafarnaumban. Pafardon városa teljesen elpusztult, Jézus korában 4000-en laktak benne, most 3 szerzetes lakik az egész városban. Őrzik a romokat, őrzik azt a szent helyet, ahol valamikor Péter anyósa lakott, ahol Krisztus is lakott, ahol a példabeszédeinek, mit tudom én, vagy 80%-át elmondta Jézus, ahol kibontották a tetőt és leeresztették a béna embert, meg egy csomó más csodát is tett az Úr. És elgondolkoztam, Kafarnaumnak, ugye Jézus azt mondta, hogy Kafarnaum, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedsz, az alvilágra fog süllyedni. Vajon mi mondta ezt Jézus? A Szentírástól olvassuk, nincs olyan, hogy mondjam, nem írja, hogy valami rosszat tettek volna ezek a kafarnaumiak. Üldözték volna az apostolokat. Egyszerűen tátott szájúak voltak. Nem mertek elindulni Jézus szavára. Olyan bátortalanok voltak, olyan közömbösök. Megnézték a csodákat, meghallgatták a tanítást, mint a moziba, a filmet, aztán hazamentek, és mindenki élt, ahogy élt addig is. Adja az Úr, hogy tényleg az evangéliumot olvasva, a szentek példáját nézve bátorodjunk, erősödjünk, és feladatainkat, a mi kis kertünket műveljük meg, hogy 100-szoros, 1000-szeres termést hozzunk Isten dicsőségére és embertársaink javára. Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 13. A püspök nincs egyedül. A püspökök tudják, milyen sok pap függ tőlük, és azt is, hogy ők mennyire függenek a papoktól. Együtt és nem egyedül kapták a megbízatást, hogy hirdessék az evangéliumot és felépítsék Krisztus testét, mint testvérek és munkatársak. A II. Vatikáni zsinat és hatályba lépett dokumentumai sokat tettek azért, hogy megmutassák a szerzetesek igazi helyét a helyi egyházak apostoli munkájában. A pasztorális tevékenység egyeztetésében és annak biztosításában is, hogy a férfi és női szerzetesek hatalmas munkáját megfelelően hasznosítsák az evangélium iránti megosztott felelősségben, hogy az Úr szava terjedjen. És mit várunk a laikusoktól? Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a laikus apostoli küldetés megnövekedett hatóköre különös erő forrása Isten népe lelki pásztorainak számára is. A II. Vatikáni zsinat hangsúlyosan kifejtette, a laikus közösség milyen mértékben járul hozzá az egész egyház jólétéhez. Mindenben óriási feladat hárul a püspökökre. Nehéz felelősséggel járó szolgálat ez, de Krisztus jelenléte és a helyes mértékben megosztott felelősség, melyet a közösség vállal, több mint elég ahhoz, hogy meggyőzzön bennünket, valamennyi püspököt, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát és a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket továbbra is a következő hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Következzen most egy kis összefoglaló az eddigi elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Mindkettőt Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik őket. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedeteibe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban jutottunk el az 5. fejezetig, ma pedig a 6.-7. fejezetről kezdünk el beszélni részletesen, tartsanak velünk. Az előző adásban megismerhettük Ananiás és Szafira minket is figyelmeztető történetét a szív és döntések tisztaságáról. Részletesen megismerhettük a szadduceusok csoportját, és életük mozgató rugóival kapcsolatban párhuzamot vontunk a kumráni közösséggel is. Végül pedig felvillant előttünk a tiszteletre méltó és bölcs Gamáliel rabbi élete. Ma a 6.-7. fejezetből ismerjük meg Szent István diakónus történetét, aki Jézusért vértanúságot szenvedett. Püspök atya, mit tudunk István vértanúról? Ki volt ő? Hol tisztelik különösképpen esetleg ma is világszerte?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az